0: egész húsvétot követő 50 napos időszakot pünkösdnek nevezték. A húsvét időszak lezárásának tekintették.
1: Pünkösdvárás az egész időszak, hiszen minnyájan annak a várakozásában vagyunk, amit Jézus ígért, hogy a Szent Lelket fogja elküldeni, és nem csak az apostoloknak, nem csak a korabeli Krisztus követőknek, hanem az idők végezetéig, az egész egyháznak, mint közösségnek. Ezért ez egy kiváló, nagyon szép ünnepe.
0: Az ünnep liturgikus színe a piros, illetve szimbóluma a lángnyelv vagy a galamb.
1: Igen, ezek bibliai képek, hiszen tudjuk, hogy Jézus megkeresztelkedésekor is a lélek galambképében ereszkedett le Jézusra, vagy éppen pünköskor tüzes lángnyelvek kettek a heves szélzúgás közepette az apostolok feje fölött. Tehát ezek a szimbólumok a szent lélekre utaló jelek, éppen ezért használjuk ma is a liturgiában. A tűz pedig a szeretetnek, a lángoló szeretetnek a tüze, annak a színe, ez megmutatkozik a liturgikus öltözékben és a díszítésekben egyaránt.
0: Veres András, győri megyéspüspököt hallották.

0: A Katolikus Caritas programjairól Zagyva Richárd országos igazgató számol be.
1: A zöldelő kertek programja a Katolikus Caritasnak hosszú évek óta tart, és idén már márciusban elindult a vetőmagok átadásával a családok részére. Ugyanakkor további eleme, hogy palántákkal is támogatjuk a rászoruló családokat, és végigkísérjük ezt a folyamatot egészen majd a zöldségek betakarításáig. Most ezekben a napokban kaptunk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemtől például 15 ezer palántát. Egy hosszú 7 éves együttműködés most már ez, hogy ők készítik velünk előre egyeztetett palántákat, hogy hasznos segítsége legyen ez is a zöldelő kertek programnak. És éppen most vettük át, és azonnal el is juttattuk egy napon belül a családok számára az ország számos pontjára. 12 egyházmegyei Caritas térte, hogy aztán még gyorsan eljusson a Caritas csoportokhoz, az önkéntesek azonnal elviszik a rászoruló családokhoz, és a földbe kerül, hogy minél szebb növény, és aztán majd zöldség legyen belőle. De emellett a felzárkóztató programunkban is nagyon hasznosak ezek a palánták, hiszen ott folyamatosan foglalkozunk úgy családokkal, hogy a kertek megművelése az egy fontos szempont, és az öngondoskodás segítése benne van a programban egész évben, és ezek a palánták is hozzájárulnak ehhez a munkához.
2: Tehát akár úgy is felfoghatjuk, hogy ezek a palánták nevelő célzatúak.
1: Mindenképpen. Ez nagyon fontos, hogy ezek a palánták nem adományok, nem csupán ajándékok, hanem egyszerre jelentenek bizalmat, hosszú távú együttműködést, öngondoskodást. Ez egy olyan hosszú távú szociális munkának a része, amiben egy együttműködés zajlik. Mi tudunk valamit biztosítani a család számára, jelen esetben vetőmagot, pelenkát, segítséget, tanácsadást. Ők pedig hozzáteszik, amit ők tudnak megvalósítani, előtetik, gondozzák, gyomlálják, kapálják, és végigkísérik, amíg gyönyörű zöldségek lesznek belőle.
2: Tehát ezek a palánták zöldségpalánták. Gondolok itt a paprikára, igen, paradicsomra, salátára.
1: Igen, és még uborka, tök, ilyen, összesen 8 féle ilyen palántát tudtunk biztosítani sem.
2: A Caritas minden évben meghirdeti a váranyár vagy váratábor akcióját. Idén is a rászoruló gyermekek mehetnek nyaralni, üdülni?
1: Igen, amikor így azt mondjuk, hogy ilyen vár a nyár program, vagy kampány, vagy akció, akkor mindig egy ilyen ideglenes dologról beszélünk, hogy olyan, mintha ez tényleg csak egy ilyen rövid program lenne, egy aktualitás, de ez egy évtizedek óta visszatérő kezdeményezése a Caritasnak is, hogy rászoruló, kifejezetten olyan hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatását, nyári programjait segítse, ami nem csupán egy szabadidős program, hanem egy ilyen valós segítséget jelent egyszerre a családoknak, akik nem tudnak ebben az időszakban gondoskodni a gyermekről, akár anyagi nehézség miatt, akár a munkahelyi kötelezettség miatt. Másrészt pedig a gyermekek fejlesztését is elősegíti, olyan kulturális, szabadidős és fejlesztő programok,

0: gyászolók, családok, gyermekek számára szól, de mindig figyelünk arra, hogy a határon túli nehéz sorsú magyar családok, a gyermekek is részt vehessenek a programjainkban. Ebben az esetben is így van ez, és kárpátaljai gyermekek érkeznek például a általunk fenntartott balatoni táborhelyünkre az első, rögtön az első héten. Ez is egy szimbolikus, ugyanakkor folyamatosan összesen 4000 gyermek táborozik majd, akiknek a többsége magyarországi gyermek.
1: Az elmúlt táborokat miként tudná összefoglalni?
0: Mindenképpen úgy, hogy ezek nem csupán táborok, hanem a tábor nemes értelmében az élményt adó tábor mellett valóban olyan értéket, közösségépítést, fejlesztést jelentenek a számukra, amik bízunk benne, hogy maradandó nyomot hagynak a gyermekekbe, és ez nem csak egy egyszeri alkalom, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezekkel a gyerekekkel mi egész évben foglalkozunk. Vagy a felzárkóztató programjainkból érkeznek, vagy olyan helyekről, ahol a Caritas intézményei, plébániai csoportok foglalkoznak velük évközben is, és nem csak ez az egy hét az, amikor valamilyen tevékenység zajlik ezekkel a gyermekkel, és ez nagyon fontos dolog, hiszen egy hosszú távú segítségnyújtás, egy hosszú távú szociális munka része ez is.
1: Csatlakozhatunk a gyermekek ellátásához, vagy szabadidős tevékenységéhez?
0: Természetesen is nagyon fontos is lehet ez az összefogás, hiszen ezeket a gyerekeket már kiválasztották a munkatársak, önkéntesek, már szervezzük a táborokat, már tudjuk, hogy hol lesznek ezek a táborhelyek. Ugyanakkor az, hogy ez jó minőségben meg tudjon valósulni, hogy megfelelő eszközök, hogy az utolsó fejlesztéseket meg tudjuk csinálni, ugye mindig szükség van, hogy valamit változtassunk a táboron, vagy felújítás, vagy hogy megfelelő élményt adó és értéket adó programokat tudjunk számunkra biztosítani, ehhez bizony kellenek anyagiak, és ha az összefogás során sokan tudnak ehhez csatlakozni, akkor még hatékonyabb, még szebb és még több élményt adó programot tudunk számunkra biztosítani. Éppen ezért nagyon fontos az, hogyha valaki tud csatlakozni, és akár az adományvonal hívásával, akár személyes adománytámogatásával hozzá tud járulni, a Caritas honlapján lehet online támogatásra is, akkor ez egy valós segítségnyújtás lehet a hátrányos helyzetű gyerekek nyaraltatása szempontjából.
1: Zagyvarihárd országos igazgatóval beszélgettünk.

0: Mit vár az új egészségügyi kormányzattól? Aki válaszol, Balaton Péter a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkára.
1: Az egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt és tanácsadója Karikó Katalin szerint válságban van az egészségügy.
2: Igazuk van, hogy válságban van az egészségügy, de valójában az egész világon válságban van az egészségügy, hisz a szabad munkaerő áramlás azt teszi lehetővé, hogy a jobb munkakörülmények és a magasabb bérek irányában egy folyamatos elvándorlás van. A válságot egyébként az is mutatja, hogy például meg tudott alakulni egy olyan szervezet, hogy orvosok határok nélkül, mert vannak olyan országok és vannak olyan területek, ahol nem válságban van az egészségügy, hanem nincsen egészségügyi ellátás. Tehát ez egy világszerte érzékelhető probléma. Úgy gondolom, hogy a nagyobb arányú képzés, illetőleg a képzésen belül a végzetteknek az ösztönzése olyan szakmák irányában, ami hiány szakmának tűnik, vagy kevésbé szívesen csinálják ezeknek a szakmák irányában, ösztönözni kell, hogy a végzett orvosok ezeket a szakmákat megtanulják és elvégezzék. Magyarországon tulajdonképpen az alapellátás az, amelynek a megerősítése esetén kevesebb szakorvosi óra számra, és hogyha erős az alapellátás, akkor kevesebb kórházi ellátásra lenne szükség. Ez viszont az alapellátást teljes egészében reformálni kéne. Valójában az alapellátásban az utolsó pozitív döntés, amely a mai helyzetet is még lehetővé teszi, ez 1990-es évek elején, az első kormány idején történt, amikor az alapellátásban lévő dolgozó orvosokat, hogy

0: mondjam, magánosították, és lehetővé tették, hogy magáncégként vagy magánorvosként ezt az ellátást elvégezzék. Én úgy gondolom, hogy ezen a vonalon kéne tovább folytatni a gondolkodást, illetőleg a különböző képzettségű, szakképzettségű alapellátásban dolgozó orvosoknak az együttműködését kéne ösztönözni, hogy minél kevesebben jussanak tovább a betegek közül, és minél többen gyógyuljanak meg ezen a szinten, amennyiben ez lehetséges.
1: A problémákat, amelyeket említett, hogy azok hosszú távú megoldást igényelnek?
0: Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát az egészségügyet be lehet jó döntéseket hozni, de a politikától elvárt gyorsaságú eredményt viszont nem lehet elvárni.
1: Balaton Péter, a Magyar Kórházak és Rendelőintézetek Szövetségének főtitkára nyilatkozott.

0: 200 évvel ezelőtt, 1826-ban hunyt el az Amerikai Egyesült Államok egyik leghíresebb alapítóatyja. Thomas Jefferson életéről volt szó a Rubikon Est rendezvényén. Az előadó, Háner Péter, az intézet főigazgatója volt. Vele beszélgetünk.
1: Thomas Jefferson Virginiába született 1743-ban. Egy közepes gazdagságú ültetvényes családban. Hát a rabszolgaság a számukra egy olyan rendszer volt, amiért nem rajongtak, nem dicsőítették, de azt mondták, hogy őseiktől örökölték, nem tudnak meglenni nélküle, nem tudják hogyan felszámolni. Maga Jefferson fiatal korában többször is elítélő nyilatkozatokat tett a rabszolgaságról, sőt egyszer egy törvény az Egyesült Államok megalakulása után javaslatot tett arra, hogy az újonnan létrehozott államokban ne engedélyezzék a rabszolgaságot. Azzal a céllal, hogyha ezt a délkeleti államok korlátozzák, előbb-utóbb magától meg fog szűnni, ezt egyetlen szavazattal leszavazták. Elnöksége alatt csak annyi történt, hogy 1808-tól megszűnt az Afrikából való rabszolga behozatal. Tehát ez a nemzedék reménykedett abból, hogy ahogy északon megszűnt a rabszolgaság fokozatosan, hát szinte magától, ugyanúgy meg fog majd szűnni délen is, de hát az angol ipari forradalom gyapot igénye ezt aztán nem tette lehetővé.
2: Milyen út vezetett a republikánus párt élére? Mennyire volt göröngyös, vagy mennyire volt sima?
1: Nagyon göröngyös volt, mert ez a nemzedék még nem fogadta el azt, hogy a pártok azok legitim politikai szervezetek, hanem meg volt győződve Európában és Amerikában egyaránt a politizáló elit, hogy az igaz hazafi az mindig a nemzet, a haza, az emberiség egészének a céljaival azonosul, és ezért nem hoz létre különböző érdekcsoportokat. Mindenki a saját csoportját tartotta a nemzeti érdekképviselőjének, és az ellenfeleit az önző pártoknak, a frakcióknak. De George Washington kormányzata alatt túl nagy, túl tágas, túl népes volt az amerikai társadalom ahhoz, hogy van ilyen egységes. Hát egy több milliós társadalom, mindig kialakulnak különböző érdekcsoportok. Úgyhogy hamarosan kialakult az a csoport, amelyik a központi kormányzatot kívánta megerősíteni és a nagy-britanniai utat járni politikailag, gazdaságilag, ez lett volna a federalista párt, ez lett a federalista párt, és a másik oldalon létrejött egy olyan csoport, amely hát központi hatalom megerősítésnek a veszélyétől tartott, az egyéni jogokat és az államok jogait állította előtérbe, külpolitikai téren pedig francia barát volt. Ez lett a republikánus párt, aminek mai republikánus párttal csak a nevében azonos, ez később. A mai republikánus párt 1854-től jött létre, ezért néha ezt a pártot úgy emlegetik, hogy demokrata republikánus párt, csak a demokrata jelzőkönyvben még pejoratív volt a 18. század végén.
2: Jefferson első elnöki időszakában nagyon népszerű volt. Több sikert ért el.
1: Ő képviselte a republikánus egyszerűséget, azt, hogy ellentétben a két előző elnökkel, George Washington és John Adams-el, sokkal egyszerűbben, közvetlenebbül viselkedett. A két előző elnök meghajolt, amikor üdvözölt valaki, Thomas Jefferson személyesen kezet szorított mindenkivel. Szertartásos fogadásokat tartott a korában a Fehérházban. Thomas Jefferson baráti vacsorákat rendezett, ahol közvetlenül beszélgetett politikusokkal, azok családtagjaival. Sőt, egy szeretetesen felháborította az angol nagykövetet, mert papucsba fogadta őt. Első elnöksége idejének a legnagyobb sikere az valószínűleg az volt, hogy megkétszerezte az Egyesült Államok területét. Akkoriban Louisiana néven emlegették a Mississippi nyugati vízgyűjtő medencéjét, amit 1800-ban Spanyolországtól megszerzett Franciaország. Ezért aztán Jefferson kormányzata először csak New Orleans városát kívánta megvásárolni a Mississippi torkolatánál, hogy a nyugati kereskedelmet ne kerüljön idegen kézbe. De Napóleon, az, hogy hát még egykor csak Bonaparte első konzul 1803-ban belátta, hogyha az aprócska Haitit nem tudja visszafoglalni az óceánon túl, akkor a hatalmas Louisianát biztos nem tudja megvédeni majd az angolokkal szemben, amikor kiújul a háborúja. Úgyhogy 1803-ban 15 millió dollárját eladta az egész, több mint 2 millió négyzetkilométernyi területet. Jefferson küldetett oda mindjárt egy expedíciót is, 1804-1806-ig a Meriwether Lewis és William Clark vezetésével 31 fős kis csapat eljutott a Mississippi-n, Missouri-n keresztül egészen a csendes óceánig, tengernyi kaland után hatalmas mennyiségű információval és tapasztalatokat tértek vissza.
2: A második elnöki időszaka 1805-ben kezdődött, viszont itt már sokasodni kezdtek a kudarcok.
1: Igen, itt főleg az európai háború volt az, amely megnehezítette az Egyesült Államok helyzetét. A napóleoni háborúk idején vagyunk. Anglia csak olyan hajókat engedett be a kontinensre, amelyeket brit tisztviselők átvizsgáltak. A Angliával ellenséges Franciaország viszont ezeket a hajókat nem engedte. Ezeket a hajókat egyszerűen elkobozta. Tehát Jefferson olyan dilemma elé került, hogy egy békeszerető kormányzat mit tehet, amikor két nagyon erős fél háborúzik. Legkülönbözőbb intézkedésekkel kísérletezett, a kereskedelmi embargó volt a legjelentősebb, de ezzel tulajdonképpen csak az amerikai gazdaságot tudta megrendíteni, igazából nem ért el semmit. És belátta, és távozása előtt fel is számolta az embargót.
2: Jeffersonnak a híres nyilatkozata az amerikai függetlenségi nyilatkozat.
1: Igen, ezt nevezték egyesek amerikai hiszekegynek. 1776-ban, már egy éve folyt a háború, a függetlenségi háború Nagy-Britannia ellen, akkor az államok sorra belátták, hogy külföldi segítségre lesz szükség függetlenségi háborúban. Lázadó alattvaló nem kérhet külföldi segítséget, csak független állam, ezért minden államban győztek a függetlenség hívei, és felhatalmazták a kongresszust egy ilyen nyilatkozat megfogalmazására. A kongresszus azonnal kinevezett egy ötfős bizottságot. Az ötfős bizottság kinevezte két tagját, Adamset és Thomas Jeffersont, hogy készítsék el a vázlatot. Az idős Adams pedig rábízta a fiatal Thomas Jeffersonra, hogy készítse el ő, mert állítólag sokkal jobban tud írni, mint bárki más. Ezután Jefferson nekiült, és egy kis hordozható apocska írópadon szállásán megírta a vázlatot, amelyet azóta is meg kell tanulni minden amerikai állampolgárnak a legemső bevezető sorait. Ami így szól, hogy magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elégedíthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, a szabadsághoz és a boldogulásra törekvéshez való jog. E jogok biztosítására kormányokat állítottak fel az emberek között, melyek igaz hatalmukat a kormányzottak egyetértéséből nyerik. Hát ez akkoriban rendkívüli erejű forradalmi nyilatkozatnak számított.
2: Tulajdonképpen 1776 májusára a függetlenség hívei kerültek többségbe a kontinentális kongresszusban.
1: Igen, és hát ezt a nyilatkozatot végül is módosításokkal fogadták el. Jefferson úgy érezte, hogy szétcincálják, hogy megcsonkítják a nyilatkozatát, mert hosszú részeket kihagytak belőle, amelyek hát tényleg feleslegesek voltak. Ez, amit elmondtam, ez a nyilatkozatnak az első egyötödéből származik, ez a pár mondat. A nyilatkozat túlnyomó részen négyötöde vádakkal halmozza el az angol kormányzatot, főleg az angol királyt, harmadik Györgyöt, mely között olyan igazságtalan vádak is voltak, hogy megalapította a rabszolgaságot a később Egyesült Államok területén, majd megakadályozta annak felszámolását. Ezt a kongresszus azért túlzásnak tartotta, és ez kihúzta ugyanúgy azokat a részeket, amelyekben Jefferson érzelmesen sajnálkozott azon, hogy el kell szakadni Nagy-Britanniai testvéreiktől.
2: Pontosan, hiszen a nyilatkozat első soraiban már nincs szó gyarmatokról, hanem az Amerikai Egyesült Államok 13 államáról.
1: Igen, igen, így van.
2: Jefferson a függetlenségi nyilatkozatban megváltoztatta az emberi jogok klasszikus laktól származó felsorolását, amely így hangzott: élet, szabadság, tulajdon.
1: Igen, ez rengetegen vitatkoztak ezen különböző történészek, politikai gondolkodók, hogy miért váltotta fel a tulajdonnal a boldogulásra törekvést. Én azt hiszem, hogy az a legmeggyőzőbb gondolat, hogy Jefferson elkülönítette egymástól a beleszületett emberi jogokat és a társadalomban gyakorolható emberi jogokat. Az alapvető jogokat a legfontosabbnak tartotta az élet, szabadság, boldogulásra törekvés. Az összes többi jog az eszközjellegű jog, szólásszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság, tulajdon, ami ezeket az alapvető jogokat biztosítja, ezeket védelmezi, ezeknek a gyakorlását teszi lehetővé.
2: Milyen hatást gyakorolt a nyilatkozat?
1: Közvetlen hatása az jelentéktelen volt egyelőre, de ahogy tartotta, ahogy zajlott a függetlenségi háború, ahogy megjelentek európai segítőtársak a függetlenségi háborúban, úgy terjedt el világszerte a híre. Úgyhogy néhány éven belül, 1780-as évek végére, amikor Jefferson nagykövet volt Franciaországban, akkor például Lafayette Marquis, a francia forradalom egyik első szakaszának egyik vezetője, már szobája falára bekeretezve kifüggesztette a függetlenség nyilatkozatot, és mellette egy üres keretet helyezett el a leendő majdani francia jognyilatkozat, az emberi és polgári jognyilatkozata számára. később idézték Európa szerte a legkülönbözőbb forradalmárok, és Latin Amerikában is elterjedt a híre azonnal.
2: Kérem, foglalja össze Jefferson politikai, társadalmi vagy irodalmi munkásságát.
1: Jefferson volt az a személyiség, aki saját bevallása szerint többre becsülte a jövő álmait a múlt tanulságainál. Egy kicsit idealista volt, egy kicsit túlzottan optimista emberképe volt. Ő azt hangoztatta, hogy reményei szerint, hogyha a felvilágosodás nézetei elterjednek, és minden ember a oktatás, ugye a tudomány fejlődésével belsővé teszi, elfogadja ezeket az elveket, akkor talán még kormányzatra sem lesz szükség, és ezért a teljes egyéni szabadság, a teljes sajtószabadság híve volt, ezt hangoztatta. Hát az igazság az, hogy volt egy vagy ellenfeleinek volt igaza, az embereknek szüksége van erős kormányzatokra, hogy fenntartsa a rendet. Nagy-Britannia nem a francia forradalom útját járta, hanem az angol ipari forradalom gazdasági fejlődéseinek az útját. Szükség volt erős kormányzatra, szükség volt pártokra, de Jefferson álmai azóta is a féle amerikai hiszekednek számítanak, a féle ideális elveknek, amelyekre minden országnak szüksége van ahhoz, hogy nehéz időszakait át tudja vészelni.
2: Háner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával beszélgettünk.

0: Új tavaszi bemutatóra készül az Udvari Kamara Színház. Ezúttal Csáky Pál Szakadék című darabját tűzik műsorukra. Andrássy Attilát, az Udvari Kamara Színház vezetőjét hallják.
1: Az az igazság, hogy Csáky Pálnak a Szakadék című darabja a kezembe került, és ez a pozsonyi sortűzről szól, amit ugye hát a Cseh Légió követett el 1919-ben a tüntető magyar lakosság ellen Pozsonyban. És ez egy megrázó történet, amit azért átdolgoztunk Szőke Andreával, és egy nagy sikerű darab kerekedett belőle. Van benne szerelem, van benne történelem, van benne egészen csodálatos dolgok jelennek meg benne, amiről hát apró részletekről tudok beszélni. Annélkül, hogy elárulnám valójában az előadás, részletekről tudok beszélni, mert nyilvánvaló, hogy végignéztük a monarchia szétesésének folyamatát, cseh szempontból is, ezt is bemutattuk, és egy izgalmas munkafolyamat volt, ami sikerrel végződött.
2: A téma nagyon komoly és felelősségteljes. A színészek hogyan mérték fel ezt a helyzetet?
1: Az Udvari Kamara Színház színészei hozzászoktak ahhoz, hogy minden előadás előtt tanulmányokat folytatunk az adott korról, az adott eseményről, egyáltalán arról, hogy mi volt az akkori embereknek az én képe. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas és tragikus kor, hiszen a boldog békeidőknek az éve. És egy feszültséggel teli, hosszú fegyverszünetnek a kezdete, mert ugye a két világháború valójában egy világháború, ami között van egy 22 éves szünet. Na most az előző boldog békeidők, ez a legnagyobb felemelkedés Közép-Európában a török gyulláson. Tehát itt valami egészen rakétaként emelkedett fel az egész régió, és praktikusan az Osztrák-Magyar Monarchia és Amerika fejlődött leginkább ebben a régióban. Be kell ismerni, hogy az oroszok is nagyokat léptek előre. Viszont erre következett az első világháború, majd a szétesés. Úgyhogy ebben az időszakban az embereknek az én képe is változott, hiszen összeomlott az a biztonság, amit a boldog békeidőkben kiépítettek. Na most ez az, amit meg kellett, hogy értsünk ahhoz, hogy színre tudjuk vinni.
2: A részleteket Andrássy Attila, az Udvari Kamara Színház vezetője mondta el.

0: A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány bekerült az OTP Bank adományozási programjába. A kampány céljáról Bozori Gabriella gyógypedagógussal, lovasterapeutával, ügyvezető alelnökkel beszélgetünk.
1: Hát az OTP Bank egyébként évek óta támogatja a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány tevékenységét, és ennek az idei támogatásnak két fő célja van. Az egyik magának a lovasterápiás tevékenységnek a támogatása, ugyanis nálunk a Fóti Központban a lovasterápia mindhárom ága működik, ugye hipoterápiában, gyógypedagógiai lovaglás és lovastornában, illetve pszichológiai lovasterápia ágban vehetnek részt terápián azok a gyerekek, fiatalok, akik különböző diagnózissal rendelkeznek. És hát ezt most már, mivel hosszú évek óta végezzük ezt a tevékenységet, tudjuk, hogy ez nagyon hatékony tud lenni a gyerekeknek a mozgásfejlődése, egyensúly érzékének a támogatása, önállóság, önbizalom, koncentrációfejlesztés és a társas kapcsolatok területén. A másik fontos kiemelt terület, ami ebben a támogatásban részesül, az pedig az a szeptemberi programunk, amit az idei évben 22. alkalommal rendezünk meg. Ez a nemzetközi díjlovas verseny mellett minden évben rendezünk a sérült gyerekeknek egy lovasterápiás versenyt, illetve megszervezzük a Magyar Parasportbajnokságot, ami tulajdonképpen egy különleges sportesemény, hiszen itt sérült emberek vetélkedhetnek egymással, játékos formában valósul meg, és egy kicsit mindenki megmutathatja azt, hogy mit tud, mennyit fejlődött az elmúlt év során. És hát egyébként meg egy olyan társadalmi esemény, ahol szakemberek, sérült emberek, olyan családok, akik valamilyen problémával élő gyereket nevelnek, találkozhatnak, együtt tölthetnek három napot, ami lehetőséget ad a szakmai kapcsolatok ápolására is. De ugyanakkor azt gondoljuk, hogy egy nagyon fontos lehetőség az esélyegyenlőség előmozdítására, illetve ez az egész rendezvény hozzájárul ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő embereknek javuljon a társadalmi elfogadottsága.
2: Évközben a lovas terápiával hány éves gyermekeket tudnak támogatni?
1: Hát alapvetően olyan 3 éves kor körül kezdhetik a lovas terápiát, de minden esetben akármelyik ágról is van szó, ezt megelőzi egy orvosi vizsgálat, és egyénileg döntünk arról, hogy ki mikor tud kezdeni, hiszen nem csak az életkor, hanem a testmagasság is nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mikor kezdhető el a terápia, ugyanis vannak pici lovaink is, amik kisebb lovak, amik megfelelnek a gyerekeknek, de fontos azt megnézni, hogy ugye 3 éves kor alatt a csípőízület még nagyon, nagyon képlékeny, rugalmas, és ugye a kislovaknak is viszonylag széles a háta, tehát így egész évben kell megnézni azt, hogy egy adott páciens alkalmas-e már arra, hogy elkezdje a lovasterápiát.
2: Mennyi idő elteltével lehet az eredményeket kimutatni?
1: Ez nagyon változó, hiszen nagyon különböző állapotban, képességekkel, körülmények közül érkeznek hozzánk a páciensek. Ugyan mi tanévben dolgozunk, hiszen így tudják a szülők is legjobban beilleszteni a gyerekeknek a heti rendjébe ezeket a terápiákat. Azért én azt gondolom, hogy minimum 1,5 év, de talán inkább 1 tanév az, ami már igazán tud látványos eredményeket hozni.
2: A terápiát az gyógypedagógusok vagy pszichológusok végzik, vagy ez egy összetett munka?
1: Ja, a lovasterápiának 3 ága van, mindhárom ágban más típusú szakemberek tevékenykednek. Ugye a hipoterápia az az ág, ahol a mozgássérült, illetve különböző mozgás problémákkal küzdő páciensekkel foglalkoznak, és ott a terapeutáknak általában gyógytornász az alapvégzettsége. Aztán a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakákban a bármely szakos gyógypedagógusok, akik elvégezték a lovasterapeuta képzést, ők dolgoznak. Nagyon sokféle problémával találkozunk, foglalkozunk tanulásban akadályozott gyerekekkel, értelmileg akadályozottakkal, autizmussal élőkkel, látás-hallássérült, illetve beszédproblémás gyerekekkel, de járnak még hozzánk figyelemproblémákkal, hiperaktivitással küzdő gyerekek, fiatalok is. És hát a 3. ág a pszichológiai lovasterápia ág, ahogy a neve is mutatja, ez az a terület, ahol a pszichológus végzettségű szakemberek folytatják a terápiákat. És persze természetesen olyan páciensekkel foglalkoznak, akik az ő kompetencia körükbe tartoznak. Mostanában nagyon sok szorongó gyerekkel találkozunk, vagy olyannal, akinek különböző kapcsolódási, kötődési problémái vannak, akiket a környezetük nem kívánja tőlük, de magukkal szembe támasztanak túl magas követelményeket, tehát önbizalom hiánnyal rendelkeznek. És hát nagyon sok gyereknél azt is látjuk, hogy adott esetben a családi egységnek a megbomlása okoz aztán majd a gyereknél különböző tüneteket, tehát mondjuk romlik a magatartása, vagy a tanulmányi eredménye, tehát sokféle pszichológiai területhez kapcsolódó problémával találkozunk.
2: A gyermekek élvezik, szeretik a foglalkozásokat? Mi a tapasztalata?
1: Igen, hát azt hiszem, hogy talán pont ez a nagy pozitívuma és a nagy előnye a lovasterápiának, hogy a terápián résztvevő páciensek ezt sokszor nem úgy élik meg, hogy egy terápiára mennek, hanem hogy megyünk a lovardába, ott találkozunk a kedvenc lovunkkal, akinek föl lehet ülni a hátára, és mindeközben még ugye játékos formában rengeteg olyan feladatot csinálunk, ami az adott területeket fejleszti. Úgyhogy én azt látom, hogy a gyerekeket nagyon-nagyon motiválja a lóval való közös tevékenység, a lóval való kommunikáció, úgyhogy a legtöbben ezt azt lehet mondani, hogy imádják.
2: A kampány céljáról Bozori Gabriella, gyógypedagógus, ügyvezető alelnök számolt be.

0: India. Biztonság, geopolitika és kereskedelem. Útkeresés az új világrendben. Trembecki Zsolttal, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával, Pozsgai Nóra beszélget.
1: India egy olyan társadalom, úgy képzeljük el, mintha egy régi történelmi korokban létező társadalomra rátolódott volna az iparosodás, aztán a modern 21. század. Ez egy most már lassan másfél milliárdos ország, 1,4 milliárd sok 10 milliós népességgel. Kínánál talán 2-3 évvel ezelőtt óta népesebb, minden ötödik ember a világon indiai. Az országnak az átlagos fejlettségi vagy jövedelmi szintje az nyilván mondjuk még a magyarországi szintnél is lényegesen elmarad, lényegesen, de amit fontos látni, hogy az elmúlt mondjuk 30 évben nagyon gyorsan növekedett az indiai gazdaság és az indiai életszínvonal, és az országban most már sok 10 milliós nagyságrendben él az a fajta középosztály, magasan iskolázott, jó életkörülmények között élő, amit mondjuk akár Közép-Európában vagy tőlünk nyugatabbra is ismerünk. Tehát azt mondanám, hogy aki Indiában látogat, az találkozni fog az élet minőség és az életkörülmények minden szintjével az egészen elképesztő luxustól, általunk ismertnél sokkal jobban szem előtt lévő szegénységig.
2: Bocsánat, de ilyen éhezés vidéken az van-e, meg a Teréz anyától ismert utcán haldoklók a nagyvárosokban, ez van-e még, vagy azért itt léptek előre?
1: Mindenképpen léptek előre, tehát az a ma már kicsit karikaturisztikusnak ható elképzelés Indiáról, hogy az emberek a vonat tetején utaznak és leprások vannak az utcán, ez ma már nem jellemző. Tehát az abszolút szegénység, aminek különféle definíciói vannak, de az igazi abszolút mély szegénység az Indiában is nagyon-nagyon jelentős részben visszaszorult, állami programok hatására részben pedig egyszerűen a gazdasági növekedés felszívott rengeteg embert egy a mi mércénkkel mérve szegény, de ottani mércével mérve azért közép-alsó középosztálybeli életszínvonalba.
2: Gazdasági szempontból mi a legfontosabb terület most India számára? Ugye van egy ilyen sztereotípia, amit az amerikai filmekből is látunk, hogy a tech guru az mindig indiai, meg a számítógépes szakértő, de ezen túl, az informatikán túl mi van még?
1: Az indiai gazdaságnak ma már nem olyan nagyon nagy része, de még mindig a népesség kicsit kevesebb, mint felét foglalkoztatja a mezőgazdaság, ezt fontos látni. Ez ne, ugye szegény, nem túl produktív mezőgazdaság, de az indiai életnek fontos része. A modern, fejlett iparágak, szektorok közül említette az informatikát, digitális szolgáltatásokat, nem alaptalan sztereotípia, hogy ez Indiában nagyon fontos. India gazdasági fejlődésének az egyik nagy dilemmája mondjuk a 90-es évek óta, hogy ezekre a fejlett informatikai, high-tech területekre próbáljon ráfeküdni az ország, amiben viszonylag jó angol nyelvtudás, nagy népesség, viszonylag képzett népesség miatt vannak Indiának komparatív előnyei, vagy a valamivel alacsonyabb hozzáadott értékű, de sokkal szélesebb tömegeket foglalkoztatni, és a szegénységből kiemelni képes gyártóiparra feküdjön rá, mint a kínaiak.
2: Ez járható út lenne India számára, hogy a Kína mintára akkor egy ilyen előbb összeszerelő, meg műanyag fröccsöntő, és aztán már innovatív technológiai gyárokat?
1: Könnyen lehet, hogy megtudni már nem fogjuk, nem biztos, hogy India számára nyitva van még ez az út. Ugye a világkereskedelem, a világgazdaság nyitottsága inkább csökkenőben van. Könnyen lehet, hogy ezt a 20-30 évet a kínaiak megnyerték maguknak, és nagyon nehéz lesz ő utánuk erre a litrára fölkapaszkodni. Ha Indiának vannak lehetőségei, azokat szerintem inkább a kettő ötvözésében érdemes keresni. Tehát most csak egy példa, egy modern villany meghajtású gépjármű az 80 ezer sornyi kód is, nem csak az anyag, ami benne van. Ahol Indiának esetleg lehetnek komparatív előnyei, azok a gyártóipari területek például, amik a fejlett technológiai szektorokat szolgálják ki. Az biztos, hogy fröccsöntött műanyaggyártás nélkül nagyon nehéz 3-400 millió embert vidékről fölhozni az oktatásba, az egészségügybe, a városi modern létbe. Ez India számára egy nehézség, és nem sikerült tökéletesen megoldaniuk.
2: Ugyanakkor érdekes azt mondja, hogy a városi létbe felhozni, de valahol az a nyomort is jelenti, hiszen a Covid alatt, ezt pont önöktől hallottam egy érdekes ma délelőtti kerekasztal beszélgetés, hogy a 600 ezer falu országa India, és hogy a Covid alatt tulajdonképpen az emberek visszaköltöztek, és önállátó módon könnyen túl tudnak élni falun. Tehát, hogy ez azért árnyaltabb a kép.
1: Persze árnyaltabb, és ugye a városi nyomor negyedek is léteznek, de azért az átlagos városban élő népesség jobb egészségügyi ellátást kap, jobb oktatási ellátást kap, magasabb fizetéseket kap. Azért ki lehet mondani, hogy a városi átlagos életkörülmények jobbak, mint a vidékiek. Az igaz, hogy amikor a városi munkalehetőségek megszűnnek, például mert az országot lezárják, akkor a modern történelem legnagyobb belső migrációinak az egyike indult el például 2020-ban, amikor hirtelen 10 milliós nagyságrendben emberek elkezdtek visszavonulni a falvaikba, hogy túléljenek.
2: Említette Kínát, a Kínával való versenyt, vagy hát a Kínára tekintést, és tulajdonképpen itt megérkeztünk ahhoz, hogy milyen helyet foglal el Kína ebben, vagy India ebben az átrendeződő geopolitikai új világrendben. A tavalyi év nem volt könnyű India számára. Miért?
1: A tavalyi év az én véleményem szerint az indiai külpolitika szempontjából egy katasztrofálisan rossz év volt. India az én értékelésemben nagyon-nagyon gyorsan javuló sajtót és figyelmet kapott a nemzetközi porondon legalább a 2020-as évek eleje óta, amikor a világ legnépesebb országává vált.
2: És a legnépesebb demokrácia, tehát igen. Ez tetszik a nyugatnak és a sajtónak.
1: Így van. Egy könnyen azonosulható ország Kínával szemben, nyugat felől nézve. Arról, hogy India egy el nem kötelezett ország, talán a hallgatók többsége is tud. Ennek a hidegháborúban voltak semlegesebb, voltak kicsit szovjetbarátabb időszakai. A hidegháború vége óta India és az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan azon dolgozott, hogy helyreállítsák az addig eléggé hűvös kapcsolataikat. Ez egy nagyon nehéz, nagyon lassú folyamat volt, sokáig nem érett be. De India számára az első számú külső fenyegetettség véleményem szerint ma már nem Pakisztán, ami az ország hagyományos ellensége, hanem Kína. Kínával is háborúztak a 60-as években, és azóta is Kína az első számú külső fenyegetettség. Amikor ezt az Egyesült Államok is felismerte, hogy saját magának Kínával lerendezetlen ügye van, és amikor India is egyre jobban elkezdett aggódni a kínai növekedés miatt, India növekedése, fejlődése, erősödése gyors volt a hidegháború vége óta, de Kína is sokkal-sokkal gyorsabb. Relatív értelemben Kína messze lehagyta Indiát. És amikor az indiaiak és az amerikaiak ezt együttesen felismerték, akkor formális szövetségre nem léptek, India el nem kötelezett, ők ezbetűs dolgot nem írnak alá, formális szövetségekben nem lépnek be, de egy nagyon-nagyon erős, robosztus stratégiai partnerséget építettek fel az Egyesült Államokkal legkésőbb a 2010-es évek közepe óta Kína ellen. Ezt nem mondják ki, de teljesen világos, amiben benne vannak közös hadgyakorlatok, fegyvervásárlások, indiai katonaság hagyományosan orosz fegyvert használ, de egyre jobban átállnak az amerikai, meg az amerikaiakkal szövetséges országok felszereléseire.
2: Bocsánat, még olyanról is hallottam, hogy néhány éve volt szó, vagy talán tavaly, hogy Amerika fegyvergyárat létesítenek Indiában, ami az ő technológiájuk szerint gyártaná
1: igen,
2: a fegyvereket.
1: Konkrét sugárhajtómű gyárat építenének Indiában, ami egy olyan technológia, Indiának vannak atomfegyverei, de kevesebb ország tud sugárhajtóművet gyártani, mint atomfegyvert. Tehát, hogy érezzük a súlyát egy ilyen technológia átadásának. És az Egyesült Államok ez alatt az idő alatt azt úgy mondjuk, hogy egyfajta stratégiai altruizmust alkalmazott Indiával szemben. Az indiaiakkal nem könnyű együttműködni, de az Egyesült Államok azt mondta, hogy nekünk ez befektetés abba, hogy Kína hátsó udvarában egy hasonlóan erős ország fölnőjön. Engedjük az indiaiaknak, hogy a piacukat jobban védjék, hogy az oroszokkal barátkozzanak. Na most ez a stratégiai türelem tavaly megszűnt.
2: Na de miért? Hát ez olyan jól hangzott, win-win, mindenki jól jár, és India is ügyesen lavírozott, ahogy ön mondja, nem nyíltan lett amerikai szövetséges, tehát azért Kínával sem veszett össze nyíltan. Akkor most mi a baj, mi történt?
1: Az én értelmezésem szerint ez elsősorban egy személyi probléma, tehát én azt gondolom, hogy itt Donald Trump amerikai elnök egyszerűen rosszul kezelte Indiát, mint partnert. Nagyon óvatos szoktam lenni azzal kapcsolatban, hogy személyes hibákra, döntésekre vezessünk vissza ilyen horderejű strukturális változásokat a nemzetközi politikában, ez szerintem egy ritka, de India a szomszédjával, Pakisztánnal vívott egy rövid fegyveres konfliktust körülbelül egy éve. Ezután, a konfliktus után az amerikai elnök közösségi médiában jelentette be, hogy ő vitte tárgyalóasztalhoz egy tűzszüneti egyezményt, ő kényszerítette ki a két fél között. Na most ezt nem kell tudni, de az embernek azért vannak tanácsadói, hogy elmondják, hogy Indiának egy évtizedes szigorú alapelve, hogy Pakisztán felé senki nem közvetíthet velünk. ez Indiának egy arculcsapás volt, és miközben Pakisztán sor más országgal együtt ugye béke Nobel-díjra terjesztette az amerikai elnököt, és megköszönte a közvetítést, India kitartotta mellett, hogy semmilyen közvetítés nem történt, és Trump nem érdemel emiatt Nobel-díjat, és ezen a ponton az addigra már folyamatban lévő amerikai-indiai kereskedelmi tárgyalások hogy nem pillanatok alatt összeomlottak. Indiával hagyományosan nehéz kereskedelemről tárgyalni, de most Amerikával, Európával is próbáltak az indiaiak a korábbinál több kompromisszumot ajánlani, hogy ők is hozzáférést kapjanak ezekhez a piacokhoz és a technológiákhoz nyugatról, és ez hirtelen nem lett elég az amerikaiaknak, India a világ egyik legmagasabb vámszintjét kapta büntetésül.
2: Igen, ez megdöbbentő volt a barátság után pláne.
1: Igen, az, ahogyan az Egyesült Államok a tavaly nyáron viselkedett Indiával, az mintha egy másik évtizedből való volna, vagy még oda sem.
3: Trembeszki Zsolttal, a Magyar Külügyintézet kutatójával Posgai Nóra beszélgetett.

0: Az új intézmények szerepe a politikai átmenetben címmel tartják az Antal József Baráti Társaság jövő heti rendezvényét. Lesti Árpád a társaság elnöke nyilatkozik.
1: A Modell és Valóság sorozatnak a központi célja az, hogy kellő időből, távlatból átbeszéljünk nagyon fontos történelmi pillanatokat, jelen esetben a rendszerváltozásnak a folyamatát. Tehát azt az utat, amit a magyar társadalom a 80-as évek elejétől egészen a 90-es évek legelejéig megtett. Ezt a folyamatot pedig a leginkább a főszereplőkkel, egykori alkotókkal, alakítókkal lehet átbeszélni. Jelen esetben Stumpf Istvánnal, aki egyrészt fiatal kutatóként, oktatóként már részt vett a társadalom alakításában, másrészt azért a nevelője volt a Gibó szakkollégiumnak, tehát a későbbi Fidesz magját kifejezetten jól ismeri. Emellett mégiscsak egy olyan személyről beszélünk, aki egy belügyminiszternek a feje, és nagyon sok intézménynek a létrehozásában részt vesz a 80-as években, és az a célunk, hogy a csütörtöki rendezvényen azt nézzük meg, hogy ezeknek az egyes intézményeknek mi volt a létrehozásának a célja, mennyire tudták végrehajtani azt az elképzelést, ami létrehozta, létrehozásukat indokolta. Erről fog szólni a beszélgetés, és természetesen még arról, hogy mondjuk a 90-es évek legelején egy koalíciós tárgyalássorozatban egy ifjú nemzedéki pártnak milyen szempontjai lehettek, mi szólhatott amellett, hogy mondjuk belépjenek a kormányba, és mi szólhatott volna amellett, hogy ne lépjenek be a kormányba. Mint tudjuk, a Fideszre nem volt szüksége az MDF-nek a kormányalakításhoz, de az is visszaemlékezésekből azért már sejthető, hogy azért ez felmerült azokban az években. Talán ez a 40 év távlat elég arra, hogy most már érdemben beszélgessünk, és mind több mindent megtudjunk az egykori főszereplő szemével.
2: Milyen okokból nyúltak a témához? Esetleg valami aktualitásképpen?
1: Jelenleg 8. évad, amikor kifejezetten a rendszerváltozással foglalkozunk. 1989-nek ugye a évfordulója 2019 volt, akkor indítottuk a sorozatnak ezt a részét. Úgyhogy nem az a kimondott célunk, és nem is akkor született meg ennek a rendezvénynek sem a címe és az ötlete, miután Magyarország 2026-ban választott, és egy korábbi 16 éven keresztül hatalomban lévő szervezet helyett egy újabb jött, és akkor nézzük meg a párhuzamokat, hasonlóságokat. De kétségtelen tény, hogy ezek a beszélgetések meg mindig van egy ilyen aktuális hozadéka, hogy meg lehet nézni, hogy mi volt 90-ben, mi történt, amikor egy 40 évben uralmon lévő szervezet összeroppant, mi történt akkor, amikor újabb szervezetek jöttek létre, milyen belső viszályok jönnek létre az új szervezetben, ahol ne felejtsük el, hogy senki nem ismert senkit. Tehát az MDF frakcióból pontosan lehet visszaemlékezésekből tudni, hogy Kulin Ferenc ismerte a legtöbb embert, ami 35-40 fő volt a 160-ból az első ülésen. Tehát, hogy ebből vannak olyan következmények, amik kikerülhetetlenek. Ha valaki ilyen szemmel akarja nézni az 1989-90-es időszakot, akkor megtalálja a párhuzamokat, akár a jelenlegi kormánypártnál is, ahol szintén senki nem ismert nagyjából senkit a frakcióból. Tehát számtalan hasonlóság van, és számtalan különbség. Tehát végül is ezeken a beszélgetéseken, vagy ezeknek a beszélgetéseknek van ilyen aktuál politikai hozadéka, de mi elsődlegesen tudományos és történelmi távlatokból kívánjuk ezt elemezni. Már csak azért is, hogy mondjuk egy 50-100 év múlva élő történész, ha esetleg össze akarja hasonlítani az 1848-49-es, az 1989-1990-es rendszerváltozást, és voltak, akik a 2000-es évek közepén azt gondolták, hogy 2026-ban is egy rendszerváltozás történt, akkor legyenek megfelelő forrásai, legyenek olyan beszélgetések, amihez nyúlniuk kell. Ebből adódóan azt hozzá kell tennem, hogy a rendszerváltozás az 89-90-ben történt, akkor egy diktatúrából átmentünk demokráciába, ma ugye demokráciában élünk, mint ahogy 5 évvel ezelőtt is, és bízunk benne, hogy 5 év múlva is fogunk élni. Tehát azt gondolom, hogy az összehasonlításokat meg kell tenni, de azért tudnunk kell az alapokat, hogy pontosan mi is történik, és mi is történt, és ez a beszélgetés erre lesz kiválóan alkalmas.
2: Mikor és hol kerül sor a rendezvényre?
1: A programunkra 2026. május 28-án 18 órától kerül sor. Budapesten, a belvárosban, a Semmelweis utca 4 szám alatt található hálónak a nagy termében, és hát továbbra is mindenkit nagy szeretettel várunk. A rendezvények nyilvánosak, előzetes regisztrációt nem igényelnek.
2: A részleteket Lesti Árpád, az Antal József Baráti Társaság elnöke mondta el.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Diana Krall és Kenin Tony egy-egy felvételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra. Megismételjük az iránytű korábbi adását.

0: Áldott pünkösdöt kívánok, kedves hallgatóink, Gadárcsi János vagyok. Az ismert mondás szerint a jó pap holtig tanul. Ünnepi műsorunkban megvizsgáljuk ennek a folyamatnak az elejét. Vendégem a stúdióban a központi szeminárium két növendéke, az ötödik évfolyamra járó Tell Nándor és az első éves Kis Gergő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: De szépen egyszerre mondták. Önök kispapok, ez hivatalos elnevezés, vagy csak úgy az embernek a szájára jön, és általánosan szokták így nevezni önöket? Nándor?
2: Hát elsősorban inkább papnövendék lenne a helyesebb elnevezés, de magyar nyelvünk sokszor használja ezt a kis jelzőt, például kis mama, aki még nem édesanyja, hanem szíve alatt hordja a magzatot, kismama. Ugyanígy a kis pap még nem pap, de készül a papságra, így kis pap. Tehát használjuk a kis pap elnevezést.
0: Gergőnek mi a viszonyulása ehhez a szóhoz?
1: Hát, igazság szerint én is a életemben először a kis pap szóval találkoztam, de végül is logikusabban végig gondolva a pap növendék az jó, mert hát most kis pap vagyok, de hát azt ugye nem szoktuk mondani, hogy nagy pap leszek. Szóval, de igazából hát én is inkább a pap növendéket preferálom.
0: Pont tegnap hallottam ezt a szót, Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, az idei csíksomlyói zarándoklat ige hirdetője, hogy az imént a hírekben is elhangzott. Egyébként a tervek szerint majd adásunk után meg is lehet hallgatni ezt az igét, ezt a szónoklatot. Szóval tőle hallottam, pont ezzel kapcsolatban kérdezték, hogy most megy csíksomlyóra Erdélybe, és hogy akkor mi jut erről eszében, és azt mondta, hogy kispap koromban voltam először Erdélyben, gondolom ezért ez már jó néhány évtizeddel ezelőtt lehetett, és hogy ez mennyire megragadta őt, hogy azóta is ez munkál benne, ez az akkori út. Hát akkor nézzük ezt a kispap időszakot, hogyha a püspök atya is volt kispap, és önök is azért valamennyire ennek is számítanak, akkor milyen az élet a szemináriumban? Hogy lettek önök kispapok, vagy papnövendékek? Erről szól majd ez a műsor, erről fogunk beszélgetni, de hát akkor kezdjük az elején. Megnéztem egyébként az iskolájuk honlapján, minden növendékről van egy kis bemutatkozó szöveg és fénykép is. Egyébként azt a fényképet, amit elküldtek nekünk, és én ki is tettem a különböző felületünkre, ugyanazokat a képeket találtam önökről az oldalunkon is. És azt is láttam, hogy két különböző utat bejárva jutottak el ugye a szemináriumra. Melyiküknél hogy alakult ez? Akkor most kezdjük, hogy úgy mondjam, akkor osztálysorrendben az ötödik évfolyamos Nándor.
2: Igen, hát az én utam elég hosszú és kalandos volt, tehát az Úristen görbe betűkkel is tud egyenesen írni. Én 14 éves koromban éreztem először magamban a papi hivatást. Szentmiséken, amikor papi és szerzetes hivatásokért imádkoztunk, akkor fura érzés kerített hatalmában, mintha én most ezért imádkoznék, és ugyanakkor ellenállnék neki. Én sokat gondolkodtam, hogy ez vajon mit jelent, aztán rájöttem, hogy ez valószínűleg azt jelenti, hogy az Úristen engem hív papnak. Csak hát 14 évesen nehéz volt ezt elfogadni. Én előtte nagy családot szerettem volna, sok gyermeket. Most papnak hív, ne legyen feleségem, ne legyenek gyermekeim. Ezt nehéz volt megemészteni. Úgy döntöttem, hogy nem szólok erről senkinek, mert hogy ez egy fontos kérdés, nem lehet úgy tenni, hogy egyszer azt mondom, hogy pap leszek, két hét múlva azt mondom, hogy mégsem leszek, nem szólok, amíg magamban letisztul a dolog.
0: 14 éves korában egyébként még volt is rá ideje gondolkodni bőven.
2: Így van. Fél évig nem szóltam senkinek, fél év után legelőször elmondtam édesanyámnak. De azt kértem, hogy ő sem mondja senkinek. És ezt valóban be is tartotta, nem mondta senkinek, és egymás között sem beszéltünk erről utána többet. Ismét fél év után elmondtam a káplán atyánknak. Kértem a tanácsát, hogy hogyan tovább. Ő azt tanácsolta, továbbra sem mondjam senkinek, imádkozzak tovább, ugyanúgy járjak szentmisére, ugyanúgy éljek szentségi életet, ugyanúgy, és olvassak lelki olvasmányokat, de nem mondjam senkinek, meg is magyarázta, hogy ezt miért kéri tőlem, azért, nehogy a külső elvárások befolyásoljanak engem. Nehogy mivel én elmondtam másoknak, hogy hivatást érzek magamban, később már csak azért menjek el papnak, hogy ennek az elvárásnak megfeleljek. Én betartottam az ő kérését, nem mondtam valóban senkinek a hivatásomat, de ugyanúgy imádkoztam tovább. Elvégeztem a középiskolát, a gimnáziumot.
0: Ez egy világi gimnázium?
2: Ez egy világi gimnázium volt, úgy van az Irci III. Béla gimnázium és művészeti szakközépiskola német tagozatos gimnáziumi osztályába jártam. És érettségi előtt, mikor tovább tanulásra került a sor, hát akkor fel kellett fednem a dolgokat, akkor mondtam el, hogy engem merre hív az úr. Csak hogy addigra egy újabb varga betű került bele a történetbe. Édesanyám egészségi állapota addigra annyira megromlott, hogy nem tudtam őt egyedül hagyni. Szükség volt arra, hogy ápoljam. Így hát azt a tanácsot kaptam, hogy menjek el katekéta lelkipásztori munkatárs szakra. Nagyban hasonlít a tananyag a teológia szakhoz, ahhoz, amit a papnövendékek tanulnak, és majd, ha otthon rendeződnek a dolgok, egy-két év múlva bevonulok a szemináriumba, ahol majd biztos be fogják számítani az én előtanulmányaimat.
0: Bocsánat, csak egy kérdés, hogy a Zircen, a világi gimnáziumban III. Béla milyen remek nagy király volt, nem sokat tudnak róla, általában az emberek, pedig egy csodálatos árpádházi uralkodó volt. Zárójel bezárva, egy picit ide is tartozik, hogy Zirc azért eléggé szakrális hely. Voltak esetleg mások is a környezetében, akik ezen gondolkodtak, fiatalok, akár osztálytársok, vagy az iskolából másokról is tudott?
2: Gimnazista koromban nem volt, olyan módon volt kapcsolatom, hogy az Ircen van a ciszterci apátságot, voltak szerzetes növendékek, tehát ilyen módon volt kapcsolatom, de osztálytársam nem volt, aki hivatást érzett volna magában, vagy tehát, hogy a gimnáziumon belül volt egy-kettő, nem sok, volt egy-két fiatal, aki a hitét megélte, tehát keresztény, többnyire katolikus módon élt, de ez is nagyon kevés volt, tehát az országos átlag vagy még az alatt. De olyan, aki hivatást tapasztalt volna, ott nem volt.
0: Bocsánat, az a javaslatom, hogy miután ketten vendégek, ön akkor eljutott idáig, hogy akkor közvetlenül az érettségi után nem a szemináriumba lépett be, és akkor kérdezzük meg azért Gergőt is, mielőtt teljesen elunná magát, hogy akkor ő a szemináriumig hogy jutott el, és akkor majd akkor ismét Nándor folytatja.
1: Hát én először egész kicsi koromban éreztem magamban már a papi hivatást, hogy...
0: Az hány éves kort jelent?
1: Hát talán ilyen, mondjuk ilyen egész óvodás koromban.
0: Komolyan?
1: Én engem egész kiskoromban elvittek a templomba, a nagyszüleim is. Hát az ő visszaemlékezésük szerint, hát hogy lehetett, tehát nem feltétlen tudtam még azt kifejezni, hogy hol vagyok, meg nem is tudtam igazán, hogy mi az, hogy templom, de hogy lehetett érezni rajtam, hogy tudom, hogy ez egy szakrális hely, és hogy

0: lehetőség volt, amit én erre válaszoltam, ez attól függ, hogy milyen napom volt, hogy pap vagy kántor. Mert az Ozgona is nagyon megtetszett.
1: Ez hol volt?
0: Ez a szülőfalomban, Nyúlon, Győr mellett. És hát ki, ugye, tehát, hogy azt nem könyöröghettem ki magamnak, hogy hadd misézzek, mert hát azért na. De azt azért sikerült kikönyörögnem magamnak, hogy hát vigyenek fel az Ozgonához. És akkor fel is vittek, és hát odaültem, és elkezdtem rajta játszani. Lehettem 3-4 éves forma, és...
1: És mit tud játszani egy 3-4 éves forma gyerek? Pláne egy orgonán.
0: Hát, amit hallott. Tehát, hogy amik így hallás után mentek a fülembe tallamok, azokat így én egyszer csak elkezdtem játszani, mikor odaültetek az Ozgonához. És hát akkor, hát mindenki ámult, bámult, hogy azt a... És akkor hát fölfigyelt rám az óvodai hitoktatóm is, aki hozta be a szintetizátort a hitanódát az óvodába, és elkezdte nekünk megtanítani énekelni a Mi atyánkat. És akkor hát egyszer csak azt vette észre, hogy amikor ő elment a hátsó sorba, úgymond a gyerekekhez, én addig kimentem, és odaültem a szintetizátorhoz, és egyszer csak elkezdtem játszani a Mi atyánkat, amit akkor tanultunk. És hát ilyen és hasonló dolgok után, hát jó, hát akkor ugye engem tanítani kell, és hogy nem csak kell, hogy hanem én ezt szerettem volna. És hát akkor eleinte a hitoktató kezdett el velem foglalkozni, aztán később bekerültem Győrbe, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnáziumba, és akkor ott kezdtem el így, hát úgymond komolyabb szinten általános iskola második osztálytól a zenei tanulmányokat, és hát párhuzamosan ment az általános iskolával, amit a szülőfalomban végeztem. Ez alatt az időszak alatt végül is hát a templomba járás az folyamatosan is jelen volt az életemben, nem feltétlen csak vasárnap, én nagyon szerettem, hogyha engem elvittek a templomba. Szintén a nagymamám emlékezik vissza rá mindig, hogy amikor jött értem az óvodába, akkor hát én 2 számot mutattam a kezemmel, a 3 vagy 4-et. Ez azt jelentette, hogy 3 vagy 4 templomot kell aznap délután meglátogatni. Szóval erőteljesen katolikus diktatúra volt a részemre az óvodáskorban, szüleim felé, meg a nagyszüleim felé, de hát végül is azért úgy gondolom meg lett az eredménye. És akkor hát már nagyobb lettem, akkor hát 7 éves koromtól úgy már önállóan egy misét el tudtam orgonálni, és ezt tettem is, eleinte heti egyszer, aztán utána már többször, akkor 12 évesen bekerültem Győrbe a Székesegyháznak, lettem az egyik orgonistája, és akkor hát elindult egy fajta, tehát idáig a papi hivatás az életemben abszolút úgy jelen volt, én sem beszéltem senkiről, mert nem ismertem megosztani senkivel, nem is feltétlen volt olyan személy az életemben, akiről így komolyan tudtam volna erről beszélni. Nyilván most itt a kisgyermekkori mi leszel, ha nagy leszel kérdés leszámítva. És akkor amikor én bekerültem Győrbe, onnantól kezdve, tehát én 12-13 éves koromtól elkezdett a tanárom orgona versenyekre küldeni, és ez a hazai és országos szintet nemzetközi, de nőtte ki magát, aminek aztán koncertmeghívások is, kisebb-nagyobb körutak is a gyümölcsei lettek, és hát úgy szoktam fogalmazni, így kicsit ilyen profánul, hát jó ment a szekér.
1: Hát akkor ilyen csoda gyerek volt, ezt nyugodtan lehet mondani, hogy Liszt Ferenchez hasonló, egyébként szinte földiei Liszt
0: hát Ferenccel. Azért ilyen nagy szavakkal ne dobálhoztunk.
1: Hát ő is egyébként ilyen kiskorától már megmutatta a tehetségét, igen. És aztán később ugye felnőttként ugyan, de ő is azért ugye abbé lett.
0: Hát igen, a kisebb rendeket fölvette.
1: Igen.
0: De hát

0: ez idő alatt tínédzserkod is rájátszott, nem mondom csak az, hogy a földi sikerek, meg a zenei sikerek, de hogy hát nem is gondoltam erre, ki is veszett a gondolata a fejemből, hogy papság, hát minek, hát majd biztos, hogy lesz még sok ilyen koncertem, meg verseny, meg akkor megyek tanulni külföldre, hát ugye a kapcsolatokat is elkezdtem építgetni ilyen téden, és 11. osztály elején, közepén már ugye kérdezgetik az embertől, hogy merre tovább. És hát ez egy nehéz kérdés volt, hogy merre tovább. Mert eszembe jutott, hogy hát tényleg, hogy és ez az úristen soha nem azt kérte tőlem, hogy én olyan művész legyek. Ugye, hogy, tehát, hogy attól függetlenül, hogy a papság gondolat egy elment a fejemből a 15-16 éves korom környékén, attól függetlenül én még jártam minden nap kántorizálni templomba, és azért az ima életemre is igyekeztem figyelni. Hát aztán ugye feltette a Jóisten a mások által ezt a kérdést, hogy hát hova mész tovább tanulni. És akkor hát számot kellett vetnem, hogy most akkor az Isten mit kért tőlem, azt, hogy koncertezem végig a világot, vagy hogy szolgáljam őt.
1: Hát ez és nagyon komoly kérdés.
0: Igen, és végül is fel tudtam ismerni.
1: És egyedül döntött ebben az ügyben, vagy azért kikérte mások tanácsát?
0: Hát a családot először nagyon mélyen érintette. Azért, hogy finoman fogalmazzak, mert erre senki nem számított.
1: Hát azért valahol lehetett erre számítani tanát azért, hogyha az volt a kérdés óvodás korában, hogy hány templomba menjünk még el aznap délután.
0: Hát akkor
1: valahol derengett
0: akkor ez lehetett, a csak ugye azóta eltelt időben, tehát hogy attól kezdve, hogy én mondjuk hát nem csak gimnázium, már az általános iskola utolsó két osztályában én már nem nagyon sokat voltam otthon. Tehát, hogy én mentem éppen az országba, hát ha nem minden hétvégén, nem minden második hétvégén, biztos valahova odgonálni, vagy valamilyen szakmai dolgot csinálni, vagy gyakorolni ide, vagy ezt azt csinálni. Tehát, hogy ilyenekről igazából nem volt idő beszélni, meg tehát nagyon korán föl kellett nőnöm ilyen szempontból. Szóval mindenki arra készült, hogy én majd egy zeneművészeti egyetemre megyek tovább tanulni, akár itt, akár külföldön, de hát ő is nem ez lett.
1: És akkor akkor kimondta valamikor azt, hogy akkor ebből a szeminárium lesz?
0: Igen, hát...
1: És akkor rögtön akkor az érettségi után ezek szerint?
0: Igen, az érettségi után jelentkeztem a szemináriumba, és hát 12. osztály elején mondtam ki, hogy akkor erre megyek. Tehát 2024 karácsonyán még elmentem egy orgona versenyre Londonba, és akkor hát az volt az utolsó, ami így hát föltette a pontot az íre, vagy nem is tudom, hát vagy a pontot a mondat végére, nem az íre. Bocsánat, igen.
1: Tehát akkor ott ez volt az utolsó úgymond világi koncertje, és akkor...
0: Hát életemben biztos, hogy nem az utolsó, de igen, tehát hogy azért nagyobb vonumenű, igen. Most, és akkor azután már csak arra fókuszáltam, hogy akkor szeminárium, jelentkezés, akkor imádkozzunk mélyebben, érettségizzünk le, jelentkezünk a szemináriumba, és akkor készítsük az utat.
1: Szóval akkor sikerült. Akkor a szemináriumra akkor Gergő eljutott, Nándor végül is, akkor hogy jutott el a szeminárium? Akkor 18 évesen akkor már ott
0: igen.
1: Is volt. Igen. Nándornál akkor ez hogy alakult? Ugye a katekéta iskolái, vagy képzésig jutottunk, ugye az érettségi után.
2: Igen, igen. 18 éves koromban hagytuk abban beszélgetést. Hát nekem még ott volt egy jó pár év, mire szemináriumba jutottam. Ugye azt a tanácsot kaptam, hogy majd egy-két év alatt rendeződnek a dolgok, és akkor mehetsz a szemináriumba.
1: De az édesanyja állapotát
2: Édesanyám állapotát illetően. Az Úristen máshogy gondolta ezt. Édesanyám egy állapota nemhogy javult volna, fél év után romlott, két évig egyéni tanrendszerint tanultam, mert fekvőbeteg lett édesanyám, otthon ápoltam, csak vizsgázni jártam be. Aztán némileg javult, akkor tudtam járni normál módon a főiskolára, de annyira nem javult, hogy otthon hagyhattam volna. Így szemináriumban nem vonulhattam. Katekéta szak után elvégeztem a hittanárnevelő tanár szakot is, majd 2012-ben hitoktatni kezdtem a Gyulafirátóti, majd a Szápárbakonynánai plébániákon. 12 évig hitoktattam. Közben az Úristen újabb varga betűket tett az életembe. Édesanyám 2019-től ismét fekvőbeteg lett. Közben 2020-ban 40 évesen meghalt a bátyám. Hátrahagyott maga után egy 3,5 éves kislányt, a második gyermekükkel pedig félidős volt a sógornőm. A bátyám temetése után egy héttel édesapám agyi infarktust kapott, súlyos demens lett. Ott volt a 95 éves nagymamám. És az Úristen arra hívott, hogy őket ápoljam. 2020-ban kimondtam a hitoktatási koordinátor fel azt mondott, hogy én abba akarom hagyni a hitoktatást, mert el kell mennem ápolásra, hogy ápolhassam a családomat. Ott volt édesanyám fekvőbetegen, édesapám demensen, és a 95 éves nagymamám. És akkor az Úristen mégiscsak úgy gondolta, hogy ne hagyjam ott az egész egyházi szolgálatot. Kaptam egy olyan lehetőséget, hogy legyek hitoktatási koordinátor, így a munkám nagy részét online tudom végezni, és tudom mellette ápolni a családomat. Így is lett, 2020. szeptemberétől hitoktatási koordinátor lettem a Veszprémi Főegyházmegyében, előbb a Tapolcai kerületben, majd a Keszthelyi Zalaszentgyróti kerületekben is.
1: Ez Zirctől azért kicsit messze esik.
2: Kicsit messzebb esnek ezek Zirctől, de amikor online végeztem a munkámat, akkor ugye teljesen mindegy volt a helyezkedés. Amikor személyesen jelen kellett lenni, azt a pár alkalmat pedig megoldottam. És ennek ugye ez történt 2020-ban, közben 2020 júliusában édesapám is elhunyt, majd 2023-ban a nagymamám, 2024-ben február 8-án édesanyám is elhunyt. És ekkor értettem meg, hogy miért adta az Úristen, hogy 20 évvel korábban, 2004-ben felismertem magamban a papi hivatást, és 2024-ig nem tudtam elindulni ennek a szorosan vett útján. Azért, hogy ebben az időszakban, amikor az örök hazába költöznek mellőlem a családtagjaim, én ne összetörjek, hanem ez egy megerősödés legyen számomra.
1: Hogy velük tölthette az utolsó éveit.
2: Igen, hogy velük tölthettem, úgy van, és utána ne az legyen, hogy most hogyan tovább, idáig ápoltam, és ez a szolgálat megszűnt, és mit tegyek ezután, hanem tudtam, hogy utána mi a feladatom. Az a feladatom, hogy jelentkezzek a szemináriumban, jelentkezzek érsekatyánál, és ezután máshogy szolgáljam az urat, ezután papként. Én azt gondolom, hogy amikor a családtagjaimat ápoltam, akkor is az urat szolgáltam, mert hát amit egynek tesztek a legkisebbek közül, nekem teszitek, mondta az Úr. És papként is az urat szolgálom. Tehát azt gondolom, hogy ugyanazt csináltam abban az időszakban, és ugyanazt csinálom most is, és fogom csinálni ezután is, csak más formában.
1: Tehát végül is hány esztendősen lépte át a szeminárium kapuját?
2: 2024-ben léptem át a szeminárium kapuját, 1989. október 8-án születtem, tehát itt akkor már 35 éves voltam.
1: Hát akkor erről beszéltünk itt, vagy a műsor elején, hogy különböző utakat jártak be, míg eljutottak a szemináriumba. Nándor 35 évesen lett papnövendék, Gergő pedig 18 évesen. Kedves hallgatóink, ünnepi pünkösdi műsorunkban két pap növendékkel, Tel Nándorral és Kis Gergővel beszélgetek itt a stúdióban, és a zene után majd akkor már a szemináriumi tanulmányaikkal folytatjuk.

0: Vivaldi csodálatos muzsikája után folytatjuk pünkösdi ünnepi műsorunkat. Vendégem a stúdióban a központi szeminárium két növendéke, az ötödik évfolyamra járó Tell Nándor és az első éves Kis Gergő. Gergő, ismerős volt ez a muzsika, bár úgy hallottam, hogy csembaló volt benne, mint vezérhangszer, bár meg fúvola is.
1: Hát játszottam? Szerintem nem játszottam. Én hát ugye a csembaló az ilyen apparátusban, mint egy ilyen kontinuó hangszer szerepel, de én inkább szóló hangszerként játszottam orgonán, de volt rá precedens amúgy, hogy ilyen szerepet töltötte be én is, de akkor orgonán játszottam zenekarnál. Még talán azt hiszem, hogy Győrben az egyetem zenekarát kísérőben egyszer így egy ilyen kontinuós szerepet játszottam.
0: Na, hogyha már önt szólítottam meg, akkor 18 évesen átlépte a szeminárium kapuját, úgyhogy letette azt a tervét, vagy arról a tervéről letett, hogy akkor világjáró orgona művész legyen, és a papi hivatást választotta. Hogy kezdődtek akkor ezek a hetek, hónapok, évek, hogy zajlottak? Illetve hát az első évben van, ez nem is olyan rég volt.
1: Igen, hát még nincs egy egész éve se, hogy fölvettek, nem az, hogy a szeminárium kapuját átlép. Ilyen, az fontos megemlíteni, hogy az én esetemben, hogy én a Kaposvári Egyházmegyébe jelentkeztem papnövendéknek.
0: Ahova, igen, láttam az oldalán.
1: Igen, és hát június 10-én volt azt hiszem a konkurzus, és akkor fel is vettek, és hát igazából én a nyaramat már így az Egyházmegyében töltöttem, a nyaram nagy részét, és igyekszem megismerni az Egyházmegyét, mivel ugye, mint említettem már, hogy én Győd mellől származom, tehát hogy nincs akkora helyismeretem, de nagyon-nagyon izgalmas számomra az Egyházmegye, azért egy nagyon nagy missziós terület, és én ebben nagyon nagy jövőt látok, és nagyon szeretem csinálni.
0: Fábri Kornél püspök atya is, ugye? Onnan hát, azon a környéken szolgál.
1: Igen, de ha jól tudom, is budapesti.
0: Igen, végül is.
1: És hát... Hát ugye a püspök atya a központi szemináriumban küldött tanulni. Hát szeptember elején, vagy talán augusztus utolsó napjaiban volt a beköltözés, és akkor az elején egy hét az elsősöknek ilyen csapatépítő tréning volt. Ugye a különlegessége a dolgoknak, hogy nem csak elsősök voltunk, hanem mivel a győri szemináriumot bezárták, tehát ettől az évtől ott már ugye a kispapképzés ideiglenesen nem folytatódik, ha jól tudom, és akkor hát akik ott maradtak még növendékek, ők ugye hozzánk, ők is idejöttek a központiba, és hát ugye nagy volt, tehát hogy ismertem őket, és hát mondhatom, hogy azért volt valamiféle kapcsolatunk.
0: Tehát, ide Budapestre, a Papnövelde utcában.
1: Igen, tehát hogy nem feltétlen volt mindenki idegen, ami nagyon jó volt. Tehát egy kicsit ilyen összeszoktató héttel kezdődött, és akkor utána meg a mély vízbe az egyetemre. Az elején azért úgy, hát, hogy is fogalmazok, nagyon más világba csöppentem az előző életemből, úgymond. Így ide a hittudományi karra. Eddig gyakorolni kellett, most tanulni kell. Meg kellett tanulni. Mivel eddig nagyon sokat nem tanultam, mert ami a közismereti órákon elhangzott, azt úgy leírtam a füzetbe, vagy nem, vagy csak odafigyeltem, vagy megjegyeztem, vagy nem, aztán majd valami, én csak gyakoroltam. De hát most ugye azért ilyen finomságokat is, mint gödög, meg héber nyelv, meg hát még sok más tantárgyat, ami azért nem kevés anyag, meg kell tanulni. Tehát, hogy ez egy nagy kihívás volt, meg küzdelem az elején, hogy most ez azért sok. Tehát, hogy nem az idegen nyelvekkel sem, nem azt mondom, hogy hadilában álltam velük, hát angolul úgy valamennyire tudtam, tekintve, hogy hát valahogy meg kellett magam értetni külföldön, de tényleg semmivel nem tudtam angolul többet, mint amennyire kellett. Meg nem is szerettem igazából annyira az idegen nyelveket tanulni. Amellett amúgy, hogy nagyon jó tanáraim voltak, de a tantárgyat azt nem annyira szerettem. Szóval a görög is, meg a héber is most ez egy ilyen kihívás volt. Az év elején De aztán úgy sikerült velük meg barátkozni, meg teljesíteni is őket.
0: Szóval most már azért beszokott, igen, ezek szerint lehet igen, mondani. Hát a vizsgákon, akkor, ami eddig volt, akkor azokon hogy szerepelt?
1: Hát jól. Hát most nem, hát azért kitűnő nem lettem, de majdnem. Aztán, hát a beszokás időszaka szerintem az ilyen, hát az úgy az első fél év, amíg úgy meglátja az ember, hogy mi is az egyetem. Tehát, hogy ugye furcsa volt, hogy vizsgai időszak. A Konziban, a zeneművészetében is volt vizsgai időszak, csak az ugye abból állt, hogy ott el kellett játszani, amit az adott fél évben tanultam. Tehát, hogy az nem volt akkor a kihívás, mint mondjuk megtanulni, tudom én, 1500 görög szót. vagy egy biblikumot, vagy egy filozófiát. A filozófia az főleg az első fél évben nem volt annyira barátom, de most már úgy kezdünk egymáshoz közelkedni. Szóval, de most már a második fél évvel azt már mondhatom, hogy széles mosollyal kezdtem, mert körülbelül tudtam, hogy mi fog rám várni, azt is tudom, hogy képes vagyok megcsinálni, mert hát azért amikor az ember, most gondoljon bele bármelyikünk, akár a hallgatók közül is, hogy azt mondják önöknek, hogy hát jó, akkor tanulj meg görögül, meg héberül, úgyhogy előtte valami teljesen más csináltál. Tehát, hogy azért hogy engem
0: és
1: legalábbis...
0: És még a betűk is mások.
1: Igen, hát az a legkevesebb.
0: És még rosszul jányból olvasjuk az egyiket.
1: Igen, tehát azért úgy engem nagyon szíven ütött, hogy most Istenem, ez hogy? És akkor aztán jött a kegyelem. Tehát, hogy az első fél év az arra volt jó, hogy egyrészt, hogy bebizonyosodjak abba, hogy képes vagyok csinálni, de felismerjem azt, hogy ezt a Jóisten kegyelme nélkül nem lehet csinálni. Tehát lehetetlen.
0: Na, szóval akkor lehet ezt csinálni, és akkor ezek szerint beszokott, és most már élvezi is mindezt szerencsére. Így első év után akkor ennyi kiderült.
1: Igen.
0: Hát mi, lássuk, hogy zajlott ez, egy 18 évesnél hallottuk, hogy zajlott ez, ezek szerint egy 34-35 éves első évfolyamosnál, hogy zajlott. Gondolom, hogy ön volt ott a legidősebb. Mindenki...
2: Volt egy fél
0: őre
2: év.
0: Őre felnézett, kereste a társaságát,
2: volt egy
0: nem?
2: Fél év, amikor én voltam a legidősebb, de egyébként nem. Tavaly, mikor elkezdtem, egyszerre elsősként és negyedévesként, ez úgy lehetséges, hogy ugye én nekem a hittanár szakos tanulmányaimat beszámították, és gyakorlatilag tanulmányi szempontból rögtön negyedévre soroltak be. Itt kell egyébként elválasztani a szemináriumi képzést és a tanulmányokat. Ugye a szeminárium elsősorban arra szolgál, hogy az ember önmagával, az Úristennel mélyebb, szorosabb kapcsolatba kerüljön. A vallásélet gyakorlataiba belerázódjon. Az elsősorban a papképzés része. A tanulmányok ugye ettől nem elválaszthatók, ez ennek része, de az egy, mégis egy külön valóság, ami az egyetemi rendszerben zajlik. Az egyetemi rendszer az nem állt tőlem távol, hiszen a...
0: Sokat tanult már eddig.
2: Igen, ugye a katekétaszak, hittanár, nevelő tanárszakon már találkoztam, és ugye, mint mondtam, a tanulmányaim nagy részét el is fogadták. Itt két évbe kellett, hogy belesűrítsem a maradékot. Ugye ennek a maradéknak a nagy része a biblikus nyelvek, a görög, latin, héber, amiről Gergő is beszélt.
0: Milyen tantárgyak vannak? Még az előbb itt, mielőtt bejöttünk a stúdióba, már kezdtek el néhányat sorolni, és én csak tátottam a szájomat, hogy mi mindenből vizsgáznak, a többiek mondták például most szombaton is. Önök pont nem vizsgáznak szombaton, ezért tudtak eljönni hozzánk.
2: Igen, hát... hogy a teljesség igénye nélkül néhány tantárgyat megemlítsek, ilyenek például az egyháztörténelem, a patrológia. A patrológia az egyháztörténelem szintén egy ága az egyházatyákkal foglalkozik, az első századok egyháztörténelme, hogy így mondjam, és az atyáknak a tanítása. Van dogmatörténet, ugye, ami a dogmák fejlődésével foglalkozik, vannak filozófiai tárgyak, akkor fundamentális teológia, ami alapvető hittan, vannak morális, ugye, ami az erkölcs teológia, dogmatika, ugye, ami az egyház tanításának a lényege, az egyház hitbeli tanítása, ugye ennek az ágai, az istentan, szent háromságtan, kegyelemtan, szentségtan, krisztológia, mariológia, eszkatológia.
0: Ez mind be van írva az indexükbe, és ebből mind vizsgázni kell?
2: Igen, igen, igen. Ezek mind ilyen mindből vizsgázni kell. Akkor van egyházjog például. De vannak olyan tárgyak is, amik, hogy úgy mondjam, nem az egyetemi rendszerhez tartoznak, hanem azon kívül lévő tárgyak, de nem kevésbé fontosak. Ilyen például az ének, itt látom mellettem, hogy Gergő már bólogat, ha ezt a rádióhallgatók nem is hallják. De ilyen például, ugye én most 5. éves vagyok, tehát ha az Úristen is úgy akarja, akkor június 13-án majd diakonussá fog szentelni udvardi érsek úr. Tehát így már a szemináriumi képzésen végén vagyok. Így a képzés végén van kazuisztika oktatás, ez tulajdonképpen egy gyóntatási gyakorlat, különböző szituációkkal foglalkozunk, amikkel majd a gyóntatószékben fogunk találkozni, és tulajdonképpen egy gyóntatási gyakorlat, és van kazuisztika vizsga, amin abból kell vizsgázni, hogy hogyan fogunk majd meggyóntatni valakit. Húzunk különböző szituációkat, és akkor ezeknek megfelelően játsszuk el, természetesen nem érvényes gyóntatás, mert az csak a szentelési kegyelmek birtokában fog tudni végezni az embert, de ez a gyóntatási vizsga gyakorlatilag úgy zajlik, hogy a szituációk közül húzunk két szituációt, egyiknél a spirituális atya az, aki játssza a gyónót, a vizsgázó pedig a gyóntatót, másiknál pedig a prefektus atya játszott a gyónót, és vizsgázó a gyóntatót, és meg kellett gyóntatni különböző izgalmas szituációk.
0: Meg lehet ezt tanulni? Nem ott a helyzet hozza?
2: Természetesen nincs
0: attól, ki. Abból fakadóan, hogy éppen milyen lelkületű a gyóntató. Tehát persze vannak azért határok, de mégis valahogy azért a papból fakad nyilván az, hogy ott mi hangzik el. Meg hát arról meg nem is beszélve, hogy a fülke másik oldalán kívül.
2: Természetesen ezt nem úgy kell elképzelni, hogy vannak tételmondatok, amire vannak tételválaszok, tehát nem egy ilyen tanulást kell elképzelni, de mégis vannak különböző szituációk, amit át tudunk beszélni, és mindenki a saját egyéniségén megfelelően, de az egyház tanítását sugározva tudjon rá felelni. Például, hogy egy szituációban meg tudjuk beszélni, hogy mi az, ami segíti valószínűleg a gyónót, hogy az adott bűnt le tudja küzdeni, hogy mi az, amire jobban ki kell térni, mert ez segíti az ő bűn elleni küzdelmét. Mi az, amit jobb, hogyha az ember nem feszeget, mert csak annál jobban rávonja a gyónónak a figyelmét, és akkor ezzel pont, hogy hátráltatja. Mi az a szituáció, amikor el kell kezdeni kérdezgetni, mert hogy valószínűleg, hogy nem megfelelően készült föl. Mennyiben más mondjuk egy első áldozónak, egy 8-9 éves első áldozónak a gyóntatása, vagy egy paptestvérnek a gyóntatása, vagy éppen egy haldokló idősnek a gyóntatása, vagy egy fiatalnak a gyóntatása. Egy olyan valakinek a gyóntatása, aki nem régen gyónt, aki rendszeres gyónó, mondjuk minden hónapban gyónik, vagy egy olyan valakinek a gyóntatása, aki esetleg már évtizedek óta nem gyónt, hol, mire fókuszáljunk, miben tudjuk őt segíteni. Úgyhogy ez inkább egy ilyen szituációs gyakorlatnak tekinthető, mint tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen tételmondatok vannak és erre tételválaszok.
0: Hát elképesztő szakmai mélységekbe tudtunk így most bepillantani az utóbbi percekben, hogy mi minden zajlik a szemináriumban, a szemináriummal kapcsolatos tanulmányaik során, kedves hallgatóink. Pünkösdi ünnepi műsorunk vendége a központi szeminárium két növendéke, az 5. évfolyamra járó Tel Nándor és az első éves Kis Gergő, és kis zene után majd folytatjuk a beszélgetést, majd arról is fogom kérdezni őket, hogy milyen terveik vannak akkorra, hogyha már felszentelik őket.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk beszélgetésünket Tell Nándorral és Kis Gergővel, a központi szeminárium két pap növendékével. Ugye Nándor az imént elmondta, hogy most már csak néhány napja, hete van hátra, napja inkább.
1: Hát hetem még.
0: Néhány hete.
1: Június 4-én lesz az államvizsga, és június 13-án fog diakonusra szentelni udvardiasek úr, hogyha az Úristen is úgy akarja.
0: Így a szemináriumban, hát Gergőnek azért még van egy jó néhány esztendő, de azt mondta, hogy már belerázódott, most már megtanult tanulni, most már az idegen nyelvekkel is most már kezd barátságban lenni, úgyhogy szép évek lesznek ezek. Akkor Nándort kérdezem, hogy mi történik majd akkor ezek szerint júliusban például, hol látja, képzeli önmagát, hogy hol lesz akkor, hogyha már tudja pontosan.
1: Igen. A diakonus szentelés után diakonusi gyakorlaton veszünk részt rendszerint. Ez azt jelenti, hogy egy plébániára helyeznek, ahol diakonusként fogok szolgálni.
0: Tehát önnek már annyi gyakorlata van különböző helyekről és területekről, hogy szinte már minden helyzetet ismer, nem?
1: Diakonus még nem voltam, úgyhogy biztos, hogy kapok bőven feladatot. Én úgy tekintek erre is, és majd a jövendő pap létre is, hogy ez egy szolgálat. És nem próbálok azon gondolkodni, hogy most ide fog helyezni érsek úr, vagy oda fog helyezni érsek úr, ezt a feladatot fogja adni, vagy azt. Próbálom, amit majd kapok, azt a lehető legjobb tudásom szerint szolgálatként ellátni. Nem én akarok olyat, ami nekem tetszik, vagy ami ilyen vagy olyan szempontból jó, hanem tényleg szolgálni akarok, és ott, ahova engem küldenek, ahol szükség van rám, ahol ezzel az Úrnak a kedvében tudok járni. Nem én akarok boldoggá lenni, hanem én szolgálni akarok, ezzel másokat segíteni az örök üdvösségre, ezzel, hogy úgy mondjam, az Úrnak a kedvében járni, és aztán ő ezért valószínűleg megajándékoz a boldogság kegyelmével, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy szolgálhassak. És tényleg így a maximális engedelmességben igyekszem fogadni a továbbiakat, a diszpozíciókat.
0: Gergő, hol képzeli el majd ezt a szolgálatot? Gondolom azért a zene valahol csak szerepet játszhat majd az ön pályája során is.
2: Hát ezt majd a püspök atya megmondja, hogy mennyire. Nyilván alapvetően én szeretném a zenét is úgy folytatni, meg a szeminárium is ad rá sok lehetőséget azért bőven, hogy odaüljek az orgonapadhoz. A kispapa körömére néha bánatára, ki tudja, de...
1: Én azt tudom megerősíteni, hogy örömére.
2: De hát valamilyen szinten nyilván a zene az most is, és a jövőben is úgy az életem része van, volt, lesz, mindenképp. Egy pár hete a kispapokkal, hát nem mindenkivel, csak egy csapattal voltunk az Operett Színházba, a Csárdás királynőt néztük, és hát ugye abban van egy ilyen duett, hogy álom, álom, édes álom. Na hát most ez körülbelül az én esetemben ehhez tudom hasonlítani, hogy hát azért ez még csak egy álom, mert én nagyon az elején vagyok, és még a papá formálódásban azért még a neheze az előttem van, tehát hogy előttem sincsenek, hogy én ide szeretnénk menni, vagy ezt csinálni, vagy amazt, hanem tényleg, amit a majd a püspök atya kér, megmond. Nyilván ugye azért a szentelésben van egy ilyen kérdés, hogy ugye ígérsz a tiszteletet és engedelmességet. Hát, hogy ezt nyilván igennel kell válaszolni, mert ez a papság része, hogy azt csináljuk, amit a püspök atyán kér. Én alapvetően a missziós területeken is nagyon jól érzem magamat, amit most tudok mondani, hogy már így az egyházmegyében a cigánypasztoráció, ugye Kaposvári egyházmegyében elég erőteljesen jelen van, már több, hát azt Terézanyi nővéreivel, a szeretett misszionáriusaival, nekik a Kaposváron van egy rendházuk, ha lehet így nevezni, és ővelük is szoktam így a szüneteimet, ennyi részét nekik úgymond odaadni, mert hát nagyon szeretek velük lenni, menni, segíteni szegényeknek, betegeket látogatni, időseket, akár fiatal családokat, ahol nagyon sok a gyerek, de nagyon szegény körülmények között élnek. Nyáron fogunk csinálni egy tábort velük például egy olyan faluban, ahol a víz nincs bevezetve. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalat volt számomra is, hogy egyrészt, hogy Magyarországon 2026-ban van még olyan település, ahol nincs bevezetve a víz. Másrészt meg az, hogy ezek az emberek nagyon-nagyon mély szegénységben élnek, nagyon rossz állapotú ingatlanokban, lakókocsikban akár, de boldogok és szeretik egymást, és összetartanak, és őszinték. És ezt én nagyon szeretem, hogy az emberek nem építenek falakat maguk köré, nem veszik fel az állarcot, ha beszélgetnek, hanem tényleg ezekkel az emberekkel, ezek amennyire anyagilag szegények, lelkileg tényleg annyira gazdagok, mert tudnak őszinték lenni, mernek őszinték lenni.
0: És hogy fogadják önöket?
2: Nagyon jól. Nagyon-nagyon örülnek nekünk, és nem a panaszkodásról szól az ott létünk, amikor mondjuk kimegyünk a nővérekkel, vagy akár másokkal ilyen helyekre, hanem tényleg örülnek nekünk, hogy ott vagyunk. És a cigányok, a romák, ők amúgy alapvetően nagyon vallásosak, tehát hogy ilyen téren is lehet feléjük abszolút nyitni, hogy hát ugye a misére járásnak nekik ilyen helyeken nagyon nincs lehetőség, mert azért, tehát hogy természetesen pap hiány van, de nagyon-nagyon örülnek, amikor megyünk. Hát jó, hát se a nővérek, se én nem vagyok még pap, de hogy abszolút nagyon örülnek.
0: Hát önök mégis az egyházat képviseljük.
2: Igen, de hogy az egyházat képviseljük, és hogy nagyon-nagyon örülnek mindig, amikor. És nekem még nagyobb öröm. Ugye Ferenc pápának nagyon-nagyon szeretik mostanság idézni azt a mondását, amit így a papképről mondott, hogy legyünk bárányszagú pásztorok, és hát én nekem is ez egy nagyon ilyen fejbe kullintó mondata volt, hogy hát tényleg, hogy ahogy ezek az emberek nem építenek maguk köré falakat, úgy majd mondjuk nekem sem szabad, hogyha pap leszek, és hogy nekem is a nép között kell járnom, de mégis úgy kell járni a nép között, hogy azért én az egyházat és ugye a misében ugye in persona Christi, tehát egy kis Krisztus képvisel.
0: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm két vendégünknek, Tell Nándornak és Kis Gergőnek, a Központi Szeminárium két hallgatójának, hogy eljöttek hozzánk ezen az ünnepi délelőttön, és beszélgethettünk az önök életéről, a jövőjéről, a mindennapjaikról. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
2: Köszönjük.
0: Nagyon tanulságos volt, és gondolom, egy kicsit most már másképp gondolkodhatunk arról, hogy milyen élet is zajlik a szemináriumban. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Bixa Levente nevében is köszönöm a figyelmet, áldott pünkösdöt kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusrádió.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején az Otthon ízei című műsorunkat hallgathatják meg, amelyet Kónya Éva szerkesztett, és melyben különleges ízesítésű dzsemmek elkészítését ismerhetik meg. Majd a Remény hírnökei című műsorunkat hallhatják, ennek szerkesztője Sinkovics Andrea, Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényről számolunk be, Csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgetünk, és Csengei Ágotával, a zalaegerszegi Mindszentineum tagintézmény vezetőjével hallhatnak interjút. Összeállításunkat a Napi Mája zárja, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében.
1: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
3: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A lekvárok sikere már sok éve töretlen, a középkorban a rossz ízű gyógyszereket a lekvárokkal tették elviselhetővé a betegek számára. Később a gazdagok kiváltsága volt lekvárt és dzsemet enni, majd idővel a házi lekvár főzés a népi kultúra hagyományává vált. Ma pedig jó program lehet gyerekekkel, barátnőkkel, vagy akár a nagymamával együtt. És egyszerűbb, mint gondolnánk, hiszen aki még soha nem főzött be, az akár most is elkezdheti, bármelyik receptet, amit mai adásunkban hallanak majd, akár a befőzésben tapasztalatlanok is bátran elkészíthetik. A hagyományostól eltérő ízesítésű dzsemek receptjeit Sülye Károlyné Klárikától hallják.
4: Nem mindig csak a hagyományos ízeket keressük, én most legalábbis ebbe az évbe még bátrabban kísérleteztem, mint máskor, és nem jártam rosszul, mert csodálatosak lettek. De azért befőzés előtt tartsunk egy terepszemlét a kamrába, leltározzuk le a polcokon található befőtteket, lekvárokat, dzsemeket, borkát, paradicsomot, lecsót. Mérjük fel, hogy mi fogy el még ebbe a szezonba, és annak alapján tervezzük meg, hogy miből fogunk befőzni. Amiből még van jócskán, azt elhanyagolhatjuk, vagy csak egy néhány üveggel tegyünk el frissítésképpen, bár eddigi tapasztalatom az, hogy mindig az a legfrissebbet használtam el, ez nem jó módszer, de hát sajnos így volt eddig.
5: Át kell rendezni a kamrapolcot, és hátra igen. Kell tenni a frissebbeket.
4: Hát csak a friss, a szebben néz ki, az elsősorban azért került mindig oda, és így hamarabb is hozzányúltunk. Hát akkor mérlegeljük azt, hogy mi volt a családnak a kedvence, miből kell ebbe az évbe többet befőzni, mint mondjuk az elmúlt évbe, miből nem főztünk tavaly, ami jó lett volna, ha lett volna. Tehát ezeket úgy gondoljuk át, és hát már most tényleg úgy benne vagyunk a befőzési szezonban. Egész évre így tervezzük meg nagyjából, hogy miből mennyi fogy, és úgy vásároljunk, vagy ha saját gyümölcsünk van, vagy saját termelésünk, akkor pedig hát nincs határ, csak az idő, azt hiszem, meg a üres üveg, hogy mennyi mindent rakunk el. Én tavaly például nem raktam el uborkát, és úgy vettük észre, hogy a legkisebb unokák most nagyon szeretik az uborkát, tehát azt feltétlenül fogok elrakni. Most többféle változatban is, mert azt is lehet csemegének, vagy kovászos uborkának, majd erről később szólok. Hát most sikerült még epret vásárolnom. Nem vettem most túl sokat, csak 5 kilót, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Hát én most csak ezt fogom elmondani. Készítettem levendulás epertzsemet. A kertbe megszedtem előző nap a levendulát, és csak a kis vékony kis szirom virágokat leszedegettem róla, ezt megmostam. Egy jó evőkanálnyi, nem kell túl sok, mert a levendulának nagyon intenzív az illata, az íze, ez is az egy kanállal már kiadja, tehát ha négy felé osztottam a megvásárolt tepret, hát ez körülbelül olyan 1 kg 25 deka jutott egy-egy, de így is van a Genfix-et használok, vagy befőző cukrot volt, amelyikhez ezt volt, amelyikhez a másikat használtam. Ezt már tavaly is készítettem, levendulás eperdzsemet, legtöbbet elajándékoztam, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Viszont nagyon hamar kinyílik, és egy-két napig úgy lehet benne gyönyörködni, aztán lehullatja a levelét, tehát én ezt nem vártam meg, hanem mikor már teljesen kinyílt, akkor levettem a rózsaszirmot, amit szintén megmostam, és úgy jól összedaraboltam, és az epret mindig össze túlmixolom. Nem teljesen annyira, hogy tiszta pép legyen, hagyok benne, hogy legyen ilyen fél egész szemes, mert az olyan jó, mikor télen előjön a dzsemből, mint hogyha akkor szednénk le a földről. Hát most a következő volt a rózsaszirmos eperdzsem, van a kertemben rebarbara is, nem túl sok, egy nagy tő, rebarbarásat is készítettem, ez pedig úgy, hogy megtisztítottam a rebarbarát, amit ugye úgy kell, hogy lehúzzuk róla azt a külső pás száránál, és apró, olyan 1-1,5 centis kockákra vágtam, és cukorba oda tettem egy picit, együtt megpárolódott, egy kicsit karamellizálódott is a cukor, de csak nagyon enyhén, és azután tettem hozzá az epret, és így együtt túlmixoltam meg, és utána raktam hozzá még a cukrot, illetve a Genfix-et, és akkor ezt így főztem. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt, na ezt pihentetni kell egy egész napig a hűtőszekrénybe, tehát ezt csak előkészítettem, ráraktam összetúrmixoltam az epret, ráraktam a cukrot, ezt befőző cukorral készítettem, és egy egész vanília rudat ketté vágtam, kikapartam a közepét, de a rudat is beletettem, és ez így leforpakkoztam, és így ért a hűtőszekrénybe, és másnap pedig egy egész citromlevét rálocsoltam, ezt szűrőkanál fölött csináltam, hogy a magja véletlenül se menjen bele, és akkor ezt jól összekevertem, és akkor kezdődött a forralás, üvegberakás. Na, az üvegek előkészítéséről nem szóltam. Ezeket a különlegesebb ízesítésük is dzsemjeimet a legkisebb üvegekbe rakom, összeszedem az olyan kis üvegeket, mert egyszer ebből nem kell túlzottan sok, egy vajas kenyérhez, vagy egy valamilyen süteményhez, vagy fagylalthoz, bármihez adható. És hát akinek van mosogatógépe, én a mosogatóképet ennél szeretem a legjobban, hogy végre nem kell üvegeket elmosnom, mert a mosogatógép olyan csodálatosra mossa és fertőtleníti, hogy nincs vele gond utána, hogy eláll vagy nem áll a befőt. És nekem ez is lett most a legjobban, mert a többit már nagyjából ismertem, meg a rózsaszirmos is. Nagyon különleges, és ez a vaníliával, na, mielőtt az üvegbe rakjuk, akkor a vaníliarudat azt kiemeljük, azt nem tesszük bele. Aztán cseresznyét is sikerült, szombat este hozott egy ismerősöm, 5 kiló cseresznyét, hát ezt pedig fahírúddal és fagyasztott narancssal bolondítottam meg. Ezt még soha nem csináltam ilyet, hogy narancsot lefagyasszak, ezt már hallottam egy pár hete, akkor tettem be a fagyasztóba, és hát mondom, valamire majd jó lesz, és most eszembe jutott, és kint hagytam egy pár percig a levegőn, és utána pedig remekül lehetett reszelni az alma reszelő részén, és együtt az összetúrmixolt, illetve ezt nem túrmixoltam, hanem az aprítógébe raktam a cseresznyét, és hát ebbe a kis adagonként, mert nem túl olyan nagy az aprítóm, és úgy nagyon szépen egyformára sikerült megcsinálnom, és akkor beleraktam ezt a narancsot. Ott vigyázni kell, mert ugye a magja is benne van, azt azért sikerült kihámozni belőle, és ehhez fahérudakat raktam. Most ennél az egynél nem igazán találtam meg a fahérudakat, mert ez nem volt túlzottan nagy, tehát nem ilyen nagy rudat raktam bele, úgyhogy a fogyasztásnál egy kicsit vigyázni kell, hogy rá ne harapjunk a fahéra, de majd mondom mindenkinek. nekem nagyon megnyerte a tetszésemet. Hát ennél be főzött cukrot is, és Gemfix-et is használtam, mert elég lédús. Bár amikor kimagoztam a cseresznyét, ráraktam szűrőtára, és nem öntöttem hozzá a levét. Lehet, hogy elfogadta volna még azt is, de a lével csináltam egy kis üdít.

0: Ezek az ízesített dzsemek nagyon jók, amit már említettem is, süteményekhez vagy lantokhoz is, de én nagyon sokszor alkalmazom, a házilag készített joghurthoz adagolom, és akkor minden nap másfajtát, mert azért, mikor megbontjuk is eláll, még főleg hűtőszekrénybe elég sokáig, és akkor egy kanállal teszek hozzá, és akkor ott van a gyümölcsös joghurt. Na és hát, amikor már megdermedtek a dzsemek, először legfeljelefelé tesszük az üveget 5 perc át, az néha nem 5 perc nálam, hanem több, mert elfelejtem visszafordítani, akkor visszafordítjuk, de ez nem jelent semmit nálam, hogy több ideig van úgy, és akkor feliratozzuk, és valamilyen szép csomagoló papírból, cakosollóval a tetejére vágunk egy úgynevezett ruhát, és madzaggal vagy raffiával átkötöm. A kötés előtt legumizom, mert a kötésnél csúszkál a papír, és akkor elég sokáig kell vele bíbelődni, tehát felöltöztetem az üvegeket. A feliratokat készíthetjük magunk is, de az interneten az Én lekvárom címszónál lehet letölteni. A múlt évben a sógornőm Rozikától kaptam az összes befőtemre ilyen feliratot, még volt egy néhány kimaradva. De ugye ez tavalyi dátummal volt, tehát rá van írva, hogy milyen befőtt, vagy milyen zsem, melyik évbe készült, és tulajdonképpen ezzel felöltöztetjük az üvegünket, és hát sokkal kellemesebb bemenni a kamrába a szép polc előtt, elcsodálkozni, és megmondom őszintén, hogy azóta, mióta így készítem, nagyobb a rend a polcon, mint az előtt, mert mindig ügyelek arra, hogy az első sor az mindig szépen álljon, és az elfogyasztott üvegeket, mikor kimosom, akkor hátra rakom, tehát mindig mozgatom őket előre, és hát különböző évjáratokat pedig más-más papírral fedem be. Tavaly piros-fehér pöttyös volt, a paradicsomra, lecsóra másmilyen, mert ez már elfogyott, akkor az előző évek, azt nem mindent tudtam megkülönböztetni, hogy milyen az megint más színnel. Most az idén már megvásároltam, vagy 3-4 év papírt, hogy elegendő legyen, és idén megint más lesz.
1: Teljes színkavalgád és színkódolás a kamrában.
0: Hát mondhatja valaki azt is, hogy kinek van erre ideje, hát annak, aki rászánja, mert erre rá kell szánni az időt, de tévénézéskor, vagy amikor úgy érezzük, hogy elfáradtunk, egy kicsit leülünk pihenni, akkor körberajzolhatjuk, megrajzolhatjuk a köröket, ehhez használhatunk bögrét, tálat, egyebet a üvegnagyságának megfelelően, és hát szakosollóval, de akinek nincs szakosollója, rendes ollóval is körbevághatja, és hát bármikor elkészíthetjük, ez akár már erőre is elkészülhet, és akkor csak rárakjuk az üvegekre, és akinek pedig nincs számítógépe, nem tudja így ezt előhívni, akkor egyszerű öntapadós címkével is megoldható, csak írja rá. Sima iskolai vinyettát is lehet erre alkalmazni, és rajzoltathatunk rá az unokákkal, különböző attól függ, milyen gyümölcsöt teszünk bele, tehát számtalan variáció létezik, és ha még ajándéknak szánunk, akkor egy kis csipkedarabot is ragaszthatunk, két oldalú ragasztóra ráragasztjuk, és azt is rárakhatjuk a másik oldalra. Aztán most jön majd a megy eltevése, most én megyet mandulával fogok elrakni, és csokoládéval, de lehet rummal is, ki hogy szereti, bár ahol gyerekek vannak, az nem biztos, hogy az a legjobb. Már úgy terveztem, hogy szilvát majd balzsamecettel készítek, birsalmát gyömbérrel, őszi barackot vaníliával és narancssal, mert szerintem annál is nagyon hatásos lesz. A sárga barackot azt egyedül csak natúran, mert azt egyszer már csináltam gyömbéresen, azt nem igazán kedvelték meg hát a különböző

Közös süteményekhez azt jobban használom, azt másokra nem is szoktam. Most ugye raktam el cseresznyét, fogok elrakni meggyet. Javaslom, hogy amikor magozzuk, akkor ugye először mindig leszedjük a szárát, úgy mossuk meg, és utána külön magozzuk, tehát nem kell, hogy egy helyre kerüljön a szára és a magja. A magot én egy külön tálba raktam. Ezt már máskor is csináltam így, és jó alaposan megmostam, beleraktam egy szűrőtálba, és forrásba levő vízbe raktam, valamennyi hipót öntöttem hozzá, és olyan 2-3 óra hosszáig főztem a magokat, és teljesen lejött róla az a kis ragadós része, ami még rajta maradt, amikor megcsináltuk, ezt utána alaposan megmostam, és most szárad kint egy ilyen tálba. Na most miért csináltam ezt? Mert ebből is készíthető valami, hát üzletekben elég drágán lehet kapni megymagos párnát, amit elsősorban a gyermekes szülők ismernek. Ezt, ha megmelegítik, akkor a kisbabának vagy a kisgyereknek a fájó pocakjára rakják, vagy éppen a füle fáj, egy nagyon jó szolgálatot tesz, és ugye olyan hőfokra melegíti fel, amit a gyerek elbír, de akár idősebb embereknél is jól jöhet egy ilyen megymagos, cseresznyemagos párnácska, amit pedig csak 100%-os pamutanyagba vagy lenvászomba érdemes megcsinálni, ami betehető a mikrohullámú sütőbe megmelegíteni, vagy pedig a sütőbe nem túl magas hőfokon, tehát hogy ne égjen meg, ne gyulladjon meg, a műszálas az ugye nem való ezekre a helyekre, ne megolvadna, tehát érdemes ebből egy olyan 20x20 centis zsákocskát varni, ami éppen, ha babának csináljuk, még kisebbet is lehet, hogy ha fülére, akkor ne legyen az egész feje meleg, tehát ezt érdemes utána így. De akár még az óvodában babzsáknak is megtenni ez, bár ezt még soha nem csináltuk, de még most ez eszembe jutott, hogy még arra is nagyon jó.

0: remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Mindszenti 50, egy életút a történelem sodrában címmel rendeztek konferenciát Egerben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Mindszenti József bíboros halálának 50. évfordulójáról megemlékező rendezvényen Fuchsberger Imrével, csehi Mindszent volt polgármesterével beszélgettünk, aki egy éve nyugdíjba vonult, és azóta csak a Mindszenti emlékházzal foglalkozik. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
0: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
2: Csehi Mindszent, ugye, ő Mindszenti bíboros életében meghatározó hely, ott született, és most ott egy emlékház látogatható. Elárulom, hogy én még sajnos nem jártam ott, de fogom pótolni. Mutassuk be a kedves hallgatóknak először a települést, helyezzük el, ugye, földrajzilag mekkora településről van szó.
3: Hát a Nyugat-Dunántúlon, a Vasvári járásba, a Vasi hegyháton egy 355 lakosú kis település. Hogyha egész pontosan be akarnám határolni, akkor talán azt lehetne mondani, hogy Szombathelytől 30, Zalaegerszegtől 30, Sárvártól 30 és pont középen. Én néha azt szoktam mondani, amikor polgármester volt, hogy olyan igazi Bermuda háromszögben vagyunk, hogy ott a nagy város a csücskébe. Hát ugye 355 lakos, az nem nagy település, kis szórványfalú, ugyanúgy, mint ott a környéken az összes talán.
2: Mennyire központi település olyan szempontból, hogy turisztikai szempontból így Mindszentihez kapcsolódóan?
3: Még a községi közös tanács idején is központi község volt, mert 2 kilométerre vannak a környező községek, és hát ezt a szerepet, mikor első ciklusban én polgármestertem, akkor azt mondtam, hogy egy szolgáltató önkormányzatot szeretnék kialakítani, és hát ez hiszem sikerült is. És hát ugye a Mindszenti szülőházat viszont a család, aki bent lakott, a Terészugának a családja lakott bent, és hát ők eladták a Magyarországi Mindszenti Alapítványnak, és hát azoktól kapta meg az önkormányzat 2009. decemberébe, és hát kezdtük felújítani. Én egyébként meg a másik család sarja vagyok, tehát én meg az Anna húgának az unokája vagyok, tehát adott volt a dolog, hogy amikor én polgármester lettem, akkor a polgármesteri programomnak a fő célja az a vallási turizmus elindítása Csehi Mindszenten, és hát hála jó Istennek, mindig olyan testület volt a környezetemben, aki erre vevő volt, és hát közben jöttek olyan plébánosok is, akik szintén támogatták, mondjuk Déri Péter, hogyha tehát tulajdonképpen sikerült megvalósítani az én nagy álmomat, amikor azt mondtam, hogy hát az édesanyja járkált utána börtönbe mindenhova, hogyha én valamit tudok tenni, és olyan helyre kerülök, hogy sikerül Mindszenti tiszteletét egy kicsit jobban felemelni, akkor nekem ez kutya kötelességem, úgy gondolom. Mellette ugye a Mindszenti Társaság alapító tagjai között vagyok, tehát minden fronton teljes erőbedobással Herceg Primást próbálom minél jobban ismertté tenni.
2: Amikor az alapítványhoz, illetve akkor az önkormányzathoz került a ház, milyen állapotban volt a ház, tehát milyen felújítást igényelt?
3: Hát teljesen sajnos le volt pusztulva. Ugye 9 évig nem foglalkozott vele sajnos az alapítvány sem, nem források hiányában. És hát ugye hát ez a 350 lakosú kis település önerőből mi se tudtuk volna megoldani, tehát rengeteg utánjárás pályázatra sikerült megoldani. Tehát szétbontott az önkormányzat 3 ütemre, ugye ez egy régi parasztház, tehát szoba, konyha, kamra mögött a gazdaságépületek, tehát az istálló és pajta, a ólak. Na most az első ütembe a sikerült a bíboros születésének a 120. évfordulóra terrorházában volt egy kiállítás, aminek a címe az volt, még biztos emlékeznek rá, hogy a Mindszenti József, a magyarok legismerte Mindszenti József. Na ezt a kiállítást mi elkértük, és bízván abban, hogy a ház előbb-utóbb el fog készülni, akkor ez a kiállítás legyen. Hát ez a kiállítás lett először az első 3 helyben, tehát a kis szoba, nagy szoba, konyha, kamra, és hát az istállóban pedig azok a relikviák vannak, vannak, amiket már az önkormányzat gyűjtött össze, meg a plébánia. Tehát ez volt az első ütembe készült el, ez a második ütembe készült el az istállón, azt teljesen újra kellett építeni, az annyira tönkre volt már. És akkor készült el az udvaron egy közösségi tér, egy kemence tulajdonképpen, ahol aztán a közösség az augusztus 20-ai kenyereket megsüti, és hát ott is fogadjuk vendégeket. A harmadik ütemben pedig a pajta majdhogy nem összedőlt. Arra rájöttünk közben, ugye megnyitottuk az elejét, a harmadik ütemre rájöttünk, hogy egy mosdóval, vécével ezt át zsilipelni azt a rengeteg embert, mert hála Isten rengetegen jöttek, hogy nem lehet, és akkor egy uniós pályázat keretében felújítottuk a pajtát, abból lett egy közösségi tér, ahol mondjuk 50 főt konferencia szinten asztal mellé le tudunk ültetni, de viszont ha táborozók jönnek, vagy zarándokok, akkor azt is ott el tudják foglalni, és hát a mosdók mögé meg akkor természetesen tettünk tusolókat is. Bízván abba, hogy azért majd nyarantól táborok fognak lenni, hát az idén az első tábort sikerült megszervezni Budapestről az egyet az egyik iskolájának, a gimnáziumának az egyik osztálya csillagtúrákkal járta be ott a környéket, és hát ott voltak nálunk.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy ezek szerint népszerű a Mindszenti Emlékház Csehi Mindszenten, tehát jönnek zarándokok, turisták, a vallás turisztikai célját úgy érzi, hogy elérte, vagy betölti folyamatosan?
3: Szerintem igen. Tehát ugye amikor megnyitottuk, egész jól elindult, és akkor jött a Covid, akkor ugye nem mertek az emberek elindulni, Covid után lassan kezdett újra visszajönni. Éppen tegnap kérdeztem meg a könyvelőket, hogy hány főnél tartunk. Tehát az idei évben november 1-ig 1750 ember látta ezt a házat, és hát szerencsénkre most már utazási irodák is fölveszik a céljaiba, és hát akik KAM, ugye ugyan, szintén ez a régió, ez a járás, Közép-Európa legnagyobb rododendron gyűjteménye ott látható, aki azt meglátogatja, az általában hozzánk is sem. Aztán premontrei minden érettségiző diák az Szombathelyről az jön hozzánk, ugye méltó előd nyomain, és hát udvardíjasek atya is meglátogatta a munkatársakkal, és azt ígérte, hogy ezután az ő fenntartásukban lévő összes intézmény, iskola szintén el fog jönni. Csak egy példát mondok, október 23-án reggel 8 órakor felmentem, jött egy nagy busz, 4 falugondnagű busz, ezek a kis buszok, meg 4 személykocsi. Tehát azután 4 órakor tértem Nyugavóra, és 6-szor elmeséltem körülbelül ezt a házat, mert ugye aki jön, annak általában egy olyan másfél óra templommal együtt, hogyha szűkre szabom, de hát ennél többet is tudnék róla beszélni. Hát ezt az önkormányzat ugye fenntartani, semmi állami támogatást ennek a működtetésére mi nem kapunk. Én, mint nyugdíjas, ezt büszkén vállaltam, mert úgy gondolom, hogy a vér kötelez előtte is, úgyhogy 99%-ban én megyek föl, és várom a csoportokat és a látogatókat.
2: Igen, és a katolikus templom is nagyon fontos, mert Mindszentit ott keresztelték meg.
3: Igen, templommal együtt szoktuk általában bemutatni, ugye a templom is az első misé, vagy hát keresztelés és első misés temploma, ami szintén ezekben az időkben lett felújítva komplettől, és hát a felújítás keretében hát építettünk egy keresztutat, és hát a keresztutnak a minden egyes állomásán egy Mindszentitől való idézet van, vagy Mindszentire vonatkozó idézet mondjuk, amit a püspöki kar mondott, vagy a pápa. Tehát ennek is nagy a látogatottsága. Déri Péter atya, amikor hozzánk került, vele jól össze lehetett dolgozni, mindenhol közösen mentünk, és hát eléggé szemtelen módon, ha az ajtón kiraktak bennünk, akkor még az ablakon kopogtattunk, és hát valahogy így sikerült azért ezt az összeget összehozni, hogy ezek a fejlesztések elkészüljenek. A templom is teljesen fel lett újítva, zarándok tér lett kialakítva, ugyanis azért induláskor, hála Isten, Csehi Mindszenti kis templomba mondjuk 150 ember esetleg befér, de annál több nem, de amikor többen voltak, Péter atya elindította, hogy minden hónap 29-én 6 órától 7 óráig van egy óra szentségimádás, 7 órától 8 óráig egy mise Mindszenti boldog avatásáért, meg papi hivatásokért, és utána meg a keresztúton egy körmenet a templom körül. Volt, hogy 3-4 busz ember jött, tehát padokat helyeztünk el a téren, hogy minél többen tudjanak részt venni. Ki van hangosítva, tehát egész Csehi Mindszentnek muszáj hallani.
2: Mindszenti lelki hagyatékát, üzenetét a mai kor ember számára ön hogyan tudná megfogalmazni? Mi az, amit még most is üzenés ránk hagyott?
3: Hát szerintem azt a kitartást, amit ő, ugye ha végig gondolom az életét, akkor három rendszerrel volt kapcsolatban, és mind a három rendszer lecsukta. Egyszer egy hithő ateista ember jött, hogy mit lehet tisztelni Mindszentibe. Hát mondta neki legalább azt a kitartást, amit ő véghez vitte. Hát, hogyha ennél többet nem is mondok, de már ezt lehet tisztelni. Meg azt a elhivatottságot, amivel rendelkezett, tehát nem adta fel, rengeteget dolgozott, tehát még betegen is járta a világot, és hát ugye Fokvárosból van egy történet, hogy Fokvárosban vannak a látogatóban, ugye miután emigrációba kényszerült, és hát a kíséret az már eléggé 35 fokos melegben nagyon nem akart már sehova sem menni, de Mindszenti megkérdezi, hogy tulajdonképpen van-e itt magyar ebben a városban, és mondta neki, van, de hát nem katolikus, meg kórházban is van, nem baj, de magyar, úgyhogy meg kell látogatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amik ma is érvényesek, hogy ha egy kicsit összetart ez a nemzet, akkor ugye Vincent is azt mondta, ha lesz egy imádkozó magyar, akkor probléma nem lesz, bízom be, hogy az imádkozó magyarok szerintem megvannak, gond meg ne legyen.
2: Igen, tehát akkor ez a kitartás, a magyar nemzet iránti szeretet, elhivatottság, hit, ami nagyon fontos, illetve említette akkor ezt a három korszakot.
3: Hát igen, ugye az első az a tanácsköztársaság idején Zalaegerszeg volt, a második az a Veszprém püspökség alatt a Nyilasok, ugye 44. november 27-én kispapokkal együtt elvitték Sopronkőhidára, és hát a következő az már kommunizmus áldozata, 48. karácsony másnapja. Tól a 8 év börtön, ahol én úgy gondolom, hogy igazán, most lehet, hogy ez nagyképpen hangzik, de valószínű, hogy ott lett Szenté Vincenti.
2: Igen, és ahogy ön is fogalmazott, hogy imádkoznak minden nap, és gondolom nem csak havonta azon az egy napon a boldog beavatásáért, szerintem mi, amit a legtöbbet tudunk adni egy-egy ilyen embernek, hogy imádkozunk érte és hozzá is.
3: Hát igen, de hát nálunk ezt mindenki tudja már, minden mise után imádkozás van, Mindszenti boldog avatásáért, tehát ez már benn van a csehi mindszentiek zsigereibe. Habár azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy először nagyon pöszén néztek rám, mikor én ezzel felvetettem, hogy egy vallási turizmust kellene itt ebbe a faluba, mert én úgy látom, hogy ennek a hatalmas metropolisznak, ennek a 355 lakosú településnek a lehetőségei, az csak ez az egy. Tehát, hogyha ezt nem használjuk ki, akkor nem lehet. Hát ettől lettünk ismertek Csehi Mincen, tehát én úgy gondolom, hogy kutya kötelességünk.
2: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is magamnak is, illetve a hallgatóknak is kívánom, hogy akkor találkozzunk Csehi Mindszenten.
3: Köszönöm szépen, hogy interjút adhattam, és hát nagy szeretettel várok mindenkit. Éjjel is lehet jönni, tehát az én telefonom az sosincs kikapcsolva, tehát bármikor, tehát néha kint dolgozok a PEN birtokon, de akkor is 5 perc alatt beérek a faluba, tehát maximum nem megfelelő ruhába vagyok, de az ajtó nyitva áll, és a kevés tudásom, ami van Mindszentiről, azt szívesen átadom.
2: Egyébként hivatalos nyitvatartása van az emlékháznak, vagy minden nap látogatható?
3: Bármikor látogatható, csak előzetes egyeztetéssel. Ugye azt azért nem bírja el egy ilyen kis önkormányzat, hogy ott egy ember örökké legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt csak így lehet megoldani, hogyha a telefonon egyeztetnek, de egyébként talán eddig egy ember volt, aki azt mondta, hogy 10 percet mondtam, azt hiszem, hogy 10 percet sajnos ő nem tud várni, az ajtóba állt, hogy én visszaérjek. Tehát én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon meg akarta ő nézni ezt.

0: Mindcenti 50, egy életút a történelem sodrában című konferencia egyik előadója, Csengei Ágota, a zalaegerszegi Mindcentineum tagintézmény vezetője volt. Most vele hallanak interjút.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Egerben találkoztunk, nem Zalaegerszegen, de akár ott is találkozhatunk még, mert hogy ott látható a Mindcentineum intézmény, ott található. Elárulom azt a hallgatóknak, hogy én nyáron jártam ott, és nagyon megható volt, nagyon megható és egyben megrázó is volt egyébként a kiállítás, annyira informatív, annyira gazdag, hogy tényleg egy nap is kevés arra, hogyha mindent meg akarunk nézni. De kezdjük akkor az intézetnek a történetével, hogy maga az épületnek a kialakítása és egyébként az épület homlokzata is engem meghatott. Amennyire lehet a rádió hallgatóknak, akkor az épület külsejét mutassuk be először.
2: Igen, hát nagyon megosztó az épület külseje. Amikor első ránézésre ránéznek, akkor úgy gondolják, hogy egy rácsos épület, olyan, mint Szentjén Józsefnek a börtön éveit akarja jelképezni. A tervezőknek nem az volt a célja. A tervezőknek az volt a célja, hogy a moár és sejemnek a sejem mozgása, hogy a fény rávetül, az szerint mozogjanak a milamelláink is. Idézőjelben mondom, a mozogjanak, de ez szerint különböző méretűek és különböző színűek. A fehérnek a több árnyalatával lehet látni ezt a hullámzást. Úgyhogy amióta én ezt meghallottam, ezelőtt 3 évvel, azóta teljesen másképp nézek az épületre. Mert amikor én 2021. októberében elkezdtem dolgozni Zalaegerszegen, akkor félkész volt az épület. A külseje már látható volt, és megmondom őszintén, hogy nekem is rémisztve és ijesztő volt. De utána megismerkedtem az építkezés történetével, meg a tervező koncepciójával, meg a kiállításaink koncepciójával, és onnantól kezdve teljesen másképp nézek az intézményünkre.
1: Igen, igen. Egyébként nekem is ez a börtönablaknak a rácsa, szerintem biztos, hogy mindenkinek ez az, ami először eszébe jut, de hát végül is a művészben benne van, a művészetben benne van az a szabadság, hogy ő is gondolhat valamit, meg ugye a látogató is gondolhat, érezhet valamit saját lelkülete, saját tudása alapján. Egy gyönyörű állandó kiállítás látható ebben az épületben. Nagyon informatív, ahogy mondtam. Mi volt az kiállítás tematikája, mi alapján hozták létre, mi volt a koncepció?
2: Ami elindította a Zalaegerszegi megyei jogú város önkormányzatának a képviselőit, illetve polgármester urat ebben a gondolkodásban, mindenképpen az volt, hogy Mindszent József 25 évet töltött apát plébánosként Zalaegerszegen. Ennyi időt ő sehol nem töltött egy helyben, és előtte már 2 évig ott volt hitoktató is a városban. Ezért gondolták azt, hogy vannak állandó kiállítások, illetve sok időszaki kiállítás van, ami Mindszent József életével foglalkozik, de olyan nagyszabású, ami valóban az ő életét így nagyon behatóan és 150 négyzetméteren, tehát tényleg elég nagy alapterülete mutatja be, ilyen nem készült Magyarországon. És úgy gondolták, hogy ha már építenek egy házat, mert ez teljesen új építésű ház, egy intézményt, akkor legyen ennek egy másik kísérő kiállítása is, ami pedig bemutatja a kommunizmus ideje alatt üldözött egyházi személyeknek a történetét. És ez a kettő szerintem nagyon jól összetalálkozott. Ugye van egy nagyon jó kurátor csapat a háta mögött, akik 7 évig gondolkodtak azon, és találták ki, hogy mi legyen a koncepció, mi legyen a felépítése. Én azt mondhatom, hogy tényleg nagyon nagy szavakat használnék, akkor azt mondanám, hogy világra szóló az eredmény, de tényleg az. Tehát Magyarországon hasonlóan ebben a témában szerintem nincs ilyen nagyon jól átgondolt és nagyon letisztult és nagyon szép kiállítás.
1: Igen, egy gazdag anyagú kiállításról van szó, hanganyagok, videók, korabeli újságokból újságcikkek. Milyen módon tudták ezeket összegyűjteni a kiállítás kurátorai? Mennyire volt ez nehéz, vagy mennyire hozzáférhetőek a dokumentumok?
2: Én úgy gondolom, hogy nagyon szerencsés volt a találkozás. A városvezetése megtalálta a Mindcenti Alapítványt, Kovács Gergely vezetésével, akinek tényleg szívügye Mindcenti József életútja, hiszen ő a posztulátora is a boldoggavatási eljárásnak, és Gergőjék nagy szeretettel és nagy odafigyeléssel válogatták ki a tárgyakat, tehát mi még abban a részben nem kapcsolódtunk. Nagyon sok tárgy egyébként, főleg a Mindcenti szinten kimondottan az alapítvány tulajdonát képezi ma is. A második emeleti kiállításnak a tárgyaidnak az összegyűjtésében már részt vehettünk, tehát én például már ott voltam, amikor a K-lakást berendeztük, hogy honnan kapunk szekrénysort, könyveket, stb. Tehát én magam is kerestem csillárokat és hasonló tárgyakat. Az emberek, amikor megtudták, hogy milyen cél érdekében gyűjtünk, akkor nagyon szívesen és önként ajándékozták nekünk, tehát hogy ez nagyon szerencsés találkozás volt azokkal az idős emberekkel, akik főleg jó helyen tudják azóta a tárgyaikat.
1: A mindszenti kiállításon milyen emléktárgyak találhatók Mindszentitől, mik talán a legkuriózumabb tárgyak?
2: Hát van olyan palást, amit ő viselhetett, számomra az egyik legkedvesebb egyébként az 56 októberében viselt téli kabátja, egy fekete kabát, ami ki van odaállítva, ez mindenképpen a személyes tárgya volt, és amiről Kovács Gergely posztulátor szép hosszan tud beszélni, mert a történetét ő tudja igazából, az pedig a követségi asztala, hiszen az amerikai követségen 15 évet töltött el, és ehhez fűződik egy olyan nagyon szépen kidolgozott intarziás asztal, ami már megjárta Európát is, hogy hogyan tért vissza, és hogyan került ki Magyarországról. Az egy külön történet, ezen az asztalon tartotta a miséit, tehát ez is egy hihetetlenül szép tárgy. A pasztorációs útjait nagyon érdekesen állították össze a kurátorok, nagyon szépen áttekinthetően láthatjuk, hogy a világot négyszer körbejárta a Földet, hogyha azt kilométerbe összeadjuk. Ott viszont az Amerikában kapott városi diszkulcsokat lehet látni, egy diszkulcsgyűjteményt, ami szerintem megint párját ritkítja, és nagyon félve húzzák ki azokat a kis fiókokat, hogy mi lehet benne, és akkor feltárul egy-egy nagyon szép diszkulcs. Tehát kevés a tárgyi anyag, de úgy gondolom, hogy nagyon informatívak azok a korabeli hangzóanyagok és újságok, amiből viszont interaktívan nagyon sokat lehet elsajátítani, elolvasni, belehallgatni.
1: Igen, a kulcsokra én is emlékszem, illetve nekem még nagyon meghatározó volt a mindszenti szobor, ami körül ugye egy mindszenti idézet hangzik el folyamatosan.
2: Igen, igen, hát amiről mindenképpen szót kell ejtenünk, azok az installációk. Olyan művészi installációk találhatók a kiállításban, ami is olyan nagy térben van mindegyiknek helye és tere kibontakozni, hogy ez tényleg megszólítja és meg is üti adott esetben az ember. Tehát ebből is azt mondom, hogy nagyon szépen van felépítve a koncepció, hiszen ott egy fényúton jutunk be a körtemplomba, ami mintázza Mindszenti Józsefnek a címtemplomát Rómában, és ott van ez a Liger Tibor szobrászművésznek az a gipsz szobor tervezete, szobor másolat, amiről a márvány és a bronz szobrot is készítette, úgyhogy szerintem az tényleg egy nagyon-nagyon szép és nagyon megható maga az egész tér. Én amikor csoporttal megyek be ebbe a templomba, akkor mindig mondom, hogy énekeljünk egyet közösen, és ott a közepén tényleg úgy működik, mint egy körtemplom, mint az Árpád-kori körtemplomaink, felerősödik a hang, és teljesen más az akusztikája, és mindig így rácsodálkoznak, mert mindenki ott beér oda a térbe, megnézi a szobrot, elolvassa ezt az imát, ami az utolsó szó jogán nevű imát tartalmazza ott le, és hangján is halljuk, mint Szent József hangján is, de amikor megszólalunk ott a közepén, akkor azért mindenki úgy, hú, hát tényleg egy templomba értem.
1: Igen, és hogy a beszélgetés elején említette, hogy azért érdemes ezt a tárlatot, ezt a kiállítást idegenvezetéssel megnézni. Be kell önökhöz jelentkezni, hogy működik a látogatás?
2: Igen, mi ezt nagyon szeretjük, meg kérjük is a csoportjainktól, hogyha már kitűzték az időpontot, akkor feltétlenül előtte egy hónappal jelentkezzenek be, mert tárlatvezetőinket ugye úgy kell beosztanunk, hogy mindenkire legyen idő is elegendő, és tudjunk mindenkivel foglalkozni. Nagyon sok diákcsoportunk van most ebben a tanévben, sikerült a Nemzeti Emlékezet pedagógiai programhoz csatlakoznunk, ami azt jelenti, hogy 2,5 hónap alatt közel 2000 gyereket vezetünk, tehát a tárlatvezetőink a zarándok csoportok is vezetik, és a diákcsoportokat is foglalkozás keretén belül, tehát emiatt nagyon kell tudnunk előre, hogy akkor tényleg valaki mikor érkezik.
1: Önnek személy szerint mindszenti lelki hagyatéka mit jelent, mi az, ami ön számára nagy hatással van mindszenti életéből, lelkületéből, üzenetéből?
2: Nagyon karizmatikus ember volt, az zalaegerszegi éveiben nagyon kemény volt, és nagyon-nagyon tudom hasonlítani az én élettörténetemet, hiszen a fiatal hívben az ember mindig keményebb és kockáptalan a gondolkodása, kevésbé rugalmas, kevésbé tud elengedni dolgokat, de így, ahogy a saját élettörténetemet is látom, és érzem már így a kor előre haladtával, hogy vagyok egyre kevésbé merev, inkább rugalmasabb, és ez nagyon megérintett engem Mindszent életébe. Én közművelődési szakemberként kerültem az Zalaegerszegre, és amikor megismerkedtem Mindszenti József történetével, a zalaegerszegi éveit illetően, akkor megint nagyon tudtam azonosulni, mert ő közművelődési szakemberként egy Nobel-díjat érdemelne. Tehát holott ő egy apát plébánosként ment oda, de annyi olyan újítása volt és kezdeményezése, és minden embercsoportra odafigyelt, az analfabetizmus meg akarta szüntetni, a hitet meg is próbáltam, meg sikerült is megerősíteni. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy ez nagyon szilárd elhatározás, nagyon szilárd erő és hithez való, hát végsőki kitartás. Tehát nekem nagyon-nagyon példaképem lett egyébként az elmúlt időszakban, mert tényleg, hogy nem tudták megtörni. Nagyon kevés ember tudta volna ezt így emelt fővel végig csinálni a saját élettörténetén, és ezek után 80 évesen kiszabadul az amerikai nagykövetségről, és elindul a világon szétszóródott magyarokat támogatni lelkileg 80 évesen, és élete végéig ezt felvállja, ezt a küzdelmet, szóval szerintem példaértékű az ő élete. Engem mindenképpen megerősít.
1: És az zalaegerszegiek életében, tehát él a mindszenti kultusz, mindszenti iránti tisztelet?
2: Mindszenti személy eléggé megosztó Zalaegerszegen, amit az előbb így mondtam, hogy én érzem ezt az érdeklődésből. Az elején, amikor megnyitottunk 2022. októberétől, nagyon erőteljesen jöttek az zalaegerszegiek, nagyon sokat látogattak bennünket. Én úgy gondolom, hogy vissza is tér az, aki igazából szereti a házunkat és a kiállításunkat visszatér. Nagyon sok külön rendezvényt szervezünk azért, hogy amikor már a kiállításokkal beteltek, akkor például előadásokat. Tegnap Szakály Sándor professzor volt a vendégem, aki arról tartott előadást, hogy Mindszenty, amikor átkerül püspöknek Veszprémbe, akkor utána mi motiválja, milyen intézkedéseket, hogyan éli túl azt a kritikus 3 évet, ami ezt követi a püspökké és a bíborosi avatása alatt. Tehát, hogy én azt remélem, hogy Zalaegerszegen be tudtunk már ékelődni, és hogy szeretettel jönnek hozzánk az emberek.
3: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Kedves hallgatóink! Mindszenty 50, egy életút a történelem sodrában című konferenciáról hallottak összeállítást. Műsorunk a 2026. január 26-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: A nap imája.
1: Ó, Szent Szűz! A te hited nagyobb volt, mint valamennyi emberi és angyali együttvéve. Láttad fiadat a betlehemi istálóban, és hitted, hogy a világ teremtője. Láttad, hogy menekülnie kell Heródes elől, és nem szüntél meg hinni, hogy ő a királyok királya. Láttad, hogy megszületik, és hitted, hogy örök. Láttad szegénynek, szűkölködőnek, és hitted, hogy ő a világegyetem ura. A szalmán fekvőről hitted, hogy mindenható. Láttad, hogy nem beszélt, és hitted, hogy ő a végtelen bölcsesség. Hallottad sírását, és hitted, hogy ő a paradicsom öröme. Láttad a halálban megvetetten és megfeszítve, és bár mások meginoktak hitükben, te szilárdan maradtál a hitben, hogy ő Isten. Szent Szűz, nagy érdemeidért, est ki számomra is az élő hit kegyelmét.

0: Kedves hallgatóink, mai összeállításunk munkatársai Kónya Éva, Sinkovics Andrea és Németh Tamás nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Szent István Rádió összeállítását.

0: Durko Helena, valamint a Jave és Steve Hackett egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Pünkösd, a húsvét és a karácsony után a harmadik legnagyobb keresztény ünnep, neve a görög Pentékoszté 50 szóból ered. Az Ószövetségi zsidó népnél eredetileg aratási hálaadó ünnep, vagy az első zsenge ünnep volt, majd a mózesi törvény emléknapja lett, amikor arra emlékeztek, hogy Isten szövetségre lépett népével, Mózes törvényt hirdetett. Az ünnepet a hetek ünnepének is nevezik, mert 7x7 nappal Pészak után ünneplik. Miről szól a pünkösd? Mit ünneplünk pünköstkor? A keresztény egyház születésnapját jelentő pünkös történéseit megörökítő új szövetség részletesen leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által mennybe menetel előtt megígért Szentlélek a tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház. Pünkösdi szinódus 3005-ben rendelte el a galamb vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljövetelének megünneplését. A katolikus egyházban a II. Vatikáni zsinat liturgia reformja szerint a pünkösd a húsvéti misztérium beteljesedése. Bár pünkösd hétfő, a zsinati liturgia reform bevezetése óta már nem külön egyházi ünnep, számos országban 1993 óta Magyarországon is munkaszüneti nap. Pünkösd előestéjén szerte a világban a Szentlélek eljövetelét kérik virrasztva és imádkozva a hívek. A pünkösdi időszak a protestáns egyházakban a konfirmáció, az úrvacsorára való előkészítés, az ifjak felnőtt hívővé avatásának ideje. Ugyancsak ez az időszak a katolikus bérmálás ideje, amikor a püspök a Szentlélek közlésének szentségét szolgáltatja ki az ifjaknak. A keresztény hagyomány mellett a pünkösd Európa szerte ősi tavaszköszöntő ünnep is. A néphit szerint, ha pünkösdkor szép az idő, akkor jó lesz a boltermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király választásának szokása. Például az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban a legények különböző ügyességi próbákon, lóversenyeken mérik össze erejüket és ügyességüket. Régen faluhelyen a győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koronát. Uralkodásának rövid idejére utal a pünkösdi királyság kifejezés, a gyorsan múló, éppen ezért értéktelen dicsőség metaforája. Jellegzetes pünkösdi szokás a pünkösdi király vagy királyné körmenete. A legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöldágakkal királynőnek öltöztetik, és rózsaszilmot hullatva házról házra járnak köszönteni. Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye. A hagyomány szerint 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra áttéríteni, a csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a nagy erdőnél győzelmet arattak. Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagybúcsút, ahová több százezer zarándok érkezik az egész Kárpát-medencéből és a világ más tájairól. Pünkösdkor változatos programokkal készül az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Május 24-én vasárnap a kalandos emlékhely programjai mellett a legelők és pásztorok nemzetközi ébéhez csatlakozva pásztor találkozót tartanak. Lesz pusztai gyapjúszüret, tárlatvezetés a puszták rajzolói kiállításon, füveskönyv a pusztáról, szeri gyógynövényház, ahol felfedezhetik a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadon termő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét. Tarhonyakészítést és lovas bemutatót is tartanak. Május 25-én, hétfőn 11 órától lovas bemutatóval kezdődik a program. 12:30-től népzene, néptánc lesz, a Ha te tudnád tánctanodával, ezt követi 12 órától Berta János vándorkomédiás, a Vénasszony meg a Halál című előadása, 3:45-kor kezdődik a pünkösgyárás, majd 14 órától a pünkösdi királyválasztás ügyességi lovasvetélkedő a lovaspályán.
A pünkösdölőn izgalmas kalandok várják a látogatókat. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban megnyílt a Délalföld Mohácsa című új időszaki kiállítás a látogatóközpontban. Miközben a Mohácsi csata napjának eseményei viszonylag jól ismertek a magyar történelem iránt érdeklődők számára, az már kevésbé köztudott, hogy a felgyújtott Budáról hajóhídon Pestre átkelő török sereg két felé válva, és menet közben a Dunatisza közét végigdúlva érte el saját területét. A két seregtest elől déli irányba menekülők által hatalmasra duzzasztott bácsi tábor elpusztításának talán több áldozata volt, mint magának a Mohácsi csatának. A két folyó közötti terület hódoltsági története eléggé homályos. Amit tudunk, az többnyire a térség településeinek pusztulása és a rácok bácskai térfoglalása. Keveset tudunk a török Szegedről, pedig várát a híres török utazó, Evlia Cselebi által megörökített helyi hagyomány szerint a nagy török építész Sinan tervezte. Még kevesebbet a török palánkvárak világáról, pedig egy ideig a Szeri monostor épületét is ilyen célra használhatták. Arról pedig már fogalmunk sem lehet, miként él túl a magyarság egy olyan korban, amikor nem csupán az új szokásokkal berendezkedő török hatalom nézett rá ferde szemmel, de a felvidéki várakból portyázó magyar katona is ellenség volt, ráadásul hitében is megosztva dúlt viszály keblében. A kiállítás és a konferencia ennek a kornak kíván emléket állítani, bemutatva a Dunatisza közt középső és déli részének 16.-17. századi történetét, valamint építészeti, tárgyi és szellemi hagyatékát, magyar, törököt és rácot egyaránt. A tárlat a Szer Üzenete Alapítvány támogatásával, a Szegedi Móra Ferenc Múzeum, a Kecskeméti Katona József Múzeum, a Csongrád-Csanád megyei levéltár és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésével valósult meg. A kiállítás október 31-ig tekinthető meg az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark látogatóközpontjában. A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató folyamatosan indít nevelőszülő képzéseket az ország különböző pontjain. A nevelőszülői élet iránt érdeklődők a szentagota.hu oldalon kaphatnak tájékoztatást. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A kulturált közlekedésről és a szükséges fejlesztésekről egyeztettek a Debrecen nemzetközi repülőtéren, adta hírül a Dehír. A konferencia célja az volt, hogy elősegítse a közlekedési módok összehangolt működésének kialakítását, valamint ráirányítsa a figyelmet a kulturált, biztonságos és felelősségteljes közlekedés jelentőségére. Az esemény szakmai előadásokkal és panelbeszélgetéssel biztosított fórumot a résztvevő szervezetek közötti tapasztalatcserére és együttműködésre. A rendezvény központi témája az integrált mobilitási rendszerek fejlődése volt. Az előadásokat panelbeszélgetést követte, amelynek központi témája az együttműködés és az utasélmény fejlesztése volt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy minden fejlesztés középpontjában az utas áll, miközben az elvárások folyamatosan

tartott előadásaik olyan összetett fejlődési rendellenességek korszerű kezelési lehetőségeire fókuszáltak, melyeknél korábban a sebészi megoldás kivitelezhetetlennek tűnt. Az ismertetett innovatív eljárások új távlatokat nyithatnak a ritka és súlyos nőgyógyászati fejlődési rendellenességek ellátásában, adta hírül az egyetem. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ szülészeti és nőgyógyászati klinikáján a több évtizedes hagyományokkal rendelkező gyermeknőgyógyászat az elmúlt években jelentős szakmai fejlődésen ment keresztül. Ennek eredményeként a Debreceni Centrum mára nem csak hazai viszonylatban tölt be kiemelkedő szerepet, hanem nemzetközi szinten is meghatározó szakmai műhelyé vált. A debreceni szakemberek legújabb tudományos eredményeiket a közelmúltban Magyarországról egyedüliként a San Franciscóban megrendezett világkongresszuson ismertették. A Nemzetközi Szakmai Fórumon Krasznai Zoárd klinikai igazgató, egyetemi docens és Molnár Szabolcs adjunktus előadásaikban olyan komplex eseteket mutattak be a Müller-cső eredetű fejlődési rendellenességek kezeléséről, melyeknél korábban a sebészi megoldás kivitelezhetetlennek tűnt. A gépek ecsetje, cica hívogatás, sáfrány és társasjáték a katedrán. Ezúttal is rendkívül színes és érdekes témakörökben végeztek kutatásokat a Debreceni Egyetem 60 István szakkollégiumának hallgatói. Tudományos eredményeiket 7 szekcióban mutatták be, az intézmény egyetlen újra 3 évre minősített szakkollégiumának tavaszi tudományos hallgatói konferenciáján, olvasható az Unideben. Hivatalosan orvosdoktor volt, de valójában már a maga korában is igazi polihisztornak számított a Debreceni Református Kollégium tanára 60 István, hiszen foglalkozott csillagászattal, teológiával, sőt bűvészettel is. Ez a sokszínűség hatja át a róla elnevezett szakkollégium tevékenységét is, melynek ifjú kutatói az MTA Dabszékházban engedtek bepillantást munkáikba a tavaszi tudományos hallgatói konferencián. A konferencián 7 szekcióban összesen 62 előadás hangzott el, a klasszikus tudományoktól a legmodernebb jelenségekig. A témák az irodalomtudománytól, a pszichológiától kezdve a jogon át, a történelmen át, egészen a gépészetig, matematikáig és szociológiáig terjedtek. Nagy munka kezdődik Szepesen, tudta meg a Civisír. Szepes vízellátási hálózatának fejlesztése, valamint a környező úthálózat korszerűsítése érdekében 2026 májusától jelentős munkálatok kezdődnek. A közmű építéssel egyidejűleg teljes körű útfejlesztést is végez az önkormányzat. Az érintett szakaszok megújulnak, kiszélesednek és új aszfaltburkolatot kapnak. A munkálatokat a kivitelező szakaszosan végzi, annak érdekében, hogy a lakosság számára a lehető legkisebb kényelmetlenséget okozza. Az első szakaszban történő lezárás ideje alatt, ez május 20-ától szeptember 20-áig tart, Debrecen-Szepes 2 irányból közelíthető meg, déli irányból a 481-es főút felé, vagy északi irányból a szepesi stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratáig, majd onnan a sárga dűlőn át a Szováti út irányába. Világszerte több mint 100 helyszínen több tucatnyi orgonista ad majd koncertet az idei orgonák éjszakáján május 23-án, közölték a szervezők az MT-vel. A közleményben hangsúlyozták, a 2019-ben indult kezdeményezés célja, hogy minél szélesebb közönséggel ismertesse meg az orgonát, a hangszerek királynőjét. Úgy fogalmaztak, hogy a nemzetközi programsorozat keretében, amelyhez határon túli magyar lakta települések, európai nagyvárosok is csatlakoznak, az összes lakott kontinensen lesznek események. A programok között templomi és koncerttermi hangversenyek mellett szabadtéri események, vízi orgonakoncertek és egyéb kísérő programok is szerepelnek. A rendezvényhez számos vidéki város is csatlakozott. Debrecenben például a református kis templomban Boncsér Gergely, Klein Otokár és Vadász Dániel tenoristák és Sárosi Dániel orgonaművész adnak közös koncertet. Az úszodától a szabaduló szobáig újabb helyeken kaphatunk kedvezményt a Debrecen városkártyával, értesült a Dehír. Folyamatosan bővül a Debrecen városkártya partnerköre, az elfogadó helyek száma már 90-re nőtt. A Debreceni Sportcentrum 2 helyszínnel is csatlakozott elfogadó helyként. A Debrecen városkártya birtokosok számára 10% kedvezményt biztosítanak a Debreceni Sportuszoda 30 alkalmas bérletárából, illetve a Debreceni Jégcsarnok 20 alkalmas bérletárából. Az egyik debreceni szabaduló szoba a Debrecen városkártya felmutatásával 15% kedvezményt biztosít. Az elfogadó helyek köre igen színes, a termálfürdőtől kezdve a különböző üzleteken át az éttermekig számos szolgáltató csatlakozott már a 2020 tavaszán elindult programhoz.
Négy napos fesztivállal ünnepli első születésnapját a debreceni Kultkert, írja a De Hír. Az

Eső születésnap alkalmából a pünkösdi hétvégére egyedülálló programsorozattal készülnek a szervezők a Medgyesi sétányon. A május 21-től május 24-ig tartó eseményen a hazai könnyűzenei élet meghatározó alakjai lépnek fel a Kultkert színpadán. Május 23-án szombaton a Hobo Bill Band, míg május 24-én vasárnap pedig Kalapács József felel a hangulatért. A koncertek mellett kiegészítő programok is várják az érdeklődőket. A szervezők ígérete szerint, aki igazán ütős programra vágyik a pünkösdi hosszú hétvégén, annak érdemes ellátogatnia a szülinapi zsúrkertbe. Nagy megtiszteltetés érte a Flex HD SE vezetőjét, írja a HAON. Nemrégen tartották a Magyar Tornaszövetség aerobik szakág szakági értekezletét és vezetőség választását, amelyen Kovácsné Laurinyec Juliannát, a Flex HD SE elnökét a következő 5 évre ismét a szakági vezetőség tagjának választották, számolt be a Debreceni Egyesület honlapja. A tiszaújvárosi gyógy- és strandfürdőben rendezték meg a 35. Tisza Triatlon Sprint távú ranglista versenyt és a Triatlon Klubcsapat országos bajnokságot. A hétvég viadalon a DSI Debrecen versenyzői is megmérettették magukat és értek el jó eredményeket. Szombaton az esős időben jól teljesítettek a csapatverseny során, értékes helyezésekkel bizonyították felkészültségüket és egységüket. A második napon az egyéni viadal alatt az időjárás már a szebbik arcát mutatta, ideális körülmények között zajlott a verseny. A DSI sportolói magabiztos teljesítmény nyújtva több kategóriában is felállhattak a dobogóra. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Újabb életmentő pontot adtak át Debrecenben május 12-én. A Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum egy fél automata defibrillátort vásárolt, a pedagógusok pedig az országos mentőszolgálat képzésén elsajátították az életmentő készülék használatát. A Szent László Gimnáziumban 23 pedagógus végezte el a képzést, a készüléket pedig alapítványi forrásból vette meg az oktatási intézmény. Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolita Isten áldását kérte az új életmentőpontra.
1: Föltámadt Krisztus! Még a mai napon utoljára így köszönünk mi görögkatolikusok, hiszen húsvét ünnepkörét most zárjuk le, és ez nagyon alkalmas köszöntés ezen a rendkívüli pillanatban, amikor életmentő ponttá lett a Szent László gimnáziumunk. Az élet az Isten ajándéka, Istentől kaptuk, és ezért kell megvédeni, megóvni, hogy tudjuk értékelni, hogy az Istentől mit kaptunk. És amikor életmentő pont ez az iskola, ez fölhívja a figyelmet arra, hogy ez az iskolánk, ahogy az egész egyházunk is mindig az élet pártján van. Nem csak akkor, amikor baj van, hanem minden nap. Erre tanítjuk a diákokat, hogy az életet szolgálják, és az örüljenek az életnek, mert az Úristen ezt akarta, hogy örömteli legyen az életünk. És amikor megkapjuk ezt a készüléket, amit elmagyarázzák, hogy hogyan is kell használni, örülök annak, hogy a több tanár is megtanulta, tehát nem csak a egészségben dolgozók, meg a diákok fogják tudni ezt használni. Örülök annak, hogy hozzájárulhatunk a lakosság egészségéhez, nem csak lelki értelemben, hanem fizikai értelemben is. Szóval az Isten ajándékát ilyen módon is védjük, és arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ne felejtsük el megköszönni az Istennek, hogyha nehéz helyzetbe kerülünk is, akkor is az élet az Isten kezében van, és együtt működünk az Istennel, amikor megpróbálunk életet menteni. Tehát életmentő ponttá lett ez az iskola, és azt remélem, hogy az egyházunk sok más hasonló módon is fogja majd tudni még segíteni, szolgálni a Debrecenben is, persze másút élőket is. Köszönjük szépen a döntést, hogy megkapjuk ezt a készüléket. A pedagógusok, a tanárok és a szülők is sokat áldoztak azért, hogy megszerezhessük ezt. Nekik is nagy köszönet, és mindenkire a Jóistennek az áldását kérem.
0: Azt gondolom, hogy méltóak vagyunk erre a címre, mivel már 59 éve képezzük az egészségügyi szakembereket, mondta Hámori Éva igazgató.
2: Tehát nagy öröm számunkra, hogy életmentő ponttá, életmentő közösségé vált ez az iskola. Ezt nagy összefogás előzte meg. Azt gondolom, hogy méltóak vagyunk erre a címre, mivel már 59 éve képezzük az egészségügyi szakembereket a régióban. Kiváló oktatóink vannak, szakmai tanárok, egészségügyi oktatók, így szoktam is mondani, hogy biztonságban érezzük magunkat, mert ha már mikor baleset történik, vagy valaki rosszul lesz, akkor háznál van a segítség, és azonnal a kollégák tudnak segíteni. De célul tűztük ki, hogy tovább lépünk, és még biztonságosabbá szerettük volna tenni ezt az iskolát, ezért elhatároztuk, hogy életmentő közösségé válunk. És először ez az első lépés volt, hogy alapítványi bálunk bevételéből vásároltunk egy modern automata defibrillátort, majd a közösség tagjai, iskola dolgozói, közismereti tanárok is, iskola irodai dolgozói is elvégeztük azt a képzést, amit az országos mentőszolgálat szervezett meg számunkra. Ezáltal megelőzve a mentőket meg tudjuk kezdeni biztonságosan a mentést. Nem csak az iskola közösségének ad ez a fejlesztés biztonságot, hanem a környéken lakóknak is, úgyhogy nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta kezdeményezésünket, és aki hozzásegített minket ahhoz, hogy életmentő közösségé váljunk.
0: Vármegye szerte már 51 életmentő pont van, közülük 26 Debrecenben.

0: Sting felvételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéval, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünköst szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra. A zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Bár idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be. A Tiszapárti kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. Az északi a szél nagy területen élénk, erős lesz. A hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett, és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz az égben. Azután gyere, és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 17-től a 27. versig tartó ige szakaszt Varga László olvasta fel.

0: Az Il Giardino Armonico muzsikált. 5 óra 40 perc van, a Vatikáni Rádió tegnapi adását hallják.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Hajai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérik a Szent Lelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság Szent Lelke. A Szent Atya pünkös vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homiliájában a feltámadt Úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó Szent Lelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak. Jézus Szent Lelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet, sugarát. Jöjj, szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a Szent Atya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
2: Al primo giorno della settimana.
1: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
2: Vive per sempre.
1: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és szélesre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus e köszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira Szent Lelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az Atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a szentlelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámadt Krisztus lelke, a béke, szent lelke.
2: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
1: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a Szentlélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
2: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
1: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe, annak a küldetésébe, aki Istentől származik és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott leheletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten művetéján mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetés kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi, éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.
2: Perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità.
1: Tért ki Leó pápa homíliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelenlétének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztaló teát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja. Ő a Dator Munerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ezért vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él, és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta a Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására,
2: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
1: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
3: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életünk minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkös liturgiájáról emlékedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
3: Lo spirito apre le porte.
1: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja, abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent Lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzem nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongása tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendég szerető legyen,
3: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
1: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus rendes közgyűlése megnyitásakor bemutatott a Szentmisén, homíliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szereti atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között. A pápa beszédét a szizonyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízzunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban. Adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéval, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk, és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta Szent Beszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünköst szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra. A zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem, közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be. A Tiszapárti kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Hazánk időjárásáról. Hétfőn is napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. Az északi a szél nagy területen élénk, erős lesz. A hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

hegyre, és amint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai, és megnyitván száját tanítja vala őket,

Grillus Dániel és Sevestyén Márta felvételeiből válogattunk. Negyed hét van. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből. Kékesi Enikő olvas fel.

Az ima első alapmozzanata akkor jön létre, amikor az ember Isten szentsége előtt felismeri saját értéktelenségét. Látja, hogy önző, igazságtalan, tisztátalan és gonosz. Érzi és fontolóra veszi saját igazságtalanságát. Bizonyos mai, tegnapi vagy régebbi cselekedeteit, de ezen túlmenően egész állapotát, amelyben él, s ahogyan egész élete alakul. A bűnt, ahogyan a kinyilatkoztatás értés, ahogyan belül egész lényét űzi, hajtja. Az ember felismeri, hogy a bűn nem csak az élő Isten ellen való, nem csak erkölcstelenséget, hanem a szentség teljes hiányát is jelenti. És látja is ezt, s igazat ad Istennek önmagával szemben, ahogyan az 50. Zsoltár is mondja, gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem van szüntelen, egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzéseidben. Különféle lehetőségek adódnak arra, hogy az ember kivonja magát ez alól a felismerés alól.

A legdurvább hiba az, ha saját bőnünket egyáltalán nem látjuk, mert nem akarjuk meglátni. Úgy érezzük magunkat, mintha tiszták lennénk. Hangsúlyozzuk, hogy milyen becsületesek vagyunk, vagy soha semmi rosszat nem tettünk. És egyáltalán nem vesszük észre, hogy mennyi felfúvalkodottság van az állítólagos becsületesség mögött, és mennyi rosszasság a látszólag fedhetetlen élet mögött. Itt bizony hiányzik a bátorság és az igazságra való törekvés. Isten kinyilatkoztatta, hogy az ember bűnös, és hitetlenség ezt komolytalanba venni. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk, mondja János a rájellemző nyomatékossággal. A kinyilatkoztatásnak ez a mondata Isten elé állít minket. Megmutatja, hogy spontán benyomásaink a látszólagos tisztaságról és becsületességről megcsalnak minket. Ugyanakkor biztos kiindulási pontot ad ez a mondata hívőnek, s olyan szemet, mellyel felismeri az igazságot. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy bűnös voltunk tudata természetellenes önkínzáshoz vezessen, amint ez gyakran előfordul. Ez hamis elgondolás lenne, tetézve egy jó adag önsajnálattal. Azon kívül súlyos következményeket vonna maga után, mert még mindig előfordul, akár ugyanazon embereknél, akár a későbbi generációknál, hogy a bűntudatból fakadó gátlás a lázadás valamely formájába csap át. A bűnről szóló keresztény tanítás inkább új távlatot nyit, és bátorságot ad, hogy ennek alapján harcoljunk a tisztább életért. Tehát a bűn felismerése ne tegyen szorongóvá, ne romboljon, hanem inkább megújulásra törekvő erős akaratot ébresszen. Megint egy másik mód a bűn felismerésének elkerülésére, hogy az ember bár jól látja, sőt élesen látja, s égetően érzi, hogy helytelen, amit tesz, de nem képes elviselni ezt a tényt. Büszkesége nem ismeri be, hogy ő bűnös, s mivel változtatni nem képes rajta, így szól. Nem tartozom Istenhez, és elmegy. Itt tehát az alázat hiányzik. Nem csak azt kell elismernünk, hogy bűnösök vagyunk, hanem a lehetőséget is, hogy azzá válhatunk. És nem az öncsalás gőgében, hanem őszinteségben és a jóra való készségben. És ezt megint ne úgy, hogy megalázzon, s önmagunk elleni gyűlöletet ébresszen, hanem becsületesen kell tennünk, felelősségtudattal. Be kell látnunk a bűnösség tényét, s el kell viselnünk annak szégyenét, s ebből fakad majd megújulásunk. Bűnösségünk elhallgatásának harmadik módja a bátortalanság. Ha az ember azt látja, hogy újra meg újra hibázik, s a gonoszság valóban meg is történik, ha látja, hogy milyen zavarosnak és kilátástalannak tűnik minden, könnyen fenyegeti az a veszély, hogy feladja önmagát, különösen, ha nincs elég erős akarata, vagy természetéből hiányzik a következetesség. Ebben a helyzetben kitartani szinte a legnehezebb, mert az értelem így válaszol minden elhatározására, hiszen ezt úgysem vagy képes megtenni, úgyis újra visszaesel. Ha valahol, akkor itt igazán érvényes az a mondat, hogy a hívőnek remélnie kell minden reménytelenség ellenére, mert Istennel áll szemben, aki életre kelti a holtakat, s létrehívja a nem létezőket. Ilyen pillanatokban nem szabad fejtegetésekbe bocsátkozni. Egyetlen egy feltétlenül biztos dologra kell hivatkozni, ami benne van, s egyszer s mint fölötte is áll. Én meg akarom tenni a jót, és meg is fogom tenni, mert Isten akarja, s ő mindenható. Ezen túlmenően pedig minden ellenvetést vissza kell utasítani. Az ember elismeri hamisságát, belátja bűnét, igazat ad Istennek önmagával szemben. De mindezek alapján még mindig távoznia kellene a Szent Isten színe elől, és minden veszve lenne. De Istenben van egy olyan fajta titok, amelyet a természetes vallások is sejtenek, s amiben a kinyilatkoztatás bensőleg megerősített minket. Isten nem csak minden jónak ős oka, nem csak az igazság őrzője, hanem az újrakezdésnek is megmagyarázhatatlan ura.
Ő arra is képes, ami minden elképzelésünket felülmúlja. Új kezdetet ad annak, ami látszólag végleges, a már végrehajtott cselekedetnek, a már kialakult életnek. Szent Pál előbb idézett szavai erre utalnak. Isten, aki önmagában tökéletesen szent és kérlelhetetlen, mindenható ellensége minden gonoszságnak, ez az Isten hajlandó megbocsátani és képes megbocsátani. Nagy titok azonban az igazi megbocsátás, amelyre vágyunk, s amely segít rajtunk. Ez ugyanis nem csak annyit jelent, hogy Isten elhatározza, hogy elnéző lesz a történtek iránt, s újból szeretettel fordul a vétkes felé. Ez túl kevés lenne. Egyszerűen túl kevés. Az Isten megbocsátása azonban teremtő megbocsátás, melynek eredménye, hogy a vétkessé vált ember nem vétkes többé. Isten saját szentségébe emeli őt, ebből a szentségből részesíti, s a törekvés és a küzdés újrakezdéséhez állítja oda. Ehhez a titokhoz fordul az az ember, aki felismeri bűnét, megbánja, és Isten bocsánatát kéri.

0: Felix Mendelssohn Bartholdy D-dur kvartettjének harmadik tételét hallották. Előadta a Henschel kvartett. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör, hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba. A technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük Önöket. Főpíreink röviden. 14. Leó pápa pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány költségvetéssel kapcsolatos állításait. Új fejezetet nyitott kelet-szibériai terjeszkedésében a Gazprom. Zarándokok százezrei Csíksomjón pünköstkor. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő homiliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Pünkösd a húsvét után a legrégebbi, a harmadik legnagyobb keresztény ünnep. Pünkösd vasárnap a Szentlélek kiáradásának ünnepe, az egyház születésnapja. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa hétfőn megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk. Kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta Szent Beszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait és kultúráját tiszteletben tartva, mivel a Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünköst szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra. A zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is, aki a Gyergyószárhegyi kereszt aljával gyalogolt. A búcsús szentmisén Áder János korábbi köztársasági elnök és felesége, Herceg Anita is jelen volt. Súlyog Tamás köztársasági elnök pünkösd vasárnap Gyergyószent Miklóson is részt vett a szabadtéri szentmisén. Oroszország az éjszaka folyamán drón és ballisztikus rakétatámadást indított az ukrán főváros Kijev ellen. Több ukrán nagyvárosból is jelentős károkról és pusztításról érkeztek jelentések. Nyír Kata jelenti.
2: Két ember meghalt, mintegy 60-an megsebesültek, több mint 40 épületben pedig jelentős kár keletkezett Kijevben vasárnapra virradóra az orosz légicsapások következtében. Vitali Klitschko, a főváros polgármestere arról tájékoztatott, hogy toronyházakba, egy diákkollégiumba, egy bevásárlóközpontba és egy iskolai épületbe is történt becsapódás. A hatóságok arra szólították fel a kijevieket, hogy vasárnap délelőtt maradjanak az óvóhelyeken. A közép-ukrajnai Cserkaszi város szintén ért lakótömböket orosz légicsapás. Itt több mint 10 sebesültek meg, köztük 2 gyermek. Dél-Ukrajnában, Nikopol városában is jelentős a pusztítás. A kelet-ukrajnai Szumi megyében egy temetési menetet ért orosz dróntámadás. Egy ember életét vesztette, 9 pedig súlyosan megsebesültek. Az orosz légicsapások közelsége miatt Lengyelországban a légvédelmet riadó készültségbe helyezték. Varsó tájékoztatása szerint a lengyel vadászgépek elővigyázatosságból szálltak fel, légtérsértés nem történt.
0: Új fejezetet nyitott kelet-szibériai terjeszkedésében a Gazprom. A vállalat beindította a csonamező kőolaj kitermelését, amely évente akár 2 millió tonna olajat juttathat az ázsiai piacokra tartó csővezetékbe. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: A Gazprom elindította a kőolajkitermelést kelet-szibériai mezőin. A csonamezőcsoport 3 területet fog össze, és teljes fejlesztéséért a Gazprom Nyefti felel. A mezőcsoport nevét a területen átfolyó Csona folyóról kapta. A legfontosabbak az olajtisztító üzem, a csővezeték, a szállítási átvételi pont és a 2 saját erőmű. A kitermelt és megtisztított olaj innen egyenesen a Kelet-Szibéria Csendes Óceán nevű csővezeték rendszerbe kerül, amely az ázsiai piacokat látja el. A Csona mezőcsoport területén 1,3 milliárd tonnát meghaladó kőolajkészlet rejlik a föld alatt. A Gazprom szibériai terjeszkedése tágabb összefüggésbe illeszkedik. Oroszországban 2025-ben a feltárt földgázkészletek 670 milliárd köbméterrel, az olaj és kondenzátum készletek pedig 640 millió tonnával nőttek. Ezek a számok azt jelzik, hogy az orosz energiaszektor nem csak pótolni képes a kitermelést, hanem tartósan növelni is. 2025-ben összesen 41 új szénhidrogén lelőhelyet fedeztek fel az országban. A feltárások Szibériától a Távol-Keleten át egészen az északi sarkvidékig terjednek. Az újonnan feltárt készletek egy része ugyanis csak magasabb árak mellett válhat gazdaságosan kitermelhetővé. A tényleges termelés fenntartása így egyre inkább függ az áraktól, a technológiától és a beruházási környezettől. A Csona mezőcsoport beindítása mindazonáltal azt mutatja, hogy Moszkva a szankciók ellenére is képes előre haladni keleti irányú energiastratégiájában.
0: A katolikus Rudolfina Wien diákszövetség 2 tagját szombaton Innsbruckban antifasiszta szélsőségesek támadták és sebesítették meg, az osztrák Express beszámolója szerint. Súlyos erőszakba torkolott egy torinói tüntetés is, amelyet egy szélső baloldali központ bezárása miatt szerveztek. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzát is közzétették. A legfiatalabb kinevezett 28, a legidősebb 66 éves. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy idén 2%-os gazdasági növekedése számít, valamint hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Jelentősen csökkenni fog a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Kiemelte, céljuk, hogy mindazt a 10,4 milliárd eurót, ami az újjáépítési alapban beragadt, Magyarország számára el tudják hozni. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség és nincs IMF gyámság sem. közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Unióban. Aláhúzta, a miniszterelnök által elmondottakból az is kiderül, hogy az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt vasárnap az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott szombati interjújában egyebek mellett azt közölte, az előző kormány úgy fogadta el a 2026-os költségvetést, hogy nem állított be mellé fedezetet. Ez a politikai felelősségen kívül véleménye szerint büntetőjogi felelősségeket is felvet. Egyetlen kormánytag sem kérte, hogy járjon közben Novák Katalin korábbi köztársasági elnöknél K. Endre ügyében, és sem Orbán Viktor, sem Lévei Anikó nem kérte a közbejárását, mondta Balogh Zoltán református püspök az MTI-nek szombat este. Balogh Zoltán megerősítette korábbi állítását, hogy K. Endre felesége kért tőle segítséget. Megerősítette továbbá Sanda Tamás, Novák Katalin volt köztársasági elnök kabinetfőnöke nyilatkozatát, amely szerint nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kenyelvet. Magyar Péter azért vádaskodik még mindig a kegyelmi ügy miatt, mert a nyilvánosságra hozott bizonyítékok sem támasztották alá, amivel a kormányt vádolta. Mutatott rá Gulyás Gergely, mert ő is látja, hogy a nyilvánosságra hozott dokumentumok cáfolják, amit a kampányban mondott, és megerősítik mindazt, amit 2024 óta a nyilvánosság is ismer. A kormánynak az ügyhöz nem volt semmi köze, a köztársasági elnök rossz döntést hozott, és ezért vállalta a felelősséget. A frakcióvezető közölte, Balogh Zoltán hibázott az ügyben. Magyar Péter a kegyelmi ügy miatt Gulyás Gergely távozását sürgette a parlamentből. Már is több ezren látogattak el a csíksomlyói búcsúból a gyimesbükki ezeréves határra, a frissen restaurált Bethlen Rákóczi várhoz, ami ellen már is fellépett két román sovén politikus, sértegetve a magyarokat, de határozott viszont választ kaptak. Gáspár Sándor tudósít.
4: A csíksomlyói zarándoklatra figyelve pénteken adták át a 20 éves tervezgetés és 2,5 év munka nyomán felújított Rákóczi várat Gyimesbükk, vagyis Erdély keleti határán, amelyet annak idején vám és egészségügyi ellenőrzőpontként Bethlen Gábor kezdett építetni 1626-ban, vagyis éppen 400 évvel ezelőtt, és első Rákóczi György fejezte be, ezért is emlegettük eddig Rákóczi várként. A község erejét próbára tevő 20%-os önrészsel pályázott román állami támogatásra, a csaknem 1 millió eurós költség fedezésére, ami nélkül nem lett volna esély közösségi törekvésként a második gyimesbükki csoda megvalósulására, ahogy Táncos Barna miniszterelnök helyettes mondotta avató beszédében, ahová most a búcsúból Súlyog Tamás köztársasági elnök is ellátogatott. De ahol Dán Tanászé, magyar ellenes politikus, élesen kifogásolta, amiért magyar műemléket állítottak helyre. Mihály Törnevjánu hasonszörű indulatokkal pedig azzal akarta bántani az odalátogató magyarokat, hogy figyelmeztetett, már Bákó megyében járnak, ami nem Magyarország. Megjegyezzük, hogy Bákó megyeszékhely felé még több olyan falun átvisz az út, ahol jelentős a magyar lakosság. Élesen reagált Csoma Botond, RMDSZ-es képviselő. Ide figyelj, te otromba, sovén tanász. A gyimesbökki Rákóczivár nem a te magántulajdonod. A romániai magyarok ennek az országnak az adófizetői, úgyhogy joguk van ahhoz, hogy felújításra kerüljenek az általuk is lakott régiókban található műemlékek. Te meg úgyis a történelem szemétdombjára kerülsz, előbb-utóbb, ahol várnak rád a többi, már oda került sovén pajtásaid. Csak időkérdése. Csoma Botond rendre utasító válaszát helyesléssel fogadták a G4 média román portálon is. A cikkíró arra is fölhívta a figyelmet, hogy Tănase más xenofób megnyilvánulása nyomán Romániában több alkalommal bántalmaztak nepáli és sri lankai vendégmunkásokat is.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
5: Jó reggelt kívánok! Pünköst hétfő reggelén rendben indult és zajlik a vonatforgalom, szinte mindegyik vonatunk pontos. Ma a vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok, arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a szokottnál jóval többen utaznak vonattal, busszal, és ez főleg délutánra és estére lesz érvényes, ezért érdemes minél előbb megvenni a jegyeket és az Intercity-re a helyi jegyeket. Két fontos előrejelzést is hoztam. Karbantartás miatt holnaptól egy hónapon át a pécsi meccsek és a kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok esetében pedig június 10-ig az első ütemben ugyanezen a szakaszon, azután az S40-es vonatok helyett június 11-től 23-ig Simontornya és Dombóvár között fognak járni a pótlóbuszok, 30-60 perce hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. Az S431-es vonatok 26-ától június 10-ig Dunaújváros felől Récélason átszecéig közlekednek, onnan MÁV-busszal, azaz pótlóbusszal biztosítjuk az eljutást Simontornyára. Szerdától augusztus végig karbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is, az Intercity-k és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között pótlóbusszal kell utazni. A déli körvasút építése miatt holnaptól 28-ig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Keremföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és az Eurocity-k is csak Keremföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben, helyettük az S36-os vonatokkal utazhatnak, ezek a déli pályadvar és tárnok között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Egy nemzetközi hír a végére, a román vasutársági jelzése szerint szeptember közepéig a Hargita és a Korona Intercity-k helyett Csíkszereda és Brassó között pótlóbusz közlekedik pályafelújítás miatt. Viszont hallásra!
6: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvasút állomás között karbantartás miatt. Zuglóvasút állomás és a Göncárpád városközpont között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma reggel 8 órától délután 5 óráig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot. Ma napközben a Belgrád rakparton szakaszos útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásó Lúd utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszükleten kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Napos idő várható. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. A csúcsérték 26 és 32 fok között valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható hétfőn az ország nagy részén. Főpirenk még egyszer, röviden. 14. Leó pápa pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány költségvetéssel kapcsolatos állításait. Zarándokok százezrei Csíksomjón pünköstkor. Véget ért a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Gólyás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
8: 2026. május 25-e pünköst hétfő van. Isten éltessen évnapjuk alkalmából az Orbán nevet viselő hallgatóinkat. Pünköst hétfő a pünköst vasárnapi fő ünnepet követő nap, a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe. 1916-ban e napon született Téri Árpád, színész, színigazgató. 1950 és 57 között a Debreceni Csokonai Színházat igazgatta, kiváló társulatot szervezett. Igazgatása alatt játszott a színházban Sós Imre, Mensáros László, Márkus László és Latinovics Zoltán. 1957-ben és 58-ban a Madách Színház igazgatója volt. A 60-as években a József Attila Színház művészeként emlékezetes alakítást nyújtott Bánkbán Mikhál bányaként és az Otelló jágójaként. 105 éve született Terplán Zénó, Széchenyi díjas gépészmérnök, akadémikus, egyetemi tanár. Kiemelkedő eredményeket ért el a fogaskerék bolygó művek kutatása területén. A Széchenyi díjat a gépészmérnöki tudományok, a géptervezés területén kifejtett oktatási és technikatörténeti munkásságáért, mérnök generációk neveléséért, a mérnöki szakma társadalmi elismerésének növelése érdekében kifejtett tevékenységéért kapta. 1931-ben e napon született Vaha Imre, nyelvész, rádiós és televíziós bemondók beszédtanára. Dolgozott Bőzsöny Ferenccel, Debrenti Piroskával, segítette Acél Anna, Kertész Zsuzsa, Török Anna Mária, Varga János, Szlotta Judit és Bordi András indulását. Kitűnő előadókészsége, anekdotázó stílusa, kedves humora sokak számára könnyítette meg a szövegértelmezési gyakorlatokat és beszédtechnikai órákat. Ugyancsak ma, 95 éve látta meg a napvilágot Mózer László, Munkácsi Mihály díjas belső építész, bútortervező. 10 éve távozott e világból Kertai Pál, orvosprofesszor, az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat megalapítója, az első tiszti főorvos. Ugyancsak 2016. május 25-én halt meg Tempfli József, nagyváradi római katolikus megyéspüspök. Az 50-es években Szentjobb községben tanított. Főtantárgya az orosz nyelv volt. Emellett rábízták a művelődési otthon igazgatását, és marxizmus-leninizmust is kellett oktatnia. 1962-ben szentelte pappá Márton Áron püspök. 1990-ben II. János Pál pápa kinevezte Tempfli Józsefet a nagyváradi egyházmegye püspökévé. A szentelési szertartást Paskai László bíboros prímás esztergomi érsek végezte. 1938. május 25-én vette kezdetét a 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten. A több százezres tömeget megmozgató egyházi ünnepségsorozat egybekapcsolódott az 1938-as Szent István évvel, és a kettős szent év rendezvényei bizonyították, hogy Magyarország a béke szigete Közép-Európában.
7: A mai multidézőt Szikora József készítette.

0: Johann Sebastian Bach 543-as jegyzékszámú ámol fúgáját Csanádi László szólaltatta meg.
1: Menjen jó atyám, őriző pásztorom, kellő nap fényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyd el engem, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függesz tekinteted apámra, anyámra, hiss áldás fejükre, a lábuk nyomára. Amen.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Az esztergomi hittudományi főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
3: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
0: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 10 óra 4 perckor pünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről a pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomból. 7 óra. Jöjj, Szent Lélek! Pünköst szimbólumai.
4: A Szentlélek kipótolja emberi hiányosságainkat, teljesíteszi erőfeszítéseinket, és ereje tesz képessé arra, hogy szeressünk. A húsvét utáni 7. vasárnap, azaz pünkösd vasárnap a Szentlélek kiáradásának ünnepe. Az egyház születésnapja is pünkösd. Jézus fizikai távollétében ugyanis a Szentlélek az, amely az egyházat, a tanítványok közösségét, Krisztus látható testévé teszi. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A Szentlélek kiáradásának történetét az apostolok cselekedetei rögzíti. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették, hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiainak, Júdeának, Kappadókiának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia, Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, hogy a mi nyelvükön hirdetik Isten nagy tetteit. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünköstkor az egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli. Isten lelke, aki kezdettől fogva már a teremtés hajnalán jelen volt, aki rejtetten képekben és szimbólumokban megjelent az ószövetségi könyvekben és Jézus életében is, húsvét után 50 nappal ismét rejtetten, titokzatos módon, lángnyelvek formájában kiárat Jézus anyjára, Máriára és a tanítványokra, és erőt kaptak ahhoz, hogy Jézus tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a lélek erejével eljussanak egészen a föld végső határáig. Mi pünkösd valódi lényege? Smatovics János atyát, teológus, biblikus professzort hallják.
5: Most én összpontosítom arra, ahol a hívő személyesen találkozik a szentlélekkel. Mi az a beavató szentségek? Az egyház egy közösség. Szentlélek Isten atyában és fiúban élő közösség. Ide fokozatosan avatja be az egyház érettség szempontjából az embereket. Az első ilyen szentség a keresztség. Második az oltári szentségvétel, vagyis úgynevezett első áldozás, és a harmadik a bérmálás. A római katolikus egyházban ezeket a beavató szentséget több évnek időbeli távolságában szolgáltatják ki rendes körülmények között. Ez azért is fokozatosan, hogy éljen, tudatosuljon, hogy egyre mélyebben lép bele a közösségbe. Először is ugye miért? Mert mi hivatást kaptunk. Egyházban lenni hivatás ellen feladatot kaptunk. A keresztény hivatásunkat, Isten gyermeki méltóságot kaptunk, és együtt kell éreznünk a közösségünkkel. Nézzük a részleteket. Keresztség felvételkor olyan családi közösségbe lépünk, ahol az élő Isten az én mennyei atyám lett. Az ő fia Jézus Krisztus pedig a legidősebb testvérem. Jézus édesanyja, Mária pedig az égi édesanyánk. És a megdicsült égi közösségből pedig védőszentet kaptunk, akinek a nevét viseljük. Majd következik évek múlva az első áldozás. Első áldozás óta pedig úgy veszünk részt a szentmisén, mint a felnőttek. Szabadon járulhatunk Isten fiának családi asztalához, ő teríti meg a családi asztalt, mint legidősebb testvérünk, és táplál szent testével és vérével. És a legmélyebb egyesülésbe lépünk a feltámadt Krisztussal. Megint eltelnek az évek, jön a bérmálás. Újra beavatnak mélyebben az egyházi életbe, készföltétellel és a krizmával való megkenés által a püspök elsőlegesen ő szolgáltatja ki, illetve az ő megbízásából szolgáltatja ki, akit ő megbízott. Hogy a püspökre van bízva, az már jelenti, hogy magasabb feladatkörbe is léptünk. Tehát tulajdonképpen a Szentlélek ajándékainak a beteljesedéséről van szó. Megkapjuk a teljes Szent Háromságot, a hét ajándékot ünnepeljük ebben a pünköskor, meg ebben a szentségben. Most már az illetőnek maga nyilvánítja ki, hogy élő tagja akar lenni a Krisztusnak. Nem a szülők hozzák az egyházba, hanem ő maga. Tehát ez úgynevezett nagykorú kereszténységnek a szentsége is. És ő a többiekkel vállalja a közösségi életet. Ezért nevezik a bérmálást a nagykorúság szentségének, vagy megszilárdító szentségének. De szerintem legjobb lenne úgy nevezni az egyházi küldetés szentségének. Így jön a Szentléleknek a szerepe, vagy helye a beavató szentségeknél.
4: A Szentlélek eljövetelének leírása hogyan valósul meg, mik a jelképei, mik a szimbólumai?
5: Tulajdonképpen az előbb mondtam, a beavató szentségekben jelen van az, amit az első pünköskor zajlott. Első pünköskor az apostolok ugye együtt voltak, és jelek keletkeztek, hogy ez a templom téren volt-e, vagy valószínűleg az utolsó vacsora termében voltak, ahol ezek a jelek, ez az isteni jelzések, hogy valami történik máma, ezt ott észrevették mások is, így tudultak oda mások is. Hát az első lélek a szél zúgása. A szél zúgása annak az eljövetelének a jelét jelenti, hogy felülről jövő szél zúgását hallották. Ebben a felülről jövő képben benne van, amit a Zsoltáros mond, kiárasztod lelkedet, és minden életre kell, és megújítod a föld színét. Az apostolok tudják, hogy a megváltás kegyelmei így áradnak most ki a földre, általános testpedés nem következhet be, mert a lélek, már a Szentlélek akarata szerint megmozgatja az emberek gondolatvilágát. Másik a tűz. is ilyen jelkép. Az apostolok feje fölött megjelenő lángnyelv, a világosságnak és a melegségnek a képe. Most értik meg, hogy Krisztus a világ világossága, és nekik ezt az új fényt, szellemi fényt kell terjeszteniük a világban. A tapogatozzás felváltotta a világos látás. Tudjuk, ki az Isten, mit akar velünk, mit ígért nekünk. Ez a tűz egyúttal a szeretet tüze, mely melegít, a hívők csoportját a szeretet közösségévé teszi, ahol megérzik Isten irgalmát és Krisztus jelenlétét. Egy harmadik ilyen jelkép, jel a nyelvek adománya, az egyetemes meghívás képe. Tudtunkra adja, hogy az egyházban helye van minden nyelvnek, fajnak, kultúrának és nemzetnek. Isten elfogadja a hódlatot, bármilyen nyelven fejezik is ki. Csak szívből jöjjön. Isten országa és a kinyilatkoztatása nem lehet egy elzárkozott csoporté. Az egyház feladata az lesz, hogy az egész világhoz szóljon. A nyelvek adományával kapcsolatban ott van a sokasságnak a megjelenítése. 17 népet sorol föl, ezzel a szerző Lukács leírásában már jelzi, hogy azokat a népeket, ahol már elfogadták a kereszténységet, mert jó tudni, ugye hát az esemény Krisztus után 30-ban volt, hát a ige hirdetés azért lassabban ment, keletről ment nyugat felé. És a leírás hát ezt veszi alapul, hogy meghallották azt az igét, tehát amit eljutott hozzájuk. A másik pedig az, hogy ez éppen ezért az egységre lépése volt, az összetartozásnak a jele az egyház, a bábeli nyelvzavarnak most jön egy új ellentétje. A leírás már azt tervezi, ahol megtörtént a kereszténység, és hallunk egy prozelitákról is ebben a leírásban, azok pedig azok, akik ugye a zsidóságot megközelítették, de még nem váltak teljesen zsidóvá. Tehát így a nyelvek adományában is benne van az, hogy mi is volt az a dicsőítés. Valószínűleg, hogy megértette mindenki a maga nyelvét. Hát ha történetek nézzük, én szerintem az lehetett, hogy Jeruzsálemben, hogy ezek a jó emberek Galileából jöttek. Hogyan értjük? Volt egy közös nyelv abban az időben, amit megfelelkezünk kultúrtörténetileg, a görög nyelv. Az a lingua franca volt, ami nem irodalmi szinten, magas szinten, de egy közös nyelv volt, az emberek megértették egymást. És a Galilea pogányság szomszédságában volt, piactereken, városokban találkoztak ők görög nyelvvel. Tehát az apostolok mondták, ez én véleményem, persze nincs benne a Bibliában, elmondták ők a maguk görög nyelvén, ezek megértették azért, mert ők meg görög területre jöttek Jeruzsálembe. De mindesen nem ez a lényege, az a lényege, hogy terjedni kezdett a nyelvek adománya, az Isten dicsőítésnek az adománya ez igazából. Mert mindenki a maga nyelvén dicsőítette az

helyébe tudnak lépni. Nem kell az Isten, ők már megmondják, mi a világ rendje, kinek mennyi hatalma van különösképpen, és kinek hogy kell engedelmeskedni neki. Tehát ne felejtjünk a gonosz szellemet, emlegetünk, mindig tegyük hozzá az örökkévaló és az ő ellensége. Tehát a győztes ma ott van, az örökkévaló, és ellensége, ő mindig bukni fog, de sajnos sok szenvedés árán, amikor elhatalmaskodik az emberekben. Tehát tulajdonképpen, hogy a történelemben így, hogy ez, kicsit ez a fogalmat így letisztáztuk, hogy az örökkévaló és az ő ellensége küzd egymással, tulajdonképpen világban kétféle valósággal számoljunk. A Szentlélek világosságával és a gonoszság ide-oda imbolygó mécsesvényével. Számoljunk a tűzzel, mely melegít és világít, de azzal a tűzzel is, mely rombol és megsemmisít. Ez a szituáció, amiben élünk. A szent lélek és a gonosz lélek állnak egymással szemben. Küzdenek az egyeduralomért ebben a világban. Ebben a döntő küzdelemben két dolgot kell tudatosítanunk. Mi nem vagyunk pusztán nézők, szemlélők, hanem arra kaptunk meghívást, hogy a világosság fegyvereivel, a becsületes harc mezzején, a Szentlélek Isten művét ugye valósítsuk meg, hogy Szent Pál mondja, küzdjünk tisztességesen, megértően, béketűrően, jóságosan, a Szentlélekben és az őszinte szeretetben megmaradva korintusi levélben. A másik, amit tudatosítanunk kell, hogy Isten szent lelke ellenállhatatlan és végső soron érvényre jut. Mert ahol Isten lelke behatol, ahol ez működik, ott semmiféle erőszak, üldözés, terror nem tudja őt kioltani. Nem a gonoszság, hanem csak a szeretet és az igazság, a Szentlélek ajándékai tudnak tartósan létezni és győzelmeskedni. Minden más elmúlik. Aki együttműködik a Szentlélek Istennel, az annak az Istennek az oldalán áll, akinél valljuk, semmi sem lehetetlen. Ezért mondja a második világháború idején, amikor a gyűlölet szelleme összetűzött a szeretet szellemével és az igazság szellemével, vagyis a gonosz szellem harcolt a szent szellem ellen, azt mondja az ifjúsági lelkipásztor, pünkös napjának nincs alkonya, mert ez a nap, mint a szeretet napja, nem ismer nap lementét. De menjünk tovább még. A Szentlélek eljövetele állandó folyamat. Még nem fejeződött be. Az isteni szél nem csendesült el, az isteni tűz nem alott ki, a nyelvek adománya nem merült el, a nyelvek adománya itt, hogy az emberek megtanulnak az örökké valóság nyelvén beszélni, az örökség valóság nyelve pedig az imádkozás, az Isten dicsőítés, mert végén, csak a végén ez maradt, ez a nyelvben maradt meg. Az Úr Jézus ígérete érvény maradt a világ végéig, én majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Hát mit tegyünk tehát? Éljük át a mai napon, pünkös napján, hogy ez a nekünk ajándékozott isteni lélek, a béke és az öröm lelke, az egység és a szeretet lelke, az egyetlen és végső címzet, akihez fordulhatunk. Egyházunkat is arra hívta, hogyha találunk benne méltánytalanságot, szeretetlenséget, ne maradjunk meg a bűnben. Megvan a bűnbocsánat, a feloldozás lehetősége, újra lehet egyházba kezdeni. Nincs olyan, hogy a bűnben meg kell maradni. Sokan vesznek föl hamis arcot, és ártanak az egyháznak, de mi azért vagyunk, hogy ezeket is a megbocsátás gyermekéül tegyük, mi magunk is, akik esetleg nem vagyunk látványosan Isten tagadók, hogy rászorulunk Isten irgalmára. Imádkozunk a hitért, azért a hitért, amely, hogy a Szentlélek él és működik minden gonoszság ellenére.

0: Csak őrá bízhatjuk az emberiség szorongásait, egy olyan emberiségnek, amely képes világunkat tönkretenni, de amelynek épp úgy lehetősége van arra is, hogy neki ajándékozott isteni lélek erejében megújítsa a föld színét. Ezért nem szűnünk meg kiáltani és buzgón imádkozni, jöjj Szentlélek Úristen, újíts meg a föld színét.
1: A szimbólumoknál említette, atya, a szelet, a tüzet, a nyelvek adományát.
0: Az egyház személyben a pünkös olyan elindulás volt, mint egykor a zsidó nép számára a sínai szövetségkötés. Ezért a leírásban és a magyarázásban bizonyára felhasználták az ottani teofánia elemeit. Villámlás, mennydörgés, tűz. Féltek is az emberek. Az erőteljes isteni beavatkozást szélzúgás jelzi. A szélvihar, a tenger zúgása, a föld megrendülése az ószövetségi könyvekben is Isten erejének, hatalmának a képe. Jelenlétére legtöbbször a tűz utal. De amit a sínai hegyen a tűz, csak Isten világfeletiségének, elérhetetlenségének a jele, addig itt a lángnyelvek az egyes személyekre ereszkednek le. A képben benne van a tanítás, hogy a Szentlélek minden hívőt áthat, mindenkit személy szerint részesül ajándékaiban, hiszen a keresztségben mindnyájan személy szerint újjászületik vízből és Szentlélekből. Maga a Szentlélek az Atya ígérete, ajándéka, aki felülről ereszkedik, és egyúttal, mint tűzláng, az átalakulást is megadja, mert hívőben végbe megy, új látást, erőt, buzgóságot ad annak, aki befogadja. Így a teofánia, ott is, de az Isten jelenlétének, de ott inkább félelmet keltett, itt inkább lelkesedés, buzgóságot, imádást jelentett. De ezt ne feledjük el, az Ószövetségre épül az Új Szövetség, ezek zsidók voltak, akik befogadták, de ezek ismerték a sínait. Azt mondták, most tovább ment. Isten új csodákat adott, új csodajeleket adott. Ez a kereszténység viszi azt, amit az Ószövetség megkezdődött, de nincs törés. Az lehet, hogy a törvény és a liturgiában, a törvény tiszteletében, meg szokás jogokban van, de a tíz parancsolat az ránk is érvényes. Meg az ugyanaz az Isten adta ugye az Ószövetséget, mint az Új Szövetséget. Csak itt most már hármaságot is kijelentette. Isten nem önmagában létező valamilyen szomorú egyéniség, hanem egy élő közösség, az Atya beszélget a Fiúval, szeretik egymásra, szeretnek kiteljesíteni a Szentlélek. Hát ez a keresztény alapvető tétele. Tehát így akartam ezt a tűznek itt a jelepe, a sínai teofánia, meg a jeruzsálemi teofánia, igaz, a Jeruzsálemben történt az első pünkösdi megjelenés, elérkezés. Az Ószövetség félelmetes Isten, ugye, mert hát tudják, hogy van, de olyan félelmetes, hogy csak rettegve mehetünk hozzájuk. Vagy ha nagyon nagy bizalommal, akkor szeretetre bízik. A megtestesülésen az a lényeg, hogy eljött hozzánk, testvéri ültet bennünket, és Jézusban van járulásunk az Atyához, a Fiú keresztül az Atyához. Egy közvetlen kapcsolat alakult ki, hogy a Szentlélek eljövetelével, illetve a megtestesüléssel, hogy Jézus valóban Isten fia volt, Isten megváltunk volt, az azért, hogy pecsétet a Szentlélek adta. Ez így van, ezzel nem fogtok változtatni, vagy elhízitek, vagy letagadjátok, de nektek választástok nincs. Vagy a hit, vagy a tagadás. Az ember ne akar dönteni az Isten fölött, ez egy kicsit túlzós lenne.
1: Pünkös szimbólumairól beszélt Smatovics János atya, teológus, biblikus professzor. 2018-ban az Isten tiszteleti és szentségi kongregáció dekrétumával elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet a liturgiában a pünkösd vasárnap utáni hétfőn ünneplünk. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is a szerkesztő Kékes Jenikő.

0: Részlet hangzott el Antonio Vivaldi 211-es jegyzékszámú szerzeményéből. Előadta a La Serenissima, valamint Adrian Chandler.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek! Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7:30.

0: Híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Jó reggelt kívánok! A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Mondta 14. Leópápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leópápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs Esztergom budapesti segédpüspök a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros Esztergom budapesti érsek, pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkös szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra. Az arándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség, és nincs IMF gyámság sem. Közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció, és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadók kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Híreink végén hazánk időjárásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. Az északias szél nagy területen élénk, néhol erős lesz, a csúcsérték 26 és 32 Celsius fok között valószínű, nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. Híreink végén megköszönöm figyelmüket, a következő híradással 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Pünkösd hétfő reggelén rendben indult és zajlik a vonatforgalom, szinte mindegyik vonatunk pontos. Ma a vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok, arra azonban felhívjuk a figyelmet, hogy a szokottnál jóval többen utaznak vonattal, busszal, és ez főleg délutánra és estére lesz érvényes, ezért érdemes minél előbb megvenni a jegyeket és az Intercity-re a helyi jegyeket. Két fontos előrejelzést is hoztam. Karbantartás miatt holnaptól egy hónapon át a pécsi meccsek és a kaposvári Intercity-k helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok esetében pedig június 10-ig az első ütemben ugyanezen a szakaszon, azután az S40-es vonatok helyett június 11-től 23-áig Simontornya és Dombóvár között fognak járni a pótlóbuszok, 30-60 perce hosszabb eljutási idővel érdemes számolni. az S431-es vonatok 26-ától június 10-ig Dunaújváros felől Réczilason átszecéig közlekednek, onnan MÁV busszal, azaz pótlóbusszal biztosítjuk az eljutást Simontornyára. Szerdától augusztus végéig karbantartás miatt jelentősen módosulni fog a menetrend Miskolc és Nyíregyháza között is, az Intercity és a személyvonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között pótlóbusszal kell utazni. A déli körvasút építése miatt holnaptól 28-áig egyik vágányon sem közlekedhetnek a vonatok Kelenföld és Ferencváros között, ezért az eddigi módosításokon felül a napközbeni bécsi railjetek és az Eurocityk is csak Kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok kimaradnak napközben, illetve az S36-os vonatokkal utazhatnak, ezek a déli Pajdvar és Tárnok között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Egy nemzetközi hír a végére. A román vasutársági jelzése szerint szeptember közepéig a Hargita és a Korona Intercity helyett Csíkszereda és Brassó között pótlóbusz közlekedik pályafelújítás miatt. Viszont hallásra!
2: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Délután 5 óráig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot. Manapközben a Belgrád rakparton szakaszos útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra készüljenek, vízvezeték javítása miatt. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszményi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítás miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszményi út megállót a Gazdagréti tér felé. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszügleten kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
0: Lapszemle. Az Origo arról ír, hogy oresnyik rakéták csaptak le Ukrajnára. Oroszország a hétvégi támadás során nukleáris fegyver hordozására is képes ballisztikus rakétát vetett be, az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Kijev ellen. Az Európai Unió szerint az oresnyik alkalmazása veszélyes eszkalációt és nukleáris fenyegetést jelent. Oroszország nagyszabású rakéta és drón támadást hajtott végre ukrán katonai vezetési pontok, légibázisok és hadipari létesítmények ellen. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás válasz volt azokra az ukrán csapásokra, amelyeket Moszkva állítása szerint oroszországi civil célpontok ellen hajtottak végre. A rakéta és dróncsapások a főváros több kerületét is elérték. Lakóházak, egy üzleti központ, valamint közlekedési és történelmi épületek is megrongálódtak. A támadásban legalább 2 ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük 2 gyermek. Kijev az ENSZ rendkívüli ülésének összehívását sürgeti. A Magyar Nemzet a Die Junge Freiheit heti lapot idézi, arról ír, hogy technikai értelemben a ciprusi jobboldali Népi Nemzeti Front párt ugyan nem esélyes a totális győzelemre a választáson, azonban könnyen lehet, hogy képviselőik megkerülhetetlenek lesznek. A május 24-i parlamenti választásokon minden statisztika szerint erős szereplése számíthat a ciprusi Népi Nemzeti Front. Könnyen lehet, hogy az ELAM lesz a harmadik legnagyobb erő a parlamentben, ami egy 7-párti döntéshozásban azt is jelenteni, hogy megkerülhetetlenek lennének. A jobboldali párt a tömeges kitoloncolások mellett érvel, miután jelenleg a migrációt tartják a legégetőbb problémának. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök olasz testvérek pártjának európai parlamenti partnerpártja többek között a migránsokat vonzó szociális juttatások megszüntetését, menedékjogi moratóriumot és egy migrációs állambiztos kinevezését követeli a tömeges kitoloncolások végrehajtása érdekében. A Magyar Hírlap arról ír, hogy a Sárköz vágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban tartanak. Az elővágtát szervező települések sora idén 3 új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő János Halma, valamint a párciumi Avas Újváros lesz debütáló helyszín. Gyenes Diás 17. alkalommal szervezi meg az elővágtáját, így a nagyközség a leghosszabb ideje előfutamot szervező település. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
3: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 10 óra 4 perckor pünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongora estemre a Pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 19:30. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
5: Reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, műsorajánló következik. A pünköst hétfőn délután 4 óra 5 perckor kezdődő sorozatunk a Dogma vagy Axióma, Katolikus Tudósok Tanúságtétele című 4 hetente jelentkező periodikánk legújabb 5. számára hívjuk fel figyelmüket. Portrésorozatunkban Tóth János András szerkesztő, a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatja be, olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző tudósokat, akik elfogadják a Magyar Katolikus Egyház értékrendjét, alapvető tanításait, és feladatuknak tekintik, hogy bemutassák a társadalomnak az általuk képviselt tudományterület és a hit viszonyát. Beszélgető társunk ezúttal Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagja, aki rádiónkban az Arcok és Sorsok, fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsorával minden csütörtök délután jelentkezik, és áprilisban tartotta meg székfoglaló előadását az akadémián. A vele rögzített felvételünkből következik itt elöljáróban egy részlet.
7: Egy katolikus egyetemen, amilyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, olyan tanárok, olyan professzorok, olyan oktatók voltak, akik egy-egy téma területén a maguk tudományos világában kiemelkedőek voltak, ugyanakkor magától értetődő volt, hogy a hit megélése az a mindennapoknak a része, és én sose választottam szét, hogy van egy hitem, van egy Isten kapcsolatom, meg van egy tudományos életem, ez a kettő, ez szervesen egy, ahogy mondta is, és nagyon hálás vagyok, hogy az egyház történetének olyan területeivel foglalkozhatom, amely ugyan nehéz, megrázó, hiszen azért a 20. század második fele az egyházüldözés az nem egy könnyű időszak, de mégis ezekben akár a boldoggá és szentélvatási eljárások, akár az üldöztetést elszenvedett világiak, egyházi személyek, papok, szerzetesek élettörténete, ez mind-mind erőt ad, példát mutat, és ugyan a nehézségek, megpróbáltatások irányából történik meg a kutatói érdeklődés, de ez mégis inkább közelebb vitt és közelebb visz a Jóistenhez, hiszen a nehézségek, a megpróbáltatások a mindennapi életünkben jelen vannak, és csak az a kérdés, hogy hogy viszonyulunk ezekhez.
3: Sós Viktor Attila egyháztörténészt, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagját hallották. A vele folytatott beszélgetésünket teljes egészében pünköst hétfőn, délután 4 óra 5 perctől a Dogma vagy Axióma című, a Szent István Tudományos Akadémia tagjait bemutató portrésorozatunkban hallgathatják meg. Most zenei összeállítás következik. Elsőként a Jacques Lussier trió muzsikál.

0: Elhangzott zenei összeállításunkban a Jacques Lussier Trio, az Omega, Freddie Mercury, Joan Baez, valamint Simon és Garfunkel felvételeit hallották.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra van. Most hallgassák meg a híreket. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta a 14. Leópápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leópápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek, pünkösd vasárnapi az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket. Mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkös szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra. Az arándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Gaudi Nagy Tamás szerint Magyar Péter alaptalanul hozta összefüggésbe őt a K. Endre féle kegyelmi üggyel, ezért büntető és polgári pereket indít ellene a közösségi oldalán írt közlemény szerint, írta az Index. Az ügyvéd hangsúlyozta, hogy nem ő írta, és nem is ő nyújtotta be a kegyelmi kérelmet, ezt a nyilvánosságra hozott dokumentumok sem támasztják alá. Gaudi Nagy Tamás közölte, hogy a budapesti ügyvédi kamara is kiállt mellette, és már felvette a kapcsolatot Siffer Andrással a jogi lépések előkészítéséhez. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Szükségállapotot hirdetett Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó szombaton a Los Angeleshez közeli Orange megyében, ahol vegyi anyag szivárgása miatt több tízezer embert kellett kitelepíteni pénteken. Garden Grove településen két napja kezdett veszélyes anyag szivárogni egy nagyméretű tárolótartályból, amely a repülőgépekben használt műanyag alkatrészeket gyártó vállalat a GKN Aerospace üzemének területén áll. Hazánk időjárásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat. Az északias szél nagy területen lesz élénk, néhol erős, a csúcsérték 26 és 32 Celsius fok között valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. Híradással legközelebb 8:30-kor jelentkezünk.
3: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 10 óra 4 perckor pünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről a pestújhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 4 perc.

0: A Pink Floyd felvétele szólt. 8 óra 8 perc. Pünkösd ünnepéhez a magyar művelődés történetben és népi kultúrában is számos hagyomány kapcsolódik. Az ünnepkör szokásai évszázadokon keresztül meghatározó részei voltak a közösségi életnek, és sok elemük ma is ismert vagy tovább él különböző formákban. A pünkösdi hagyományok kulturális hátteréről és jelentés rétegeiről Tátrai Zsuzsanna néprajzkutatóval Balázs Zsanett beszélget.
1: A legtöbben talán egyházi ünnepként gondolnak pünkösdre. A magyar népi hagyományban rendkívül gazdag hagyománnyal rendelkezik ez az ünnep, rendkívül gazdag hagyomány kapcsolódik hozzá. Mit jelentett a pünkösd a régi paraszti társadalomban?
2: Pünkösd a fiatalság ünnepe is, mert tavaszra esik, ugye általában május 10-e és június 13-a között lehetséges pünkösd ünnepe, és ennek megfelelően ez valóban a fiatalságnak, a tavasz köszöntésének az ünnepe is, és az az igazság, hogy évszázadokig az egyház tiltott is bizonyos pünkösdi szokásokat. Éppen emiatt tudunk róluk, és értesültünk. És ugye az is a hagyományhoz tartozik, vagy hogy mondjam, az emberi mi voltunkhoz, hogy amit tiltanak, az annál inkább és annál erősebben megmarad. Most a pünkösdhöz mindenki által ismert szokások, a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdi királynéjárás, a májusfa állítása, illetve a májusfának a bontása tartozik, a zöldággal való díszítés. Ilyenkor mentek a pásztorok is, és ez tulajdonképpen a járandóságukhoz tartozott, hogy elmentek köszönteni az ünnepet, és kaptak kalácsot, bort, ezt-azt. Sokszor arra gondoltam, hogy amikor azt mondják, hogy van mit a tejbe aprítani, hát nyilván az a sok kalács, amit ilyenkor összeszedtek a házaknál, ahonnan az állatokat kihajtották, az bizonyára egy jó ideig elegendő volt a reggeli tejbeaprításhoz is. És a fiatalok számára például Sárközben, Szeremlén az volt a szokás, hogy díszes evezőt adott a lánya legénynek, és mentek és eveztek a Dunán. Ez tulajdonképpen ez is egy ilyen szerelmi szokáshoz. És nem beszélve arról, hogy mint minden nagy ünnephez, pünkösdhöz is hozzátartoztak a bálok, a táncmulatságok. És már pünkösd vasárnap, de voltak olyan helyek, ahol csak pünkösd hétfőn tartották meg ezeket a bálokat, ami a fiatalok számára az ismerkedésnek, az udvarlásnak is az alkalmát jelentették. Ugyanakkor pedig azt lehet mondani, hogy a pünkösdi szokások, tehát mondjuk a pünkösdi királynéjárás, amikor házról házra járva köszöntöttek, ez nagyon is hozzátartozott magához a pünkösd ünnepének a fényéhez. A fényének az emeléséhez. Tehát az, amikor évről évre a nagy ünnepeken köszöntőkkel, énekkel, tánccal hívták föl a házaknál a figyelmet arra, hogy ma ünnep van. Ünneplő ruhába mentek ezek a kislányok. A Dunántúlon is, meg az Alföldön, Észak-Magyarországon is szokás volt. A Dunántúli változatot pünkösdi királynéjárásnak lehetne nevezni. Ott egy kisebb lány négy nagyobb vezetett házról házra, a fejek fölött baldahím módjára kendőt feszítettek ki, és az a kislány a kosarából az ének bizonyos verszakaira hintsetek virágot az Isten fiának, még virágszirmokat is hintett a kosarából. Az alföldi változatban, illetve az észak-magyarországiban lakodalmas menet módjára mentek házról házra, és táncra perdültek a házaknál. Tehát ezek a szokások, ezek a hagyományok, ugye régen nem volt televízió, nem volt rádió, nem volt színház, ezek valami különleges

0: bekerüléséről, a felnőtt fiatalokról.
1: A Szentlélek kiáradásának az ünnepe pünkösd, és nagyon sok hagyományról esett szó már az elmúlt percekben. Bár sok szokás háttérbe szorult, néhány hagyomány ma is azért tovább él különböző közösségekben.
0: Itt nem is beszéltünk még a pünkösdi királyválasztásról, ugye, ami arról szólt, hogy olvasóversennyel vagy erőpróbával választották ki azt a fiatal férfiút, legényt, aki elsőként ért a célba, vagy azokat a különböző próbatételeket meg tudta oldani, amiket eljállított a közösség. Azok azt szokták mondani, hogy rövid, mint a pünkösdi királyság, de alapjában véve egy éven keresztül ingyen ihatott a többiek rovására. Minden mulatságban ő volt a legfontosabb az elsők között. És még egy érdekes módon voltak olyan vidékek, ahol pünköstkor volt a legényavatás. Ez is egy nagyon érdekes hagyomány volt, amire szintén ma már nem nagyon tudok. Persze van, ahol ezt is felújítják, aminek az volt a lényege, hogy addig, amíg valakit be nem avattak, tehát a kocsmában borral vagy pálinkával leöntötték a fejét, és azt mondták neki, hogy ettől kezdve mehet a lányokhoz, mehet mulatságokba. Ez azt is jelentette, hogy ha addig valaki nem volt felavatva, és 8 óra után kiment az utcára, azt visszazavarták, hazazavarták. Tehát volt egyfajta fontos jelentősége nem csak az egyházi szertartásunknak, hanem ennek a népi hagyománynak is. Valahogy régen jobban érezték az emberek, hogy mikor hova tartoznak, és hol vannak a határai, amit a korosztályt megenged számukra, illetve nem enged meg.
1: Nekem még a zöld növények és a virágok is eszembe jutottak.
0: Így van, mert a pünkösdi rózsa, ami tulajdonképpen nem is rózsa, ugye, de hozzátartozik ehhez az ünnephez, és ilyenkor kitettek az ereszt alá zöld ágakat azért, hogy a bodzát például, azért, hogy a Szentlélek erre szálljon. Ezt is mondták, de volt, ahol azt mondták, hogy a boszorkányok ellen. És ráadásul egész húsvéti ünnepkörben, pünköskor is járták végig a falu utcáját, és énekelték a bujbuj zöldágnak a különböző változatait, és zöld ágak alatt mentek át, bújtak át, hogy ezzel a tavaszt is jelképezzék, és a fiatalságot, és a megújuló természetet. És ez is pünkösdhöz kapcsolódott. Ugyanakkor például a pünkösdi harmadban mosdottak. Ahogy az elején is említettem, voltak olyan vidékeink, ahol ilyenkor állították a májusfát, de a legtöbb helyen, ahol május 1-ére virradó éjjel állították a májusfát, pünkösdkor táncolták ki, ami azt jelentette, hogy táncmulatsággal döntötték le a májusfát. Sokszor ezek a hagyományok azért is felújításra kerülnek, hogy a fiatalok számára alkalom legyen az együttlétre, a szórakozásra, a táncra. Én azt gondolom, hogy ezek fontosak, és nem ártan ezeket. Tehát tényleg föl kéne újítani nagyon sok olyan hagyományt, ami a 21. században is sokat mond az emberek számára.
1: Igen, mert az életet, a vidámságot szimbolizálja, és hát nem utolsó sorban közösségteremtő ereje is van ezeknek a hagyományoknak.
0: Pontosan erről van szó, hogy közösségek együtt ünnepeljék meg a nagy ünnepeket, együtt éljék át ennek a varázsát, a vallási részét is, és a világi részét is. És ez a kettő egybe is fonódik minden ember életében.
1: Tátkai Zsuzsának hogyan telik pünköst hétfő?
0: Hát most különleges alkalom lesz, mert Görögországba utazunk a családdal. Ilyen még nem volt, hogy pünköstkor nem vagyunk idehaza, de most családi körben elutazunk.
1: Unokákkal együtt?
0: Így van. Nem az egész nagy családdal, csak az egyik lányomékkal és az ő kicsiükkel, és még a másik családból két leányzóval. És velem természetesen.
1: A pünkösd jelentőségéről, az ünnepről, hiszen Görögországban is meg lehet ünnepelni a pünkösdöt. Nagyon szép ünnepet, áldott pünkösdöt kívánok.
0: Én is viszont a rádióhallgatóknak is, és személy szerint számodra is.
1: Köszönöm szépen.

0: Ivánovics Tünde, Fábri Géza és a Zurgó együttes felvételét hallották. Kedves hallgatóink! Hamarosan Messzelátó című turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Messzelátunk mai adásában Tolna vármegyébe, Sióagárdra hívom Önöket. Kívülbelül megcsodáljuk a község neoromán stílusú római katolikus templomát. A tájházban szó lesz a helyi ételekről, berendezési tárgyakról. Utunkat a Hímzés Múzeumban, a díszes sióagárdi viselet darabok között zárjuk majd.
2: Amikor megépült a templom, Tolnáról vagy Fadról, ezek a települések a közelben vannak, és ott szakemberek, fogadtak meg, és azok a szakemberek segítettek abban, hogy ilyenné vált a templom. Még az eredeti oltár itt oldalt található, lehet is látni a stílusa is, és maga az anyaga is. Valamikor a főoltár volt ez, tehát annyira vigyáztak az őseink erre, hogy megmaradjon, hogy még mindig használjuk az oltárszekrényt húsvétkor, amikor az Úr Jézus szent testét, vagyis az oltári szentséget oda beteszik.
1: Az oltárterítőt gazdagon díszítve a sióagárdi minta köszön vissza?
2: Nagyon fontos. Csodálatos, hogy minden ünnepnek megvan a maga színe. A nagy ünnepeknek, úrnap, karácsony, húsvéti ünnepeknél a színes díszített terítőket tesszük fel, a böjti időben pedig a kék, a lila, a bűnbánat színei, és mind sióagárdi mintával.
1: Sióagárdon kik éltek? Mivel foglalkoztak itt az emberek?
3: Földműveléssel. 56-ban volt egy hatalmas nagy árvíz, és akkor elöntötte arra, amint jött be ott a hídna, az a terület, hát ott volt, ha itt is volt 60 centis víz lenne a kertbe, az alap, úgyhogy és akkor azok majdnem mind a kártyavára összeomlottak.
1: Ez vályogház egyébként? Vályogból épített?
3: Tömötfal. Tömötfal.
4: Falvanként van a viseletekben felismerhető eltérőség is, mindegyik sárközi, de a sióagárdi az teljesen különbözik, még a fazonja is. Van neki egy ilyen érdekes inge, ami olyan, mint egy kályhacső, szűkünknek mondják, mert hát ilyen párhuzamos, egyenes, nem rövidült meg az idők folyamán, hanem leír a csuklóig. Ez adja az eleganciáját, mert az ing attól szép, ha ugye leír a csuklóig, és a végén van egy különleges bordűrös díszítmény, ez a hímzés, ami hegyes csipkébe végződik, ami lyukakból áll. Ez a sióagárdi ingnek a specialitása.
1: Sióagárdi témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő Messzelátóban.
0: Szentirmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: a mezzoforte felvételét hallották.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8:30 van, most a rövid hírek következnek. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkösszombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjúra. Az arándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Nem mond le Ivica Dačić szerb belügyminiszter, mert állítása szerint semmilyen felelősség nem terheli abban az ügyben, amelynek során feltehetően szervezett bűnözéshez köthető leszámolás történt egy belgrádi étteremben, és amely miatt letartóztatták és felfüggesztették a korábbi belgrádi rendőrfőnököt. A belügyi tárca vezetője vasárnap este a belgrádi Prva televízióban arról beszélt, hogy nem vett részt a vizsgált bűncselekményekben, ezért nem lát okot arra, hogy távozzon tisztségéből. Hozzátette, hogy a rendőrséget nem ő, hanem a rendőrfőkapitány irányítja. A miniszter kitért a korrupcióval és bűnpártolással gyanúsított, korábban letartóztatott Veselin Milić volt belgrádi rendőrfőnökre is. Azt mondta, Milić nem az ő köreihez tartozik, hanem még az előző, demokrata párt vezette kormány idején kinevezett korábbi rendőri vezetéshez köthető, ugyanakkor szerinte jó eredményeket ért el Belgrádban. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, néhány zápor elsősorban a középső tájakon előfordulhat, az északias szél nagy területen lesz élénk, néhol erős, a csúcsérték pedig 26 és 32 Celsius fok között valószínű, nagyon erős UVB-sugárzásra számíthatunk. Híreket legközelebb 9 órakor mondunk. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
2: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma reggel 8:30 az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvasút állomás között karbantartás miatt. Zuglóvasút állomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metróigénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deװײ== Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma reggel 8 órától délután 5 óráig a Nagykörösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek, mert javítják a burkolatot. Ma napközben a Belgrád rakparton szakaszos útszükletre számítsanak, mert kertészek dolgoznak. Csatornajavítás miatt lezárták a 11. kerületben a Kánai utat a Bodorka utcánál. Az Ásólód utca és a Kanalas Gém utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A Gyömrői úton kifelé a Rádai Gedeon utca előtt csatornát javítanak, ezért útszükleten kell áthajtani. Szép Csilla, BKK Info.
0: Lapszemle. Az Origo arról ír, hogy oresnyik rakéták csaptak le Ukrajnára. Oroszország a hétvégi támadás során nukleáris fegyver hordozására is képes ballisztikus rakétát vetett be, az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb légitámadását hajtotta végre Kijev ellen. Az Európai Unió szerint az oresnyik alkalmazása veszélyes eszkalációt és nukleáris fenyegetést jelent. Oroszország nagyszabású rakéta és drón támadást hajtott végre ukrán katonai vezetési pontok, légibázisok és hadipari létesítmények ellen. Az orosz védelmi minisztérium szerint a támadás válasz volt azokra az ukrán csapásokra, amelyeket Moszkva állítása szerint oroszországi civil célpontok ellen hajtottak végre. A rakéta és dróncsapások a főváros több kerületét is elérték. Lakóházak, egy üzleti központ, valamint közlekedési és történelmi épületek is megrongálódtak. A támadásban legalább két ember meghalt, 56-an megsérültek, köztük két gyermek. Kijev az ENSZ rendkívüli ülésének összehívását sürgeti. A Magyar Nemzet a Die Junge Freiheit hetilapot idézi, arról ír, hogy technikai értelemben a ciprusi jobboldali Népi Nemzeti Front párt ugyan nem esélyes a totális győzelemre a választáson, azonban könnyen lehet, hogy képviselőik megkerülhetetlenek lesznek. A május 24-i parlamenti választásokon minden statisztika szerint erős szereplése számíthat a ciprusi Népi Nemzeti Front. Könnyen lehet, hogy az ELAM lesz a harmadik legnagyobb erő a parlamentben, ami egy hétpárti döntéshozásban azt is jelenteni, hogy megkerülhetetlenek lennének. A jobboldali párt a tömeges kitoloncolások mellett érvel, miután jelenleg a migrációt tartják a legégetőbb problémának. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök olasz testvérek pártjának európai parlamenti partnerpártja többek között a migránsokat vonzó szociális juttatások megszüntetését, menedékjogi moratóriumot és egy migrációs állambiztos kinevezését követeli a tömeges kitoloncolások végrehajtása érdekében. A Magyar Hírlap arról ír, hogy a sárköz vágtával szombaton a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén elkezdődnek az idei nemzeti vágta előfutamai. 10 hazai és 4 határon túli helyszínen szerveznek idén elővágtát. A rendezvényeken lehet indulási jogot szerezni a nemzeti vágta október 3-ai, 4-ei döntőjébe, amelyet majd a szilvásváradi lipicai lovas központban tartanak. Az elővágtát szervező települések sora idén 3 új taggal bővült, a Veszprém vármegyei Nagyvázsony, a Bács-Kiskunban fekvő János Halma, valamint a párciumi Avasújváros lesz debütáló helyszín. Gyenes Diás 17. alkalommal szervezi meg az elővágtáját, így a nagyközség a leghosszabb ideje előfutamot szervező település. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt a szerkesztő Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
3: Kulturális palettánk mai adásában ellátogatunk a Kassák Múzeum időszaki kiállítására, ahol a legendás csavargó művész Szittya Emil életébe és munkásságába kaphatunk mélyebb betekintést. Szintén bővebben hallhatnak majd műsorunkban a Biblia Show című zenés produkcióról, amit a Jászai díjas Kovács Kriszta vitt színpadra a Baltazár Színházban. Mindezen túl figyelmükbe ajánljuk azt a koncertet, amely a keresztény könnyűzene újszerű megközelítését helyezi középpontba a Hagyományok házában. A Peregnek a szemek című különleges produkció Takács Antal zeneszerző és előadó művész, valamint az énekesként közreműködő Bazsinka Ivett vezetésével valósul meg. Most a velük készült beszélgetésből következik egy rövid részlet.
4: Az előző koncertre is, meg én egyébként minden egyes koncertemben szeretek úgy felkészülni, hogy imádkozom előtte, és akkor a tavalyi koncertünkre is nagyon sok rózsafűzért mondtam el, valahogy az állt hozzám közelebb. Igazából azért jött ki ez a mondat, mert annyiszor mondtuk el már a rózsafűzért, hogy csak így kiszaladt, hogy akkor peregnek a szemek, és ráadásul én azzal a rózsafűzérrel imádkoztam, amit a nagymamámtól örököltem, és ennek igazából tényleg egy rövid történet, egy háttértörténete, hogy amikor ő fiatal lány volt, akkor volt egy életmentő műtétje, és egy apáca imádkozott mellette, és ezzel a rózsafűzérrel a gyógyulásáért, és meggyógyult a nagymamám, és hát ugye most ki lehet számolni, tehát jó, sok év múlva került hozzám ez a rózsafűzér, és számomra nagyon különleges is, értékes lett, és hát használom is.
5: De akkor azt jól értem, hogy a keresztény könnyűzene lesz ezúttal is az alapja a koncert?
6: Sőt, kifejezetten keresztény könnyűzene, sőt, kifejezetten koncert. Ugye a keresztény könnyűzenében nagyon sok ilyen műfaj irány van, csak ezt ne nyissuk meg, mert gondolom a hallgatók nem akarnak erről egy ilyen másfél-két órás értekezést hallani. De jellemzően ugye, ha nagyon ilyen főcsapás irányokat meg kell határozni, akkor van a liturgikus zene, ugye ez a katolikus vagy egyéb liturgikus eseményeken, egyéb egyházaknál megszólaló keresztény könnyűzene. Vannak ezek az úgynevezett dicsőítő alkalmak, szentségimádások, amik ilyen nem feltétlenül liturgikus események, és ez a ritkább, amit mi csinálunk, ez kifejezetten koncert, ahol cél az, hogy nem csak a hívőket szólítjuk meg, olyan dalszövegekkel, olyan témákkal, olyan dallam és zenei világgal készülünk, ami a nem hívők számára is befogadható, könnyen megérthető, és hát bízunk benne, hogy elgondolkodtató.
3: A Peregnek a szemek című keresztény könnyűzenei koncertről készült beszélgetésünket teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő Akvarelben hallgathatják meg. Várom önöket majd a zenéket válogató Peresztegi Attilával, valamint a műsorvezető Ungvári Judittal.
0: Az Akvarel műsor ajánlóját hallották.

0: A YouTube felvétele szólt. 8 óra 45 perc. A nemzetközi lapszemle következik. A mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Iránt, hogy az óra ketyeg, mivel a háború lezárását célzó tárgyalások elakadtak. Az elnök a közösségi médiában megjelentetett üzenetében gyors cselekvésre szólította fel Teherán, miközben az iráni média szerint Washington nem hajlandó kézzelfogható engedményeket tenni a konfliktus lezárása érdekében. Az iráni félhivatalos Tasnim hírügynökség szerint Teherán javaslatai a következőket tartalmazták: a háború azonnali beszüntetése minden fronton, ami utalás az Irán által támogatott libanoni Hezbollah elleni folyamatos izraeli támadásokra is, az iráni kikötők elleni amerikai tengeri blokkád feloldása, továbbá garanciák arra, hogy nem érik további támadások Iránt. A jelentések szerint követelték a háborús károk megtérítését is, valamint hangsúlyozták az iráni szuverenitást a hormuzi szoros felett. Az iráni félhivatalos Fars hírügynökség azt közölte, hogy Washington 5 feltételt szabott válaszul Teherán javaslatára. Ezek között állítólag szerepel az a követelés, hogy Irán csak egyetlen nukleáris létesítményt tarthat működésben, és a magasan dúsított uránium készletét át kell szállítania az Egyesült Államokba. Trump a múlt pénteken utalt rá, hogy elfogadná az iráni nukleáris program 20 éves felfüggesztését, ami a két ország közötti fő vitáspont, ami megerősíteni látszik a pozíciójának elmozdulását a program teljes felszámolásának követelésétől. Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a hormuzi szorost, gyakorlatilag lezárva a létfontosságú víziutat, amelyen a világ olaj- és cseppfolyósított földgáz szállítmányainak mintegy 20%-a halad át. A lépés, amely Irán állítása szerint válasz az amerikai és izraeli támadásokra, világszerte az olajárak megugrását idézte elő. Az Egyesült Államok a maga részéről blokkád alatt tartja az iráni kikötőket, hogy nyomást gyakoroljon Teheránra feltételeinek elfogadása érdekében. A tárgyalásokon Pakisztán tölti be a közvetítő szerepet az Egyesült Államok és Irán között, de a két oldal álláspontja továbbra is nagyon távol áll egymástól. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és frakcióvezetője egyre inkább magára maradt Brüsszelben. A hónap végén távozik Manfred Weber jobbkeze és kabinetfőnöke Tom van den Kendelare. A belga politikus, aki 2014 és 2024 között európai parlamenti képviselőként is tevékenykedett, a Politico brüsszeli hírportálnak azzal indokolta döntését, hogy több időt szeretne gyermekeivel és családjával tölteni, a jövőben pedig a belga versenyszférában folytatja karrierjét. Van den Kendelare távozik az EPP brüsszeli központjából, ami a pártcsalád belső válságát illeti, beszédes, hogy Weber egyelőre képtelen volt utódot találni az operatív ügyeket irányító kulcsfontosságú pozícióra. Weber bizalmi köre a jelek szerint kezd egyre inkább beszűkülni. Nem ez ugyanis az első érzékeny veszteség a bajor politikus környezetében. Az év végén a frakció vezető egy másik régi harcostársa és fő stratégája, Udo Zölleis is elhagyta a süllyedő hajót, hogy az Európai Parlament adminisztrációjában vállaljon igazgatói pozíciót. Zölleis és van den Kendelare elvesztésével Weber legfőbb tanácsadója Kvarda Bensuang marad, akinek most egyszerre kell zsonglőrködnie a kabinetfőnöki és a frakció főtitkári feladatokkal. Tom van den Kendelare 2024. szeptemberi kinevezése egyébként is komoly belső vitákat váltott ki a pártcsaládok belül, és tökéletesen példázta Manfred Weber gátlástalan hatalomtechnikai játszmáit. A poszt megerősítésének valódi célja az volt, hogy Weber központosítsa a hatalmat, és elvonja a mindennapi operatív feladatokat, ezek között a pénzügyek és a személyzeti ügyek kérdések irányítását az Európai Néppárt akkori főtitkárától, Thanasis Bakolasztól. A görög politikus bűne ebben mindössze annyi volt, hogy megkérdőjelezte Weber teljhatalmát. Kulcsár Terza József, az RMDS parlamenti képviselője és a Magyar Polgári Erő elnöke levélben fordult Katalin Predoiu román belügyminiszterhez a nagyváradi premontrei ügyben. A politikus független vizsgálatot sürget az április 14-i csendőrségi akció miatt, és arra figyelmeztetett, az ügynek súlyos következményei lehetnek a román-magyar kapcsolatokra és Románia európai megítélésére vonatkozóan is. Idézem, 2026. április 14-én a román csendőrség fegyveres egységei behatoltak a nagyváradi fájdalmas anya templomba a Szent Mise alatt, átvágták a hátsó kánoni kaput a Gyorgye Bariciu utca 16 szám alatt, elfoglalták a zárdát és a prelátusi lakást a Román Csorogián utca 16 szám alatt, és erőszakkal leltárba vették a sekrestjében a liturgikus ruhákat és a kelyhet, mindezt anélkül, hogy a premontrei kanonokrend prépostsága ellen bármilyen végrehajtható jogcím lett volna, ezt írta az RMDS parlamenti képviselője, amelyet az Historia Ordinului Premonstratens din Oradea című Facebook oldal osztott meg. Leszögezte, ez pápai joghatóság alatt álló pontifikális jogi személy, amelynek székhelyét a román állam 1948-ban elismerte, majd 1997-ben kormányhatározatban is megerősítette. Ezzel az intézménnyel szemben soha nem létezett végrehajtható ítélet, bírósági határozat vagy bármilyen végrehajtási aktus. A képviselő arra is figyelmeztette a román belügyminisztert, hogy az ügyet a magyar sajtó már egy lehetséges új tőkés esetként tárgyalja, mindazzal, amit ez a román-magyar kétoldalú viszony és Románia európai megítélése szempontjából jelent, és hogy a belügyminisztérium ellenőrző testülete az egyetlen eszköz, amely ezt a folyamatot meg tudja szakítani, mielőtt az még visszafordíthatatlan következményeket okoz. Két kérdést tett fel. Milyen konkrét törvényi rendelkezés alapján járt el a csendőrség egy olyan intézmény tulajdonában, amellyel szemben a végrehajtó jogcím semmilyen jogi hatást nem vált ki? És elrendelte-e, vagy elszándékozik-e rendelni a miniszter egy független vizsgálatot annak megállapítására, hogy ki hagyta jóvá az akció kiterjesztését, és milyen konkrét akták alapján olvasható a bejegyzésben. Május 14-én harmadik alkalommal is eredményes volt a nagyváradi hívek kiállása Fejes Anselm premontrei apát mellett, amelynek köszönhetően ismét sikerült megakadályozniuk a szerzetes jogellenes kilakoltatását. A várat hegyfoki premontrei templomnál összegyűlt tiltakozók élőlánccal, imával és személyes jelenlétükkel álltak ki az apát, valamint a premontrei rend mellett. A kiállást követően Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk Európa Parlamenti képviselője a nap végén közölte a hírt, idézem, Bukarestből leszóltak Nagyváradra, hogy álljanak le, a prépostság megmenekült. Bár ezt egyelőre más források még nem erősítették meg. A templomnál tiltakozókhoz csatlakozott Kulcsár Terza József is, a legújabb erdélyi magyar politikai alakulata, Magyar Polgári Erő elnöke, RMDS-es parlamenti képviselő. A politikus közölte, vállalja, hogy Bukarestben minden rendelkezésére álló eszközzel támogatja az ügyet, és közvetít a hatóságok, valamint a premontrei rend között. Kulcsár Terza József leszögezte, a vallásszabadságot tiszteletben kell tartani, és ezért elképzelhetetlennek nevezte, hogy a templomba betörjenek.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő már a véget ért. A műsort Fülöp Csaba hangtechnikus, Teresztegi Attila zenei szerkesztő és a műsorvezető Harcsik Róbert készítette. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmet. Áldott ünnepet kívánok Önöknek, az Omega felvételével búcsúzunk.

0: az Omega felvétele szólt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A mikrofonnál Harcsik Róbert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta a 14. Leópápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leópápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkös szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra. Az arándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. A Magyar Péterrel készült szombati interjúból kiderült, hogy 2010-zel ellentétben ma Magyarországon sem gazdasági, sem szociális, sem devizahitelválság nincs. Nincs folytogató munkanélküliség, és nincs IMF gyámság sem. Közölte közösségi oldalán vasárnap Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. Azt írta, teljes foglalkoztatottság van, alacsony az infláció, és van gazdasági növekedés, ami az egyik legmagasabb az Európai Unióban. Aláhúzta, az új kormánynak még arra is van mozgástere, hogy új jóléti intézkedéseket vezessen be már idén. A fideszes politikus szerint viszont nem tudtunk meg semmit az interjúból, hogy miért nem vezeti be a Tisza kormány a kampány alatt az új miniszterelnök által követelt 480 forintos benzinárat, mi a helyzet a vagyonadóval és a különadó kivezetésével, valamint hogy igaz-e, hogy Brüsszel tényleg a szigorú migrációs politika feladását kéri az uniós forrásokért cserébe. Már idén augusztusban kifizetik a családoknak a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, a nyugdíjasok pedig ősszel kaphatják meg a szép kártyán érkező támogatást. Magyar Péter miniszterelnök szombaton az RTL-nek arról is beszélt, hogy jövő csütörtökön aláírják a politikai megállapodást a felfüggesztett uniós források kifizetéséről. Híreink végén hazánk időjárásáról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhány zápor elsősorban a középső tájakon fordulhat elő. Az északias szél nagy területen élénk, néhol erős lesz, a csúcsérték 26 és 32 Celsius fok között valószínű, nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 10 órakor jelentkezünk.
4: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 10 óra 4 perckor pünköst hétfői ünnepi szentmisét közvetítünk Budapestről a pestújhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomból. 9 óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Sióagárd a Sió és a Sár vízpartján, a két folyócska találkozásánál, domboldalak ölelésében megbújó zsák település. Csendes, nyugodt tolnai község, alig 1200-an lakják. A lankás vidék vonzó szépsége, a sok zöld felület, az erdők közelsége könnyen maradásra bírja a kirándulókat, túrázókat. Alkalmat ad a környék bejárására, a község értékeinek, látnivalóinak felkeresésére. Szinte minden utcában található gondozott, rendben tartott szentképes fülke, kiskápolna és több útmenti kereszt. A központban található liget ékessége a Nepomuki Szent János templom. Mellette áll Szent Mihály szobra, a parkban emlékművek, kőalkotások késztetik megállásra a látogatót. A templomot Nagy Istvánné, Fejős Ilona mutatja be.
1: Sióagárd, mivel zsákfalu, ezek az emberek elszigeteltek voltak, és igényük volt arra, hogy közösségben, szoros közösségben éljenek, és ez alakította ki azt is, hogy egymásra utaltak voltak, és Isten hívők. Szintiszta katolikus település. Ez a templom már a harmadik templom. Az első templom egy fa építésű volt, ami sajnos leégett. Több év után épült a következő templom, ahova újfent szívesen jártak, de tönkrement ez a templom, és ahol most vagyunk, ez 1886-ban épült, neoromán stílusban, háromhajós, egyedi a díszítése. Nagyon ritkán látni ilyen sűrű díszítést. A templomnak szinte minden szeglete ki van díszítve. Jól érzékelhető a neoromán stílus, hogy robosztus oszlopokat látunk. Annak idején Szekszárdról is kapott segítséget a falu, hogy a templom megépüljön. Érdekessége, hogy 9 hónap alatt épült fel ez a templom. Olyan hatalmas összefogás volt itt a falu emberei részéről, hogy a férfiak, a gyerekek, a nők, mindenki részt vett az építésben. Egy anekdóta, amit ide szeretnék kapcsolni, hogy az asszonyoknak a bekötött fejükön volt egy ilyen összetekert kötény, arra tették fel a kosarat, és abba vitték a téglát, vagy az éppen megfelelő építési anyagot. Karácsony előtt, 4. adventi napon szentelték fel, és megfogadták az emberek, hogy hálából minden évben ezen a napon, 4. hét vasárnapján szentségimádást tartanak hálából, hogy így megépülhetett. Ez a mai napig is megvan, mindig vannak jelentkezők, fél óránként váltják egymást az emberek, és nincs őrizetlenül a kitett oltári szentség.
0: Most deletűt a harang, egy tornya van a templomnak.
1: Nagyon figyeltek arra, hogy az ősidőknek megfelelően építkezzenek, tehát keleti tájolású, hogy a napfény azonnal bevilágítsa a templomot, ahogy kell a nap. A környékbeli emberek is segítettek a templomnak a belső elrendezésében, például a fából készült boltív a szentélyben, vagy a két mellékoltár fából készült, és a
0: szószék,
1: igen, az is faragott fából készült.
0: Ugyanolyan sötétbarna árnyalatú az oltár baldahinja, a két mellékoltár a szószék, és a két padsor is. Kontrasztos a fal díszítésével, a fal világosabb, és ezek a barna bútorok, fa barna bútorok benne, nagyon hatásos.
1: Úgy tűnik, hogy nagyon figyeltek arra, hogy összhangba legyen. Tehát a stílus jegyekre. Sági Pál volt az plébános, aki szorgalmazta, hogy a templom megépüljön, és Weber Antal nevét kell megemlítenem, aki tervezte. Arra is figyeltek, hogy az oldalsó lámpák, hogy a csillár is ugyanazt a stílust tükrözze, mint ami a falon végig megy, minta. Ki tudjuk világítani úgy a templomot, amennyire illik egy templomot kivilágítani.
2: Ami különösen tetszik, és itt a lámpa a csillárnál jutott ez eszembe, hogy nagyon sok a boltív, ugye a három hajóból adódóan. A boltíveknek a felső részén sorminta van. Oldalt szintén egy egységes sorminta díszíti a falfelületet. Ugyanez a sorminta köszön vissza a csillárnál, és az oltárnál is a mennyezeten. Tehát vannak képek, vannak embereket, szenteket ábrázoló képek, viszont ez a sorminta dominál a templom belső díszítésénél. Nagyon szép.
1: Nagyon jó érzéke volt annak, aki ezt az egészet így megtervezte, mert stílusában valóban annyira összhangban van. A szentélyben láthatjuk az egyik oldalon az Úr Jézus születésének a freskóját.
2: Igen, kicsit közelebb kell jöjjünk akkor az oltárhoz, hogy lássuk az oldalfalakat. Igen, mind a két oldalon itt vannak a képi ábrázolások.
1: Igen, a másik oldalon, a szentélyben pedig az Úr Jézus mennybe menetelét látjuk, és a színes ablakok körben, ami ilyen lőrésszerű ablakok szintén jellemző a neoromán stílusra, valamint fönt a szentély mennyezetén a négy evangélista képe látható.
2: Nem oltárkép van, látjuk Nepomuki Szent János szobrát a baldahin mögött, és ugyanaz a sötétbarna baldahin van az oltárkép helyén. Nepomuki Szent János a védőszentje mi miatt? Az előző két templom is az ő nevére volt felszentelve?
1: Feltehetően amiatt, hogy ő ugye vértanúként az Ob-folyóba lelte halálát, és mivel itt a Sió és a Sárvíz találkozik, az emberek valószínű azért gondolták őt, hogy legyen a védő szentje a mi templomunknak.
2: De most egész közel jöttünk az oltárhoz. Az oltárterítőt gazdagon díszítve a Sió agárdi mintakincs köszön vissza, illetve egy zászlót is láttam ott a bejáratnál, szintén amin ezek a helyi motívumok jelennek meg.
1: Nagyon fontos. Csodálatos, hogy minden ünnepnek megvan a maga színe. A nagy ünnepeknek, úrnap, karácsony, húsvéti ünnepeknél a színes díszített terítőket tesszük fel, a bőti időben pedig a kék, a lila, a bűnbánat színei, és mind Sioagárdi mintával. A papruha is Sioagárdi mintával. A miseruhán is megvan, a Sioagárdi kék ne felejts, a bimbó, rózsabimbó.
2: A búzakalász talán azt látom itt.

0: Amikor megépült a templom, Tolnáról vagy Fadról, ezek a települések a közelben vannak, és ott szakembereket fogadtak meg, és azok a szakemberek segítettek abban, hogy ilyenné vált a templom. Még az eredeti oltár itt oldalt található, lehet is látni a stílusa is, és maga az anyaga is. Valamikor a főoltár volt ez, tehát annyira vigyáztak az őseink erre, hogy megmaradjon, hogy még mindig használjuk az oltárszekrényt húsvétkor, amikor az Úr Jézus szent testét, vagyis az oltári szentséget oda beteszik. És ugyanígy megmaradt még a szent sírnak a oltára, ugyanazzal a stílusban, és nagyon szépen elhelyezték, hogy ezek egymással szembe vannak. És hogy mennyire őrzik az emberek, a mai fiatalok is a népművészetet, a hímzést, megjelenik a zászlókon. Például a körmenetek alkalmával olyan zászlót viszünk, ami a szűzanya nyához tartozó, tehát szűzanya szíve körül a virágok, vagy pedig a Jézus szíve körül a tövis koszorú, és ezt feltétlenül meg kell említenem, hogy van olyan fiatal csapat, akik elkötelezettnek érzik magukat abban, hogy az a sok hímzés, ami elkészült és bent van a szekrénybe, már tönkre fog menni, újjá szervezték, amit most látunk az oltáron, ezt ők elkészítették, valamint nagy ünnepeken beöltöznek ők maguk is, a fiatalasszonyok, és a gyermekeiket is. Csodálatos, és így reménykedhetünk abban, hogy ez tovább őrződik, nem fog elfelejtődni. Jönnek új lakók, és nagyon örülünk, hogy fiatalodik a falu, mert hát az idősebbek kihalnak, a fiatalokhoz családosan érkeznek, és ha megszeretik itt ezt a falut, akkor beépülnek, és úgy magukénak érzik. Aki érti ezt az értéket, bele is csatlakozik a csapatba. És a fiatalok közül például olyat szerveztek, hogy megismerjék egymást a falun belül, bizonyos kis képeket készítettek templomról és egyéb épületekről, kirakták, és egy ilyen kis kereső játékot alakítottak ki, nem tudom pontosan milyennek a neve. Ezt csinálták karácsonykor, vagy csak úgy nyáron, hogy megtalálták például a templomnak a egyik részén készített képet, lepecsételték, és akkor ott találkoztak, és egymással is megismerkedtek. Nekem ez olyan gyönyörű, és annyira megtetszett.
1: A templomon kívül vannak köztéri alkotások, vannak szobrok, keresztek, pici kápolnák, ahol meg lehet állni egy gyertyát gyújtani. Több ilyen van, a híd mellett is láttam egy feszületet, a Sió híd mellett, tehát ezek mind-mind Sió agárt

0: Hoz tartoznak.
1: Amikor úrnapján körbe megyünk a faluba, valóban kidíszített, nagyon igényesen és gyönyörűen kidíszített sátor, vagy kis kápolna van. És akkor ott megállunk, ott imádkozunk, ez valami csodálatos.
2: A templom nagykapuja mindig nyitva van. Előterébe bármikor betérhetnek az imára, csendességre vágyók. Ide helyezték el a prágai kis Jézus szobrát. Díszes, gyöngyökkel hímzett ruháját, bordó bársonypalástját apácák készítették. A szobor ajándék a falu lakóinak.
1: Balázs atya, ferences, szerzetes atya.
0: Barsi Balázs atya,
1: igen. Ő ajándékozta a falunak. Ő mindig valami ajándékkal meglep bennünket. Nyaranta itt tölt 2 hetet, lelki gyakorlatot tart a környékből. Jönnek az emberek, megtelik a templom, és ezt a csodálatos szekrényre rakott, majdnem olyan, mint egy kis templom, a prágai kis Jézus ábrázolja, egy festő festette itt le az egész szekrényt, nekünk ez egy élmény volt itt látni, és amikor belépünk, ez még a rács előtt van, tehát itt is lehet imádkozni. Atya hagyott itt egy imát, amit a prágai kis Jézushoz imádkozunk. Azt ajánlotta nekünk, hogy hozzuk el a gyermekeinket is, vagy a gyermekeinkért is imádkozzunk itt a prágai kis Jézus előtt.
0: Barsi Balázs atya Sióalgárdon született, tehát a község szülötte, a falu szülötte.
1: Igen, így született Sióalgárdon, és minden alkalommal elmondja, hogy neki ez a falu azt jelentette, hogy ő elindulhatott ezen az úton, amelyen jár. Én szerintem őt nagyon szívesen hallgatják sokan, és mi hálásak vagyunk azért a sok imáért, felajánlásért, amit ő tesz értünk, és amilyen módon teszi, csendesen, szerényen, és nagy tudással, és nagyon nagy szeretettel, mert mindig úgy jön, hogy mindenkit megismer. Van 1-2 szava mindenkihez. Hazajön, és mindig valami ajándékkal meglep bennünket.
2: A Sióalgárdi Nepomuki Szent János templomot Nagy Istvánné Fejős Ilona mutatta be. Utunkat hamarosan a község tájházában folytatjuk.

0: A tájház nem messze található a templomtól, sétálva néhány perc alatt elérhető. A portához kert, udvar, gazdasági épületek is tartoznak. Nagy Györgyné, a tájház gondnoka fogadott, s mutatta be a Siómenti falu néprajzi gyűjteményét. Belépünk a tornácra, vagy gangra.
1: Igen, gangra.
0: Innen pedig
1: konyhába.
0: Első helyiségbe, ami a konyha.
1: Igen, szabad kéményes. Azért szabad kéményes, mert itt ottban tüzeltek a szobába télen, meg itt is, de akkor a füst innen, vagy hát ide szállt, és akkor úgy ment ki. Úgyhogy hát sok helyen volt ilyen, nagyon sok helyen volt. Itt volt a nyári konyha, és akkor hát itt volt mindenféle edény, minden háznál volt tehén, és akkor hát fejtek, akkor mentek a csarnokba, és akkor ezek voltak a csarnokos kannák.
0: Igen. Bözsi néni élt valamikor ilyen házban?
1: Ilyen nádosban nem, de ilyenbe éltem. Úgy a parasztosan földes.
0: Én ezt döngölt padlónak ismerem, de hát
1: és akkor messzire eljártunk sárga földér, úgyhogy a föld nem ilyen volt, hanem sárga, és akkor abba fő sikáltuk, akkor hát ilyen kis edénykék voltak, vagy kerestünk, olyan pohár is volt, ilyen bádok pohár, és akkor azt kilikacottuk, az alját, szeggel vagy valamivel, és akkor ilyen nyolcasokat írtunk a földre, a vízre öntöztük, és akkor úgy az volt a takarítás.
0: Hát ne porozzon.
1: Ne porozzon.
0: Átlépünk itt a gerenda alatt, és megnézzük a tiszta szobát. Mestergerenda fölöttünk. Igen. Elég alacsony. Itt igen. Van a búbos kemence, igen. Le lehet ülni a patkájára.
1: Igen.
0: Rongyszőnyegek vannak a patkán.
1: Igen. Igen.
0: És be van rendezve, tehát nagyon szép régi bútorok vannak.
1: Igen. Igen.
0: Ezek a háznak az eredeti bútorai voltak vajon? Vagy gyűjtés igen. Eredménye már? Tulipán sublót, láda? Minek láda. Nevezik ezt? Fiókos, kihúzható?
1: A tetejá itten föl lehet hajtani. Ebben a főső részben rakták a belinder, hát a kendőket, a belinderkendőt, amivel hát télen rajtunk volt. És akkor utána következett
0: két fiók.
1: Ez a fiók, húzzuk, akkor ebbe volt beteregetve a péntő, nem, hanem a fehér szoknya, meg a ingek, vagy ilyenes félék, minden ebbe volt beletéve a tulipános ládába, ebbe. Az aljából meg voltak a tutyik, meg a bütykös kapcák, meg ilyenek.
0: Csak a női ruhák voltak a...
1: Nem.
0: Nem? Itt vegyesen.
1: Itten csak a női ruhák voltak. Akkor ez a nagy szekrény, ebben voltak jobban a férfi.
0: Ez egy láda. Ez egy nagy láda.
1: Igen, ebben voltak jobban a férfi ruhák. Mert azelőtt télen, mikor vége volt a kinti munkának, hát volt szövőszék, akkor volt, aki szőtek is, kötöttünk, vartunk, himeztünk, na úgy mondom, himeztünk, tutyikat kötöttünk, még ilyen kapcákot is kötöttünk. Meg.
0: Most mondjuk el, rádióhallgatók nem látják, hogy Bözsi néni lábán is tutyi van, szép, sötétzöld, lila, bütykös
1: kapca.
0: Kapca? Meddig ér ez? Most a szoknyától nem látszik. Térdig ér?
1: Igen.
0: Megvan kötve.
1: Gumipántli.
0: Megvan kötve gumipántlival.
1: Igen, pertlivel. Gumipántlival, és akkor az, hát fogta. Jó van, ez többféle színbe, már hát van rózsaszínbe is, akkor van világos kékbe.
0: És ha megfordulunk, itt vannak a hímzések, a sióagárdi minták. Igen. Hímzett régen, Bözsi néni?
1: Igen, persze, ajaj.
0: Miket készítettek? Ez is a stafírunk része volt?
1: Ez az. Ez mikor volt a lakodalom, majd csütörtökön elkezdődött, akkor pénteken volt a kalászcsinálás. És akkor kalászcsinálásról nagyon sok helyen, hát így volt ilyen, akinek a lakodalom vagy az esküvője volt, annak a neve van rajta. Ez ki volt téve a szobába, hát a tiszta szobába, vagy a konyhába, hogy akkor hát már ugye sokan voltak a lakodalomban, akkor látták, hogy ki.
0: Igen, rá van hímezve, hogy páros élet a legszebb a világon.
1: Igen.
0: Itt van még az, hogy Grénus Vicike, igen, a neve ráhímezve, és nagyon gazdagon, sok virágmotívummal díszített terítők ezek. Igen. Ezeket hol tartották utána, a lakodalom után?
1: Így fönn volt.
0: Tehát ki volt akasztva?
1: Ki volt akasztva? Ki volt akasztva? Hát nekem is volt, de én alig, hanem eladtam.
0: a küszöb, és átlépünk a túloldalra. Ja, és akkor itt a konyhából lehetett fölmenni a tető alá, a padlásra. Igen. Most is meg van nyitva. Igen, most az ajtó ki van véve, hogy lássuk a náttetőt, föllátunk egész a padlásra, és bejövünk a hátsó szobába. Itt van a sparhelt ágy, igen, még egy ágy,
1: igen,
0: és nagyon alacsonyan a mestergerenda.
1: Igen, na ez a minden szoba, hát itt laktunk. Ide figyeljen, jó van, önneki egy ágy volt, mert egyedül volt, de hon több család volt, akkor azok is itt voltak. És akkor így az asztal, meg így középpent volt, úgyhogy egy helyen volt a család.
0: Milyen ételeket készítetek? Tehát vannak-e sióagárdi ízek? Még a mai napig megfőzik, megsütik, ha van ilyen. Van?
1: Hát inkább sütés. Kalács, kuglof. A főzés, hát az úgy krumpli bab. Akkor volt baromfi, akkor csak vasárnap. Hát nem tudom, hogy hogyan volt, vagy még. De volt hántes is a faluba, úgyhogy lehetett ottan kapni húst, ha valakinek nem volt, hát nem volt az előtt hűtőláda.
0: Akkor frissen volt a csirke, frissen volt a hús, disznóölések voltak.
1: Igen, volt még a vasárnap, reggel vágtuk le a tyúkot, és akkor megfőztük ebédre.
0: Tehát akkor a kuglóf, illetve ezek a kalácsok akkor, voltak, igen, amik jellemezték a
1: tenet. Már hát lakodalomra is volt a kalács sütés pénteken, hát ott is kulcsos kalács, mákos kalács, diós kalács, hát ezek voltak. Hát volt olyan, ha nagyobb volt a lakodalom, talán még 80 darab ilyen kulcsos kalácsot is csináltak. Már mikor, ha olyan közeli volt, akkor azok a pénteken, mire volt a kalácscsinálás, akkor mindenki vitt egy tyúkot. És akkor azok kaptak vissza egy kulcsos kalácsot, vagy egy szelet mákos, meg diós kalácsot.
0: Az előzetes bejelentkezéssel látogatható sióagárdi tájházban Nagy György nével beszélgettünk. A muzsika után Leányvár, Pincefalu községrészben folytatjuk utunkat. A domb tetejéről csodás kilátást tárul szemünk elé. Alattunk a két folyócska, a sió és a sárvíz, a tolnai vidékre jellemző szőlővel beültetett domboldalak sokasága, és az ültetvények között kanyargó pince sorok utcái. Az egyik, domboldalba vájt pincében találjuk majd Vargáné Kovács Veronika hímzés múzeumát.

0: Milyen árnyalatú a permetes kék? Hogyan készítették az úgynevezett kenyírt kötényt? És miből teremtették meg a ruhapénz alapjait a sióagárdi asszonyok? Vargáné Kovács Veronika textilgyűjteménye, a Hímzés Múzeum az országban egyedülálló sióagárdi népviseletet és díszítő művészet darabjait mutatja be. Vele beszélgetünk.
1: Ön ide született? Nem. Tőzsgyökeres? Sióagárdi?
2: Nem vagyok sióagárdi, tehát úgy kerültem ide, barátságok révén kerültem ide, és csak rácsodálkoztam erre a gyönyörű, szép színes Hímzésre, meg kultúrára. Hát annyira új volt, hogy kereskedők voltunk, és a megye összes bucsúját jártuk, hát az is egy óriási folklór megélmény, tehát sátorral árusítottunk a mézeskolástól kezdve bazárdolgot, egyebeket, három apró gyerekkel minden vasárnap, és Siolgárdon, mikor idejöttünk a bucsuba, viseletbe jöttek ki még annak idején a bucsuba. Na hát nekem ekkora szemem kerekedett, az egy csoda volt. Akkor még beöltöztek, nagyon kicsik, nagyok, idősek, minden, és akkor szokás volt az is, hogy a vendégkislányt is beöltöztetik viseletbe. Tehát ez egy külön ajándék volt a háziaknak, és hát mivel a lányomnak volt egy olyan osztálytársa, akihez ide járt rendszeresen, így alakult ki az egész, azokat is beöltöztették, mind a kettőt, van róla a fénykép is. És hát ez abszolút nem tudatos volt, teljesen kívülállóként, képzetlenül, laikusként álltam neki, akkor aztán később beiratkoztam egy ilyen felsőfokú néprajzot tanító iskolába, ahol hát sok minden egyebet tanultunk, de hát ez szükséges volt ahhoz, hogy rálátásom legyen arra, hogy itt mit beszélek, vagy mit írok le a könyvbe, tehát nagyon kellett az a néprajzos képzés.
0: Igen. 20 éve van a múzeum. Tavaly volt 20 éves. A sióagárdi motívum kincsel viseletten indult?
2: Ez mind sióagárdi viselet és hímzés, itt más tájegység nincsen. Sióagárd azért különleges az országon belül, mert egy önálló népcsoport, tehát van egy picike 1400 lelkes falu, ami egy önálló etnikumnak számít. Hát a Sárköz az egy nagyobb terület, ugye 5 falu, Őrcsény, Decsolsonyik, Sárplis, Báta, és falvanként van a viseletekben felismerhető eltérőség is, mindegyik sárközi, de a sióagárdi az teljesen különbözik, még a fazonja is, van neki egy ilyen érdekes inge, ami olyan, mint egy kályhacső, szűkünknek mondják, mert hát ilyen párhuzamos, egyenes, tetszik ebben látni, igen.
0: Látjuk a tárlókban, sőt, babákon is látjuk, igen, a viseleteket.
2: És hála Isten nem rövidült meg az idők folyamán, hanem leír a csuklóig. Ez adja az eleganciáját, mert az ing attól szép, ha ugye leír a csuklóig, és a végén van egy különleges bordűrös díszítmény, ez a hímzés, ami hegyes csipkébe végződik. Tehát jól látható ez a hegyes csipke, ami lyukakból áll. Ez a sióagárdi ingnek a specialitása.
0: És magas nyakú az ing, most a hölgyviseletet nézzük.
2: Jó megfigyelés, igen, magas, zárt nyakú a viselet. A gombolás mellett egy ilyen hímzés, mint a csík fut lefele, de a korai szakaszban, hogyha itt megnézzük, még a gombolás mellett nincs hímzés, hanem kiegészítették egy téglalap alakú viseletkiegészítő darab, amit úgy hívnak, hogy ümög elő. Úgy kötötték a nyakba, mint a gyerekeknek a pártedlét, és a szabadon lógott az ing előtt, a pruszlikot az csak fölé gombolta, fehérrel hímzett változata van, gyöngyös változata is van, és színes hímzett változata is van. Aztán később már olyan dúsan kihímezték itt a gombolás pánt mellett az ingek elejét, hogy nem volt szükség az ümög előre, mert az egész pluszlik kivágását kitöltötte, ezeket az ingeket hívják gazdag ingnek.
0: És ez a kis mellény, ami rákerült, ami nem is teljes mellény, mert itt a hölgynek a melle alatt van összekötve, és a hátát fedi teljesen.
2: Igen, pruszlik. Tehát az tájegységenként változik, az alsó szoknya neve is lehet pöndő, pendely, péntő, hát a pruszlik melles, pruszka, igen, lyukkal van ez is körbehímezve, és kék színű. Tehát, amit tetszik látni, ezek a szegett lyukak, még az abroszok szélén is nem fehérrel vannak hímezve, hanem kékkel, ott a törülköző szélén is kékkel.
0: Ami meglep egyébként, főleg itt a ruszlikoknál, hogy olyan szinten gazdag a díszítése virágokkal, levelekkel, hogy alig látszik az anyag, mintha nem is lenne anyag, csak a hímzés. Elődrukkolták ezt? Tehát a mintát előrajzolták?
2: Minden kézirajzzal készült, tehát még más tájegységekben szokás akár nyomódúcot is alkalmazni, tehát Turáról voltak itt vendégek, és akkor a turai hímzésnél vannak ezek a fából készült nyomodúcok, ami hasonlít a kékfestő nyomodúchoz, csak hát nyilván kicsibe. Most ezeket vésnökök készítették, és kimentek a vásárba az asszonyok, akik nem Siolgárdon, nem Kalocsán, nem Matyóföldön éltek, és ezeket megvásároltak, ezt hívjuk dukkolásnak, hogy akkor megnyomkodta a saját mintáját, és hát azért ezt el lehet gondolni, hogy erre annak idején volt készítő, aki elkészítse, volt rá kereslet a vásárba, és volt, aki hímezzen. A siolgárdiak mindent úgy irattak, tehát nem azt mondta, hogy rajzoltatom a hímezni valómat, hanem iratom. Íróasszonyoknak hívták, és mindig az elkészült munkát is úgy hívták, hogy ki van írral.
0: És siolgárdi viseletnek volt egy korban érési folyamata, mert itt az elején zömmel a fehér hímzést látom, a fehér lyukhímzést, illetve a pirost, mint mintát. És utána kezdenek el színesedni, és egyre színesedni a ruhák.
2: Nagyon jól tetszik látni korral. Az első még a diszítetten, azok a köznapi viseletek, a vászonnémik, ugye a férfi vászonnénk, a női ilyen vászonszoknyákba jártak a mezőre is, meg ilyen diszítetlen vászonnénkbe. A siolgárdot a legújabb kori szabadrajzú hímzések csoportjába sorolják, ebbe tartozik a matyó is, a kalocsa is, meg a siolgárd is, rajzolunk egy virágot, és azt kihímezzük. Na most, hogy a siolgárdi mikor színesedett, az pontosan 1927-re tehető. Egy asszony kitalálta, hogy a lukakat ő színessel varja ki. Így néznek ki ezek a kis pruszlikok. Ez nem nevezhető még színes hímzésnek, csak színesített lyukhímzés, mert minden motívum ugye lyukból áll. Ugyan ezek a motívumok megtalálhatók a fehér hímzésben is. Az igazi színes hímzésnél a motívum az tömötten van kivarva, tehát nem lyukakból áll, és hát akkor így színesedett. Hát szinte egy év alatt azt mondják, változott a viselet.

0: A kék lila a kedvencük, és erről szeretnék bővebben beszélni. Ez az ibolyás ing, ez már szinte szimbolizálja, jelképezi Siagárdot, ez került ki az épület homlokzatára, kerámiából. Tehát ezek a három bimbos kis virágok, ezek ibolyák. Permetes kék színnel van kihímezve, a másik virág mellette meg az összes többi, és aztán sok permetes kéket látjuk. Nem használ annyi színt, mint a kalocsa, tehát nem teszi bele a pirosba, lángvörös, féle rózsaszín, pink rózsaszín, barack rózsaszín, egyebek, világos zöld, sötét zöld, a kalocsa az árnyal. Siagárd a színenként egy fokozatot használ, tehát egy visszafogott színezés, és ezen az ingen látjuk jól, hogy milyen sötét zöldet használ, nincs neki világos zöldje.
1: Igen, most, ahogy közelebb megyek, én most nézem, hogy ez zöld. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon sötét, majdnem feketébe hajló, de nem, zöld. Ott is van egy árnyalat, de szintén a sötét zöld. Tehát kék, zöld és lila. Talán a mély bordónak van még egy árnyalata, bordó, amit látom. Igen, és ez a négy, a fehér anyagon természetesen.
0: Igen, és akkor később ugye hát a piros is bejött, a Siagárd nagy paprika termelő vidék volt, és az asszonyok ügyesen úgy teremtették meg maguknak a ruhapénzt, hogy piacon értékesítették a házi termelési zöldségeket, a tojást, és a mese, a legenda, az igaz történet az arról szól, hogy 25-30 kiló zsákokkal a hátukon bugyrultak, még fiú mégis lejutottak az őrült paprikával. Lényeg az, hogyha nem termett neki elég a saját földjén, akkor még mellé vásárolt karocsaköröket, és addig adta, addig értékesítette, amíg meg nem teremtette a ruhapénzt, ami olyan pazar gazdag volt, hogy Lyonból, Párizsból hozatták a brokátokat, Csehszlovákiából a kásmírt, a rózsáspántlikát, a flittert, a gyöngyöket, és hát ez betegszik a főúri viseletnek az árával. Tehát nagyon gazdag és pazar volt az ünnepi viselet.
1: Házi textileken, párnákon, ágyneműkön is megjelennek a virágminták. Az enteriőrben bútorokat, sióagárdi szőtteseket is láthatunk.
0: Festett bútoroknak nem hímzés motivuma van, azoknak van egyedek a festetiken.
1: Itt viszont látjuk a törölközőket, a dísztörölközőket. Díszesek, de kevésbé színes, és mintha egy picit más is lenne a motívum, mint a ruhákon.
0: A szövés az egy külön téma, és mivel én nem szövök, meg is kérdeztem tőlük, hogy segítsetek nekem, hogy mit mondjak a vendégeknek, hogy mi a különbség a sárközi szőttes, meg a siagárdi szőttes között. Kicsit gondolkoztak, és azt mondták, hogy a miénk egy kicsit mindig szöbb. Hát azt jelenti, hogy a szövés az függőleges és vízszintes szálakból áll. Mindenképpen mértani forma születik. Na most ugye a színek váltakozása, a csíkritmus és hát a díszek nagysága mind számít attól, hogy most szöbbnek látja-e az övét. Ami a lányon van, az úgynevezett fehér szoknyás viselet, és hát különleges kötény van előtte, úgy hívják, hogy kenyett kötény, benne hordozza a nevébe, hogy bekenyik, méghozzá a kikészítés módja nagyon egyedi, már egy használt kékfestő anyagot, kötényt választanak, és azt tenyérrel bemázolják, sűrűre főzött keményítővel. Többszoron megismétlik ezt az eljárás, napon szárítják, mángorolják, és este fele, mikor már úgy gondolják, hogy jó, megfelelő réteget hordtak fel, akkor tojásfehérjét kennek szét rajta, ettől keletkezik egy ilyen viaszos, vásznos fogású kemény kötényük, amit se mosni, se vasalni nem lehet. Idős asszonyok azok színes kartonszoknyához vették föl, a valahá menő ruhának a tartozéka volt. Ha valahova ment, egyszerű kartonszoknyát vett föl, meg egy ilyen kék kötényt.
1: Meg lehet tapintani, hogy milyen volt ez.
0: Amit tessék meggyőződni róla, hogy ez milyen.
1: Ha ezt most meg kellene tippelnem, hogy milyen anyag, nem mondanám, hogy textil, hanem valami műanyagra gondolnék, mert annyira kemény, annyira masszív.
0: Látja a hátán, hogy eleve már kék volt maga az anyag, és a keményítőbe is tettek ultramarin kéket, és attól lett aztán egy ilyen valami kikészítés. Helyi specialitás.
1: Ez nagyon jó, és ez mindig kék volt.
0: Kék volt a házakalja is, kék a kötényük is, tehát ez a permetes kék szín, ez úgy végigkísérte az egész Agárdot, az egész életüket.
1: Három nagy szekrényt látunk, két ajtós szekrény, és teri-teri szoknyákkal, ruhákkal, kabátkákkal, lakástextilekkel, kendőkkel, és bütykös zoknikkal.
0: Kötények alul, akkor itt a szövetholmik vannak, a terítőtől kezdve a konyharuhákig mindenféle szövetholmi, akkor ezek ingek, ezek pedig harisnyák, aminek a neve kapca. Háromféle van, koszorús kapca, bimbos kapca, bütykös kapca. A negyedik pedig, hát ami szintén bütykös, a szőlőfejes kapca. Szőlővidéken vagyunk, tehát még olyan harisnya is van, ami szőlőfürtök vannak.
1: Kötötték ezt, vagy hogy?
0: Először megkötötték magát a harisnyát, és utána keresztszemes öltéssel varták rá mintákat, madárkákat, szívecskéket, ugye virágokat.
1: És itt vannak a kabátkák, igen, szintén van köztük brokát.
0: Löbi a neve. Löbi, Bével. Löbi. Valószínű a lajbinak egy helyi változata. Igen. De hát ezek a csodálatos anyagok, ebből a feketéből világít ki szinte ez a lila. Akkor ez is egy különleges. A barnától kezdve a permetes kékig. Hát egyik szebb, mint a másik, és ezeket még kidíszítették ilyen obligációkkal is.
1: Jönnek a fejdíszek, a főkötők?
0: Közönséges kendők voltak ugye valamikor, csak papírra gibérelve, ketté hajtva, a fején hajtogatták és tűzték meg ilyen formára, és hát így kitömve tároljuk, mert amikor ment a misére, akkor csak kiválasztott egy ilyen kitömetet, és fejére húzta, mint egy kalapot.
1: Ez a zöld, ez nagyon tetszik nekem, ez nagyon szép. Jól mutatnak rajta a színes sióagárdi minták, és ezek mik?
0: Ezek ilyen kis kézbe való kendők.
1: Kendők.
0: Kétféle változata volt a zsebkendőknek, az egyik az egy sarkos, amikor a négyzetbe hajtott kendőnek a felső négyzet díszített. A másik pedig ez a négy sarkos, hogy a kendőnek mind a négy sarkában van motívum, és ezt úgy hajtogatták, hogy itt megcsippentették, három hajtást így egymás mellé, egyet még hátulról visszafele. Fogásnak kétféle módja volt, ha ment a templomba elegánsan, akkor így kellett fogni, viszont hogyha a legénynek így a tánc közben így a vállához tette, akkor meg, meghajt, így.
1: A keze fejére hajtotta, igen, rá a kendőt.

0: készíti-e még valaki, egyáltalán hímeznek-e még az asszonyok?
1: Hát nekem van most egy szakköröm, 6 éve, mi próbáljuk föl éleszteni azokat, amik eltűntek, sajnos járják a régiségkereskedők a falut, és amit lehet kipucolnak, és amit lehet eladnak az agárdiak, és most már a Hagyományőrző Egyesület egy körlevelet szegezett ki mindenhova, hogy lehetőleg, ha el akarnak adni, akkor maradjon itt a faluba, és akkor inkább ők vásárolják meg. És tavaly például a zsebkendőket vettük célba, teljesen kifogytak ezek is. Budapesti Néprajzi Múzeumban, Szekszárdiban mindenhol fölkutatjuk a mintákat, egész gyűjtemény van, és most lesz egy rendezvény, ahol lesz a paravánokon zsebkendőkiállítás, és a másik téma pedig a kötény, tehát a lakodalmas kötény, ami olyan gyönyörű, szép színes, hogy az egész viselet elé kötötték a nyoszonyó lányok, akik felszolgálóként segítkeztek a lakodalomba. Tehát rajta volt a komplet siogári viselet, és még egy ilyen nyakbalkasztos kötényt elé kötött, ezek is eltűntek. És most a kötényeket próbáljuk hát előkutatni, meg meghímezni, és most népművészeti diót bemutató van, most már 1-2 éve itt egy rendezvényen, és most kötényparádé lesz, tehát köténybemutató lesz.
0: Ez mikor szokott lenni?
1: Az iskola befejezése előtti hétvégén, hogy ne ütközön a ballagással, most 13-ára esik.
0: És itt kint a Szőlőhegyen?
1: Ez a Lányvárnak a rendezvénye. Van színpadi műsor, és nekünk meg itt saját folklór műsor a múzeum előtt, ilyen kis mini műsor.
0: Arról még nem beszéltünk, hogy hol vagyunk most. Tehát azon kívül, hogy Siógárdon, ki kellett, hogy jöjjek a faluból, vagy hogyha a 6-os út felől jön az ember, akkor a falu előtt kellett, hogy a Szőlőhegyre, vagy Szőlődombra fölkanyarodja.
1: Az a neve, hogy Leányvár, Pincefalu, és 400 pince van itt ebbe a pincefaluba, mintha két falu lenne egymás mögött. Először van ez a pincevilág, tehát megyünk a hídon, azután következik a falu a családi házakkal, a templommal, az iskolával és egyebekkel. Úgynevezett présházak vagy tanyák vannak.
0: És akkor ez is egy présház volt egykor, amiben most a múzeum.
1: Igen, és hát úgy lett belőle kiállító terem. Az épület viszonylag újkorú volt, masszív, mert hát ugye terméskőből meg téglából épült annak idején, mert az összes többi, a régiek, a 100 évesek, azok sárból, vályokból.
2: Az iménti percekben Vargáné Kovács Veronikával, a Hímzés Múzeum és a textil gyűjtemény létrehozójával beszélgettünk. Messze látunk mai adásában Tolna vármegyében, Siógárdon jártunk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: a Benkó Dixieland Band muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Jó napot kívánok, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkös szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomlyóra. Az arándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Olvasható a szövetség felhívása a görögkatolikus metropólia honlapján is. Mint olvasható, a nemzeti összetartozás napján az emlékezés nem csak egy egyszerű visszanézés, sokkal inkább irányválasztás az előttünk álló útra. Az emlékezés során erőt ismerítünk, és egyúttal tovább adjuk a múltunkból azt, ami nélkül nincs holnap. A trianoni döntésre emlékezve idén is erősítsük meg közösségeinket, családjainkat, kapcsolatainkat. Mondjuk ki újra, összetartozunk. De ne csak szóval, hanem tettel, jelenléttel, harangszóval és imával is. A kész arra hív mindenkit a Kárpát-medencében is azon túl, hogy vállalva az emlékezést imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, a keresztény hitünk erősödéséért és a békéért június 4-én, és szólaltassuk meg a templomok harangjait 16 óra 30 perckor minél több magyar településen. Mert amíg emlékezünk és egymásba kapaszkodunk, addig nem csak múltunk van, hanem közös jövőnk is. Zárul a felhívás. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol zápor eső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti ország részben megélénkül, néhol megerősödik az északi északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27-32, késő este 17 és 24 Celsius fok között várható. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. A következő híradással a Szent Mise közvetítés után jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn római katolikus szentmisét közvetítünk Budapestről a pestújhelyi Keresztelő Szent János templomból. A szentmisét bemutatja Almási Tamás plébániai kormányzó, zenei szolgálatot végez a Markó család.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Nagy szeretettel köszöntöm a híveket és a rádió hallgatói is. Szűz Mária, az Egyház anyja emléknapja van, pünköst hétfő. Ezt a szentmisét felajánljuk elhunyt László testvérünk lelküdvéért. Most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vegyünk részt az Úr szent titkain. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkám, én igen nagy vétkám, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában örvendezve bízunk, közben járására minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Mózes első könyvéből. A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amelyet az Úristen teremtett. Megszólította az asszonyt. Valóban megparancsolta Isten, hogy ne egyetek a kert minden fájáról? Az asszony azt felelte a kígyónak: a kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Isten csak azt parancsolta meg, hogy a kert közepén lévő fa gyümölcséből ne együnk, és ne is érintsük azt, nehogy meghalljunk. Erre a kígyó így válaszolt az asszonynak: dehogy is haltok meg. Jól tudja ugyanis Isten, hogy amely napon abból esztek, megnyílik szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudtok jót és rosszat egyaránt. Az asszony látta, hogy a fa gyümölcse evésre alkalmas, szemre pedig szép és kívánatos, hogy általa megszerezzék a tudást. Azért szakított a fa gyümölcséből és evett, sőt, férjének is adott, és ő is evett belőle. Erre megnyílott mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa leveleket fűztek össze tehát, és kötényt készítettek maguknak. Amikor pedig észrevették, hogy az Úristen jár fel és alá a kertben, az alkonyi szellőben, elrejtőzött az ember meg a felesége az Úr színe elől, a kertfái közé. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen hála.

Nagy pénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad! Azután a tanítványhoz szólt: Íme a te anyád! Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.

Anya Szent Egyházunk, az új évát, a győztes évát, Szűzanyát ünnepli. Ezért a mai napon egy kissé a Szűzanya közben járó szerepéről szólunk. Egyház anyja, egy ősi ünnep, amelyet Ferenc pápa 2018-ban hivatalosan is ünnepnappá tette. Mater Ecclesia, Ecclesiae. Van egy középkori ábrázolás, a köpenyes Madonna képcsoport, amely hazánkban és határon túl is több helyen föl-föl tűnik a templomokban. Például, hát ha valaki arrafele jár a nyáron, Nagyhöflány, Kőszeg, Sopron, Almakerék, Lónya, Zselíz, Pónik, hogy néhány jelentősebbet említsek, vagy a Vizsoly, ahol az protestáns testvérek a Bibliát őrzik, ott is található egy szép kép, a Szűzanya kiterjesztett kézzel egy szép palástban áll, és a hívek a karjai alatt csoportosulnak, védelmet nyernek. Több változata van a képnek, van, amikor angyalok tartják a palástot, van, amikor férfiak és nők külön csoportban, van, amikor rang szerint a királyok, uralkodók az egyik oldalt, a másik oldalt az egyszerűbb emberek. Lényeg, hogy Mária védelmét keresik, ezért bújnak oda hozzá. És az ikonográfiai szabályok szerint hatalmas a Szűzanya mérete a pici emberekhez képest. Ez azért van, mert magasabb tisztelet illeti a boldogságos szüzet, mint bármely más szentet. Aztán

0: Még egy-két olyan ábrázolás, amely egyszerűen döbbenetes, hogy 600 évvel ezelőtt mennyire végig gondolták ezeket a teológiai gondolatokat. Az úgynevezett egyház hajója képre gondolok, amelyet leginkább Pónik nevű kicsi felvidéki faluban érdemes megtekinteni, mert káprázatos. Rá van sűrítve az egész új szövetség, ószövetség, a bűnbeesés, üdvözülés, üdvözülés útja, a mennyország, mind-mind egy képre összesűrítve. Egy hajót kell elképzelnünk, amely a háborgó tengeren zögykölődik, vagy rángatódzik. Alatta mindenféle szörny, örvények festve, a sátán karmai látszanak. A partról mindenféle matróz, kalóz, csákányokkal és deregékkel próbálja elsüllyeszteni az egyház hajóját. És ez az egyház hajója mégis szinte áll. Miért? Mert ott a hajó közepén kiterjesztett karral, most nem Jézus áll, ahogy a vihar lecsendesítésekor, hanem a boldogságos szent szűz, úgy megalkotva a képet, hogy látszik a méhében a pici Jézus gyermek. Körötte az apostolok próbálják kormányozni és biztonságba vezérelni azt a hajót. Aztán a hajó ábrázolásnak részletei is döbbenetesek. Van egy árbócrúd, amely egészen az égig ér, föl a mennyekig, a felhők közé. Ott az árbóc kosár tetején pedig egy angyal ül a kosárban, és onnan igazgatja az egyház hajóját, védelmet közvetít ő is. Majd repkedő angyalok vannak a kép tetején, és tele torokból fújják a szellőt, hogy jó irányba akkor menjen az a vitorla, amely dagad. A Szentlélek jelenik meg ezen a képen szintén, ahol a lüktető életet adja ennek a hajónak, amely látszólag reménytelen helyzetben van. Mégis biztosan halad a cél felé, part felé. Stella Maris, tengernek csillaga, emlékszünk erre a képre is, hiszen a hajósoknak tudniuk kell, hogy merre kell kormányozni a hajót, és a szűzanya oltalma alatt biztonságban haladnak. Aztán ugyanezen kép mellett, közvetlen előtte a fa festék, a ciklus képek közül egy életfa áll. Tudni kell, hogy a középkori freskókat úgy kell tekinteni, hogy balról jobbra, egymás után, mert egymásra épülnek a képkockák. Egy életfa áll ott ezen árbóc kosár mellett, amely Krisztus keresztjét szimbolizálja, és mellette ott áll az életfája, a bűnbeesés fája, ahol Ádám és Éva sírjából nő egy nagy fa, és a nagy fa égig ér szintén, látványosan ugyanolyan magasra, mint a mellette álló árbóc kosár. És a fa tetején a felső ágak átalakulnak Krisztus kitárt karjaivá. Az az életfa, amely a bűnbeesés fája volt, most kivirágzik, gyümölcsöt érlel, és Krisztusban beteljesedik, és a megváltást hozza a mennyben mutató utat, ez a kép. Aztán még meglepőbb ez a freskó, mert nem csak a szűzanya közbenjárását közvetíti ez a jobboldali kép, hanem a szentek közbenjárását is mutatja ez a kép, mert a hatalmas fa belső részén rengeteg ágon vértanúk csüngenek. Tüskés ágak hegyére mindenféle férfiú van úgy rábigyeztve, akik halottak. Nagy valószínűséggel a művészetet ismerők szerint ez a Ararát hegyi vértanúkat ábrázolja, ugye Ararát a Noé bárkája, tenger szimbólum kapcsolata, itt is világos. 10 000 vértanúnak a képe jelenik meg ezen a fán. Mert ugye emlékszünk, a vértanúk vére a kereszténység magvetése. És ezt a fát az egyház közbenjárói, boldogságos szűzanya, szentek, vértanúk, hitvallók, hívek, vére, áldozata növeli. Egészen Krisztusig, a mennyországig. Hallatlan, érdekes és meglepő, hogy milyen mély gondolatokat tudott az a sötét középkor, ahogy a modern világ hívja, 1415-ben. A freskók alatt megtalálható a szám. Kérjük a boldogságos Szűz Mária oltalmát, védő palástját, hogy egyházunk, világunk hajója ne fenekedjék meg valami zátonyonra, ne jusson, hanem biztosan eléri a célját az Isten közvetítői által, Jézus Krisztus, a mindenkor közvetítő szűzanya, és a szentek közbenjárása által. Nekünk, híveknek biztonságunk van, és oltalmunk van, ha az egyház hajójában ülünk, ha támogatjuk az apostolokat a munkájukban, ha megtesszük azt, amit a kapitány kér, Urunk Jézus Krisztus, hogy mit tegyünk abban a vészhelyzetben, és mit ne tegyünk, hogyan jussunk el az égi mennyországba. Kérjük a drágot áldott szűzanyát, egyházunk anyját, hogy oltalmazzon és védjen minket. Imádkozzunk, testvéreim, a boldogságos szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgat minket.
1: Urunk, te szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg szent hitben Leó pápánkat, Péter főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat, és az egész hívő népet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátronánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mi édes reménységünk, az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Urunk, szűzanyád a mennyország ajtaja, az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralevő büntetését, és vezess be őket az örök életre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűz anyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására hallgasd meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Testvéreknek 100 éves templomunk búcsúja június 27-én szombaton tartjuk. Délben lesz itt egy szép szentmise és ünnepi programok. Most szerdán ennek megbeszélésére várjuk a kedves testvéreket ide a templomba. Áldott szép pünköst hétfőt!

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, és változtasd át üdvösségünk misztériumává. Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből és a boldogságos Szűz Máriának, az Egyház anyjának szerető segítségével szívünk lángra lobbanjon, s vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban összeforjon. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, s a boldogságos Szűz Máriát köszöntve, méltó hála énekkel magasztaljunk téged. Ő szent igédet szeplőtelen szívébe zárta, és megtestesült igédet szűzi méhébe fogadta. Majd teremtőjét a világra szülve, az egyház születését is szolgálta. A kereszt mellett állva, az isteni szeretet végakaratát vállalta, gyermekévé fogadott minden embert, aki Krisztus halálában örök életre születtek. Amikor az apostolok a megígért szent lelket várták, velük együtt imádkozott Mária, és így lett az imádkozó egyház példaképe. Majd miután a mennyei dicsőségbe vétetett, anyai szeretettel segíti a zarándok egyházat, az örök hazafele irányítva annak lépteit, amíg csak el nem jön az Úr dicsőséges napja. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt magasztalunk téged, s vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott. Megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott. Majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egy házad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, a szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostulaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszoródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal,

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk neki,

Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Béke veled. Béke veled.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjek, hanem csak egy szóval mondd, és megkördül az ilyen látást.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük megváltásunk, örök életünk zálogát. Estve kérünk, hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt egyházad az evangélium jó hírével minden nemzetet megszenteljen, és a Szent Élek kiárasztásával az egész föld herekséget betöltse. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Nagyon szépen köszönöm a zenei szolgálatot ennek a kedves családnak.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a gyermekkel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
2: Amen.
0: A Szent Mise véget ért.

0: dentro in Italia.
1: Kedves hallgatóink, pünköst hétfőn római katolikus szentmisét közvetítettünk Budapestről, a pestújhelyi keresztelő Szent János templomból. A szentmisét bemutatta Almási Tamás plébániai kormányzó, zenei szolgálatot végzett a Markó család.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
4: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta a 14. Leópápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyházfő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leópápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap. Szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs esztergombudapesti segédpüspök a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünkösdkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak, mondta Erdő Péter bíboros, esztergombudapesti érsek pünkösd vasárnapi, az Esztergombudapesti Főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videó üzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkösszombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra. Az zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Műszaki hiba miatt nem lehet jegyet vásárolni a MÁV csoport járataira a pénztáraknál, a jegyautomatáknál és a járatok fedélzetén, tudatta a MÁV Informa honlapján hétfő délelőtt. Jelezték, hogy a MÁV Plus és a MÁV applikáció, valamint a mavplus.hu és a jegy.mav.hu segítségével továbbra is lehet jegyet vásárolni. A hiba javításán dolgoznak, írták. Lemond Lázár János a tenisz szövetségi elnöki posztjáról, írja a HVG. Erről levélben tájékoztatta az elnökséget és az alapszervezeteket a volt közlekedési miniszter. Szerinte a Magyar Tenisz Szövetség jogi, pénzügyi, sőt morális szempontból is megújult. Úgy véli, ő 2020. júliusa, nem is sportvezetőként, úgy véli, 2020. júliusa óta nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta el a feladatot, és a válság elhárítását követően átadja majd az elnöki posztot másnak. Amit vállalt, elvégezte, nem csak tisztességgel, de eredményesen is, fogalmaz levelében Lázár János. A lemondás hírét a HVG-nek a szövetség kommunikációs vezetője Siklós Erik megerősítette. Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormozi szoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében a hormozi szoros megnyílik. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol zápor eső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti ország részben megélénkül, néhol megerősödik az északi északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27-32, késő este 17 és 24 Celsius fok között várható. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő egy órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
5: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, feleségemmel Zsófival mi vagyunk a Lélekszóval podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig egy nagyon ismert arc, dr. Fodor Réka, az Afrika. Réka, te egy hete érkeztél haza a 23. afrikai missziódról, ugye, és a misszióról fogunk beszélgetni. És a felvétel előtt már beszélgettünk, és mutattál egy fantasztikus képet a telefonodon, hogy a legutolsó akciódra, ami egyetlen Facebook poszt volt, hogy szemüveget gyűjtenétek és vinnétek ki Afrikába. Ugye most volt az a misszió, ami ki is vitted őket. Hát megmozdult a fél ország, és rengeteg szemüveg érkezett, és van egy szolgálati közlemény is, hogy nagyon szépen kérhet, hogy többet ne küldjenek, mert már nincs hova rakni őket. Mesélj már erről, hogy ez hogyan történt, mi volt a nagy szemüveg akció.
6: Hát röviden az a helyzet, hogy én nem vagyok szemész, és általában úgy szokott kinézni egy misszió, hogy a Jóisten megszólít embereket, és akkor csatlakozni akarnak hozzám. Tehát nem én direktbe kérdezem, hogy te akarsz jönni Afrikába, hanem én azért eléggé jelen vagyok a social médiában, és azért aki nagyon akar, az megtalál. És így adódott, hogy egy másik doktor Réka, a Kálmár Réka szeretett volna csatlakozni, aki egy szemsebész egyébként, de mivel nincsen szemsebészeti műtő, ezért nyilván nem tudtunk műteni, de nagyon akart jönni, és kitaláltuk, hogy akkor legalább ne menjünk üres kézzel, kiválasztjuk majd egyszer a műtéteseket, majd egyszer, akik szeretnének mondjuk szürkályog műtétől látni, de a kiválasztás során rengeteg olyan ember lehet, akinek tudunk segíteni a szemüveggel. És akkor kitaláltuk, hogy akkor gyűjtünk szemüvegeket, hogy ez milyen jó pofa. Mert mások is csinálják egyébként, és én felraktam egy Facebook posztot teljesen ártatlanul, gondoltam, ne menjünk üres kézzel, és 6600 megosztás történt a Facebookon, amit én magam sem tudom, hogy hova tegyek. Szerintem az egész országban mozdult, mert még Rimaszombatról is kaptam, meg mindenhonnan, a Vajdaságból, tehát mindenhonnan. Jöttek a dobozok, jöttek. Na de azt kell tudni, hogy egy missziós 50 kilót vihet ki, most mi négyen voltunk, az végül is 200 kiló.
5: Bocsánat, csak annyit, hogy hozzánk is eljutott a missziónak a ére, és én össze is készítettem a szemüveget, majd nem sokára küldöm.
6: Az, hogy egy mozgalom alakult ki, és ezen azóta is gondolkodtam, hogy mi történhetett, hiszen nem tudtunk ennyit kivinni nyilván, és sokkal több maradt, mint amit ki tudtunk vinni. Tehát 200 kiló ment ki, az rengeteg, több ezer szemüveg, és nagyon sok tízezer még a raktárban van a rendelőben, ahol felszöttött az önkormányzat, hogy húzzak el vele záros határidőn belül, nem fél be a padlása sem. Tehát ez fantasztikus, mert egyrészt ez azt jelenti, hogy az emberek alapvetően jók, és ez szuper. Végül is nem került pénzbe, végül is otthon volt, és valószínűleg örültek neki, hogy tudnak hasznosnak lenni. És voltak ilyen gyűjtőpontok a városokban, különböző Soprontól kezdve Győr, Debrecen, és akkor, mikor megjött egy nagy csomag, akkor érkezett. És akkor egy idő után írtam egy Facebook posztot, hogy köszi, már nem kell több, de azt nem osztották meg 6600-an, így aztán azt nagyon kevesen olvasták ehhez képest. Ami egyébként nem baj, mert egyébként Ukrajnában is készülök, misszióban többször voltam már, tehát máshol is vannak szegények, Máté Szalkán is vannak, tehát gyakorlatilag ez nem azt jelenti, hogy most akkor ennek már nincsen sorsa, sőt, lesz majd több személyzeti misszió is, de nem is ez a legnagyobb baj, hogy hány kiló, hanem az, hogy nekünk éjszakánként, ennek a doktornőnek, mert most már van 10 optikus önkéntesen kis, akik fölismerték a katasztrófát a helyzetben, hogy segítségre szorulunk, mert ezt éjszakánként egyesével be kell mérni. Tehát amikor kimész terepre egy őserdei körülmények között, tifusz, malária járványban vagyok, és akkor ott elkezdjük nézegetni, hogy na lát, nem lát, ahhoz nem is kell egyébként szemész, ahhoz tulajdonképpen elég, hogyha kirakunk egy nagy dobozt, ezt nem válogassanak, ezért ez sokkal komolyabb dolog. A doktornő bemérte egyesével a szemüvegeket itthon, majd a szemeket kint. Tehát ugye azért abból a sokból kellett választani, és akkor egy dioptriás, stb. Kettes, mínusz, plusz, stb. És éjszakánként ott is ezeket, amikor ugye szét lett dobálva, mert siettünk, akkor újra rendezni kellett. Tehát ez így nem csak annyiból állt ez a dolog, hogy hú, de jó pofa, gyűjtünk szemüvegeket. ez nekem januártól márciusig több mint, hát nem is tudom, 100 munkaórámba került, aha, de aha. Nem csak nekem, hanem legalább 10 embernek. Tehát igazából, hát igen, szóval még azt nem tudjuk, hogy az ki fogja még most bemérni azt a több ezret, ami még nem sikerült kivinni. Tehát nem a kivitel a legnagyobb nehézség, mert már fölajánlotta egy szállító cég, hogy ő kamionnal kiviszi hajóval. Oké, na de ha nincs bemérve egyesével, akkor ugye már megint ott tartunk, hogy akkor nem olyan igazi a segítség. Nagyon sok jó ember van, és nagyon hálás vagyok. Most egy kicsit várjanak, amíg feldolgozzuk az eseményeket, és nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg összefogást.
5: Na jó, is. Rendben, akkor még nem küldjem el, akkor még ott fogom eltárulni egy kicsit. De Réka, de már említetted, hogy mész Ukrajnából, és ez nekem újdonság, hogy ott is szervezem. Nekem ez teljes újdonság.
6: Már legalább háromszor vagy négyszer voltam egyébként. Mi azért, tudod, amikor például egy magyar csontvelő transzplantált kislánynak nyűjtöttünk, az arról se hallottál valószínűleg, mert az nem érdekli az embereket velem kapcsolatban, mert gondolom engem felbélyegeztek, hogy én az Afrika vagyok. Tehát valószínűleg akkor, hogyha én nem az Afrika lennék, akkor lehet, hogy ez érdekes lenne, de azt nem is veszi tudomásul az emberiség. Mi nagyon sokat segítünk itthon is, és nagyon sokat segítünk máshol is. Például a Csaba testvérnek is volt egyszer, több ezer antibiotikumot küldtem ki, mert nem tudtam megoldani a vámot, és akkor mondta Csaba testvér, hogy inkább várjak még benne, mondom, lejár, tehát siessünk futás dévára. Tehát az Afrika Alapítványnak ugyan valóban én missziós orvos vagyok Afrikában, ez igaz, de nem csak Afrikában segítünk, és bizony-bizony sokkal könnyebb eljutni Ukrajnába. Többször voltam a Caritasszal is, ez úgy kezdődött, hogy egy nagyon jó barátom lett egy diakónus, most szentelték föl a Kovács Gábor, aki a Váci Caritas igazgatója. Nagyon mély barátság szövődött, és neki van diplomata útlevel, aztán így könnyebb kimennünk, de Ungváron, Munkácson előadtam például, találkoztam özvegyekkel, motivációs előadást kellett tartanom, na, én motivám a szegény özvegyeket, hát, hogy én annyi borzasztó dolgot látok, és képzeld el, hogy volt, aki például az Afrika 3 könyvet olvasta el, és örült, vagy például olyan emberek, akik félnek, hogy besorozzák őket, és nem mernek kimenni, azokat meglátogattuk, nyilván nem raktuk ki a Facebookra, hogy hú voltunk, de a végére egyébként írtam erről például a posztot, és látod, ezt nem rakják mindig össze velem, de ez nem baj, csak hogy azért máshol is segítünk. Igen.
5: Nem említetted a könyvet, itt van a három, igen, még az igen, Afrika igen. 3. Hát nem mondom, hogy ezt olvastuk, de a többi könyvet olvastuk, képzeld, és az apósom volt előadásodon, és annyira megérintette az, amit csinálta meg, amit mondtál, hogy megvett a lányainak. Öt lánya van. És mindegyiknek dedikáltad, úgyhogy van ott egy dedikált könyvünk a Zsófinak.
6: Na, örülök.
5: Szóval, hogy őt nagyon-nagyon megérítettem.
6: Szeretnétek egy ilyen dedikált példát, azért hoztam nagyon. Egyek.
5: Ez igen, egyébként nagyon szeretnénk egyet. Jó. Köszönjük szépen. De hogy honnan van benned ez a missziós lelkület? Mert pontosan a könyvedből tudjuk, hogy nem egészen így indult. Tehát, hogy azért egy nagyon jó kislány voltál, aki megfelelés kigényszeres volt, és legjobb tanuló, és tényleg nagyon extra. És aztán történt valami, amire én nagyon kíváncsi vagyok. Történt egy autóbaleset, ami után, mintha nekem, bár ezt nem így írod, azt tűnt volna föl, hogy mintha megváltozott volna a személyiséged is valamennyire. Azt tudom, hogy a hangod megváltozott. Mert hogy ugye te korábban énekes voltál a Magyar Rádió gyerekkórusába, húgom is ott énekelt, egyébként szerintem még ismertétek is egymást, hasonló korosztály vagytok. És hogy az autóbaleset után ugye az intubálás miatt a hangod megváltozott életre. Igen. És akkor el tudom képzelni azt, hogy ekkor költözött beléd ez a nagy kalandvágy is, meg ez a szabadságvágy, vagy hogy volt ez?
6: Hát igazából nem teljesen, de részben igaz, csak azzal egészíteném ki, hogy menjünk még egy 6 évvel előrébb az időbe. Én 12 évesen olvastam Albert Schweitzernek a könyvét, és tök ateista voltam, viszont nagyon érdekelt az egész, hogy hú, afrikai misszió, és valószínűleg az Isten így üzent nekem, tehát az Isten egyáltalán nem feltétlenül csak a mise közepén tud üzenni, hanem még az ateistáknak is van reménye, például egy könyv, és nekem az egy nagyon sorsfordító dolog volt, mert rengetegszer, mikor körülményeim voltak, vagy nehézségeim, vagy akár a feladás közeli állapotba kerültem, nekem azért nagyon jó volt visszagondolni arra a kisgyerekkori álomra, vagy kamaszkori álomra, mert azért Albert Schweitzer könyve nélkül én ma nem lennék az, aki vagyok. Tehát én ott pontosan tudtam 12 éves koromban, hogy missziós orvos leszek, és nem voltam hívő, de tudom utólag, hogy az Isten üzent. És akkor az autóbalesetre vissza, Igen, felvetek az orvosira, de én azért jelentkeztem, mert én misszós orvos akartam lenni, tehát az már akkor is megvolt, de még nem így mondtam, hogy elhívás, csak az engem annyira érdekelt. És az autóbaleset során én hátul ültem egy autóba, tehát igazából nem én okoztam, de egyébként tehát mi voltunk a hibásak, és a kórházban nagyon sokan meghaltak ilyen idős nénik, amikor már kint voltam osztályon, amikor már magamnál voltam, és én akkor kezdtem el gondolkodni, hogy most tényleg ennyi az élet, hogy most meghalunk, és akkor kész. Tehát

0: volt annyira, tehát nem volt a világhírű orgonaművész, mint mondjuk Schweitzer, de azért ahhoz is kellett, mert a zongorázásban is azért ott volt az áthallás, és elkezdtem kereső fázisba kerülni. De az autóbaleset csak szerintem megnyitott egy kaput, hogy egyáltalán érdeklődtem az udánt, hogy mi újság van a halál után, de nem jutottam sehova. Egészen addig, amíg a férjemmel már 5 év együttélés után kitaláltuk, illetve hát inkább kitaláltam, hogy legyen esküvő. Mert neki mindegy volt, de egyébként mondottam, legyen szép fehér ruha, mégiscsak na, legyen már valami. És a házassági felkészítő során tértünk egyébként meg. Egy nagyon érdekes történet az, hogy soha senkinek nem mondta azt az András atya, hogy 1 év a házassági felkészítő, soha. És akkor nekünk azt mondta, megkérdezte, mióta élünk együtt, mondtuk 5 éve, hát akkor 1 év lesz, na mondom, biztos, nem? És akkor a Sanyi visszament mindig 2 hetente András atyához, és hát volt mindig házi feladat, és én a házi feladatot mindig el is olvastam egyébként az evangéliumból, mert amúgy érdekelt, csak mondom, ez annyira unalmas, meg hogy 1 év, meg olyan öreg a papbács, egyébként végtelen jóba lettünk utána, és akkor Annával, amikor már focizott, pedig akkor már még öregebb volt, így kérdeztük tőle, hogy te mondtál már, hogyha valakinek ilyet, hogy 1 év, azt mondja, soha. Na mindegy. És akkor megtértünk 1/2 év után, mert beleesett az a fejembe, áll a jó Istennek, hogy a legnagyobb csoda az eukarisztia, mert én a csodát kerestem. Tehát én azóta, mióta volt a baleset, én rájöttem, hogy én a misztikát keresem mindenben. Hát jó sok görbét tettem meg, mert ugye akkoriban volt a rendszerváltás, jött ugye az édesvízkiadó, jött minden szemét, minden, most bocsánat, hogy ezt mondom, de minden jött, mert jött a nagy szabadság, és én nem tudtam szelektálni, én csak minden iránt érdeklődtem, ami, mert volt egy kicsi misztika. Ettől még se megtérő nem voltam, se hívő, csak kereső. És amikor én megértettem, hogy a legnagyobb misztika maga az eukarisztia, akkor mindent kidobáltunk, ami hülyeség, vagy legalábbis nem odavaló, és akkor viszont így ráraktuk magunkat az autópályára, és akkor gondoltuk, ha már csinálunk valamit, akkor csinálunk már jól, meg ne csak így, hát 90 fokon nem forr a víz, na, hát ennyi. És azóta lettünk hívő, tehát a kérdésedre csak félig tudok igazsággal válaszolni, mert valóban szükség volt az autóbalesetre ahhoz, hogy ez az egész megtörténjen, de önmagában nem ez adta meg a legnagyobb löketet, csak egy népés volt.
1: Olyan érdekes, mert később meg azt írtad, hogy az oltári szentséget igazából Afrikában értetted meg, hogy ott minden az nap oltári szentségimádás az volt az, ami így elmélyítette benned ezt a hitet.
0: Amikor megtértünk, akkor én azt úgy fogalmaznám, mintha egy óvodások lettünk volna, vagy újszülöttek, akik nagyon cukik, teljesen ártatlanok, és fogalmuk sincs az egészről, de úgy azért megértettünk valamit belőle, beirattuk a gyerekeket hittalra, meg stb., de az egy nagyon gyermeki hit volt, tehát mi semmilyen előképzettséget nem kaptunk, én a Népköztársaság útján most András út nőttem föl, 5 percre a bazilikától, és 2-szer voltam benne 18 éves korom alatt, tehát azért az nem egy, hát nem vagyok rá büszke, de ez van. És innen indultunk. És ettől függetlenül az is igaz, hogy volt egy nagyon erős törekvés arra, hogy mi nagyon-nagyon megértsük a hitünket, és alkalmazzuk, de az egy hosszú út. És az valóban az afrikaiak mély hite segített benne, hogy ez el is mélyüljön, és most azért már nem egy ilyen ós vagyok ebbe a sztoriba, de ha 10 év múlva meghívtok, nagyon remélem, hogy előrébb leszek, ahogy van, mint ma. Tehát azért ez egy olyan út, aminek sosincs vége nyilván.
2: Képzeld el, amikor mi 7 év, ugye 7 év, tulajdonképpen végül is 8, 7,5 év, nem együtt élés, de tulajdonképpen együtt járás után, aztán volt minden, házasodtunk össze, és nekünk az atya az csak 1/2 évet.
1: Nem is volt elég.
2: És nem is volt elég, tehát hogy másik... Második tisztaságban 1/2 évet töltsünk együtt, úgyhogy
0: de mi a második 1/2 évet tényleg tisztaságban töltöttük együtt. Tehát amikor megértettük, hogy ez egy komoly dolog, akkor mi onnantól kezdve tényleg mindent megpróbáltunk úgy csinálni aznaptól, hogy normális legyen. Tehát végül is az a második 1/2 év már tényleg...
2: Tehát arra emléksz, hogy mi volt az, ami az oltári szentségben megfogott? Mert ez a hit ajándéka, tudod? Tehát ide az ember racionális úton nem fog tudni eljutni. Tehát nem. Itt az van, hogy egyszer csak megkapod ezt az ajándékot, és elhiszed, hogy ez Jézus teste.
0: Kereső fázisban voltunk, kerestük

0: a misztikát. Misztika, misztika, misztika. Csak éppenséggel máshogy gondoltuk a misztériumot, mint ahogy van. És az, hogy tényleg átváltozott, és tényleg a Jézus teste, ez egy misztérium, nem? Hát a legfontosabb misztérium. Hát mondom, akkor már mindenhol keressük, csak ott nem, ahol ott az, hát kb. Így. Kb. Így.
1: És mennyire érzed az Isten hívásának az első utadat, ezt a 2015-ben, ez az Ugandát, hogy azt ők, vagy azt úgy érezted, hogy ez az ő sugallata volt, vagy ez a te ambíciód volt, hogy akkor oda elinduljál?
0: Hát ugye akkor, hogy már rég meg voltunk térve, viszont jött a két gyerek, és én elhittem azt, hogy már én idős vagyok a misszióhoz, hiszen már kis gyerekes anyaként, aki éppen szoptat, az nem úgy illik, hogy az ember lelép otthonról. Mi akkoriban 5 malavi gyereket fogadtunk így örökbe, hát nem teljesen, csak így mondjuk, hogy tanítattunk tulajdonképpen.
2: Bocsánat, akkor lépjünk ide vissza, miért kezdtétek el egyáltalán ezt csinálni?
0: Mert én meséltem mindig a Sanyinak, hogy én missziós orvos akartam lenni, ez egy köztudatban benne volt, tehát Afrika az benne volt, és akkor találtunk egy szervezetet, ahol így lehetett utalni pénzt, stb. És azt gondoltam, hogy mivel már a vonat elment, hát most nem baj, tehát ez nem egy sikertelenségként fogtam föl, hanem úgy gondoltam, hogy már 2 gyerekes anyaként, akkor legalább jelképesen vagyok Afrikába. És 2015-ben csak annyi történt, hogy láttam a Facebookon egy felhívást, és jelentkeztem, tehát azonnal. Meg is ijedtem, de amikor jött haza a Sanyi a munkából, és mondtam, hogy jelentkeztem vissza, ó, téged biztos beválasztak neked gyerekkori álmod, és ennyi volt az egész, tehát az benne volt a köztudatban. És a Kinga volt 8 éves, Anna 12, épp abba a korba, hogy tulajdonképpen megoldotta a Sanyi nélkülem, de ő volt a babysitter, ő volt az anya, az apa, a sofőr, a szakás, tehát minden ő volt, és pontosan az ő segítsége nélkül ennek 0 esélye lett volna, meg főleg, hogy mellém is állt, meg utána ő írta a könyveket helyettem, meg ő levelezett még a püspökökkel is helyettem, tehát mindent ő csinált, ami nem látványos. De hogyha ő nem áll be mellém, vagy akár mögém, akkor ebből az egészből nincsen semmi. Tehát persze, hogy Isten hívott már 12 évesen, csak nem tudtam róla, de az egyértelmű volt, hogy nem is gondolkodtam rajta, hogy mennem kell-e, vagy semmi, és akkor kiértem, mindenki kérdez, hogy féltem, de hogy féltem, hát addig vártam. Igazából, mint a hazaértem volna, meleg volt, de hála Isten, nem fáztam, meg mosolyogtak, tehát igazából mitől félsz, amikor végre hazamész? Tehát az nem egy kérdés.
2: De Réka, képzeld el, a Chestertonnak van ez a mondás, ami nagyon tetszik nekem, hogy boldog az az ember, akinek van olyan gyerekkori álma, amivel nem kellett leszámolnia.
0: Uh-huh, ez így van.
2: És ez mennyire szuper. Klassz, mennyire szép, és mennyire hogy hívják. Tehát az első utad Ugandába vezetett, ahol én láttam, és tudom, hogy te is írtál róla az utolsó skót királyt, ami Idi Amin Dadáról szól.
0: Szerencsére csak utólag néztem meg.
2: Az nagyon kemény. Az nagyon-nagyon kemény.
0: És képzeld el, hogy Nigéria sokkal keményebb, mint Uganda. Uganda ez egy turista paradicsom.
2: Komolyan.
0: Ahhoz képest, amilyen Nigéria.
2: Azt a mindenit. Tehát ez engem sokkolt a maga a film is, meg az, ami az Idi Amin Dada rezsim alatt történt, hogy ott...
0: Uganda sokat konszolidálódott, és Ugandában jelen pillanatban van turizmus, tehát ott nem az van, hogy minden bokorba jön a Boko Haram, aztán vagy megölnek, vagy nem. Tehát azért Uganda az egy lightos pite ahhoz képest, ahol mostanában járok. De attól még nyilván ott is történnek dolgok. Szerencsére utólag láttam a filmet, aminek nagyon örülök, mert akkor így nem bizonytalanított be. De egyébként a Sanyi ültetett le. Azt mondja, figyelj, legalább utólag nézzük meg, tudod, együtt benéztük. Azt mondom, ez jó, hogy utólag néztük meg.
1: Igen, mert azért mindig mondod, hogy milyen fantasztikusak az afrikai emberek, és hogy mosolyognak, és hogy azt mondják, hogy mindenhogy jól vagyok, amikor ott haldokolnak.
0: Ez lett az Afrika 3-nak az a címe, hogy Adimma.
1: Ezt hogy mondják?
0: Adimma, azt jelenti Igbo törzsi nyelve, hogy jól vagyok. És ha végigolvasod ezt a 200 oldalt, hát elég sok katasztrófa van benne, és mégis. Tehát ennek ellenére ez lett az a címe, hogy ennek ellenére vannak jól, és pont az a lényeg benne, hogy nem attól vannak boldogságba, mert mindenük szuper, hanem annak ellenére, és ez viszont szintén isteni ajándék, de ezért törekednek is rá, tehát egy pozitív életszemléletet élnek meg a mindennapjaiba. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarnak jobb lenni, vagy nem akarják, hogy jobb legyen a rendszer, vagy nem akarják, hogy esetleg ne legyen terrorizmus, hanem ez azt jelenti, hogy belsőleg máshol van az ő boldogságunk, mint a körülményekben, és ebbe azért nagyon sokat lehet tőlük tanulni.
1: Igen, a Sándortól olvastam azt, hogy ő mondta, hogy ő mindig úgy kell föl, hogy na hát valahogy megpróbálja így a hitében mélyülni, és egyre uh-huh. tökéletesíteni, és azt mondja, hogy az Afrika, és akkor estére valahogy úgy valahogy áll, és azt mondja, hogy az afrikaiak így ébrednek.
0: Így ébrednek, így van.
1: És hogy látjuk ezt a szélsőséget, hogy van ez, amit, hogy Afrikának a napos, szép, gyönyörű, mosolygos oldala, és ott van a másik, ez a sötét oldal.
0: Bizony.
1: Hogy ez hogy fér össze ez a kettő, meg hogy van, hogy alakul ki ez a két.
0: Hát most akkor lépjünk tovább, mert Ugandában azért nincs keresztényüldözés, ott is van nagyon sok minden, de akkor lépjünk tovább Nigériára, mert az végülis Nigériáról írtuk ezt a másik két könyvet.
2: Csak annyi, hogy oda Csókai Andráson keresztül jutottál ki, ugye, tehát ő volt az, aki elhívott téged. Igen. Oda a misszióba, és együtt mentek.
0: Nem, én akartam jelentkezni. Ja, ez úgy volt, hogy az a, tehát ugye, amikor elkezdesz missziózgatni, ugye nincs ilyen tantárgy az egyetemen, tehát meg kell tanulni, hogy kell, és ehhez érdemes csatlakozni egy már létező szervezethez, mert amúgy egyébként tényleg, most te kimennél, honnan van engedélyed, ki viszel, ki cseréli ki az autót, ki főz rád, stb. Szóval legalább 20-30 ember munkát most felsoroltam, és ráadásul ki biztosítja azt, hogy mondjuk ne raboljanak el, vagy lehet. Hát na, szóval azért ez egy, nem csak egy turista út. És hazajöttem Ugandából, tele voltam tervel, írjunk egy könyvet, és egyszer csak szól a férjem, hogy nézd, nem ezt keresi az Interpol, ez volt az annak a missziós vezetője, annak a másik társaságnak. Mondom, képzeljétek el, az mekkora csalódás volt. Nem elég, hogy 30 évet vártam, hogy összejön az álmom a kisgyerekkoritól kezdve, vagy a kamaszkoritól, hanem még utána sikerült is, bármi az, hogy siker, visszajövök, és vissza akarok menni, és nem tudok visszamenni, mert becsődölt a társaság, mert ugye körözést adtak ki a fő ellen, tehát aki a szervezet volt, sikkasztással vádolva. És akkor nagyon összeomlottam, mert gondolj bele, nem elég, hogy vártál 30 évet, végül is sikerült, és akkor még kiderült, ettől még az én misszióm teljesen tiszta volt, és az én lelkismeretem is. Na, de nem volt hova visszamenni, meg kivel? Hey! Az nagyon rossz volt. És akkor bejegyeztük az Afrikára, tehát tulajdonképpen az Isten szeretőknek minden javukra válik, mert ha nincs ez a sok hatás, akkor nincs is Afrika alapítvány. És bejegyeztük, de senki nem támogatta, mert senki nem tudott róla, mint ahogy ti se. És akkor elmentem egyszer egy Csókai előadásra, ahol mesélte Csókai, hogy ő már háromszor volt egy nigériai kórházban, meg hú, meg minden így, meg úgy, meg katolikus, hú, mondta, és akkor a végén oda mentem hozzá, hogy te kérdezz már meg, hogy kell-e belgyógyász, tulajdonképpen én mentem oda hozzá, és mondtam, el is felejti, de hazajött, azt mondta, te elég a kézdedek kell belgyógyász, úgyhogy várnak az atyán. Tehát igazából az, hogy átkerült a székhely Nigériába, az egy csoda, de ennek megint egy kudarc kellett ahhoz, hogy ez így megtörténjen. És százszor jobban érzem magam Nigériába. Miért? Azért, mert ott még nem elég az, hogy pozitívak, meg nem elég még az, hogy aranyosak, meg mosolygosak, hanem még a hídbe is egy olyan mérhetetlen magas szinten vannak, hiszen ez egy katolikus kórház, a katolikus érsesség tartja fönt. Most már van 10 iskolánk, mint a 10 katolikus, de nem azért, mert a katolikusok jobbak, mint a többiek, hanem azért, mert egyszerűen a katolikusok a muszlimokat is segítik, tehát hogyha bejön hozzám egy muszlim, nem fogom ennek azt mondani, hogy figyelj, te muszlim vagy, téged nem gyógyítlak meg, de azért az megnyugvás, hogy egy erkölcsileg egy magas szinten vannak, meg hogy hídben. Az atyák ugyanúgy imádkoznak a haldoklókért, akármilyen vallású is, na mindegy. Szóval a lényeg, hogy a nigériai hit az azért más, mert ők nem csak szegények, hanem ők tényleg fenyegetve érzik magukat minden nap. Tehát úgy egy 10 000 fős mise, hogy bármikor tudod, hogy meghalhatsz, és ordítod az alleluját, azt itt nem tudom elmesélni, és akkor mindig, mikor az ők így táncolok a misén, és akkor mindig mondta a fiam, maradj már, tudod, most itt van vagyunk, ne szóljanak már meg az öreg nénik. És mondom, hát mi van itt? Vagy mondjuk voltam paptemetésen, úgy ordibált a 350 pap az alleluját, hogy Medjugorjéba nem is lehet összehasonlítani. Tehát egy Mladifesten Medjugorjéba azért tök jó, hogy sok 10 000 vannak, de általában majdnem mindig ugyanazok. Tehát van egy kör. Itt viszont van egy bérmálás, 2000 fő bérmálkozik. Aztán a másik héten újra 2000, tehát plébániánként 2000 fő. Tehát ebbe látszik a növekedés, hogy nem mindig ugyanaz, hanem hogy a bérmálkozók száma hetente 1500-zal nő az egyházmegyében. Tehát ezek olyan számok, amiket nem lehet elmesélni. 10 000 fős a tömeg, és minden másik órában meghal valaki azért, mert keresztény. És ez a kettőség, ez még erőteljesebb úgy, hogy nem csak a szegénységről beszélünk, hanem valódi fenyegetettségről beszélünk. És mégis több a mosoly. Na, ez az igazi nagy kérdés. Hát valószínűleg azért, mert így születtek, és utána elmélyültek a hídben.
2: Hát a világon ma a legveszélyesebb kereszténynek lenni az Nigériában
0: hát így van.
2: Tehát a legnagyobb gyilkosság, keresztény gyilkosság, és miközben a vallási alapon, tehát abszolút...
0: Mióta beszélünk, alapon, valószínűleg igen. Már van vértanújuk. Én azzal kezdem mindig reggel a híreket, hogy megnézem az ilyen Vatikánus, hogy az én paptesóimból biztos nem öltek meg senkit nekem. Eddig 10 papbarátomat öltek meg. Nem a legközelebbieket, Izunna atya, meg a Bazil atya, akiről van interjú, azok az igazi két tesóm, azokat nem, de ha például őket megölnék, azért nem lennék annyira boldog, és komolyan féltem őket, tehát igazából ez nem csak olyan, hogy na, mesélte valaki, hogy valakinek a valakinek a valakije, hanem a Joe atya, aki egy közülünk 3 éven nincs meg a holtteste, mert nem fizetett az érsek érte azért, hogy ne legyen zsarolható az egyház, megbeszélték a papokkal, hogy ők vértanúk lesznek, no problem. Na, de legalább a holttestét visszaadták volna, még arra sem éltatták őket. Tehát azért itt vannak olyan sztorik, meg van, akinek felgyújtották a testét, tudod, és akkor azt már nyilván nem tudják kiadni. Tehát azért ez nem egy turista paradicsom.
2: Te és a 23 missziós utatból mennyi szólt Nigériába? Illetve
0: 18.
2: 18, és a maradék az Uganda, ugye?
0: Tehát nem, az Uganda az egy volt, aztán bye-bye. Nem azért, mintha az ugandaiak nem lennének cukik, hanem ott vannak egyébként más szervezetek is, tehát ott azért vannak amerikaiak, vannak magyarok, vannak nagyon sok, vannak barátaim, tehát ott azért nincs akkora szükség. Nyilván mindenhol lehet segíteni, de nekem nem az arra szólt az elhívásom. Aztán voltam Kongóba is egyszer, voltam egyszer Csádba, voltam 2 Gánába. Gánába egyébként szintén nagyon jól éreztem magam, de ott például lent Akrába, a fővárosba, azért túlnyomó rész keresztények vannak, de mi fölmentünk északra Tamaléba, ahol 95% muszlim, úgy egy katolikus kórházba, hogy kézzétek el, hogy a személyzet fele is muszlim volt, mert nem tudták volna kiállítani a személyzetet, és ott mivel nincs terrorizmus, ott békében éltek a keresztények meg a muszlimok, nem volt fenyegetettség, de ettől függetlenül nagyon sok muszlimnak segítettünk, és nagyon hálásak is voltak, és nem is nagyon értették, hogy miért segítek, de úgy örültek. Nigéria az teljesen más, és ott is azért fönn északon nyilván sokkal nagyobb a veszély, mint lent. Lent mi főleg emberrablásokkal találkozunk, ami gazdasági bűncselekmények, főleg vagy törzsi etikai alapon is vannak gyilkosságok, akár faluk egymás ellen, de mégis nem ez a legnagyobb baj, hanem a korrupció. Korrupció, ha nem lenne, azt mondja Bazil atya, akkor minden más megoldódna. Mert hogyha fönt a politikusok korruptak, utána megy le az egész. Ott vannak a katonai checkpointok, és nem tudod, hogy árrendőre vagy igazi, sőt, ha igazi is, legtöbbször csak azt akarja, hogy pénzt adjál neki, tehát nem igazán kapsz védelmet, és engem papok védenek, hát most próbálom őket, nyilván nem, még én is veszélyforrás vagyok egyébként, hiszen ott van a csaj, akinek biztos tök sok pénze van, ennyit segít, igen, tudod, igen, egyetemet épít, meg kórházat, tehát jó ötlet, úgyhogy még az is magában egy veszélyforrás, hogy én vagyok, de a lényeg az, hogy ennek ellenére te ott nem azt érzed, hogy ú, de veszélyes. Mindig könyörgök az atyáknak, hogy menjünk vásárolni, vagy menjünk el a piac, és akkor mondta, Réka, hát nem emlékszel, Nigériában vagyunk. Tehát, hogy igazából én ebből a veszélyből semmit nem érzek, mert ez nem úgy van, hogy na, majdnem elraboltak, szóval ez úgy van, hogy addig minden szuper, igen. És akkor egyszer csak van egy krak, de ez olyan, mint egy szívinfarktus, hogy előtte egy perccel még nem tudod, hogy szívinfarktusod lesz, viszont a megelőzés az nagyon fontos. Tehát a megelőzés miatt úgy védenek minket a papok, hogy nehogy elraboljanak, hogy azért szigorú biztonsági előírásokat betartunk, és mi semmit nem érzünk a veszélyből. Mindenki eddig úgy jött haza, hogy boldogság. Mindenki.
1: De azért nagyon sokat tanulhattál így életről, halálról. Írtad egyszer, hogy például ott tapasztaltad először, hogy imádkoznak a gyógyulásért. És hogy most te tanítasz az egyetemen, és hogy mit tanítasz ebből, és mit tartasz a legfontosabbnak, amit át kell adnod a orvostan hallgatóknak?
0: Hát először is egy katolikus kórházban Magyarországon, nem egy pap az igazgató, és eleve már az hatalmas különbség, hogy a Boroma kórháznak izunatja az igazgató, aki nem is orvos. És mivel neki nem kell fizetést adni, mert pap, ráadásul úgy van, ezért már egy fizetés meg lehet spórolni, hogy az igazgató, de egyébként őt elküld az érsek, mert nagyon okos, New Yorkban egy egészségügyi menedzsment tanfolyamra, tehát ő azért egészségügyi menedzsmentben szerintem sokkal jobb, mint sok kórházigazgató akár, akinek nincs ilyen egészségügyi menedzsment végzettsége, de ettől még nem orvos. És alatta vannak az orvosok úgy, hogy annyira tisztelik a papokat, hogy egyszerűen elfogadják, amit mond, viszont ő nem gondolja orvosnak magát, és nem fogja felülbírálni, hogy ő most akkor ne ezt vagy ne azt a gyógyszert adja, hanem teljesen megfér a kettő, olyan, mintha a szíved meg az agyad egybe lenne, vagy hát együtt lenne, nem egymás ellen. Tehát most agy nélkül se vagy rendben, meg szív nélkül se. És akkor úgy kezded el, hogy itt egyáltalán nincs ilyen ellentét, hogy na, akkor most a hitünk vagy a tudomány, ott is van. Tehát úgy kezdte, hogy megyünk vizitálni, amikor éppen egyáltalán be vagyok a kórházba, és akkor az atya megáldja a betegeket, én bemérem közben a vérnyomását, tehát ez együtt megy. Hát én ebből sokat nem tudok itthon átadni, mert egészen más a struktúra, de ettől függetlenül én ott ezt nagyon szeretem, hogy nem kell vagylagos információ. Izonnagya igenis megmutatja a leleteit a betegnek, akár a vacsora közben, mint egy telemedicina, mert terepről jöttünk az őserdőbe, és éppen tifuszos vagyok, vagy akármi, és megvizsgálom másnap a beteget, és megbeszéljük, hogy hogyan tovább. Ő közben van, akinek megadja az utolsó kenetet, ami ugye a betege szentsége, nem utolsó kenet, van, aki utána is meggyógyul. Nekik az, hogy például egyik, sok évvel ezelőtt megkérdeztem, hogy nátok vannak karizmatikusok, és akkor kérdeztem, hogy az mit jelent. És aztán rájöttem, hogy olyan buta kérdés, mert ott mindenki karizmatikus. Hát az mit jelent, hogy ráteszed a kezed, azt lehet, hogy már gyógyul, meg imádkozol feletted. Azt mondja, minden beteggel esem, tehát a vizit, az úgy néz ki, hogy ott vannak a betegek, mondjuk 20-31 kórteremben, és akkor megy, és akkor megáldja őket, oda megy hozzá, hogy vagy. És közben az orvos megvizsgálja őket. Tehát ez így annyira szép, de így ezt én nem tudom itthon megtanítani, mert más a struktúra.
1: És mit tudsz megtanítani?
0: Hát én nagyon, hát figyelj, ezt az orvos hallgatótól kell megkérdezni, de álltok, szeretnek engem. Fogalmam sincs, ezt tőlük kell megkérdezni.
2: Figyelj, akkor most maradjunk ennél, hogy szerinted másképp gyógyulnak az afrikai betegek, mint a magyarok? Tehát ebben lehet látni különbséget?
0: Ez azért nem tudok statisztikát mondani neked, mert kb. A betegek körülbelül 90%-a eleve otthon születik, és otthon is hal meg, és soha nem megy orvoshoz, mert annyira drága, mert nincs ingyen egészségügy, hogy meghal, eltemetik általában a családi ház kertjébe. Ott például, akinek még nincs is családi háza, és nagyon szegény, azoknak van csak temető. Tehát már ott egy különbség, kettő. Fogalmunk sincs semmilyen statisztikára, mert amikor én ott vagyok, akkor nagyon sok beteget észlelek, hogy vannak, de attól még az egész lakossághoz képest nagyon pici az a minta. Na most, a következő probléma, hogy amikor nem vagyok ott, akkor potom egyszerű fertőző betegségbe meghalnak. $10 egy malária gyógyszer, nem lesz $10, mert nem lesz $1 se, ha nincs mit egyen. Tehát mondjuk, ha van egy 5 gyerekes anya, és keres $40, akkor abból nem lesz étel is, iskola, tanítás, az sincs ingyen, meg még fölös pénz arra, hogyha bármi gond van. Tehát igazából nem tudjuk a statisztikát. Aztán van a másik, hogy van, aki még sose hallott a keresztény sérülés, elmegy a varázslóhoz. Rengeteg a vajákos. Vagy mondjuk eleve évekkel ezelőtt volt, hogy egy sarlósejtes anémiás beteg haldokló állapotban érkezett a kórházba, ott elég gyakori a sarlósejtes anémia, és kiderült, hogy egy prayer házban, ami azt jelenti, hogy imaház, de ha azt hiszed, hogy imaház, akkor azt gondolod, amit gondolsz európai fejjel, na most ez kiderült, hogy egy olyan helyen volt, ahol adtak vért, gondolom a tesójától, és nem volt csoportazonos vér, és haldoklott. De még a szavakat is, amiket mondok, más jelent neked, mint nekem, és aki még ki volt. Tehát igazából annyira bonyolult így leszűkíteni, hiszen rengeteg ember még soha nem hallott Jézusról, de hallott már a helyi varázslóról, és akkor mindenféle fűzetek, meg stb. Stb. Most abból nem tud statisztikát levonni. És akkor vannak, akik meg sokkal gazdagabbak, mint mi, akik magánrepülővel járnak, azok New Yorkba, vagy nem, Londonba járnak fogtömésre. És a kettő között nincs egy középosztály. Tehát így nem tudunk igazából statisztikát vonni. De az, hogy valakiért imádkoznak, és utána meggyógyul, az van, csak nem tudod dokumentálni, mert egyszerűen nem tudod. Mondok egy példát, van egy most már barátnőm, pár évvel ezelőtt, megtudtam, de az is véletlenül, hát mi az, hogy véletlen, szóval, hogy egy beszélgetésből, hogy nincs nagyobb szégyen, mintha egy feleségnek nincs gyereke. Tehát mi a születésszabályzásról akarjuk őket tanítgatni, ők meg imádkoznak az, hogy legyen még több gyerekük. Na, és akkor neki nem volt egy se, ami gáz, mert akár még el is bocsáthatja a férj a feleséget, hogy nincs gyerek. És ő imádkozott Mindszenti Bíboroshoz, mert én létrehoztam a Mindszenti Ima csoportot a Bíboros kérésére 5 évvel ezelőtt, és terhes lett. Na most ez nyilván nem papíros csoda, nem megyünk vele Rómába sehova, mert hogy nincsen bizonyítva, hogy meddő volt, mert egy árva büdös betákja se volt arra, hogy elmenjen akár egy ultrahangra. Imádkozni viszont, tudod? Fuhú! És azóta így élek ezt a fiút, most már 3,5 éves, hogy, vagy már 4, hogy Mindszenti Bébi. Ez a neve.
2: Mindszenti Bébi.
0: Mindszenti Bébi. És kiderült, ennek a hölgynek lett neve, Emanuellának hívják, jóba lettünk, és mikor a második babájával terhes volt, akkor fölkértek ünnepélyesen, hogy én legyek a keresztmamája. Tehát a második Mindszenti Bébinek, amúgy Claire-nek hívják, de senkit nem érdekel, mert mindenki Mindszenti Bébinek hívja. És akkor így mondtam, hogy hát ilyen papírok, meg dokumentáció, akármi, azt mondja, hát majd lesz 1000 Mindszenti Bébi, egy ma jó lesz csak Rómának, addig mi csak imádkozunk, tehát nem érdekli a papíros csoda. Na, szóval ebből nehéz lesz azt a szentjavatási eljáráshoz a papírt megszerezni. Miért? Hát mert már a nullpont sem stimmel, mert nincs róla dokumentáció. Tehát az, hogy ők mit gondolnak, hogy csoda, nekik az is csoda, hogy én kimegyek. Ki az a marha, aki eljön Magyarországról, egy olyan országban, aki nem is volt gyarmatosító, és gyógyít ingyen, és nem is kér érte pénzt. És akkor most ettől nem leszek, tehát ez most neked nem csoda, de ők így élik meg az életüket, érted? És ez gyönyörű, de a csoda szó teljesen más jelent, mint nekünk.
1: Igen, az ember azt gondolná, hogy ez egy csepp a tengerben.
0: Na, és az
1: hogy,
0: egyébként azt és gondolom hogy, én is.
1: Igen, és hogy mégis egy ember életében nekik ez sorsfordító, és hogy miért, hogy ők ugyanúgy észreveszi, vagy mi ugyanúgy képesek vagyunk észrevenni a csodákat, mint ők, vagy ők azért sokkal
0: mi nyitott. Folyamatosan elégedetlenkedünk, mi nekünk minden sikerül, de valami nem, például nekem is, akkor én 99%-os, ha csináltam meg egy feladatsort, és nem 100%-os, hogy azt az egyet nézem, hogy mi hol rontottam el. Figyelem magamat, mert azért kellenek a kreditpontok, és mondjuk, ha csak 96%-os egy teszt, és nem 100, akkor egyben nézem, hogy hol volt a négy hibapont. Tehát egyszerűen ez egy versenyszellemre nagyon jó, és egyébként teljesítményre nagyon jól sarkal engem az, hogyha még jobban akarok és törekedni, és ez nagyon jó. De ha mi már elveszítettük a hálát, és már csak arról beszélgetünk, ami rossz, akkor egy idő után egy kiégéshez vezet minden szempontból, nem csak orvosként, hanem mint ember, már nem tudod észrevenni, hogy zöld a fa, már nem tudod észrevenni azt, hogy süt a nap, hanem folyamatosan arra figyelsz, hogy mi nem jó, és ugye panaszkodós a magyar ember, hát az is nagyon fúri, amikor én hazajövök, akkor kell inkább erőt vennem magam, hogy ne szóljak be, hogy ez egy a probléma, mert egyébként amikor nem Afrikába jössz haza, akkor ő esetleg félreérti. Szóval amikor kimegyek, akkor sokkal könnyebb, mert mindenki boldog és hálás. És amikor látom azt a mérhetetlen szenvedést, én vagyok a legrosszabbul, mert én nekem fáj, mert azért vagyok misszióban. De ő meg abba él, tehát nem azt mondom, hogy neki nem fáj, hanem azt mondom, hogy ennek ellenére ő van jobban, mint akinek segítek. Vagyis, hogy én vagyok rosszabbul, aki segítő vagyok, igen. És ez nehéz. Amikor visszajövök, mindig azon agyadok a repülőn, hogy legyek egybe, és ne szóljak be, hogy miért panaszkodsz, bezzeg, ott éheznek, stb. Hiszen ugye mi fizetünk adót, mi nekünk vannak elvárásunk, tehát tényleg nem lehet összehasonlítani. De akkora a kontraszt, amikor egy gyerek meghal a kezeim között mondjuk agyhártya gyulladásba, és itt meg kötelező a védőoltás, és itt azon hisztizünk, hogy holttársaság vagyunk, vagy nem. Ők nem hisztiznek ezen, ők eltemetik a gyereket, imádkoznak érte, és kész. És jön a következő gyerek. Tehát igazából valahogy a középutat kéne megtalálni, hogy az európai mentalitásból tök jó az, hogyha törekszünk arra, hogy egyre jobb legyek, egyre jobban legyünk, ők viszont tanulnák azt is, hogy hogy lehet hálásnak lenni, kicsit megállni, és észrevenni legalább a jót, mert az nem igaz, hogy minden rossz. És ezt valahogy próbálom magamba is balanszírozni, mikor sokat vagyok itthon, akkor egy kicsit több a panaszkodás, most jöttem haza, most légy több a mosoly.
2: Pontosan most, hogy mondod, most az, hogy az afrikaiak ugye azt csodának tartják, hogy te missziós orvos.
0: Hát ez minden csodának tartanak.
2: Ez fantasztikus, mert valójában tényleg az. Tehát, hát de most ez döbbent meg, hogy ezt mi miért nem tartjuk annak, mi olyan készpénznek veszük, hogy persze, neked ez van más, bélyeget gyűjt a harmadik, nem tudom, mit csinál. De érted? Tehát, hogy neked itt van egy életed, van egy családod, vannak gyerekei, tehát nem az van, hogy hiányzik valami az életedből, van egy praxisod, házi orvosként dolgozol, és akkor egyszer csak fogod magad, és tényleg nem a vagyonat építed, meg nem tudom, luxusautót akarsz venni, vagy balatoni nyaralót, vagy akármit csinált, hanem kimész és Afrikába ingyen dolgozol. Szóval, hogy ebben tényleg van csoda, na. Tehát, hogy ezt nem veszük észre, az egyébként valószínűleg a mi szemünk vaksága. De hogy az afrikaiak észreveszik, mert megnézik, hogy vajon miért csinálja? Hát nyilván azért, mert az Isten hívja rá.
0: Na, igen.
2: Ez a missziós, bocsánat, mondja.
0: De mindenkit engem hív valamire Isten, tehát ha mindenki azt csinálna, amire híva van, akkor egyébként nem lenne probléma a világban. Lenne a probléma mindig a kiégéssel van. Hol van a kiégés, amikor valaki nem azt csinál, amire van híva, sőt, elsőt odáig, hogy egyáltalán ez fontos legyen. Tehát például én iskolában, hogyha nem katolikus iskolába hívnak, hanem világiskolába, akkor nem azt mondom, hogy keresd Istent, hanem azt mondom, hogy keresd meg az álmaidat, hogy mi az, amit tűzbe hoz, hogy mi az, amit jobban dobog a szíved. Mert ha nem azt csinálod, akkor 3-5 éven belül kiégsz. És hogyha valaki a hivatását éli, akkor is meg kell újítani a hivatást folyamatosan, mert különben ott is van kiégés. Tehát azért nem csak a Tesco-s pénztárosok körében vannak undokok, hanem valljuk be az orvosok közt is. Hát valószínűleg ő is épp ki van égve. Tehát ez egy állandó folyamat, tehát az a jó, amikor még tűz van, akkor kérdezte valaki, nem is tudom hol, hogy és nem félsz, hogy kiégsz? No, nem félek. Alig várom, hogy visszamegyek. Most nézem a naptárt, ugye lesz az Anna esküvője 25-én júniusban, utána rohanok ki a Caminóra, amit 30 éve tervezek, de mindig az afrikaiak, meg mindig a gyerekek, meg mindig ez, meg mindig az, most végre elmegyek a Caminóra, most már Anna is meccselte, már mindenki meccselte, csak én nem. Jó, akkor szeptemberbe kéne gyűjteni is pénzt, mert most elköltöttem épp 60 000 dollárt, és már tervem, már tudom, hogy megyek ki októberbe Robi atyával, tehát már én azt tudom. Tehát, hogyha nem tudnám, akkor én ma szomorú lennék. Tehát mindig ott kell legyen, még nem tűztük ki a pontos időpontot, de ha én nem tudnám, hogy megyek vissza októberben, akkor én nagyon rosszul érezném magam. Tehát ez akkor olyan, mint hogyha most nem tudom, mikor megyek. Hát akkor úristen. Mert akkor nem tudsz fókuszálni arra, hogy mikor kell a pénzt gyűjteni, mikor kell ez. Nem tudod fölépíteni. Tehát ugye kell egy nagy cél, és azt hozzá kell rendelni a kis célokat. Hogyha például nem tudnám, hogy a mennybe akarok menni, akkor azt se tudnám egyébként, hogy jó októberben. Na érted.
2: Igen. Te is a Caminóra egyedül mész, vagy
0: igen,
2: társaságban?
0: Egyedül.
2: Teljesen egyedül.
0: Hát úgy érdemes. Egyébként Anna mesélt, ő is egyedül indul, de ő a Sanyinak, tehát az apjának a halálának a meggyászodására ajánlotta föl. Hát megsúgom, hogy a 7. napon összefutott a nagy egyedüllétbe azzal a fiúval, akivel most lesz az esküvője. Tehát azért olyan nagyon egyedül nem tudsz lenni, de egyébként azon nevetünk, hogy ilyen eleve 30-40 fősök a szálláshelyek. Tehát ugye most lehetsz luxus hotelben is egyedül, de hát amikor megérkezel egy helyre, akkor elmész a kisboltba, főztök együtt, tehát minden együtt van, meg hát együtt alszotok, 30-40 emberrel, tehát nem tudsz egyedül lenni igazából. Ez egy butaság. Egyedül indulok el, és egyedül is fogok megérkezni. De az úton biztos fogok emberekkel találkozni, meg ahogy én magamat ismerem, azért csöndben sem mindig leszek. Tehát leszek biztosan valamennyit, de... És nem vesztem előre meg a szállásokat, mert fogalmam sincs, hogy 30 kilométert tudom csinálni egy nap, 40-et vagy 20-at. Sőt, az is lehet, hogy akkor már, mikor már fáradt leszek, akkor az a zarándok szállás már tele lesz, akkor mehetek vénységre még 7 kilométert. Szóval egyedül szerintem nehéz lenne a kaminon, de egyedül indulok, és egyedül érkezek.
1: Már Párizsban ezt kipróbáltál 19-20 évesen?
0: 19,
1: hogy,
0: igen.
1: Hogy utcazenészként éltél egy évig?
0: Hát azért a balesethez azért annak nagy köze van. Tehát ugye először is kezdjük ott, hogy az sem volt biztos, hogy fölépülök. Aztán persze én biztos voltam benne, de azért sok haldoklóval beszélek, és sokan hiszik azt, hogy meggyógyulnak, és nem. Szóval az, hogy én elhittem, hogy meggyógyulok, az még önmagában nem sokat jelent. De én tényleg tudtam, hogy meg fog gyógyulni, és meg is gyógyultam. És akkor jött ugye az, hogy megint egy évig akkor az egyetem, hát gondolom kiégtem, szóval valljuk be, valószínűleg ez történt. Gondolj bele, hogy másfél éve már csak hullákat találkoztam. Én, aki szeretek emberekkel kapcsolódni, ugye mindenki anatómia, ilyen ér, olyan, izom, stb. Most nem az a lényeg, hogy csúnya volt a hulla vagy sem, hanem, hogy te már gyógyítani szeretnél, és még mindig csak boncolsz másfél évig. És ugye elegem is lett az egészből, mondom, meg is gyógyultam, na akkor most megérdemlek egy kis szabadságot, és így elindultam stoppal. Tehát igazából tudtam, hogy Párizsban meg lehet élni az utcazenélésből, mert azt már hallottam, azt is tudtam, hogy nem tudok rosszul zongorázni, hamar csak lesz valahogy. És túl jól sikerült, annyira jól sikerült, hogy nem is akartam hazajönni, mert végre élveztem, hogy csomó pénzem van, hogy nem kell anyukámtól mozijegyet kérni, tehát minden úgy egyszerre a szabadság, de ahogy letelt az általam kijelölt egy év, abba a pillanatban olyan, nem is honvágyam lett, hanem szinte haza dobott az Isten, pedig akkor még mindig nem voltam hívő, hogy elkezdtem undorodni attól a jövőképtől, hogy én majd egy ilyen alkoholista utcazenész leszek, mert azt tudtam, hogy nem leszek egy világhírű organoművész, mint svájcer, tehát az azért lejött, de egy közepes bárzenész lehettem volna, és az a jövőkép annyira riasztó volt, hogy ezt összepakoltam, hazajöttem, és szó nélkül befejeztem az orvosit. Tehát igazából, ahogy letelt az év, mindaz, ami addig vonzó volt, hogy fú, pénzt keresek, meg szabad vagyok, meg nem kell mozijegyet kérnem, az mind elmúlt egy hét alatt. Elkezdtem rondán érezni magam, és utána semmi bajom nem volt.
1: És most mik a legnehezebb kísértéseid, mert annyi jót teszel, és mindenki azt mondja, hogy ilyenkor azért nagyon nagy támadásnak van kitéve az ember.
0: Hát nem is kísértés, az talán hál' Istennek olyan nagyon nincs, bár ez nem igaz, mert mindjárt lesz, hogyha így kimondtam, de hello, igen. Szóval inkább azt mondanám, hogy jönnek a körülmények iszonyatosan. Tehát azért azt már észrevettem, hogy a sátán sem egy szabadságra, hogyha valami jót csinálsz, ezt én. Tavaly volt az egyik legdurvább sztorim, de azért lehet, hogy most nevetni fogtam, amikor elmesélem, de nekem durva volt. Már tudtam, hogy mikor megyek ki, előtte vannak a körülmények. Például elmegyek egy termálfürdőbe, és begyullad a vállam. Nem rak fogat most annyira. Tehát már nem megyek gyógyfürdőbe ilyenkor. Tehát már tudsz egy csomó körülményt, ennyi viszi alatt, hogy már mit nem csinálsz, tehát már szinte egy ilyen légüres térben vagyok, hogy nehogy valami bajom essék, tudod. És akkor elmentem, emlékszem, Balaton szemes leelőadást tartani, déli part, tök síkság, semmi nincs ott, kis templom, kis közösség, semmi gond, X plusz egyedik előadásom volt, ez volt az utolsó. És az egyenes vonalú, egyenletes mozgáson a sík telepen úgy elestem, és úgy bevertem a térdemet, hogy nem bírtam fölvenni az oltára, az ami két lépcsőfok sem, és annyira fájt a térdem, hogy ezt nem tudtam elképzelni, hogy hogy tudok fölszállni a repülőre, egyébként 36 óra 4 eszel, szóval mondom, nem áll. És akkor Robi atya, aki a Vincent iskola lelkészt ezzel a legelszegén, és nekem missziós testvérem, mondta azt, hogy na most van elege, és létrehozta az afrikai missziót. hogy igazából egy missziós hálózatot épített ki. Sulisokból, hívőből titeket is érdekel, nagyon szívesen megadom az e-mail címet, lehet jelentkezni. Minden nap kell imádkozni Afrikáért, de nem csak értem, hanem most például az önkéntesekért, másik hónapban az atyákért, aztán a betegekért, tehát mindig van valami, de a lényeg, hogy van egy Vincent, vagyis egy ima, és az védőszentünk is, Szent Kárló Akutis, mikor szent javatták, olyan jó volt kimondani, Szent Kárló Akutis. Tulajdonképpen már évek óta mindig őt kérdezem meg, ha már használom a social médiát, hogy ez szerinted most önfényezés, vagy megy, érted? És mondom, hát akkor nagyon tetszik. Na, úgyhogy van ima misszió is. Mondom, hogy lehet Balaton szemesen elesni a síkságon? Úgyhogy tehát nem is emlékszem arra, hogy megbotlottam volna. Oh. Szóval lett ima misszió, mert hogy nagyon nagy szükség van rá. Ennyit erről.
2: Ez a Kárló Akutis, ez mekkora ötlet? Hát tényleg ugye? Imádkozni hozzá, hogy az ember ne a saját dicsőségére, hanem ténylegesen az Isten.
0: Ha már az internetet használom arra, hogy például kóduljak, vagy egyáltalán tájékoztassam a kedves támogatókat, hogy mégis mire költöttem a pénzüket, akkor legalább valami értelmes legyen, hogy használom a social médiát, és ő a legjobb alany arra, hogyha azt mondja nekem, hogy most ez egy kicsit a fodorékáról szól, inkább nem arra. Na, érted?
2: Na hát remélem, hogy cseppe hozzá tudunk majd járulni ez a tengerhez, amit te is itt építesz, meg gyarapítasz. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, eljöttél velünk beszélgetni.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Önöknek, nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Lélekszava Podcast, ezt az epizódot, és mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának a honlapján, valamint a közösségi média felületein. A hitallásból fakad.
3: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek podcast sorozatában Fodor Réka Afrikával beszélgetett Krúdi Tamás és Krúdi Zsófia. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Teleki Miklós orgonált.
1: Kedves hallgatóink! A harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jó napot kívánok, híreket mondunk, a mikrofonnál Harcsik Róbert. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leópápa a vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. Hétfőn jelenik meg 14. Leópápa első enciklikája, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Erdő Péter bíboros is jelen volt a pünkösd vasárnapi szentmisén Esztergomban, adta hírül a Magyar Kurír. Pünkösd vasárnap szentmisét mutatott be Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban, amelynek keretében 81 fiatal részesült a bérmálás szentségében. Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokiban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött videóüzenetében. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk, kapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta szentbeszédében Székely János szombathelyi megyéspüspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. A Kárpát-medencében sorsunk összeköttetett, csak együtt boldogulhatunk, tette hozzá a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A pünkös szombati búcsús nagymisére idén is több százezren érkeztek a világ minden tájáról Csíksomjóra. Az zarándokok között volt Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat, amelyet csapattársa George Russell technikai okok miatt volt kénytelen feladni, közölte a HVG. 43 pontra növelte az előnyét a világbajnoki pontversenyben Andrea Kimi Antonelli azzal, hogy megszerezte pályafutása negyedik futamgyőzelmét Montrealban. A Mercedes olasz versenyzője 4 egymást követő Forma 1-es versenyen nem talált legyőzőre. Antonelli mögött Kanadában a 7-szeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg a dobogó alsófokára a 4-szeres VB győztes holland Max Verstappen, a Red Bull versenyzője állhatott fel. A tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésének állít emléket a június 5-én kezdődő tatai patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel, közölték a szervezők az MTI-vel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostromtechnikai eszközről, a petárdáról, azaz korabeli nevén a pataráról kapta. Gróf Pálffy Miklós, Dunán inneni főkapitány hadai 1597. május 23-án hajnalban egy patarával zúzták be a kaput, majd a meglepetés erejét kihasználva visszafoglalták a várat. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti ország részben megélénkül, néhol megerősödik az északi északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27-32, késő este 17 és 24 Celsius fok között várható. Nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett, és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz az égben. Azután gyere, és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 17-től a 27. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 12 óra 7 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértes Hajjai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkösd ünnepen kérik a Szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szentatya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke a béke, a misszió és az igazság Szentelke. A Szentatya pünkös vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homiliájában a feltámadt Úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó Szentelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak. Jézus Szentelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet, sugarát. Jöjj, szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, kitévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a Szentatya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
2: Al primo giorno della settimana.
1: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
2: Vive per sempre.
1: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és szélesre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus e köszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira Szentlelkét. A feltámadott tele van élettel. Miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az Atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett.

0: Cristo della pace.
1: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a Szentlélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
0: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
1: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe. Annak a küldetésébe, aki Istentől származik, és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott lehelletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten műve tehát mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetést kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi, éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a Föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt. Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.

0: Cristo è lo spirito della verità.
1: Tért ki Leó pápa homíliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelen létének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztaló teát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja. Ő a dátor munerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ez itt vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta Szentatya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására,
0: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
1: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szentatya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját, és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életünk minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkösd liturgiájáról emlékedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
2: Lo Spirito apre le porte.
1: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja. Abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzen nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongásra tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendégszerető legyen,
2: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
1: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus Andes közgyűlése megnyitásakor bemutatott a szentmisén homiliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkösd ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között. A pápa beszédét a szűzanyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízzon Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkösd vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
4: Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 12 óra 30 perc. Mai guzsajasunkban a Naszály zenekar felvételei szólnak.

0: Elhangzott Guzsajasunkban a Naszály zenekar felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen. 14. Leó pápa első enciklikája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű dokumentum az egyház szociális doktrína hagyományát követve a jelenlegi digitális forradalomnak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg, írja az MTI. A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen, kevesek hatalmi döntésének, erkölcsének kifejezése legyen. Nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút, áll a pápai pásztorlevélben. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztató zajlik, amelyen első alkalommal az egyház történetében a pápa is részt vesz. A csapadékmentes napok miatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben. Olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldalán, amelyet az Időkép is idéz. Északkeleten ismét egyre nagyobb területet érint, közepes mértékű aszály, de vannak olyan kisebb részei is az országnak, ahol nagyfokú aszály uralkodik. A következő napokban sem érkezik jelentős csapadék, így akár további megyékre is kiterjeszthetik a tűzgyújtási tilalmat. A tűzgyújtási tilalom visszavonásig él, írják. Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban a hétvégén. A spanyol civil társadalmi egyesület által szervezett demonstráción 10 000 követelték Pedro Sánchez és kabinettjének lemondását, többek között a volt közlekedési minisztert és korábbi kormányfőt is elérő szövevényes korrupciós botrányok miatt. Megérkezett Pekingbe Alexander Vučić szerb államfő, ezzel pedig megkezdődött 5 napos hivatalos kínai látogatása, amely során többek között Xi Jinping kínai elnökkel is találkozik. Olvasható a Vajma délvidéki hírportál beszámolójában. Az államfőt felesége Tamara Vučić mellett több szerb miniszter is elkísérte. A kínai külügyminisztérium közlése szerint Vučić kínai tartózkodása során tárgyal Xi Jinping elnökkel és Li Qiang miniszterelnökkel, akikkel a bilaterális kapcsolatokról, valamint a mindkét fél számára jelentős nemzetközi és regionális kérdésekről folytat megbeszélést. A látogatás során több mint 30 megállapodást írnak alá, valamint számos szerződést kínai vállalatokkal. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután Sergio Mattarella államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság arcai elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyeket folyamatosan töltenek fel. A kezdeményezést a Quirinale elnöki palota indította a köztársaság 80. évfordulója alkalmából. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották ezt az államformát a korábbi monarchia helyett. Hazánk időjárásáról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti ország részben megélénkül, néhol megerősödik az északi-északnyugati szél. A hőmérséklet délután 27-32, késő este 17 és 24 Celsius fok között várható. Nagyon erős UVB-sugárzás várható. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. A következő híradással 14 órakor jelentkezünk.
3: 13 óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban először Mesterségem címere című portréműsoromat sugározzuk, amelyben ezúttal Zabari Judit kazincvarcikai pedagógussal életéről és természet szeretetéről beszélgetek. Érdemes lesz velünk tartani. Majd ezt követően Mustármag című műsorunk szól. Az indiai származású Margarita nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványban, áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Domboszkó sportközpontban. A mai adásunkban ezekről hallanak. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
5: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! Zabari Judit kazincbarcikai pedagógussal beszélgetek. Ön Ilona növényeket ültetett a gyermekek részvételével az újrahasznosítás jegyében. Hát hogyan jött az ötlet, kedves hölgyem? Ezen Ilona növények ültetésének ötlete.
7: Az ötlet, megmondom őszintén, a temetőn jött. Azért, mert ahogy ott álltam a szüleimnek a sírjánál, akkor eszembe jutott a nagymamám. Nagyon sokat köszönhetek neki. Hálás vagyok azért, mert egy olyan gyermekkor biztosított számomra, amit minden gyermeknek kívánok. Gyümölcsfák, az udvaron tyúkok kapirgáltak, állatok, kis cicák, kismacskák, és nagymama mindig a kertben frissen szedett zöldségekből főzött ételt. Hatalmas nagy udvar, nagy kert, és átélhettem a szabadság felszabadító érzését.
6: És a természet szeretetét, mert hogy mindig is, már gyermekként is szerette Ön a növényeket, virágokat.
7: Igen, jó példát láttam. Nagymamám, ő a példájával tanított. Az ablakban muskátlik, begóniák virítottak, és a verendán nagyapa által készített deszka virágtartón az Ilona növény, egy pletyka, szépen dúsan omlott lefelé. És nagymama, ő fontosnak tartotta azt, hogy már kisgyermekként is részt vegyek a mindennapi tevékenységben. Tehát kis feladatokkal mindig megbízott. És vett nekem egy kis virágrocsolót, és azzal locsoltam minden este a növényeket. Nagyon hálás vagyok nagymamának azért, mert ő vezetett be a növényültetésbe. Együtt mentünk ki a kertbe. Vannak olyan fényképeim, amikor dédnagymamával egyévesen kint vagyok a kiskertben, rózsák, illatos liliomok között. Két évesen szalma kalapban és gumicsizmában a kertben vagyok. És az, hogyha az ember hozzászok ahhoz, hogy minden nap kimegy a kertbe, akkor látja a növényeknek a fejlődését. Ma látom azt, hogy mekkora kincset kaptam, és ezt a tudást szeretném átadni.
6: És adja is, kedves hölgyem, hiszen megtalálja a módját annak, hogy gyermekekkel Ön Ilona növényeket ültet, hogyan? Megtanítja őket a növényültetés rejtelmeire?
7: Igen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy már kis gyermekként a gyermekek részt vegyenek a növényültetésben. Hálás vagyok azért, mert a mai első gyermek, akivel növényt ültettem, 15 hónapos kislány volt, és öröm volt nézni, ahogy ügyesen lapátolja a földet a joghurtos pohárba. Az újrahasznosítást részesítem előnybe, és gyűjteni szoktam, nem szoktam kidobni a joghurtos poharakat, cserepeket, és megmutatom a gyerekeknek azt, hogy mi mindenben lehet növényt ültetni. Lehet akár tojáshéjban is, lehet az például egy WC papír guriga, lehet fém dobozokban, a halas dobozban, joghurtos pohárban, vajas dobozokban, bármiben szinte. És a nagyszülém tudását szeretném átadni. A mottóm, a természet legyen a tanítód. Szeretném a gyerekeket közelebb vinni a természethez. Éljék át a csodát. együtt ültessünk növényeket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy lássák azt, hogy a pici növény hogyan bújik a földből elő. És sok gyereknél azt tapasztalom, hogy a paradicsomot csak úgy ismerik fel, ahogy a boltokban, a pultokon látják. Én szeretném azt, hogyha látnák azt is, hogy a pici mag, hogyha elültetjük, hogyan fejlődik. Az maga a csoda, amikor látjuk, hogy virágzik, és amikor megjelenik az első termés, és a paradicsomnak a színei nekem a hit, remény, szeretetet juttatják eszembe. Azért, mert a sárga virága az a hit, a levele az a remény, és a piros termés az pedig a szeretet. Én is szeretettel szeretnék a gyerekekkel együtt ültetni. Megalkottam egy mozaik szót, a teszek. Tegyünk együtt szeretettel a gyermekeink egészségéért, a környezetünkért. Arra szeretném bátorítani a szülőket, a nagyszülőket, a pedagógusokat, hogy ültessünk együtt növényeket. Az óvodákban, az iskolákban, az udvaron alakítsunk is kerteket. Már egy 1 méter x 1 méteres kert is nagyon sokat számít. Építsünk magaságyást. Tudom azt, hogy rengeteg hárul a pedagógusokra, és hogy nagyon sok dolguk van. De én a nagyszülőknek a segítségét szeretném kérni. Mert biztos, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akik szívesen kertészkednek, és akik az iskolában együtt ültetnének a gyerekekkel növényeket. Nagyon jó lenne, hogyha át tudnánk adni azt a tudást, amit a nagyszüleinktől kaptunk. Az én nagyszüleim a fenntarthatóság mesterei voltak. Mindent megbecsültek. Értékelték a földet, tisztelték, tudták, hogy a megélhetésüket köszönhetik neki. Önellátó gazdálkodást folytattak, mindent megtermeltek egész évre, a fákat úgy ültették, hogy fokozatosan éredjenek. Így egész évben egészséges zöldségeket, gyümölcsöket ehettem. Nagyon nagy kincs, óriási. Én például nem permetezek. Csalánból szoktam levet készíteni, és azzal szoktam gyógyítani a növényeket. Nagyon fontosnak tartom a gyógynövényeket. Megismertetni a gyerekekkel, és nagyon jó lenne, hogyha teákat innának, és nem a cukrozott üdítő italokat. Az immunrendszer erősítését elsődleges fontosságúnak tartom. Kiváló gyógynövényeket találunk a természetben. Én, amikor kimegyek májusban a mezőre, akkor gyűjtök bodzát, akácot, hársfát, kakukkfüvet, a legjobb immunrendszer erősítő növények. És a gyerekeknek el szoktam mondani a foglalkozásaimon, hogy hogyan lehet felkészülni a térre. Azért, mert nagyon fontos az előre gondolkodás. Tehát már tavasszal gondolunk arra, hogy télen jön a hűvös idő, és akkor azzal jön a megfázás. De, hogyha májusban szedünk gyógynövényeket, a bodzát én az egyik legjobb immunrendszer erősítő növénynek tartom. Úgy szoktam, hogy kimegyek a mezőre, érzem a finom illatokat, kosárba leszedem a bodza virágot, amikor hazaérek, akkor kiterítek egy papírlapot, és akkor arra szépen ráteszem egymás mellé a bodza virágokat, megszárítom, és utána papírtasakba szoktam eltenni. Most is hoztam a gyerekeknek, és akkor megmutatom azt, hogy egy példát adok arra, hogy hogyan szoktam eltenni a gyógynövényeket. Amikor a legelső tüneteket érzem télen, csak egy picikét elkezd a torkom kaparni, nem nagyon, de akkor előveszem a bodzát, főzök egy teát, és akkor lefekszek. Nagyon fontos az, hogy még melegen megigyam, és akkor, hogyha pihenek, akkor megizzadok, és utána általában másnapra meg is gyógyulok. És nem kell orvoshoz menni, a természet a gyógyítóm. Évek óta nem szedek gyógyszereket. És úgy gondolom, hogy egy séta a természetben nem csak a lelket tölti fel, hanem majd a testet is építi.
8: Azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy szalézi tanodában dolgozott.
7: Hálás vagyok András Falvi János atyának, azért, mert lehetőséget biztosított arra, hogy a tanítási tervemet gyermekekkel kipróbálhassam.
8: Mi szerint mi volt a tanítási terve?
7: Szeretném megmutatni a gyerekeknek, hogy hogyan lehet a termőföldtől az asztalig mindent megtermelni. Például 2020-ban 30 féle növény gazdagította a kiskertünket, és építettünk magas ágyást is. Szerettem volna a gyerekeknek megmutatni azt, hogy a pici magból hogyan fejlődik a növény, hogy együtt éljük át a csodát, és nagyon szeretek a gyerekekkel növényeket ültetni. Örömmel fejtik ki a babot, szeretik a színes babszemeket válogatni, és emlékezetes, amikor paradicsompalántát neveltünk, azért, mert márciusban vetettük el a magokat, és mi locsoltuk, és amikor már ki lehetett ültetni, akkor én mindig meghatódom. Azért, mert olyan jó látni azt, amiben a mi munkánk van benne, és gyerekekkel ültetni szívet, lelket feltöltő élmény.
8: Ez biztos, hogy így van, és említette is, hogy vissza-vissza járnak a gyerekek, és megmutatják

Nagyon szeretném azt, hogyha minél több gyerekkel tudnék növényeket ültetni. Nagyon előremutatónak tartom a magas ágyás építését, és szeretném arra bátorítani az iskolákat, az óvodákat, hogy az újrahasznosítás jegyében építsenek magas ágyást. Azért, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek együtt barckácsoljanak a nagyszülőkkel, a szülőkkel. Ez egy közös tevékenység, egy szép délutáni elfoglaltság. És utána, hogyha együtt ültetnek növényeket, utána minden nap fogják látni. És akkor, hogyha ők ültetik a növényeket, akkor biztos, hogy meg fogják becsülni, értékelni fogják, és nem fogják a szemetet odadobni, és vigyáznak rá.

0: És ez a szalézi tanoda, ez Kazincbarcikán működik, és ott volt pedagógus?
1: Igen.
0: 3,5 évet tanította ott a gyerekeket a természet szeretetére?
1: Igen, és az újrahasznosítás, a fenntarthatóság jegyében tartom a foglalkozásokat. Fontosnak tartom azt, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagyunk magunk után. És a gyerekekkel sok mindent kipróbáltunk. Tehát ültettünk virágcserébe, joghurtos poharakba, halas dobozba, például a zsázsát, és építettünk magaságyást is. Úgy gondolom, hogy a jövő kulcsa a természettel harmóniában együtt élni. És ahogy önre tekintettem, ezt a harmóniát éreztem. Azért, mert a lézerének a színei a hit, remény, szeretet üzenetét közvetítették számomra. A virágnak a sárga bibéje, a zöld levele, a piros virága, és az alapszín az a fehér, az pedig a tisztaság.
0: És megilletődött, hiszen hála a jó Istennek, jó néhány gyermek már ma is érdeklődött az Ilona virágok iránt. Ezt minden túlzás nélkül kijelenthetjük.
1: Hálás vagyok azért, mert érdeklődőek a gyerekek, és nagyon szívesen ültetnek növényeket. Van, amelyikük először még vonakodik, de utána, amikor beszélgetünk, és megmutatom nekik, hogy mi minden terem a kertembe, bemutatom a gyógynövényeket, és amikor az ember beszélget a másik emberrel, érdeklődik iránta, utána kialakul egy kapcsolat, és akkor már van egy közös témánk, és már szívesen ültetnek velem növényeket.
0: Megemlítette azt is, hogy 2020-ban megfogadott

0: Almazta azt, hogy a nagymamája tiszteletére 100 növényt szeretne elültetni gyermekek segítségével, közreműködésével. Hát olyannyira sikeres lett ez a programja, kedves hölgyem, hogy 2022-ben már több mint 500 Ilona növényt ültetett óvodásokkal. Ehhez szívből gratulálok.
1: Hálás vagyok a kazincbarcikai óvodáknak azért, mert nagyon nagy szeretettel fogadtak, és lehetőséget nyújtottak arra, hogy óvodásokkal és ültessek Ilona növényt. Felemelő érzés, amikor a gyermekek szeretettel fordulnak az emberhez, és lelkesek. Van olyan óvoda, ahol a földnapja alkalmából tavasszal növényeket ültettem, magokat vetettünk, és nagyon aranyosak a gyermekek, amikor nyújtják a kis tenyerüket, és kérik, hogy tegyek bele magokat, mert ők is szeretnék elültetni. Amikor belépek a kertembe, akkor én mindig meghatódom, azért, mert gyönyörű látvány fogad. És nagyon szeretem a napraforgókat. A kertemnek az elejére szeretem azt, hogyha napraforgót vetek, és amikor belépek, akkor azok üdvözölnek. Tavasszal a gyermekekkel napraforgót ültettünk, azért, mert szerettem volna, hogyha ők is átélik a csodát. A kertemnek a magjait és a szamócákat gyerekekkel szeretném elültetni.
0: A kezdeményezése során történt-e már egy olyan sikertörténet, amiről úgy jó beszámolni? Történt-e emlékezetes esemény, ami valóban jól illusztrálja, hogy a gyerekek mennyire szeretnek növényeket ültetni? Volt erre példa?
1: Igen, rengetegszer tapasztalt meg a gyermekeknek a szeretetét. Hálás vagyok azért, mert a szülők támogatnak, és nagyon jó látni, amikor látom a fényképeket, hogy 3 hónap múlva, hogy milyen sokat fejlődött a növény, és milyen szép hajtásai vannak. És én nagyon szépen köszönöm az óvónőknek, azoknak az intézményeknek, ahol növényeket ültethettem, a támogatásukat. Hálás vagyok, mert Kazincbarcikán 10 intézményben ültethettem növényeket.
0: És köszönjük szépen a Koltai házaspárnak is, hogy az ő rendezvényükön is, hála jó Istennek, ültethetett növényeket.
1: Igen, őket külön szeretném kiemelni, azért, mert
0: nagyon jó emberek.
1: Nem csak, hogy nagyon jó emberek, hanem mert jó példát adnak. És fontosnak tartják azt, hogy helyben termett zöldségeket, gyümölcsöket használjanak fel, tartósítószer nélkül lekvárokat, szörpöket készítenek, felhasználják a gyógynövényeket, és ezzel hozzájárulnak az egészséges életmód támogatásához. Hálás vagyok Koltai Gábornak és a feleségének, Krisztinának, azért, mert egy olyan lehetőséget biztosítottak számomra, ami lélekemelő. Érzem a testet, lelket feltöltő pozitív energiát. Bármerre nézek, gyönyörű zöld fákat, erdőt látok, és nagyon nagy szeretettel fogadtak. Köszönöm.
0: Bemutatkozásában még azt is olvastam önnel kapcsolatosan, hogy nagyon nagy bennem a szándék jobbá tenni a világot.
1: Nagyon szeretném azt, hogyha a gyermekeim, az unokám egy szebb, egy jobb, egy természetközelibb, egy emberségesebb világban élnének. Jó lenne kiszabadítani a mai gyerekeket a számítógép, az okostelefonnak a rabságából. És erre az egyik legjobb gyógymód az a természet. Azért, mert a természet az feltölti az embernek a testét, a lelkét, és gyógyír. Aki kertet épít, az örök boldogságot épít. És úgy gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogyha a gyermeke egészségben, békességben, szeretetben, boldogságban, jólétben élne. És úgy gondolom, hogy azzal, hogyha a zöld növények között van a gyermek, azzal boldogabb lesz.
0: Miért jó növényeket ültetni?
1: Azért, mert amikor az ember kilép a kertbe, akkor átéli a csodát. És nagyon sokat köszönhetünk a növényeknek. Azért választottam a jelmondatom már, hogy a természet legyen a tanítód, mert az én tanítóim is a növényeim, a kertem. Nagymamámnak a kertje Vadnán van, és a falut 2-szer érte az árvíz. Akkor nekünk az egész kert be volt ültetve, és a növényeim példát adtak, bírták, újra kihajtottak. És a természet igazságos. A másodvetés gazdagon termett, és megbizonyították azt a növények, hogy igenis, megtalálják a megoldást. A paradicsom felmagasodott, de kibújtak az új levelei, és megjelentek a virágok, és termést hozott. Hogy mit köszönhetek a kertemnek? Az egészségemet. Azt, hogy megvigasztaltak, amikor a szeretteim meghaltak, és a lelkemet feltöltik.
0: Szeretettel és jósággal. Köszönöm szépen a beszélgetést az Abari Judit pedagógusnak, további életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hálás vagyok azért, mert elmondhattam a gondolataimat.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen a szállításunkat hamarosan a mustármagadásával folytatjuk.

0: Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Az indiai származású Margarita nővér és Huber atya tartott lelki gyakorlatot Füzérradványban, áprilisban. Május 26-a és 30-a között pedig Kazincbarcikán tartanak gyógyító lelki gyakorlatot a Don Bosco sportközpontban. Műsorunkban egy 2026-ban Margarita nővérrel készített riportunkat hallják.

0: Az indiai származású Margarita nővér tartott lelki gyakorlatot Füzérradványban. A Németországban lelki gyakorlatos házat működtető szerzetes nő 5 kontinensen végez evangelizációs szolgálatot. Magyarországon is többször járt. Margarita nővérrel, a Szent József nővérek kongregációjának tagjával beszélgetünk.
1: Nővér hogyan imádkozik, és elsősorban kihez imádkozik?
2: Ich stehe morgens
3: 4:35-kor kell,
2: und gehe zu Jesus.
3: És megyek Jézushoz.
2: Bei Jesus ist bei uns aller Heiligste.
3: Nálunk Szent ki van téve az Úr,
2: oltári szentségben. 24 Stunde durch.
3: 24 órás az egész napos szentségimadás van a házunkban.
2: Und ich bete allererst.
3: Legelőször csendben ülök Jézusnál.
2: Die erste halbe Stunde höre zu, was der.
3: Első fél órában csendben vagyok és hallgatom őt, hogy mit akar ő nekem mondani.
2: Dann beginne ich mein privates
3: Gebet. Elkezdem a személyes imámat, a magánimámat.
2: Erste Gebet ist, dass ich alles in.
3: Az első dolgom az, hogy mindent eléviszek, amit aznap teszek, amik bennem van gondolatokat.
2: Ich bitte um Schutz und Segen.
3: És kérem az ő védelmét és az ő áldását.
2: Ich sage, besiegle mich.
3: Azt mondom neki, hogy vér tesz fel engem a te drága szent véreddel.
2: Beschütze mich.
3: Védelmezz engem.
2: Halte fern alles, was böses.
3: Tarts távol tőlem minden gonoszat.
2: Böse Mächte haben keine Rechte.
3: A gonosz hatalmaknak semmi joga nincs
2: fölöttem. Ich gehöre nur zu dir, Jesus.
3: Mert csak te hozzád tartozom, Jézus.
2: Ich bete auch zum Erzengel Michael Gebet.
3: Imádkozom Szent Mihály Arkangyalhoz.
2: Und ich bete dann.
3: Elimádkozom a kötelező kolostori
2: imáimat.
3: A nővértársammal együtt imádkozunk,
2: nővértársakkal.
3: Együtt dicsőítünk. Reggel 8-ig imádkozunk. Megvan a breviáriumunk is. És akkor rózsafüzért imádkozunk közbenjáróimával. Az első tizedet magunkért, védelemért. A második tizedben a munkatársainkért imádkozunk, az ima közösségünkért. A negyedik tizedben imádkozom a meg nem született gyerekekért, hogy ne gyilkolják meg őket. Úgy gyerekekért, akik segítség nélkül, akikkel visszaélnek, akiket megerőszakolnak, azokért imádkozom. Következő a pápáért, a püspökökért és a papjainkért imádkozom. És a saját kolostori közösségünkért imádkozom. Az ötödiket pedig az elhunytakért, azokért, akik még a tisztító tűzben vannak, azokért imádkozunk, akik az elkövetkező 24 órában meg fognak halni, azokért, akik még nem ismerték meg Jézust, nem találtak rá Jézusra. A bűnösök megtéréséért imádkozunk.
2: So ist unser Rosenkranzgebet, erster Rosenkranz.
3: Ez az első rózsafüzér volt.
2: Wir beten ganzen Tag durch 4 Rosenkranz.
3: És ha lehetőségünk van rá, akkor minden 4 rózsafüzért elimádkozunk a nap folyamán.
2: Auch Barmherzigkeit Rosenkranz.
3: És ezen kívül persze mondjuk az irgalmasság rózsafüzért is.
2: Ja, so ist unser
3: Gebet. Ilyen az imánk.
1: És a Szent Misét mikor ünneplik, reggel vagy este?
3: Ha a házban van lelki gyakorlat, akkor a lelki gyakorlat során van Szent Misén. Ha nincs lelki gyakorlat, akkor a plébánia templomba megyünk Szent Misére. Van 2 plébánia a templom, az egyikben reggel, a másikban este, és akkor váltakozva, hol ide, hol oda. Szent Misé nélkül nem telik el nap. Bárhol is legyen autóval, elmegyünk oda, és ebből merítjük az erőnket.
2: Ganz gleich, wo das ist, fahren mit Auto hin. Und da hol mir Kraft.
1: És a Szentlélekhez való imádság, a Szentlélekkel való betöltekezés, hogy a Szentlélekhez szokott-e külön imádkozni, őt kérni?
3: Reggel igen, reggel imában benne van a Szentlélek hívó ima is. És reggelente minden nap olvasok a Szentírást. Tehát mielőtt letekülnék, a lefekvés előtt is olvasok egy részt a Szentírásból. És ezekkel a gondolatokkal megyek aludni, akkor reggel ezekkel fogok felébredni.
1: Említettük a dicsőítést. A dicsőítő ima ugye az imának az egyik fajtája. Úgy gondolom, hogy ahhoz külön fel kell nőni, hogy a nővérnek erről mi a vélemény, hogy ő mikortól kezdett el dicsőíteni, vagy ez tényleg így van-e, hogy ez fel kell nőni?
3: 99 óta, amikor az 5000 ember jelen volt egy ima találkozón, és én is ott voltam. Amikor először alkalommal elment egy ilyen ima találkozóra,
2: édesanyjával,
3: és akkor megtapasztaltam, hogy erő van a dicsőítő imában.
1: Mondta azt előadásában, hogy milyen fontos a családi ima, ahogy most is utalt rá. A nővér szerint a gyerekeket kell tanítani imádkozni, vagy elég, hogyha eléjük, éljük a keresztény életet.
3: Gyerekeknek meg kell tanulni imádkozni. És ebben növekszenek. Mert ha enélkül nőnek fel, akkor nem akarnak erről már tudni. Tehát ezen a világon élnek a gyerekek, különböző hatalmak veszik körül őket, világi dolgok, mindenféle problémák. Nagyon hálásak vagyunk a szüleinknek, hogy gyermekként megtartottak bennünket imádkozni.
1: És említette az, hogy betegekhez is jár haldoklókhoz. Mennyire jellemző az, hogy a szentségekkel ellátva halnak meg a haldoklók? Tehát, hogy ez Németországban, ez milyen gyakorlat?
3: Tehát erről most nem tudok sokat nyilatkozni, de azt tudom, mert hogy már ugye nem, ebben a szolgálatban nincs a nővér jelen, ezt el tudom mondani a saját vérszerinti testvérem, ez kórházban dolgozik nővérként, és hogy ez sajnos már nem gyakorlat, tehát hogy nem hívják ki a hozzátartozókat, nem hívják fel, hogy hozzanak papot, viszont ő maga, aki ugye így nőtt fel, ő maga megteszi, és akkor ő elkéri a telefonszámot, vagy és akkor a hozzáférést, és felhívja a rokonokat, és akkor megkérdezi, hogy kell-e papot hívni, igénylik-e. Nagyon örülök, hogy az életem során sok haldokló mellett lehettem, és hogy őket felkészíthettem erre az útra, és hogy biztos vagyok benne, hogy nem csak én adtam nekik, hanem én is nagyon sokat kaptam tőlük.
1: Jézus az, aki gyógyít tulajdonképpen az embereken keresztül, akik ilyen karizmát kapnak, hogy a nővér milyen karizmákat kapott meg, és ő ezeket hogyan tudja használni.
3: Tehát soha nem imádkoztam azért, hogy kapjak karizmát. Hát, hogy ugye annak meg, hogy milyen a helyzet, és hogy sok karizmája van a nővérnek, sok karizmát kaptam, azt mondja, hogy attól, hogy amit a helyzet megkíván, Jézus cselekszik, tehát ő teszi. Tehát, hogy nagyon tudatos, hogy érezhetjük Jézusnak a jelenlétét ezekben a helyzetekben. Amikor a betegekért imádkozunk, nagyon sok gyógyulást megtapasztalok, és minden alkalommal ez hatalmas csoda számomra, hogy mi mindent megtesz az Úr, hogy ő teszi. Ezt egy idegen asszonyért imádkoztam. Medjugorjeban a szálláson. Olyan idegfájdalmai voltak, hogy több mint 8 évig nem tudott járni. Imádkoztunk érte. Elnyugodott Szentlélekben. És egyszer csak azt mondtam, Jézus meggyógyít téged. Állj föl, tudsz járni. És fölkelt. És elkezdett rohangálni. Fájdalom nélkül. Elkezdtek folyni a könnyeim. Hogy az Úr cselekszik. Csak szólítottuk Jézust. És ő válaszolt.
1: Az eddigi előadásai közül a nővérnek nekem a legjobban a megbocsátásról szóló előadása tetszett. Mit tudna azoknak tanácsolni, akik nem tudnak megbocsájtani másoknak?
3: Hogy nagyon nehéz tanácsot adni. Tehát a legeslegfontosabb, hogyha mi magunkkal, a belsőnkben, békességben akarunk élni, saját magunkkal, akkor meg kell bocsátanunk. Hát minden nap elmondjuk a mi atyánkot, azt imádkozunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, amiként mi is megbocsátunk másoknak. És hogyha én nem bocsátok meg, akkor hogy tudná Isten az én bűneimet nekem megbocsátani? A Szentírásban az elejétől végig, ha olvasok, akkor mindig szó van a megbocsátásról. Például József a testvéreinek megbocsátott. Nagyon, nagyon jó példa, hogy tanuljunk belőle. Ha a családban nincs megbocsátás, akkor nincs béke. Miért van ma ilyen sok válás? Ennek a gyökere abban, hogy az emberek a kiengesztetlenség állapotában vannak. Erről van szó.
1: És végül a nővér milyennek lát minket, itt magyarokat, vagy akik most itt vagyunk Füzérradványon.
3: Nagyon sok emberrel együtt érzek, tehát szenvedek velük. Valamilyen módon nagyon sok a sebzett ember közöttük. akik saját maguk is tehetetlenek. Talán sok mindent elkövettek az életük során, de ha imádkoznak, és valóban Jézus Krisztusban hisznek, és megfogják szorosan Jézusnak a kezét, és nagy bizalommal vannak, mert a Szentírásban 365-ször olvashatjuk, hogy ne félj, veled vagyok, melletted vagyok. Ha elkezdünk Jézussal élni, akkor az életünk sokkal könnyebbé válik. Ezeket az embereket holnap látni fogja, és holnap máshogy fognak kinézni, mint amikor jöttek tegnap reggel. Ez egy bizonyítéka lesz annak, hogy Jézus ma is itt él közöttünk.

0: A lelki gyakorlat mottója következő volt. Tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézus keble felé hajolva foglalt helyet. Margarita nővér lelki gyakorlatos beszédeiből hallanak részleteket. A tolmács Gáspár Klára.
1: Also eine von den Jungen lag an die Seite Jesu. Es war der
2: egyik Jézusnak az oldalán volt, ő volt az, akit Jézus szeretett. János 13:23. Tehát a tanítványai közül az egyik, akit Jézus szeretett, Jézushoz egészen közel foglalt helyet. Ki lehetett ez? Johannes. János. De nem csak János, hanem mi is lehetünk ezek a tanítványok. Tehát mi is oda majolhatunk, szinte oda az ölébe fekhetünk Jézusnak, egészen intenzíven, és minden szót, amit ő mond, meghallgathatunk. És így módon jelen lehetünk most Jézus előtt. És akkor néhányan, amikor rám néztek, akkor lehet, hogy arra gondoltok, hogy én is lehetek ez a szeretett tanítvány, mindannyian. Nem hagyott el bennünket. Ki az, aki elfutott Jézustól, kifut el Jézustól. Tehát Jézus soha nem hagy el, mindig én hagyom el Jézust. Gyakran ott hagyjuk az Urat. Amikor megbetegszünk, akkor nagyon gyorsan visszarohanunk hozzá. Ha vannak gondjaink, akkor Jézushoz rohanunk. Sokan vagyunk, akik itt vagyunk, most sokan megvan problémája, talán betegek vagyunk, azért vagyunk itt. És akkor azt mondom, hogy hál' Istennek, hogy betegek vagytok. Egészen dolog marad csak a végén, az a lelkünk örökké fog élni. Az emberek saját maguk döntik el, hogy hova akarnak majd menni a halálok után. Van esélyünk, hogy válasszunk. Az Úr szeret bennünket, Jézus szeret bennünket, mindannyiunkat szeret. Hogy mi mindannyian szeretjük-e őt, neki adjuk az első helyet. Ne válaszoljatok, mennyi időt szállunk rá. 24 órát kaptok tőle ajándékba. Nálatok is 24 óra egy nap. Itt is, nálunk is. Mennyit adtok ebből Jézusnak? Ne válaszoljatok, csak gondolkodjatok el rajta. Egy tizedet adjunk neki legalább. Mennyi az a tized? Ugye 2,4. Neki adjunk. Megér nekünk ennyit Jézus.
1: Szerintem, wie viel Stunde ist das? 2,4. Geben wir das? Ist Jesus so viel wert für uns?
0: Margarita nővér előadásaiban a napi szent misén való részvétel fontosságát hangsúlyoztam.
1: Ich war im Leben so oft krank. Seit ich Schwester bin ich oft krank.
2: Nagyon gyakran voltam beteg az életem során. Amióta szerzetes nővér lettem, gyakran vagyok beteg. A gonosz azt akarja, hogy én ne létezzem. Állandóan mérgesíteni, zavarni akar. Én védekezem, mert tudom, hogy Jézus velem van. És amikor megbetegszem, egyre inkább, egyre közelebb megyek Jézushoz. Már fiatal nővérként így evert engem. Néha ott akartam hagyni őt. De hála a jó Istennek, megtartott engem szilárdan. És megmaradtam szerzetes nővérnek. Alleluja! És most utólag értem meg, hogy miért voltam akkor beteg. És aztán megértettem ezáltal, hogy Jézus sokkal jobban szeret engem, mint sokakat. Ezért persze csak én állítom így magamnak, de nem így van, mert mindannyiunk az egyformán szeret. Ezt ti is mondhatjátok neki, hogy tudom, Uram, hogy engem szeretsz a legjobban. A házunkban 24 órás szentségimádás van. És ezt 2002 óta csináljuk. 24 óra állandóan imádjuk az Urat. 15 éve folyamatosan látjuk Jézusnak az arcát az ostjában. Néha szomorúnak, néha több is koszorúval, sírva. Sok mindent el akar nekünk mondani. Ez valami csodálatos dolog, hogy ott ülhetünk Jézus lábán. Szakítsatok rá időt. Teljesen mindegy, hogy egészségesek a betegek vannak, vagy nincsenek problémáitok. Ahogy János is tette Jézusnál. Ti is odahajolhattok az oldalához. Mindent megbeszélhetünk Jézussal.
1: Alles dürfen Sie mit ihm reden.
0: A kiengesztetlenség állapotáról Margarita nővért hallják.
1: Es gibt fünf verschiedene Sorten nicht vergebene Zustand.
2: A kiengesztetlenség állapotának öt különböző formája van. Az első, amikor én nem tudok megbocsátani azoknak, akik engem megsebeztek. Tehát nem vagyok kész arra, nem vagyok kész rá, hogy megbocsássak azoknak, akik engem megbántottak. Ha kiengesztetlenségben élek, akkor mindig ingerült vagyok. Akkor is, hogy az emberek jót akarnak nekem. És akkor lehet, hogy azt mondanak, hogy mi között hozzá, hogy én milyen vagyok, vagy mi között neked ez a dolgaimhoz. El tudjátok ezt képzelni? Néha ti is így vagytok? Hogyha az ember kiengeszhetlen sebek, ezekre a sebekre nincsen gyógyszer a patikában. Jézus, ami gyógyítunk, mindannyiunkat meg tud gyógyítani, ha megnyitjuk neki a szívünket, meghívjuk majd Jézust. Nagyon fontos, hogy minden embernek bocsássunk. Bárki is volt az, bárki, de bocsássatok meg. Ez volt az, nem tudok én megbocsátani, azoknak, akik engem megsebeztek. Tehát vannak azonban olyan emberek, akik nem képesek nekünk megbocsátani. Tehát lehet, hogy már oda mentünk és mondtuk, hogy bocsássanak meg, kértünk tőlük bocsánatot. Nem akarnak tudni, sem akarnak róla. Mit csinálunk ilyen helyzetekben? Tehát imádkozunk, a vele barátunkért, hogy tudjon nekünk megbocsátani. A harmadik csoport, vannak, akik önmaguknak nem tudnak megbocsátani. És állandó bűntudatban élnek. Például valaki mondjuk elvetetett egy gyereket. És lehet, hogy őszinte ők már nem tudom meg.
1: Volt egyszer lenszt, aber sie trägt diese Sünde.
2: Lesz a bőnt még mindig hordozza. Mi lesz belőle? Szívesen meg fog betegedni. Tehát, hogy nagyon kevésbé bízik az Istenben.
1: Néma.
2: Ez a gonosz hatalom, hogy egy mélyebben megy a szenvedésben. Milyen kezelmesség. Következő. Vannak olyan emberek, akik Istennek adakoznak, mert nagy bőn. Isten nem hibázik a méretünkben. Én hibázok az életemben. Nem Isten. Egyszer egy egyházközségi elnök volt két egészséges gyereke, lett egy harmadik is. Fogyatékos gyerek lett a harmadik. Azt mondta, innentől mi nem megyünk a templomba. Isten ellenázott. Az ember nem keletkezett arról, hogy mit kapott csak úgy magától, ígyen Istentől. Mindenről nem keletkezett. Van egy ötödik. Nem tudjuk, hogyan éltek az őseink. Lehet, hogy háború volt, és lehet, hogy embereket gyilkoltak. Kényszerítve voltak sebek, és az maguknak sem tudnak az emberek megbocsátani
1: ezeket.
2: Lehet, hogy meg öngyilkosok lettek, vagy megöltek valakit tűnt. Valakit lelőnek, nem tudom azt mondani, hogy az embert könnyű megbocsátani. Tehát a háborús történetek. Mondom, hogy mondjassunk miséket az őseinkért. Vannak olyan őseink, akik ez alkoholisták voltak. Tehát az apa is alkoholista volt, annak apa is alkoholista volt. Volt egy alkoholista széria. Öngyilkosság sorozat. Imádkozni kell.
0: Az indiai származású Margarita nővér Füzér Radványi lelki gyakorlatáról hallottak összeállítást. Műsorunk végéhez értünk. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Folinyói Szent Angéla imája. Ó, minket szenvedélyesen szerető Isten ember, taníts, hogy megfontoljam életed példáját, és rólad példázzam minden tökéletesség formáját. Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad, és vezetéseddel eljussak a kereszthez. Te példaként ajánlottad fel magad nekünk, és arra késztesz, hogy a lélek szeretetével tekintsünk rád. Ezt mondod nekünk, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Te minden erény alapjává és szilárd gyökerévé tetted a szelídséget és a szívbeli alázatot. Ezért akartad, Uram, hogy főképp te tőled tanuljunk. Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon, ezen vessem meg a lábam, és ezen az alapon akarjak növekedni. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett és Karkos István nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek a holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
2: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Sok szeretettel várom a klasszikus romantikus zene kedvelőit zongora estemre a Pesti Vigadó dísztermébe május 27-én este 7:30-kor. Jegyek interneten a hegedűsendre.jegy.hu oldalon, vagy személyesen a jegyirodákban, illetve a hangverseny helyszínén vásárolhatók.
4: Reklámot hallottak.
2: Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
7: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump, aki egyben megismételte, hogy az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád teljes mértékben hatályban van és marad, egészen addig, amíg elérik az egyességet, azt visszaigazolják és aláírják. Az amerikai elnök köszönetet mondott a közel-keleti államok támogatásáért és az együttműködésért, és azért, hogy többen részesei az izraeli-arab megbékélés célzó Ábrahám egyezményeknek. Donald Trump szombaton azt követően jelentett bejelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein uralkodójával, valamint Egyiptom, Törökország és Pakisztán elnökével. Az elnök szombaton külön megbeszélést folytatott az izraeli miniszterelnökkel. A mesterséges intelligenciát az emberiség szolgálatába kell állítani, ahelyett, hogy kevesek hatalmi eszköze legyen, 14. Leó pápa első enciklikája szerint, amelyet a Vatikán hétfőn hozott nyilvánosságra. A Magnifica Humanitas kezdetű dokumentum az egyházi szociális doktrína hagyományát követve a jelenlegi digitális forradalomnak az emberre, a társadalomra, a munkavilágára, a nemzetközi kapcsolatokra gyakorolt hatását vizsgálja meg, írja az MTI. A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen, kevesek hatalmi döntésének, erkölcsének kifejezése legyen. Nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút, áll a pápai pásztorlevélben. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztató zajlik, amelyen első alkalommal az egyház történetében a pápa is részt vesz. Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban a hétvégén, a Spanyol Civil Társadalmi Egyesület által szervezett demonstráción tízezrek követelték Pedro Sánchez és kabinetjének lemondását, többek között a volt közlekedési minisztert és korábbi kormányfőt is elérő szövevényes korrupciós botrányok miatt. Videók ezrei érkeztek az olasz elnöki palota honlapjára, miután Sergio Mattarella államfő arra kérte a polgárokat, mondják el, hogy mit jelent számukra a köztársaság, amely az idén ünnepli 80. évét. A köztársaság Archive elnevezésű honlap vasárnap nyílt meg, és már több ezer videó érkezett, amelyek folyamatosan töltődnek fel. A kezdeményezést a Quirinale elnöki palota indította a köztársaság 80. évfordulója alkalmából. Az olaszok 1946. június 2-án népszavazással választották ezt az államformát a korábbi monarchia helyett. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, néhol zápor eső is előfordulhat. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között várható. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 15 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
1: Óra 4 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és kedves vendégemet, Zsozét, Bese Lászlót, kiváló rock újságírót, a TTT Rockkar Hújvom kurátorát, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét. Különleges doboz van előttem három gyönyörű albummal, úgyhogy nem tétlenkedik Zsozé, miért is tenné, nem is szoktuk meg tőle, hogy tétlenkedjen, de már is átadom a szót, mert nyilván a kiváló dalból kiderült, hogy közös boldogult barátunk Török Ádám a főszereplő, és az ő minie, meg közreműködői, és jön még két különleges felvétel a beszélgetés után is, de itt egy gyönyörű hármas ajándékkal készültél, úgyhogy nagyon fognak sokan örülni. Török Ádám 75.
1: Hát, köszönöm a meghívást. Már régóta kezelem Ádámnak az örökségét, legalábbis igyekszem. És most elkészült végre a második díszdoboz, ami a Török Ádám 75 jubilami koncertre készült volna eredetileg, csak hát ő ugye időközben elhunyt, meg mindenféle fennforgás volt, amit most nem részletezünk. De azért én igyekszem megtartani az ígéretemet élőnek és holtnak, úgyhogy végül összeállt ez a második dobozka. Akik nem látják, mert hát nyilván rádióban vagyunk.
0: Három gyönyörű lemezről van
1: három
0: szó.
1: Három CD van, ami tavaly már önállóan megjelent. A Török Ádám is, mindig kezd helyen ma lenni jó. Ezen van egy ős mini blokk is. Akkor 30 év után ilyen jubilomra összeálltak a Cipó Tibi, a Závodi, a Nádi. Ugye Doksza már nem élt, a Pinyóka dobolt. Aztán van az EKG-val közös lemez az Ádámnak, az Esőcseppek, illetve a Vancouveri mini a kanadai zenekar az Ádámnak. És most ehhez készült el, hát sajnos utólag, de csak elkészült a díszdoboz. Ez egy ilyen fekete kartonhúzat, egy nagyon jó minőségű, exkluzív kivitelű, rajta van a lemezborítók, a lemezképek, valamint, ami nagyon fontos, hogy az Ádám által kiválasztott frontborító fotó, amit ő retusáltatott olyan módon, hogy szerette volna, hogy kiemelni a fuvolát aranyszínnel, a fekete-fehér kompozícióból, igen, és rajta van az a logó, amit eredetileg a Török Ádám 75 koncert és sorozat arculatául választott. És maga ez a dobozka, ez sorszámozott, 75 darab készült belőle, és hát miután ezek a lemezek nagyjából elfogytak, a keszthelyez gyakorlatilag teljesen, a maradékot a Pereszlényi Zoli által is adott néhány lemezzel betokoztuk, tehát így összeraktuk ebbe a hármas gyűjteménybe, és hát egy része bolti forgalomba kerül, egy nagyobb része pedig az érintett művészekhez, szerzőkhez, családtagokhoz kerül. Tegnap már is kezdtem ki hordani. És ami még nagyon fontos, hogy ez is sajnos utólag, de ami fontos, hogy félig tel a pohár, hogy mégiscsak elkészült, ugye volt ez a Esőcseppek fotó a Bóla Lacinak, az EKG szövegírója, aki fotóműves, csinálta ezt a képet. Ez egy Bemrock Party ablakra emlékeztető fotó, ahol esik az eső, és ez illeszkedik magához a lemezhez, meg hát magához ez az egész Bemrock Party örökséghez, ugye ők ott ismerkedtek, meg ott játszottak együtt az EKG-hoz, stb. Úgyhogy ez az exkluzív képeslap, ez csak ebbe a gyűjteménybe lesz benne. Úgyhogy a legnagyobb gyűjtőköz és Ádám legnagyobb tisztelőjéhez el fog jutni az, amit ő eredetileg szeretett volna. Aztán a Isten is úgy akarja, talán még lesz folytatás.
0: Hát ez már így is egy csodálatos egység, ugye Török Ádám és a mini kezd helyen ma lenni jó album, kezd hely 2000. augusztus 12. Nyilván egy hangulatos és nagyon jó ízű, jó minőségű felvétel és egy családias klub koncert. Az Esőcseppek az EKG-val egy különlegesség, amiről nagyon kevesen hallottak szerintem, Török Ádám közreműködésével EKG Esőcseppek, ami nagyon gyönyörű művészi fotó van, amelyről a képeslap is külön is elkészült, és ebben a boxban van, ebben a díszdobozos
1: hármasban. És ugye az az érdekesség, hogy nincs kitakarva, se logóval, se feliratokkal, nem látszik teljes egészében, nem csak az a kivágott, ami a lemezborítóra került.
0: És az is egy különlegesség, a harmadik lemez, ugye a Török Ádám és a V-mini, amit így nem sokan tudnának V-mini, vissza Vancouverbe. Az egyébként egy mondattal mit kell tudni róla?
1: Hát amikor Ádám kiment a tengeren túra, akkor sokszor nem volt arra keret, hogy vigye magával a zenekarát, vagy a rabot, vagy a minit, vagy a képen volt, hanem kinti zenészekkel játszott, általában kinti magyarokkal, tehát vagy diszidensekkel, vagy már kinszületett magyar zenészekkel, és ezekkel a vancouveri srácokkal, Modori Mikivel, Pándi Pistivel és a Angel Jack.
0: Itt azért van a lemez, hogy meg tud nézni.
1: Ugye eszembe jutott, bocsánat, nem itt eszembe a neve Angel Jacknek, tehát hogy ő annyira összebarátkozott, hogy ez megismétlődött, és akkor a V Mini, Vancouveri Mini, vagy az Ádám mondta mindig így gúnyosan, hogy a Vancouveri Mini, tehát ezt rejti a V Mini. Ez volt az ő kanadai zenekara.
0: Akkor ezek szerint ez a Török Ádám 75, stílszerűen 75 számozott példányban megjelent, 75-ször három lemez, ugye, meg a kérdésnap, akkor ez azért megszerezhető.
1: Igen, a Rockdiscont forgalmazza, illetve adtam, hát nem mindenkinek, de tegnap elkezdtem kiosztani a gyűjteményeknek, családoknak a tisztelt példányokat. Hát van, aki már csak a dobozkát, meg a képeslapot kaptam, mert hogy már van lemeze, akkor van, aki csak egy lemezen volt, ami nő játszik, annak adta a másik kettőből, tehát azért ez most így azért el fog hamar csorogni. Még annyit, hogy a sorszámozást vezetem Excelbe, és hát látszik, hogy jó helyre kerülnek. Tehát, hogy olyan emberekről, akik 30 éve is ott volt Ádám mellett, meg 20 éve, meg a kórházi időszak alatt is, amikor nem tudott énekelni, akkor ott a patában elbeszélgettek, elvacsorázgattak. Úgyhogy ez fontos volt nekem, hogy befejezzem, mert megígértem neki, és most jó, hogy végre készen van.
0: Hát akkor nincs más hátra, mint hogy mi is megköszönjük neked, és akkor természetesen

0: kell a barátság, higgyétek el, gyerek!
1: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balog Tibor volt.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
4: Tamási Áron, a legény fa kivirágzik.

Kerek egy órája is van, hogy mosdi, keféli csizmáját, fésüli fejét, és babrálja magát kicsi Móka. Közben fészkelődik. Itt leül, ott lefekszik, ablakba kihajol, legyeket riaszt, majd szabad levegőre megy, de helyét sehogyan sem leli. A gondolatok csokorban teremnek Buksi fejében, villognak, futkorásznak, s ha meg akarja fogni őket, akkor elrebbennek, mint a társkereső kicsi madár. Így se járék, békétlenkedik a szoba közepén, majd a karjait hátraveti, ahogy töprengő papok szokták, és sétára fogja a dolgot. Az édesanyja félszemmel lesi, és titkon mosolyog. Alig kétszer fürdeti meg szemében kicsi fiát, már tudja, hogy a férfi természet ütött ki azon. Kicsit elidőzik nézvén vergődését, majd egy hunyorítással így rebbenti fel. Mikor töltöd a 16-ot, Móka? Éne, fontoskodik a gyermek megtűrvén szörtelen álla alatt a bőrt, és kivágja a pontos időt. Apró szentek napján. Ma István király van. A legényke nem feleli meg a szót, csak izeg mozog ismét, és berzenkedik belsejében, mintha selyemfűszállal virizgálnák a vérét. A lámpa szeliden ég, fénye elfolyik a falon, mint a tej. Hosszú a nap, szól az asszony. Megvan a hossza. A macska gürüzdöl az ágy tetején, az eperfa ágai bélesnek az ablakon. Csendüli meg a házat, mint a szín a virágot. Aztán veszi a kalapját kicsi Móka, megkeféli ügyesen, s az ujjasát is bégombolván kettőt kilépik peckesen. Úgy tesz, mint a kakóca a tavaszi napsütésben. Eresszen el, édesanyám, akadozza ki elvörösödve. Egymásra néznek, ahogy soha még. Nem tudja most kérdéssel bántani édes fiát az asszony, csak dolgos két kezével, mint kifeslet virággal megilleti arcáját, és megcsókolja meleg indulattal mondván. Aztán láss haza, fiam! Az este derült. Fák és virágok illata házfedélre hull, és piheg a falu, mint a pihenő királyfiú. Csoda dolog, amilyen könnyen esik most kicsi Mókának a járás. Ül vágyának a hátán, és illan az úton. Ma Guzsajosba megyek, tömörül szóba a világ. Észre sem veszi, Sándor Péterék előtt hirtelen megáll. Csak áll és révedezik. Egyszerre hangot ad a kert, s alig két araszra egymástól két kutya mérgesen átugrik a fején. Sebesen lekap a földre, s utánuk nyír egy követ, aztán a ház felé fordul, s magában így szól. Vajon Sándor Peti itthon van-e? Látszik a szeme szúrásán, s homlok a ráncán, hogy gondolkodik erősen, vajon egyedül lásson-e el a leányhoz, vagy hírt adjon Petinek is. Egy éles füttyentéssel elfújja a kérdést, és belépik a barna kapun. Kicsit tart valamitől, és bátortalan. Máskor pedig úgy jött ide, mintha hazamenne. A tornác alatt fülel, és lassít. Majd az ajtónál megáll, a falhoz lapul, és hallgatózik. Egyszer nagyot sóhajt odabent Sándor Péter, az idős. Hely, hol vagy István király, téged magyar kíván? Utána megint csend. Móka áll, s éppen azt figyeli, hogy minő bolondul zsong a feje, amikor megcsikordul az ajtó. Mint az árnyék úgy ragad a falhoz, meghökkenve lesi a jövőt, és szusszanni sem mer. Egy alak megjelenik, a tornác fájánál megáll, s így beszél a csillagokkal szembe. A kecske béka eszik túrós puliszkát örökké. Móka rögtön megismeri, s hátra kapja egy hanggal. Peti! A fiú megrezdül, hirtelen a zsebéhez kap, és keményen hátrafordul. Ki az, mert megölöm? Tá nem, közelít Móka. Hát te vagy. Jősz-e, Peti? Hova a súlyba? Guzsajosba. Rögtön kitetszik, hogy a gondolat Peti előtt sem idegen, csak furcsája, hogy ilyen egyszerre lett sietős Mókának a dolog. Látszik rajta, hogy gondolatai hullámzanak, s hamarjában nem tudja, hogy lekacagja-e a tervet, vagy egyenesen reálljon. Egyik is szót vár, másik is szót vár. Így nézik egymást jó néhány percig. Végre kicsi Móka halálos komolyan így szól. Én nem bolondkodom. Nem, bizonisten. S hova gondoltad? Egyezkedik Peti. Én Bálint Pannához. Annak szereteje van, te.
nem esküdtek meg. Megint bedugultak mind a ketten. Az utcáról ének hallatszott. Peti is kitette a jobbik lábát erre. Jó, no, adta meg a hangot, s egy pillantás alatt künt voltak az úton. Itt kicsi Móka nyakon ölelte társát, s remegve kínlódott a beszéddel. Hej, te Peti, tám valami találla? Hadd el, ne is kérdezd. Mókát sütötte a belső tűz, s vergelődött, hogy elmondja-e, ne-e. Mert ha elmondja, akkor elrepíti a titkos jónak ízét, ha pedig nem bolygatja, reggelig kirágja az oldalát. Jó nap volt a mai nap, kezdte. Tán leányra kaptál. Azt ebben nem csak láttam, ahogy lehengeredett a bugjáról. Ki te? Én aztán Pannit. S milyen volt? Tátogott feléje Peti. Móka béhunyt az egyik szemét, s kacagott. Hát olyan, hogy most megyünk Guzsajosba hozzá. A képzeletük dolgozni kezdett, ahogy hallgatva mentek tovább. Érezték, hogy születésük után most cselekszik a legnagyobb dolgot, mert az első vizitába menés olyan, mint a csikónak a rétre szabadulás, vagy a madárfiúnak az első röpülés. A legényfa bimbajára ilyenkor süt az első napsugár. Császárok öröme szégyen ehhez képest, és országok sorsa törpe. Itt vagyunk, vetette meg a lábát Móka. Jól ég a lámpa. Minket hívul, gyere be, s ha aztán bent lehetünk, egyet se félj, hanem mondj bátrakat, s pöffedezzél, mintha nagy legény volnál. Egészen beléver esettek a nagy készülődésbe, mint amikor nagy terüvel hágó alá ér a szekeres ember, nyugtattak ők is, egy kicsi hallgatással erőt gyűjtöttek maguknak. Aztán oldalt billentette a kalapját Móka, és nagy vitézséggel szólt. No most gyere bátran! Hát egyszerre menjünk mégis? Úgy hát, nagyobb lesz a térfoglalás. Megindultak. Az ajtó előtt megállott Peti. Elegen vadnak. Még kettővel többen lesznek, vetette oda kicsi Móka. Erre nyomban koppintott az ajtón, s belépett, s B utána Peti is.

0: Jó estét adjon Isten! Mindenki visszaköszönt a bátor szóra illedelmesen. Móka ment elől, s tempósan kezet fogott mindegyikkel. Peti is a nyomában, s pontosan úgy tett, mint a másik, de a leány előtt meg akarta mutatni, hogy ő is tud valamit, s idétlenül azt találta mondani, hogy műes eljövénk. Azt látjuk, fakadott ki erre nagy kacagással Márton Zsiga, aki a leánynak szereteje volt. A többiek is rákacagtak. Kicsi Mókát elfutotta a méreg, helyből a legény felé fordult, s mintha a magasból beszélne lefelé, így szólt. Jól mondta Peti, hogy eljövénk, s nagy értelme van annak, mert a dolog annyiból áll, hogy kocsival akartuk ehhez a módos házhoz elhozatni magunkat, de tekintettel arra, hogy te tudós nagy legény vagy, s mégis gyalogjárogatsz el ide, gondoltuk, hogy nem teszünk túl műsem rajtad. Egyszerébe csend lett. A respektus nagyra nőtt egy pillantás alatt, még a háziak figyelmét is úgy felverte Móka a közönséges hangulatból, hogy elfelejtették leüléssel megkínálni. De ő egy perc alatt feltalálta magát, s komótosan lehúzódott egy kurta lábú székre, s maga mellé húzta a másikat is, intvén az állva szorongó Petinek. Gyere, ülj le, Peti, mert Márton Zsiga még megtalál ijedni, hogy el akarsz menni. Úgy, vegyüljetek el, mordult meg a vénember, mire ismét belékaptak a rendes csapásba, s megindult a beszélgetés. Öten voltak legényekül. Zsiga vitte a szót, s mintha az égvilágon semmi sem történt volna az előbb, ismét megeresztette nagy száját, s tempós bölcselkedéséből hatökörrel sem lehetett volna kihúzatni. A leánynak tetszett forma a dolog, mert a kacagása felrebbent egy-egy puffanó szóra. A vén házigazda olyan volt, mint a bagoly, amelyik annál jobban gubbaszt, minél nagyobb a csárogás körüle. Az öreg asszony pedig mindenre pislogott, mint az árokba kívánkozó alma. Az idő vígan döcögött az éjfél felé. Egy legény elment, el a másik is. Száradni kezdett a forrás is, ahonnét a gondolat hordó szavak bugyognak. Egyszerre nagy hangon, mintha felfedezést tett volna, találos kérdéseket vetett fel Márton Zsiga. Mi az, hogy ülőkém szereti ülőkédet? Az ebben a szék, találta el Móka. Jó ízűt kacagtak. Hát az mi, hogy erdőn termik, a város bolondjait összegyűjti, s nyerít is nekik. Móka legyintett, hiszen akármelyik cigánnak van. A leány nagy örömmel vágta ki, az akkor purdé. Hehehe, kacagott Móka, mert a purdét erdőn vágják ebben. Zsiga erőltetett vígsággal legyezett. Panna ne tudná, aki egy kicsi muzsika szóra kiszökik a bőriből, hiszen még azt is kitalálja ő, hogy melyik volna a három közül a nagyobbik baj. Azé, ha minden pap elveszne, vagy az, ha minden menyecske elveszne, vagy éppen az, ha minden szamár veszne el. Egyszerre nagy csend lett. Aztán végtelen boldogsággal Peti mosolyogta el magát, hogy most ő is visszaadhatja Zsigának a csúfságot. Megmondom én, szólt. Hallám, pöffeszkedett Zsiga. Hát, kezdette nagy figyelem között Peti, az volna a legnagyobb baj, ha a szamarak vesznének el, mert a diákokból leszem pap elég, s igen, a lányokból is menyecske elég, de szamár csak Márton Zsigából leszen. A kacagástól mindenki lógni kezdett ülőhelyén, csak a Zsiga orra töve sárgult el a méregtől, egyet nagyot nyelt, s szúrósan így szólt. Könnyű dolog mindent összegalatyolni, de olyan kérdéseket feladni, amilyeneket én adok fel, ahhoz ész is kell. Tán azt akarod mondani, hogy neked igen sok van? Kérdezte egy játékos fordulattal Móka. Találtatik egy kicsi, kevékedett Zsiga. Tán kölcsön akarsz kérni? Mét ne, csak éppen jusson belőle. Jut is, marad is. A hányaveti szóra megfészkelte magát ültében Móka, s szúrósan mosolyogva így szólt. A kipróbált emberek azt mondják, hogy a tett bizonyít. Éppen azért csak azt a küstételt adom fel neked, hogy mit nem lát az Isten. Az aztán mindent lát, nyilatkozott Zsiga. Ha látna, nem kérdezném. Pedig lát. Hát hogy látna, amikor nem lát? Ejszen téged nem lát, gúnyoskodott a legény. Móka kedélyes biztonsággal felelt. No, közelítsz hozzá, de még messze vagy tőle. Hát, te tudsz olyat, amit szent felsége csak ugyan nem lát? Hogy a súlyba ne tudnék? Tán kínoználak én téged másképp?
1: Akkor mondd meg, lám.
0: Egy szóval nem tudod?
1: Fogjuk reá, legyinte Dzsiga.
0: Hoho, ápertén beszélj. Tudod, vagy nem tudod?
1: Hát, nem tudom.
0: Akkor hallgass ide, emelte fel a mutatóját Móka. Az Úristen mindent lát, csak egyetlen egyet nem.
1: Mit?
0: Torzult el mérgében Dzsiga. Nálánál nagyobb urat, tagolta bölcsen kicsi Móka. Az arcokon derű villámlott át, mindenki nagyot szusszant. Márton Dzsiga ülőhelyébe visszarogyott. Hát ennek is te látod javát, mondta Móka az elsápadt legény felé, mert megtanultad, hogy kölcsönt pénzben is, de észben ugyan valóst az ígérjen, akinek van. S azzal felállt, s odavetvén egy ropogós köszöntést kiment. A leány utána. Künn a lányhoz húzódott erősen. Vajon kezdjek-e valamit, tusakodott a setétben. Szíve erősen vert, a vér rózsaszínűre festette arcát, és elé villant egyszerre a délutáni emlék, és érezte, hogy most üti le a lábáról. Szerencsére a falnak támaszkodott hirtelen, s a hűvös érintésre helyre jött egészen. Néhány csipkedő szót odamondott Pannának, s aztán oda engesztelésül egy meleg jó éjszakát, s elment.

0: Künn az udvaron várt. Peti is jött egyszeribe. Várj, intett Móka. Mit akarsz? Ezt a zsigát istenesen eligazítók, s most gyere, azt hallgassuk ki, hogy a lány előtt is lerontottuk-e. Észrevesznek, óvatoskodott Peti. Ne félj te attól. Körülnéztek. Mókának a szeme egyszerre megcsillant. Mutató ujjával a házra hajló nagy eperfára intett. Felhágunk a fára. Mászni is kezdtek nyomban. Kicsit nehezen ment, mert vastag és sima volt a fatörzse, de vakartak felfelé, mint a macska. Elhelyezkedtek. Peti az eresz felüli nagy ágon, Móka tornác felett. Csintalan jókedvükben jó ízű szavakat váltottak, és vártak. Egyszer megnyílt az ajtó. Jönnek, jelentette Peti. Csak ne félj semmit. Az ereszben megállt a leány. Zsiga megfogta a karját, húzta. Jere te, jere no! Csak ugyan hátra mentek a tornácba. Móka éppen felettük lebegett, s a holdvilágon pompásan kivett mindent. Zsiga a leányt átölelte, s a csendesen piruló fejét a mellére vonta. Ész nélkül is szereti, állapította meg Móka, s hát éppen akkor látja, hogy javában csókolóznak.
1: Kár!
0: Hangzott az eperfáról. Zsiga felkapta a fejét. Varjú lesz, mondta. Jere, csókolj meg, panna.
1: Kár!
0: Hangzott újra, mire Peti elköhintette magát. A legény rögtön észrevett mindent, mérgében hamar elbúcsúzott, nehogy panna is rátaláljon jönni a csúf dologra. Dühötten jött ki az ajtón. Az eperfa alatt megállott, s felhorkant mérgesen.
1: Értek le, mert 100 darabban szedlek le.
2: Jó helyt vagyunk, mondta Móka.
1: Értek le, mert a fát is kivágom.
2: Az lesz a legjobb, felelt megint Móka.
0: Sokáig így feleselgettek egymásnak, míg a legény mégis megunta a nyakmeresztő hívogatást, és ledőlt a fa alá.
1: Majd lejöttök reggelig, mondta mérget nyelve, és kiterült az éggel szembe.
0: Elmúlt egy fél óra, el egy egész. Fogadjunk, aluszik, mondta Móka. Vagy teszi magát.
1: Á, nem aztán.
0: Gyere, szálljunk le. Hát, ha megfog.
2: Hozzáverjük a földhöz.
0: Vitézkedett Móka, és csendesen leereszkedett a fáról. Lábujjhegyen megkerülte a legényt. Gyere, mert úgy aluszik, hogy fel sem lehet kőteni. Leszállott Peti is. Közös erővel is megkerülték a legényt, aztán melléje térdepeltek, föléje hajoltak, mint a doktor, töviről hegyre megvizsgálták, s még az ujjok begyivel is megdöfődték egy-egy kicsit.
2: Ha ez nem aluszik, akkor senki, jelentette ki Móka.
0: Eléggé lipinkázik a melle, dűnyögte Peti is, s egyben valamit gondolt, eloldotta a harisnya szíját, s hát húzza kifelé. Te mit csinálsz? Megkötjük a lábát. Tetszett a találmány, jót kacagtak rajta. Meg azt, a kezit is, tüzelt Móka, s kivonta ő is a szíjat. Megkötözték istenesen. Zsiga tűrte, mint a bárány, csak a melle hullámzott nagyokat az illatos légben. Ahogy készen voltak, végignézett még egyszer Móka a legényen, s meglátta a nagy bokrétát a fülre húzott fekete kalapban. Ezt is vízbe tesszük, szólt, s azzal kivette a bokrétát a fejbeliből, s a zsiga tátott szájába belé ültette.
2: Ezt felcifráztuk. Ne mondja, hogy árva szegény.
0: Hirtelen elhatározással az ablak alá lépett Móka, és koppintott. A negyedik zajverésre lelépett a vénember az ágyról, s lassú medve gázolásban az ablakhoz jött, s egy laposat pillantva így szólt.
2: Mia?
1: Hallgassa meg, kied, valami tolvaj megkötözte Márton zsigát.
2: Hol te?
1: A hajt fekszik az eperfa alatt.
2: Hénye!
0: Hallott hallották, hogy nyílott az ajtó, kettőt ugrottak, s már az úton voltak. Ott félkézzel megigazították korcban a harisnyát, a másikkal pedig megölelték egymást. Boldogan összekacagtak. Aztán nótára zendítettek, hirdetvén, hogy a hajnal szerelmében virágzik immár a legényfa.

Tamási Áron, a legény fa kivirágzik. Felolvasta Blaskó Péter. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Franz Anton Hofmeister numero 4-es G-moll szonátájának második tételét Klenyán Csaba és Csénagy Ildikó adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra levelezőképzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában. A képzés célja olyan munkatársak képzése, akik a felelős lelkipásztoruk vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. További részletek és jelentkezés a főiskola honlapján www.eshf.hu. A meghosszabbított jelentkezési határidő 2026. május 27-e.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump, amerikai elnök, aki egyben megismételte, hogy az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád teljes mértékben hatályban van és marad egészen addig, amíg elérik az egyességet, azt visszaigazolják és aláírják. Az amerikai elnök köszönetet mondott a közel-keleti államok támogatásáért és az együttműködésért, és azért, hogy többen részesei az izraeli arab megbékélés célzó Ábrahám egyezményeknek. Donald Trump szombaton azt követően jelentett be jelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein uralkodójával, valamint Egyiptom, Törökország és Pakisztán elnökével. Az elnök szombaton külön megbeszélést folytatott az izraeli miniszterelnökkel. A hétfő reggel közzétett hivatalos eredmények szerint leváltották Alexander Michalskit a főlengyel kormánykoalíciós párt jelöltjeként 2024-ben megválasztott krakkói polgármestert a helyi népszavazáson. A vasárnapi népszavazáson Michalski távozását a szavazók többsége 171.518-an támogatta, 3.631-en pedig ellenezték. A népszavazáson a polgári koalíció párti többségű városi közgyűlés leváltásáról is szavaztak, itt azonban a részvétel nem érte el a szükséges küszöböt. A népszavazási eredmény alapján Donald Tusk kormányfőnek egy héten belül meg kell bízni a krakkó ideglenes városvezetőjét, aki a 90 napon belül megtartandó időközi választásig teljesíti majd feladatait. A lakosok a többi között a választási ígéretek be nem tartását, a város eladósodását vetették Michalski szemére, valamint azt is, hogy Krakkóban rosszul állították be az év elején érvénybe lépett alacsony kibocsátású autós övezet szabályait. Jaroszláv Kaczynszki, a fő ellenzéki párt, a jog és igazságosság elnöke, az X közösségi platformon megírta, a krakkóiak a népszavazáson piros lapot mutattak Donald Tusk kormányának. Számunkra ez csak a kezdet, utalt Kaczynszki a jövő évi lengyel parlamenti választásokra. Vladislav Teofil Bartoszewski külügyminiszter helyettes, a kormánykoalíciós lengyel parasztpárt politikusa a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban viszont úgy látta, a krakkói népszavazásnak csak a helyi önkormányzat szintjén van jelentősége, a krakkóiak csupán egy polgármester rossz, átgondolatlan döntései ellen emeltek hangot, fogalmazott. Hatalmas tömeg vonult utcára Madridban a hétvégén. A Spanyol Civil Társadalmi Egyesület által szervezett demonstráción tízezrek követelték Pedro Sánchez és kabinetjének lemondását, többek között a volt közlekedési minisztert és korábbi kormányfőt is elérő szövevényes korrupciós botrányok miatt. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között várható. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenöt óra négy perc.

Kedves hallgatóink, a mai adásban figyelmükbe ajánlunk egy keresztény könnyű zenei koncertet a Hagyományok Házában, valamint bővebben szólunk a Biblia Show című zenés produkcióról, amely a Jászai Díjas Kovács Kriszta rendezésében valósult meg a Baltazár Színházban. Végül ellátogatunk majd a Kassák Múzeum időszaki kiállítására, ahol a legendás csavargó művész Szitja Emil életébe és munkásságába kaphatunk mélyebb betekintést. Tartsanak velünk!

0: Peregnek a szemek címmel idén is különleges koncerttel készül június 13-án a Hagyományok Házában Takács Antal és Bazsinka Ivett, akik a keresztény könnyűzene újszerű megközelítését helyezik középpontba. Hogy pontosan hogyan teszik ezt, illetve milyen változások történtek a tavalyi produkcióhoz képest, erről faggatta a két művészt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában.
1: Napra pontosan egy évvel a tavalyi koncertetek után ismét felléptek a Hagyományok Házában, ahol a keresztény könnyűzene lesz ezúttal is a fókuszban. Akkor egy elég hosszú és több szempontból sokszínű műsorral rukkoltatok elő. Most is ez a terv? Kérdezem Takács Antalt.
2: Abszolút ez a terv. Azt nem direkt csináltuk, hogy napra pontosan legyen a dátum, egyszerűen így adta magát, vagy így jött ki. Gondolkodtunk sokat rajta, hogy ismételjük önmagunkat, csináljunk, mert ugye nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a tavalyi koncert után, és hogy csináljunk-e még egyet, de még egy ugyanolyat. És akkor az lett a döntés, hogy nem, most valami új dologgal készülünk. Ettől függetlenül lesznek a tavalyi dalokból is egy pár, de nagyon sok új dallal készülünk, és egy egészen új, ha mondhatom így, koncepció, vagy mondani valóval. És ez sem úgy jött, hogy akkor leültünk, és akkor törpöltünk, és akkor napokat gondolkodtunk, hanem egyszer csak egy beszélgetésben az Ivett azt mondta, hogy peregnek a szemek.
1: Akkor így jött a címválasztás?
2: Egészen pontosan így jött, de ennek van egy háttere, hogy miért, és miről beszélgettünk.
3: Az előző koncertre is, meg én egyébként minden egyes koncertemben szeretek úgy felkészülni, hogy imádkozom előtte, és akkor a tavalyi koncertünkre is nagyon sok rózsafűzért mondtam el, valahogy az állt hozzám közelebb. Igazából azért jött ki ez a mondat, mert annyiszor mondtuk el már a rózsafűzért, hogy csak így kiszaladt, hogy akkor peregnek a szemek, és ráadásul én azzal a rózsafűzérrel imádkoztam, amit a nagymamámtól örököltem, és ennek igazából tényleg egy rövid történet, egy háttértörténete, hogy amikor ő fiatal lány volt, akkor volt egy életmentő műtétje, és egy apáca imádkozott mellette, és ezzel a rózsafűzérrel a gyógyulásáért, és meggyógyult a nagymamám, és hát ugye most ki lehet számolni, tehát jó, sok év múlva került hozzám ez a rózsafűzér, és számomra nagyon különleges is, értékes lett, és hát használom is.
1: De akkor azt jól értem, hogy a keresztény könnyűzene lesz ezúttal is az alapja a koncert?
2: Sőt, kifejezetten keresztény könnyűzene, sőt, kifejezetten koncert. Ugye a keresztény könnyűzenében nagyon sok ilyen műfaj irány van, csak ezt ne nyissuk meg, mert gondolom a hallgatók nem akarnak erről egy ilyen másfél-két órás értekezést hallani. De jellemzően ugye, ha nagyon ilyen főcsapás irányokat meg kell határozni, hogy van a liturgikus zene, ugye ez a katolikus vagy egyéb liturgikus eseményeken, egyéb egyházaknál megszólaló keresztény könnyűzene. Vannak ezek az úgynevezett dicsőítő alkalmak, szentségimádások, amik ilyen nem feltétlenül liturgikus események, és ez a ritkább, amit mi csinálunk, ez kifejezetten koncert, ahol cél az, hogy nem csak a hívőket szólítjuk meg, olyan dalszövegekkel, olyan témákkal, olyan dallam és zenei világgal készülünk, ami a nem hívők számára is befogadható, könnyen megérthető, és hát bízunk benne, hogy elgondolkodtató.
1: Valamennyire azért akkor az evangelizáció is cél.
2: Ha ilyen terminus technikusokban gondolkozunk, akkor talán ez inkább ilyen pre-evangelizáció, hiszen akinek mondjuk nincsen kapcsolata az egyházakkal, vagy nem vallásos szellemben nevelték, az ő számára egy direkt dicsőítő dalnak a szövege, az lehet, hogy egy picit ilyen fura, vagy nem biztos, hogy érti. Igyekszünk a hétköznapok irányából megközelíteni a dalokban, dalszövegekben azt, hogy hogyan is kapcsolódunk mi a transzcendenshez. Mert az viszont meggyőződésem, hogy akár vallásos valaki, akár jár közösségbe, akár nem, akár hívő, akár nem, azzal a kérdéssel, hogy mire való az életem, és mi lesz velem, hogyha meghalok, és ott utána mi fog történni, ezzel mindenki szembesül. És sokszor fájdalmakon, gyötrelmeken keresztül, sokszor meg örömön keresztül kapcsolódunk a végtelenhez, és ezeket az egyéni megéléseket foglaljuk dalba, dalszövegbe, olyan formában, ami talán egy picit már messzebb is vezet a keresztény könnyű zenétől, tehát lesz például blues, ami nem jellemző a keresztény könnyű zenére, bár a gászben most megint nem indulunk el ebbe a szakmai terminus technikus irányba, lesznek kifejezetten rockos nóták, funky irány, tehát hogy sokszor zenei stílusból merítve, de a közérthetőség szintjén mozogva.
1: És mennyire változott a felállása a tavalyi koncerthez képest, illetve ugye azt már igen valamennyire említetted, hogy a dal összeállítás azért az igen, az is más.
2: Igen, kifejezetten törekedtünk arra, hogy legyenek új új dalok. Nehéz volt a választás abból a 20-30 új dalból, ami született, hogy akkor most melyek legyenek a koncertre betéve. És a zenész csapat, nem azt mondom, hogy lecserélődött, most egy picit átalakult, mert a tavalyi koncerten kifejezetten szempont és cél volt, hogy a Weiner Leó Liturgikus Keresztény Könyvzenei Képzésnek a fiatal csapat tagjai, zenésztársak be legyenek építve egy ilyen programba, ugye a nagy szakmai öregek és hát a professzionális zenészek mellé. Az idei évben egy másik koncepciót választottunk. Természetesen a régi csapattagok, ugyanúgy csapattagok, velük terve van további egyéb zenei program, de a mostani koncertre professzionális zenészekkel, én azt tudom mondani, hogy a hazai zenei életnek talán a legkiválóbb muzsikusaival, Nagy Zsolt lesz a dobok mögött, Huszák Zsolt, Maci fedőnéven a basszusgitár, Neumann Balázst azt hiszem, hogy nem kell bemutatni, talán az egyik legismertebb jazzzongorista, jazzzeneszerző és tanár Magyarországon, ő fog ülni az egyik billentyűnél, Fehér Géza fog szólogitározni, és az In Medias Brass fúvos kvintet fog közreműködni még ebbe a projektbe, valamint a Song Factory, aki egy professzionális vokálcsapat, úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon érdekes fúziós projekt zeneileg is és emberileg is az, ami előttünk áll.
1: Ha rátérünk külön kettőtökre, akkor mennyiben volt más a közös munka a tavalyi koncertre való felkészüléshez képest? Ugye ez azért is lehet érdekes, mert hogyha a Bazsinka Ivethez fordulok, te ugye a klasszikus zenéből érkeztél, Tóni pedig a könnyű zenében volt már korábban is.
3: Most annyiban más volt, hogy az előző csapattal két hetente próbáltunk, most arra törekedtünk, hogy a Tónival összerakjuk a dalokat elsősorban, és most így sűrítve lesz a koncert előtt pár próbánk az új csapattal, úgyhogy ennyiben másabb lett, de most is lettek közös dalaink a Tónival, nekem lettek új dalaim is, úgyhogy ezek most mind így megszólaltatásra várnak.
1: Még visszatérve ez a pre-evangelizációhoz, hogy ez milyen formákban, milyen köntösökben mutatkozik meg a dalokban, bár ugye már valamennyire volt szó erről, de hogy ezt lehet, hogy még érdemes kicsit kifejteni.
2: Amikor éljük a hétköznapokat, mindennapokat, akkor sokszor talán még a vallásos ember számára is olyan távolinak tűnik ez az egész világ, és olyan, hát jó, de nekem most ennem kell, most munkába kell mennem, most program van, most menni kell a gyerekekért, most nem tudom, most építkezem, tehát hogy be tudja darálni az embert ez, és akkor vannak az életnek ilyen pillanatai, amikor hirtelen szembesül, akár egy tragédia kapcsán, akár egy nehézség, vagy akár egy nagyon nagy öröm kapcsán, hogy a végleteket említsem, hogy van a földi léten túl egy másik világ. És amikor a vallásról van szó, és nem hívő vagy aktívan vallásokat nem gyakorló emberekkel beszélgetek, és akkor nagyon elmegyünk az ilyen nagyon bonyolult kérdésekhez, akkor azt szoktam mondani, hogy szerintem ezt nagyon le lehet egyszerűsíteni három egyszerű kérdésre, hogy hiszek-e abba, hogy az életem az nem véges, hanem hogy van folytatás, miután a földi létünknek vége van. És ez egyszerű igen, nem kérdés. Ha hiszek benne, igen, akkor a második kérdés az az, hogy vajon, ami ott történik majd velem, a földi életem után, annak van-e köze ahhoz, ami itt történt velem? És akkor a harmadik kérdés, hogy ez a léten túli világ, ez keresi-e velem a kapcsolatot? Vagy én keresem-e vele a kapcsolatot? És ez alapján lehet a három igenes vagy három nemes eldöntendő kérdésből az embernek a saját meggyőződését összerakni. Én a három igenes emberek közé tartozom, és ezt vállalom. És valahol a dalokban ezt próbáljuk átadni, hogy azokban a gondolatkörökben, nem akarok spoilerezni, miről szólnak a dalok, meg hogy születtek, csak hogy ezekben a gondolatkörökben erre a három kérdésre mutatjuk meg a versekben, a zenében az igeneket. És hogy aztán ezzel a hallgatóság mit fog kezdeni, és milyen módon viszi el, azt biztosan nem vindikálnám magamnak azt a jogot, hogy azt majd rajtam múlik, vagy akár Ivetten. Ezt rábízzuk a jó Istenre, ahogy eddig is, meg ahogy ezután is.
1: Hogyan láttátok, milyen hatással van az emberekre ez a fajta zene? Például a tavalyi koncert után milyen fajta visszajelzések érkeztek hozzátok?
3: Nagyon pozitív és nagyon sok megkeresésért azzal kapcsolatban, hogy nagyon megérintette őket. De ez szerintem azért is van, mert mindenki valamilyen állapotban jön egy koncertre, és amilyen dalokat hoztunk, az egy dolog, hogy én hogy adom át, hogy adjuk át, így a zenészek, és az a másik kérdés, hogy aki hallgatja, éppen neki mi talál be. Tehát én előadhatom magam a legjobban, lehet, hogy semmit nem fog elérni, de hogyha én őszintén saját magamat adom, az, hogy ő mit kezd ezzel, mit kezd a mondani valójával, az már úgyis rátartozik. Amit viszont most is nagyon törekszem arra, hogy én a saját megélésemet hozzam oda. Tehát, hogy nekem ez a fontos, hogy én azt adjam át, ami bennem zajlik, bennem történik, de az már nem az én felelősségem, hogy más mit visz ebből haza.
1: De ugye ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy Tóni is valahogy megélte ezeket a dalokat, ugye, amikor írta őket, aztán ugye az már egyfajta feldolgozás, amit te csinálsz, amit te hozol végre ezekkel a dalokkal, és hogy aztán a közönség ezt hogyan értelmezi, hogyan formálja a saját képére, akkor ez így tényleg egy több csatornás folyamat.
3: Igen, meg több szempontból kapcsolódhatunk, tehát valakinek éppen egy olyan dal tetszik, ami tele van örömmel, örömérzésekkel, mert éppen olyan állapotban van. De vannak, amikor nehézségek kellős közepén jön oda, akkor lehet, hogy megnyugvást kap az egyik dalban. Tehát ezért nagyon szeretem egyébként ezeket a koncerteket, meg ezekre készülni, mert egyrészt nagyon sokféle zenei stílusban működünk, ez az egyik, ami szerintem nagyon jó, a másik pedig, hogy nagyon sok a mondani való. És egészen másképp látjuk már mi ketten is a világot, a Tóni is, meg én is, és hogyha még mindenki beleteszi magát, akkor valami nagyon színes dolog jön ki belőle.
2: Erre kapcsolódva két dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy az előző koncerten ez egy kérdés volt, mert onnan indultunk pár évvel ezelőtt, hogy azok a dalok, amik bennem megszülettek, az hogyan formálódik Ivett által, hogyan interpretálja ugye magát a dalt, és ezt hogyan tudja átadni a közönségnek. De hogy ugye most már dolgozunk együtt jó pár éve, és az új dalok közül több is úgy született, hogy a maga az egész dallam és gondolatkör közben az Ivett hangja volt a fejemben. Tehát, hogy már eleve az ő hangjára, vagy az ő, nem tudom, működésére optimalizálva íródott, most ezt nem tudom, hogy kell szépen szakmailag mondani, de hogy ez nagyon erősen benne van, és ez szerintem hallatszódik is, mert van olyan dal, a Néma Menedék című dal, amit gyakorlatilag úgy csináltunk meg, hogy megcsináltam otthon a zenei alapokat, Ivett fölénekelte, összenéztünk, és kész. Tehát, hogy annyira sikerült így igen, valahogy az én gondolataimat megjeleníteni, és közben arra gondolva, hogy ezt ő hogyan énekelni. A másik dolog meg az, hogy mit kezd vele a közönség, az mindig egy ilyen érdekes dolog, mert az ember gondolná, hogy fú, akkor ez a dal majd biztos tetszik az embereknek, vagy az is, hogy ebben a saját világlátásod van. De például számomra is teljesen meglepő módon az Ambo projektnek a YouTube csatornáján a legnézettebb, majdnem 20 000 megtekintésnél jár

0: illetve zenei munkánkban nem csak keresztény könnyű zene van. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy idén 20 éve működő versünnep fesztivál, Magyarország egyik legrangosabb ilyen vers megzenésítés, vers feldolgozás, illetve versekkel kapcsolatos szakmai és művészi program. Ebben az évben egy vers megzenésítésünkkel, amit ugye Ivett adott elő, én írtam, megnyertük a közönségdíjat, és a szakmai zsűrinek is az első díját, és ez is meghallgatható, tehát, hogy olyan típusú zenékben is jelen vagyunk, vagy együttműködünk, amik még ennyire sem direkt keresztény könnyű zene, és például most ezen gondolkodunk, hogy nagyon sok magyar költőnek vannak istenes versei, és hogy ebből egy csokrot, egy programot összeállítunk, ami viszont már tényleg nem direkt keresztény könnyű zene, hanem egy egészen más műfaj, és erre is van érdeklődés, nyitottság, és ugye az, hogy a szakmai, illetve a közönségtől is ilyen visszaigazolást kaptunk, ez egy óriási érték és öröm. És igen, tehát, hogy van rengeteg olyan ötletünk és zenei tervünk, és hát bízunk benne, hogy ez is egy újabb állomás lesz a Peregnek a Szemek koncert június 13-án, hogy ez is egy olyan valami lesz, hogy tudunk az embereknek adni, és úgy mennek el, hogy még szívesen jönnek ilyen alkalmakra. És nem csak a miénkre, hanem ezzel felbátorítjuk arra, hogy más hasonló, igen, akár konkrét templomi dicsőítő alkalom lesz, szentmisére is betegye a lábát valaki.
1: Takács Antal zeneszerzővel és előadó művésszel, valamint az énekesként közreműködő Bazsinka Ivettel Szent Imrei Kristóf beszélgetett a Peregnek a Szemek című keresztény könnyűzenei koncert kapcsán, amely június 13-án szombaton 19 órakor várja az érdeklődőket Budapesten a Hagyományok házában.

A Biblia történetei ma is képesek megszólítani a közönséget, akár a színpad nyelvén is. A Baltazár Színház Biblia Show című előadása egy különleges mű, különleges színészekkel, amely modern

0: formában, zenével, látvánnyal és személyes üzenetekkel hozza közel a Szentírás világát a nézőkhöz. Hogy hogyan született meg a Biblia Show ötlete, először erről kérdezi Kovács Kriszta színészrendezőt, Kovács Éva Rebeka.
1: Én már nagyon szerettem volna a lányomban együtt dolgozni. Ő egy csembaló művész. Egyszer sikerült vele együtt dolgoznom, amikor csináltam a Ümpában egy nagy életmű koncertnek, de tényleg egy ilyen összefoglaló koncert volt, és én akkor őt felkértem, hogy az egyik dalt kísérje csak csembalóval. És ez annyira jó sikerült, és annyira élveztük a közös munkát, mert ez volt az első, hogy arra gondoltunk, hogy legyen valami folytatás. De nem tudtuk, hogy mi legyen a téma, és Péternek, ugye az apukájának, aki az én férjem és állandó dalszövegíróm, és akkor azt mondta a mi lányunk, mi csak Titinek becézzük, de Flóra egyébként, azt mondta Flóra, hogy írjál valamit a Bibliából, olyan érdekes női sorsok vannak. Ez nagyon megtetszett nekem is, meg Péternek is, és Péter elkezdett ebben gondolkodni, de aztán mondta a lányunknak, hogy hát az nem fog menni, hogy csak női sorsok, mert annyi olyan érdekes, hát rengeteg érdekes van benne, de inkább a Bibliának a legismertebb történeteire kéne koncentrálnunk, amiből persze ő csak kiindul, és tulajdonképpen olyan dalokat írt is, olyan szövegeket, amik ma is a mi életünkben is érzékenyen érintenek minket, foglalkoztatnak minket. És azért lett a Biblia Show a címe, úgy gondoltuk, hogy ez a showban mindig vannak ilyen spotlámpák, és akkor azok rávilágítanak nagyon erősen egy pontra. És valahogy így gondoltuk, ez rá fog világítani a Bibliának különféle pontjaira, hiszen a Biblia az kimeríthetetlen tudást tartalmaz, tehát nyilván nem tudjuk az egészet 14 dalban elmesélni, nem is ez volt a cél, hanem ilyen rávillantani különféle történetek, és ezeket akartuk elmesélni, és akkor ehhez felkértük Wolf Pétert, ez egy nagyon érdekes, izgalmas anyag lett. Én ezzel koncerteztem egyébként pont nem is olyan régen a Terésztemplomban, de felmerült a szerzőkben, hogy ezt valahogy színházban kéne megcsinálni. Én azt mondtam a Péternek, hogy figyelj, mi lenne, hogyha a Baltazárban csinálnánk ezt meg, úgyis Elekdóra szeretett volna egy nagy zenés produkciót, és írjál köré te. Te kösd össze úgy a történetet, úgy a dalokat, hogy abból egy darab kerekedjen ki. És így végül is ismerve a Baltazár színészeit, Péter egy Kovács Pankára és Klabacsek Dánielre, aki a mi vakszínészünk, rájuk írta meg azt a fiút és lányt, két fiatal, aki perlekedik, vitatkozik, felidézi a történeteket, teljesen mai szemmel és mai hozzáállással, helyenként nagyon viccesen kommentálja, átköti, egymással vitatkozik, kontextusba helyezi a dalokat, elmondja azokat a tudnivalókat, amik esetleg a dalban nem derülnek ki. Tehát így született ez a történet, és nekem nagyon nagy öröm volt ezt rendezőként megcsinálni velük.
2: A Baltazár Színház társulata speciális összetételű. Hogyan hat ez a bibliai történet értelmezésére?
1: Közönség szempontjából kérdezed, igen, vagy a társulat szempontjából?
2: A társulat szempontjából is, és a közönség szempontjából is.
1: Tehát ugye tegyük hozzá, hogy ők többnyire Down-szindrómások, de van köztük autista, van köztük egy ugye vakszínészünk, aki egyébként teljesen épp, tehát neki más baja nincs, mint hogy vak, meg egy kicsit mozgásában korlátozott, de ő szellemileg fantasztikus, és gyönyörűen beszél, és elképesztő jól énekel, tehát ő nagy erőssége a társulatnak. Mindenkinek megvan a maga erőssége. Egyrészt van, aki olvas, és sokat tud, és olvassa a Bibliát, tehát ilyen is van közöttük, de nagyon élvezték ezeket a történeteket, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett nekik. Ők mindig mindenre rögtön reagálnak, és nagyon erős érzelmekkel, és féltettem egy kicsit őket, hogy mi lesz például a Jövő mindig másoké című dal, ami arról szól, hogy ugye Mózes fölmegy a hegyre, és azt mondja neki az Úr, hogy megmutatom neked, de be nem mehetsz. És akkor ott halt meg Mózes fent a hegyen, és csak a utódai mennek be. Hát, ami arról szól a mai olvasatunkban, hogy a jövő mindig másoké, már nem a miénk, hanem az utódaink, hogyha az ember elér egy bizonyos kort, akkor már akik mögötte jönnek, övék lesz az élet. Előttünk már nem annyi van, mint mögöttünk. És én ezt úgy rendeztem meg, hogy jönnek felénk két sorba, két vezetővel, egy férfivel, meg egy nővel, és egy ponton csöng az élet harangja, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, és akkor ők így meghalnak, mindenki egy picit együtt van vele, eltemeti. Majd ők, tehát visszakerülnek, és indul egy körforgás, és ezt csináltam meg színpadon, hogy tulajdonképpen aztán beállnak hátra, és ez egy ilyen folyamatos körforgás lesz az élet és a halál körforgása. Hát ettől kicsit féltem, hogy fogják ezt fogadni, de természetességgel, mint ahogy az összes kérdést is, ami felmerül. De még nem válaszoltam neked az előző kérdésedre, hogy a közönség hogy fogadja. Ezt mindig meg kell küzdenünk a közönséggel, hogy eljöjjenek. Tudnék, nagyon sok emberben van egy tartózkodás, hogy ő nem akar sérült embereket látni a színpadon. Na most, ha ezt az előítéletet sikerül legyőznünk, sikerül elhozni a közönséget oda, akkor mindenki, de tényleg kivétel nélkül azt mondja, hogy körülbelül 2 percig, amíg rájuk néz, de egyébként nagyon szépen vannak, a Rutka Andrea gyönyörűen öltözteti fel őket, és gyönyörű az egész látvány, amihez köszönöm a munkatársaimnak a hozzájárulását, hogy 2 perc alatt elfelejtik, és belekerülnek egy erős színházi élménybe, ahol sírnak, meg nevetnek óriásiakat, mert rengeteg a humor benne. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kell oda tenni, hogy ez egy sérült színház, vagy egy sérültek színháza, hanem ez egy színház.
2: Milyen módszerekkel segítetted a színészeidet? Úgy, hogy személyesen is tudjanak kapcsolódni ehhez a bibliai történethez.
1: Leginkább abban, hogy olyan feladatokat adtam, amik nekik voltak valók. Tehát például Szilvási Márton nagyon rosszul beszél. Viszont remek mozgása van, egy ilyen pasi-pasi. És hát gondoltam, na akkor a Marcikámnak nagyon jó lesz a Salamon király, akit most nem a bölcsességéről szól a dal, hanem arról, hogy volt számolatlan szeretője és felesége, és egy csábító is nőfalu, erről szól a dal. Na most ez volt a lehetőség Marcinak, aki fürdik ebben a jelenetben. Azért meg kell említenem, van 2 vendégművész a produkcióban, az egyik Básti Andrea, aki amúgy is aktívan, ugyanúgy a Baltazárban mindig ott van, tanít is a művészeti iskolában, ő nem sérült, és van egy Illés Nikoletta, őt Elek Dóra ajánlotta nekem, ő Tourette szindrómás, ennek én még nem láttam jelét, hál' Istennek, tehát ő is egy teljesen épnek tűnő színésznő, és csodálatos tehetség, nagyon jó dolog, hogy ők vannak. De hát ennek a Baltazárban van hagyománya, hogy épek és nem épek játszanak együtt.
2: Szerinted ma Magyarországon milyen szerepe van a vallási témájú színháznak?
1: Én nem nagyon hiszek ezekben, hogy ilyen témájú színház, meg olyan témájú. A színház a színház. A Biblia nem csak a vallásos embereké. A Biblia az a közös kultúrkincsünk. Akár vallásos vagy, akár nem, megtalálod benne azokat a történeteket, kérdéseket és válaszokat, amiket, ha okos vagy, akkor tudsz belőle tanulni. Szóval úgy gondolom, hogy nincs ilyen, hogy vallásos tematikájú. Vagy legalábbis számomra ez így nem létezik. Jó színház van és rossz színház.
2: Színésznőként és rendezőként miben változtatott meg téged ez a munka?
1: Leginkább a türelem kérdése, amivel azt mondja a családom, hogy én nagyon türelmetlen vagyok. Abban nyilvánul meg, hogy én nagyon gyorsan előre gondolkodom, és azt várnám, hogy ahogy én már tudom, hogy mit akarok, akkor már ő is rögtön tudnia kell, most mondom a színészekre. Hát ez nem így van a Baltazárban, nem tudják rögtön azt követni, tehát le kellett nekem lassulni egy kicsit. Tehát amikor velük dolgozom, muszáj, hogy türelmesebb legyek velük, mert nem fogják máshogy érteni. Úgyhogy próbálok ezen az úton amúgy is a saját életembe is egy kicsit javulni. Nem mondom, hogy feltétlen sikerül, de próbálom.
2: Ha egy mondatban kellene megfogalmaznod egy néző számára, hogy miért jöjjön el megnézni a Biblia show-t, mi lenne az?
1: Hát a katartikus élmény. Azt gondolom, hogy ezt megkapja, még ha nem is gondolna rá. Plusz remek zenék, hát nem mondtam el eddig, hogy ugye Wolf Péter és Fábri Péter írták a dalokat, és gyönyörűek, nem tudok rá más mondani. Érdemes, mert meg fogja érinteni az a látvány, színészi jelenlét, azok a dalok, azok a szövegek, nagyon élvezik a nézők, tényleg. Hát állva szoktak tapsolni, fölállnak a végén.
2: Megkérdezhetem, hogy mikor fogsz a következőkben saját produkcióval fellépni?
1: Igen, megkérdezheted, 30-án szintén a Baltazár házban készülök egy gyerekműsorral. Az ismert szerzőpáros, ugye Wolf Péter, Fábri Péter Gyerekszáj című anyagát fogom színpadra tenni, Básti Andreával együtt, akit már emlegettem, és egy 3-tagú zenekarral, Udvari Péter, Perger Guszti és Neider Zoltán. Hát most nagy izgalommal erre készülünk. Ez 30-án. Tehát pont a gyereknap előtt szombaton lesz délután 3-kor a Baltazár házban. A kisgyerekeseket is nagyon nagy örömmel hívjuk. Tehát ez körülbelül olyan 4-10 évesig ajánlható, de szerintem a szülők is fogják szeretni. És a jegypontunk már bőven lehet rá jegyet venni, és ez is szintén a Baltazár házban lesz. Jelek Dóra befogadott minket, hogy ott próbálhatunk. Ez nem Baltazár produkció, de hát mivel mi ott mind a Baltazárban dolgoztunk, még a zenészek is, mert Schneider Zoltán a gitáros, ő a egyik korábbi produkció. lányunknak, az Üstökösnek írta a zenéjét, Perger Guszti ugye mindenben benne van, és Udvari Péter, amellett, hogy basszusgitározik, ő a világosítónk, és hangosít is, tehát mindenki benne van ebben a csapatban, a Baltazárhoz közel, vagy a Baltazár csapat tagjaként, úgyhogy Dóra örömmel adta a helyet, hogy tudtunk próbálni, meg tudunk próbálni, és azért ennek fejébe ott csinálunk egy bemutatót 30-án.
0: A Biblia Show című Wolf Péter zenéjére és Fábri Péter szövegeire épülő zenés produkció egyszerre játékos, megható és elgondolkodtató színházi élmény, amely mai nyelven szól hitről, emberi gyengeségről és reményről. A Baltazár Színház társulata ősszel ismét színpadra viszi az előadást, amelynek rendezőjével Kovács Krisztával beszélgetett az elmúlt percekben Kovács Éva Rebeka.

0: Azt mondják, hogy ismertem a leghíresebb bűnözőket, csavargókat, anarchistákat, szocialistákat, politikusokat és művészeket, és hogy magam is űztem ezeket a szakmákat. Úgy hallom, kém és politikai imposztor is voltam. Amit biztosan tudok, az az, hogy én vagyok a világ legnemzetközibb embere. Ezt vallotta magáról Szitja Emil, akit a kor avantgárd művészeinek egyik szellemi mestereként tartanak számon. A Kassák Múzeum időszaki kiállítása feltárja a Szitja Emil körészőt, részben általa is épített legendák hátterét, és az írófestő Szitja alakját történeti kontextusba helyezve azt is bemutatja, miként formálta művészi pályáját a forradalmi politikai elköteleződés és a korszak által kijelölt szűkös mozgástér. Gocsa Magdolnát, a tárlat kurátorát, Szent Imrei Kristóf kérdezte a helyszínen.
1: Csavargások anarchiában címmel nyílt meg a mostani kiállítás. Hogyan kapcsolódott össze ez a két szó Szitja Emil életében?
2: Hát ez jól mutatja az én kutatói érdeklődésemet is, de persze Szitja Emil életművének első nagy korszakát is, ugyanis Szitja a magyar anarchista mozgalom pereméről vagy irányából indult el egy ilyen művészeti integráció felé. Úgyhogy ezért nagyon erősen igyekeztem hangsúlyozni, hogy miként volt képes a magyar anarchista mozgalom létrehozni egy olyan közeget, ahonnan nagyon vegyes hátterű szereplők politikai célok érdekében össze tudtak fogni, és létrehoztak platformokat. És hát Szitja Emilnek a legelső írásai egyébként a Társadalmi Forradalom című anarchista labban jelentek meg. Ez volt a magyar anarchizmusnak a legfontosabb kiadványa, állíthatjuk. És tulajdonképpen nagyon jól mutatja Szitja példája, és ezeknek a cikkeknek a példája, hogy hogyan is működött az, hogy miképpen volt képes egy anarchista elvi közösség megteremteni a lehetőséget arra, hogy például Szitja, aki egy óbudai proletár származású fiatal volt, találjon magának egy közösséget, elmenjen egy terézvárosi kocsmába, ott részt vegyen különböző vitákon, közös olvasásokon, ahol mondjuk Bakunyinnak vagy Kropotkinnak a műveit tanulmányozzák. Itt megismerkedjen a lappal, részben terjesztője legyen, hiszen részben terjesztők voltak maguk az újságírók is, és maguk az anarchisták is. Szerzőként is részt vegyen a lapban, és aztán utána elindítsa saját vállalkozásait. Úgyhogy egy kicsikét ebbe az univerzumba is el akartam kalózolni a látogatókat.
1: Konkrétan a fő kiállító térben láthatunk egy térképet is, ami Szitja Emil csavargásait mutatja be, amikhez különböző forrásanyagok kapcsolódnak.
2: Valóban, ugye az volt az egyik ötlet, hogy ne egy tipikus idővonalat mutassunk be Szitja Emil életéről, hanem próbáljuk meg térben érzékeltetni egy ilyen teljes falat betöltő, eléggé hatalmas térképen keresztül, hogy egyrészt az az életmód, amit folytatott Szitja gyakorlatilag a századfordulótól, és az a típusú életmód, ami összekapcsolódott az alkotási stratégiáival, hát ez valóban nagyon erősen transznacionális volt. Hiszen itt egy Európa térképpel állunk szemben, és ezen a térképen jól látszik, hogy Budapesten is újságíróként működött. Egyrészt ugye, mint említettem, a Társadalmi Forradalom című labban, de számos magyar labban dolgozott az első világháború alatt, de emellett egy protodadalapot is indított 1915-ben Zürichben, emellett Párizsban is dolgozott, két különböző korszakban is, az 1910-es évek elején Blesz Andrárral, aki egyébként zárójelben hozzáteszem, hogy a francia modernizmus, modernista költészet és próza egyik legnagyobb alakja volt, Apollinerrel állandó versengő barátságban, tehát már a 10-es években is indított itt egy lapot, illetve aztán a 30-as években egy antifasiszta lapot. Illetve, hát ez egy nagyon nemzetközi életmű, ami ugye részben magyarul, részben franciául és részben németül született meg, úgyhogy Németországban is számos egyébként kiváló művészeti, politikai profilú lapban publikált, főképpen az 1920-as években. Úgyhogy ezt a három különböző univerzumot igyekeztünk földrajzilag is megmutatni a látogatóknak.
1: Ugye az előbb már volt szó az antifasiszta elköteleződéséről, az antifasiszta szemléletről, ami hát az élete nagy részét végigkísérte, ugye ő zsidó családból származott. A politikai elköteleződése az mennyire volt hatással az ő művészetére, gondolva itt elsősorban a festői munkásságára?
2: Hát a festői munkássága mint olyanon azért viszonylag nehezen kimutatható, már úgy általában az expresszionista festészetén a nagyon konkrét politikai irányultság, viszont az biztos, hogy az 1930-as években, amikor azért beszűkül a mozgástere azoknak az alkotóknak, akik egyrészt zsidó származásúak, másrészt pedig, ahogy Szitja, Németországból érkeztek Franciaországba, és így aztán politikai szempontból is, hát nagyjából 1938-tól internálás fenyegette őket. Így aztán kénytelen volt szövetségeseket keresni és találni magának, és elsősorban ugye a francia kommunista pártot találta meg. És ebben az időszakban azt állíthatjuk, hogy azok a tipikus antifasiszta kifejezésmódok, amit mondjuk a Hartfeldnek a különböző montás technikáján és nagyon erős plakátokra, illetve folyóiratokban publikált, nagyon erős vizuális nyelvre támaszkodva létrehozott részben a Komintern által támogatott baloldali antifasiszta ellenállás, a Szitját is nagyon erősen izgalomba hozta, és a saját lapjában, a Die Zone-ban, amit 1933-34-ben adott ki, ott is láthatjuk ennek a montástechnikának a nagyon provokatív, nagyon ironikus kifejezését. És hát van egy ceruza rajzunk, illetve pasztelkrétával készült rajzunk Szitjától, ami valószínűleg vagy erre az időszakra datálható, vagy ezt az időszakot idézi meg, na hát és ott szintén látjuk ezt a nagyon provokatív politikus iróniát, hiszen Hitler fejek, illetve Mussolini fejek vannak karóra húzva, úgyhogy ez is pontosan ennek a típusú ellenállásnak az egyik nagyon fontos tanújele.
1: Igen, hát ugye már a feleségével és a lányával vészelte át Franciaország német megszállását. Mit lehet tudni róla ezekben az években?
2: Szerencsére eléggé sokat tudunk Szitjának a második világháború alatt, illetve az egész Szitja családnak a második világháború alatt éveiről. Egyrészt annak köszönhetően, hogy Szitja itt-ott elejt fontos információkat, például a 82 állam a második világháború alatt című államgyűjteményében, de ráadásul a kislányának megmaradt egy naplója, ami fotókkal, rajzokkal illusztrált, és nagyon részletesen leírja, hogy miként került egy a Vörös Kereszt által támogatott gyermekkolóniára, ahol egyébként kiváló körülmények között tudott élni, és nem fenyegette az az élelmiszerválság, ami szintén ugye elérte Franciaországot a német megszállás idején. Na szóval ebből a két dokumentumban eléggé jól rekonstruálható, hogy pontosan merre járt a család, mikor és hogyan. És hát Szitjának ugye már nagyon masszív tapasztalata volt a rendőrséggel és a politikai rendőrséggel való állandó konfliktusok lecketárából, hiszen ugye tulajdonképpen őt már az 1910-es években masszívan megfigyelte a francia rendőrség. A kiállításnak ezért is a plakátja, illetve a kis minikatalógusnak vagy vezetőnek a címlapja is egy olyan dokumentum, ami a francia levéltárból származik, állami levéltárból, méghozzá a úgynevezett Sûreté Générale, a francia rendőrség, amely a belbiztonságért is felelős volt, ennek egy megfigyelési dossziéja, ami Szitja, mint anarchista nevére szól, és ugye ebben olyan anyagok találhatóak, ahol egyértelműen látjuk, hogy a francia rendőrség információkat cserélt folyamatosan a német tartományi rendőrségekkel, illetve a svájci kantoni rendőrségekkel is, és hát így igyekezett minél több információt beszerezni arról, hogy ez a veszélyes anarchista ez pontosan merre jár, és hát próbálta megakadályozni, hogy átlépje a határt Szitja. Ráadásul van egy titkos rendőrségi jelentés arról is, hogy 1912-ben milyen az anarchizmus erényeit taglaló előadást tartott egy kis anarchista klubban. Szóval Szitjának azért volt tapasztalata abban, hogy miként érdemes elkerülni a rendőrséget, miként érdemes esetleg hamis papírokkal átlépni a határt, miként érdemes eltüntetni a zsidó származásának a nyomait. Nem volt gyanútlan tehát. És ez azért is nagyon fontos, mert volt egy cenzus Franciaországban 1940-ben, amikor összeírták a zsidó származású külföldi állampolgárokat, és aztán ezek alapján gyűjtötték be őket később. Na és Szitjának ide például esze ágában sem volt önként jelentkezni és átadni az adatait a rendőrségnek. Ami hát egy nagyon bölcs előrelátás volt, mert ugye Franciaországban elsősorban a külföldi származású zsidókat internálták, és aztán küldték haláltáborokba. A saját lakosság valamivel jobban járt, tehát a francia állampolgárok. Úgyhogy Szitja részéről ez óriási előrelátás volt, és hát részben abból is táplálkozott, hogy volt előtte pár évtizednyi gyanú az állammal szemben. Úgyhogy szerencsére mind Szitja, mind a felesége, Erika, mind pedig a kislánya Zsán túlélték a háborút, és vissza tudtak térni Párizsba 1945-ben.
1: És hogyha még egy picit vissza tudunk menni az időben, az 1900-as évek elejére, hogy mindenképp érdemes megemlíteni a közös csavargásait Kassák Lajossal, amiről külön láthatnak sok érdekes anyagot a látogatók egy pop-up kiállítás formájában.
2: Így van, ezt azért is találtuk nagyon frappánsnak, mert a magyar közönség számára azt hiszem elsősorban Kassák Lajos Egy ember élete című önéletrajzi írásából ismert Szitja alakja. Itt a csavargás fejezetben Kassák elmeséli, hogy miként találkoztak Szitjával, egyébként Stuttgartban, és miként folytatták együtt az útjukat. Kassák ugyanis 1909-ben elhatározta, hogy megnézi, hogy mi a helyzet Párizsban, annyit olvasott róla részben Adinál. No és hát Szitja tulajdonképpen egy ilyen félig vezető figura, félig beavató figura, félig Vergilius féle kalauz pozícióját veszi fel, és hát beavatja egyrészt mindenféle művészeti alapműveltségbe, együtt látogatnak múzeumokat, de a csavargás művészetébe is egyébként, úgyhogy tulajdonképpen a koldulás, a szálláskeresés legprofibb és legbeváltabb módszerét, a hogyan cseréljünk az országúton címeket a többi csavargóval, hogyan használjunk segélyszervezeteket, és hogyan kolduljunk néhány forintot mindenféle hamis dokumentummal, vagy pedig a hogyan lakjunk jól mindenféle ingyen konyhán, és aztán hogyan súranjunk ki onnan típusú ismereteket is átadtak Kassáknak. Ez a könyv egyébként az Egy ember élete nagyon érdekes abból a szempontból is, és itt egy picit gyanúra inteném az olvasókat, hogy Kassák azért itt egy nagyon tudatos retorikát folytatott, és hát részben azt mutatja be, hogy ő miként válik egy munkásszármazású fizikai munkásból, egy értelmiségi irodalomból élő osztályváltó és hivatásváltó figurává, úgyhogy hát Szitja alakjával egy komplementert hoz létre ebben a könyvben, úgyhogy Szitja azért egy meglehetősen bűnös életű, meglehetősen kevéssé motivált, olykor simliskedő figurának tűnik, de azért a kiállítás az részben azt is próbálta bemutatni, hogy milyen komoly életmű áll elmögött a stratégia mögött, amit Szitja folytatott ekkoriban.
1: Az egész nyár folyamán, sőt még az ősz elején is megtekinthető ez a kiállítás és a pop-up kiállítás is. Milyen kísérő programokkal készülnek a következő hetekben, hónapokban?
2: Mindenképpen ajánljuk a múzeumok éjszakáját, amikor több vezetés is lesz a kiállításban, illetve bodzaszörp, apró kocintás, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy látogasson el. Illetve tematikus vezetésekkel igyekszünk ezt a nagyon sokrétű, nagyon sokféle életművet bemutatni, úgyhogy már voltak korábban az anarchista időszakkal kapcsolatos kurátori vezetések, de most átlépünk majd a berlini időszakra, és olyan kurátori vezetések következnek, amikor megtudhatjuk, hogy milyen a német expresszionista irodalom kulcsszereplői és kulcsalkotásai hatottak Szitjára, és hogy mik voltak azok az elképesztően őrült szövegek, amiket ma már az iskolában biztosan nem tanulunk, amik összehozták a Blesse Andrard nevű modernista francia íróval. Úgyhogy igyekszünk több oldalról is megvilágítani különböző kurátori vezetéseken, illetve vendégvezetéseken is Szitja alakját. Lesz majd egy vezetés Vida Kamilla költő részvételével is, aki pedig azt mutatja meg, hogy miként is fűződik össze egy alkotói életművön, egy költői életművön belül az erős személyes és a társadalmi fókusz egyúttal. Tehát, hogy miként hat az a társadalom, amiben élünk, az a politikai rendszer, amiben élünk, miként hat egy nagyon erős politikai világképpen rendelkező szerzőnek az intuícióira és motivációira.
0: A csavargások anarchiában Szitja Emil című kiállítás egészen szeptember 20-áig várja a látogatókat Budapest 3. kerületében, a főtéren található Kassák Múzeumban. Gucsa Magdolnával, a tárlat kurátorával Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Egész életemben könyvek között éltem. Fogalmaz Smatovics János atya, akit 1966-ban szenteltek pappá. A győri székesegyházban gyémánt miséje alkalmából bemutatott szentmisén adott hálát paptársával együtt 60 éves papi szolgálatáért. A teológus, biblikus professzor Smatovics János atya tesz tanúságot életéről a 17 óra 30 perckor kezdődő tükörképben.
1: Egy papnak ez a kiállása maga egy prédikáció. Talán személyes vallomásom, annak idején én a világi gimnázióba jöttem, egykor ugye piaristák voltak Mosonmagyaróváron, utána állami és a forradalom utáni időszakban mentem gimnáziumba, 61-ben érettségiztem, de abban 4 év alatt csak azt tudja elképzelni, hogy a marxizmus micsoda negatív hittanórákat tartott nekünk, hogy nincs Isten, nincs, ne higgyetek a szüleiteknek. Ti most a modern világban fogtok élni, az egyház romjain föl fog minden épülni. Ha most én menjek egy olyan vállalathoz, vagy vállalkozáshoz, ahol már előre azt mondják, hogy romokba fog heverni. Hát ez is egy bátorság volt. És ez sokan nem is hitték, mert ígérje az volt, hogy most jön a szebb, boldogabb jövő, a múltat lezárni. De ez is egy, azért se. Én hiába vagyok lelkes, ha nekem ez, valaki ezt nem erősíti meg, ahogy kínlottam és szép estén, május első, úgy emlékszem, idevaló vagy. Nyugtass meg, uram! És attól kezdve nekem nem volt problémám, hogy pap leszek, vagy sem.
0: A papi szolgálatának 60 éves évfordulóját ünneplő teológus, biblikus professzor Smatovics János atya lesz a vendégünk a 17 óra 30 perckor kezdődő tükörképben.

0: Antonio Vivaldi művét a velencei szólisták adták elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump, aki egyben megismételte, hogy az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád teljes mértékben hatályban van és marad egészen addig, amíg elérik az egyességet, azt visszaigazolják és aláírják. Az amerikai elnök köszönetet mondott a közel-keleti államok támogatásáért és az együttműködésért, valamint azért, hogy többen részesei az izraeli-arab megbékélés célzó Ábrahám egyezményeknek. Donald Trump szombaton azt követően jelentett be jelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein uralkodójával, valamint Egyiptom, Törökország és Pakisztán elnökével. Az elnök szombaton külön megbeszélést folytatott az izraeli miniszterelnökkel. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn új Delhiben hangsúlyozva, Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőbb egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a Hormuzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és kiemelte, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. Leszögezte továbbá azt is, hogy bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez. Minden országnak joga van az önvédelemhez, tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia, jelentette ki. Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló úgynevezett Quad csoport külügyminisztereivel. A boldogságos szűz Isten legcsodálatosabb teremtménye és a legszebb az asszonyok között. Méltó arra, hogy tisztelet övezze és szeretettel forduljunk felé. Májusban a szűzanya hónapjában Kovács Zoltán mariológus ad útravalót. Egy a közvetítő Isten és ember között, Krisztus, tehát Mária nem az, a címadó állítás világos. Magát az üdvösséget csak Krisztus közvetítheti, ő vette magára ehhez az emberi természetet. De ő az apostolokat is kiválasztja, imádságra tanítja, egyházat és szentségeket alapít, számít a szabad emberi együttműködésre. Máriának is megvan ebben a maga helye, és nem lelketlen közvetítő elemként, hanem Isten szülőként. Fiával való együttműködése az üdvösség művében Krisztus közbenjárásának alárendelt közbenjárás. Jézus szülőanyja az egyház lelki anyja is. Tette közzé a Magyar Kurír. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: Ma 17 óráig a 18. kerületben a Nagykőrösi úton kifelé az autópiac után szakaszos sávlezárásra készüljenek burkolatjavítás miatt. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A 8. kerületben a Bérkocsis utcában az Aurora utca és a Fecske utca között útszűkületen kell láthajtani, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol zápor eső is előfordulhat. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között várható. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Dogma vagy axióma? katolikus tudósok tanúságtétele. Portrésorozatunkban a Szent István Tudományos Akadémia tagjait mutatjuk be. Olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző kutatókat, akik feladatuknak tekintik, hogy szélesebb körben is bemutassák az általuk művelt tudományterület és a hit viszonyát. A szerkesztő Tóth János András.
4: Négy hetente jelentkező sorozatunk ötödik beszélgetőtársa Sós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja, aki a Szent István Tudományos Akadémia tagja, a közelmúltban tartotta székfoglaló előadását. Több boldog avatási eljárás történész szakértője, számos könyv szerzője vagy társszerzője, továbbá 8 monográfia és számos tanulmánykötet szerzője, és büszkén mondhatom itt, hogy a Katolikus Rádióban szerkesztő, az Arcok és Sorsok, Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház Életéből című műsorával minden csütörtök délután jelentkezik, bőven túl van már az ezredik adáson. Műsorunk alcíme az, hogy a Szent István Tudományos Akadémia tagjainak, illetve pontosabban így hangzik, hogy katolikus tudósainak tanúságtétele. Sós Viktor Attilát szeretném is kérdezni az akadémiáról, annak történetiségéhez való kapcsolódásáról, és a pályájáról mindenképp. Éppen ezért az indulásról és az indítatásról szóljunk először. Körmend szülöttje, úgy tudom, Gyürki László plébános, biblikus teológus nagy hatással volt a fiatal Sós Viktor Attilára.
5: Így van. Az egyik, aki meghatározó volt az ifjú koromra és a vallásos elköteleződésemre, ő Gyürki László atya, ő ott volt 1986-tól plébános, és amikor fiatalként minisztráltam, elkezdtem az egyházi élethez való kötődésemet megélni, akkor nagyon meghatározó volt a hétköznapi szentmiséken is. Gyürki atya mindig a szentírásról, az aznapi olvasmány és evangélium mentén prédikált. És így felidéződik bennem, hogy összeállított egy 2 éves szentírás olvasási naptárat, amit fiatalként elolvastam. Aztán a másik, aki meghatározó volt, Császár István atya, aki 1995-ben újmisésként került oda Körmendre káplánnak, és az ifjúsági közösségnek lett ő a vezetője, mint fiatal pap. És aztán vele kezdtük el kutatni Brenner János atyának az életútját, aki a Szombathelyi Egyházmegye vértanú papja volt.
4: És úgy tudom, hogy ebben Gyürki László atya pedig posztulátorként működött közre.
5: Igen, a boldogávatási eljárásnak ő lett a posztulátora, István atyával pedig közel 80 olyan szemét kerestünk föl, akik János atyát ismerték, mint lelkipásztor, mint ciszterci szerzetes, illetve a gyilkosságról, a vértanúságról tudtak.
4: És gondolom elsőként pedig a testvérét, József atyát ismerte meg Sós Viktor Attila.
5: Így van, Brenner József atya volt az, aki először mesélt az ő testvéréről. Középiskolásként megragadott ez a történet, ez a papgyilkosság, és akkor a 90-es években indult meg ennek a kutatása, és amikor az egyház történelem jobban érdekelt, illetve egyértelmű volt, hogy történelemmel szeretnék foglalkozni, akkor magától értetődő volt, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkezem, történelem hittanárszakra. Akkor még az egyetem bölcsészettudományi kara Pilis Csabán működött, és meghatározó volt az ifjúságomnak az időszakában, hogy Körmendről picit a fővárosba, de aztán inkább Pilis Csabára kerülve egyre jobban elmélyült a történelem iránti érdeklődésem, illetve magától értetődő volt, hogyha történelemmel, egyháztörténelemmel szeretnék foglalkozni, akkor megpróbálni egy kicsit jobban az egyház múltjába, történetébe, a teológiába is, amennyire lehet elmélyedni.
4: Általában ebben a sorozatban meg szoktam kérdezni, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a tudományos pálya és a hitélete az interjú alanynak, de itt annyira szervesen összekapcsolódik, hogy értelmetlen is lenne ez a kérdés. Egyszerűen a templomi diákévek, hozták a történelem felé való fordulást.
5: Igen, meghatározó a fiatal koromban a hitnek az elmélyülése. Ehhez nyilván kellettek olyan lelkipásztorok, olyan papok, illetve annak a 90-es, 2000-es évek időszakának a világa, amikor hajszolóra, ifjúsági vezetőképzőre járhattam, ott van a 2000-es milleniumnak az időszaka, Magyar Egyház 1000 és a Világegyház 2000. éves jubileuma, ifjúsági világtalálkozók, magyarországi nagy események, vagy apró plébániai hittantáborok mind-mind közelebb vittek a Jóistenhez, és amikor megismertem a hajszolon későbbi feleségemet, Zsuzsit, akkor mind a kettőnk számára ez az ifjúsági közeg volt az, ami meghatározó, és az egyetemi időszak persze az ifjúsághoz kötődő jó élmények mellett adott egyfajta tudományos irányultságot is, hiszen egy katolikus egyetemen, amilyen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, olyan tanárok, olyan professzorok, olyan oktatók voltak, akik egy-egy téma területén a maguk tudományos világában kiemelkedőek voltak, ugyanakkor magától értetődő volt, hogy a hit megélése az a mindennapoknak a része, és én sose választottam szét, hogy van egy hitem, van egy Isten kapcsolatom, meg van egy tudományos életem. Ez a kettő, ez szervesen egy, ahogy mondta is, és nagyon hálás vagyok, hogy az egyház történetének olyan területeivel foglalkozhatom, amely ugyan nehéz, megrázó, hiszen azért a 20. század második fele az egyházüldözés az nem egy könnyű időszak, de mégis ezekben akár a már említett boldoggá és szentélyavatási eljárások, akár az üldöztetést elszenvedett világiak, egyházi személyek, papok, szerzetesek élettörténete, ez mind-mind erőt ad, példát mutat, és ugyan a nehézségek, megpróbáltatások irányából történik meg a kutatói érdeklődés, de ez mégis inkább közelebb vitt és közelebb visz a Jóistenhez, hiszen a nehézségek, a megpróbáltatások a mindennapi életünkben jelen vannak, és csak az a kérdés, hogy viszonyulunk ezekhez.
4: Pont az a történelmi korszak, a kommunista diktatúra évtizedei próbálták sokunkkal elhitetni, hogy a hit és a tudomány az két különálló dolog. Volt is még egy ilyen mondás, hinni csak a templomba kell, sajnos talán még sokak fülébe mindig ül, de akkor térjünk vissza az életpályára. Említettük, hogy a Pázmányon végzett történelem hittanárszakon, utána jött az ELTE-n a doktorátus, és utána a szakmai tapasztalat éveiről néhány kiemelkedő momentumot hagy említsek itt, Magyarországos Levéltárban dolgozott, a Külügyminisztérium dokumentációs főosztályára került, és innen kapott felkérést jelenlegi munkahelyére is a Nemzeti Emlékezet Bizottságba. Milyen volt ez a váltás, és milyen volt ez a most már 12 éves munka, aminek tulajdonképpen pont ez a célja, hogy a kommunista évtizedeknek a politikáját föltárja, világossá tegye, hogy mi történt itt?
5: A Nemzeti Emlékezet Bizottsága egy különleges jogállású szerv. Az országgyűlés választja meg a tagjait 9 évre, és amikor 2013. decemberében, 2014. januárjában történt a felkérés, akkor picit talán meglepő is volt számomra. A törvénynek van egy olyan passzusa, hogy 1972 után született személy lehet tagja a Nemzeti Emlékezet Bizottságának. Az ennek az oka, hogy 1989-90-ben a rendszerváltás idején még kiskorú volt az illető, tehát nem lehet érintett az előző pártállami rendszerben. A megbízatásunk, az országgyűlés választja meg a tagokat, egyszer újra választhatók a tagok, és 9 évre szól az egyszeri mandátum. Mind a két alkalommal, hiszen egyszer már újra választottak bennünket, a szükséges kétharmadnál többen szavaztak a képviselők, ugye a személyi döntések titkos szavazással zajlanak. A törvény alapvetően azt a feladatot adja, hogy az állambiztonság, a pártállam, a kommunista diktatúra időszak működésének a feltárásával foglalkozzunk. Nagyon fontos, hogy én magam, miután a külügyminisztériumban, illetve a levéltárban a külügyi anyagokkal foglalkoztam, a külügyminisztérium működése, személyi állományát kutatom, és ezzel foglalkozom, emellett az egyháztörténet a másik, ami fő terület, de igyekszünk, és ez is egy nagyon fontos feladat, a korábban, a pártállam időszakában minősített iratok feltárását kezdeményezni a titokgazdánál, hogy ezek, ha mennyiben még minősítettek, kerüljenek levéltárba, és legyenek kutathatók. Nyilván ez a 12 év, ez egy hosszú időszak már, ami mögöttünk van. Alapvetően egy tudományos kutatás, egy ismeretterjesztés a feladatunk, és hát nagyon jó nemzetközi kapcsolataink vannak, talán a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete, az IPN, az a legjobb, legszorosabb szakmai együttműködés. Azért is érdekes, mert a lengyel társszervezetünk, az IPN-nek a korábbi elnöke, Karol Navrocki úr, jelenleg Lengyelország köztársasági elnöke, tehát jól mutatja azt, hogy egy kicsit más a lengyel működés és a lengyel társintézményünknek a szerepe nagysága, de abban mindenképpen párhuzamos, hogy fontos, hogy a kommunista diktatúra működését igyekezzünk feltárni, bemutatni. A jelen szempontjából is fontos ez, hiszen egy diktatúra, ugyan már 36 évvel vagyunk az 1989-90-es rendszerváltozás után, mégis számos olyan még feltárásra váró, még kutatásra váró esemény tartalmaz, amellyel foglalkozni kell, amelyet fel kell tárni. És a tudományos kutatás mellett nagyon fontosnak tartjuk a tudományos alapon álló, de mégis attól egy kicsit elszakadó ismeretterjesztést. Van két színdarab, amely olyan könyvekből, munkákból született, amelyet a Nemzeti Emlékezet Bizottság jelentetett meg, készített el, de ezek a színdarabok, akár a Magyar Hősök, akár Placida vagy Játszma a halála színdarab, egy-egy olyan témát, kérdéskört, életutakat mutat be, hoz közel a nézőkhöz, amelyek nyilván a színház közegében, színdarab nyelvezetével egy egészen más atmoszférát tudnak teremteni, mint hogyha mondjuk egy amúgy nagyon jól megírt tudományos könyvet veszünk a kezünkbe.
4: Hogyha itt a színházi témánál tartunk, a munkásságát tekintve akad még téma, hiszen Brenner János boldogávatási eljárásában is részt vett a tudományos munkájával, illetve a hét ferences vértanú boldogávatásának ügyében is. Hagy mondjam el,

0: kezdeni, de akkor azért térjünk rá a legfrissebb eseményre, hogy a Szent István Tudományos Akadémián székfoglaló előadást tartott. Ez 2026 áprilisában volt. Ugye a témája Rerum Novarum volt, az első szociális pápai enciklika, és ennek a hazai vonatkozása, ugye Prohászka Ottokár fordította. Szóval miért ezt a témát választotta?
1: Ez egy tudatos választás volt. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi legyen a székfoglaló előadásnak a témája. Mindenképpen egy új, kevésbé ismert témát szerettem volna, és olyat, aminek a jelenben is van üzenetértéke. És valóban az előadásom az egy olyan témát jár körül, ami az egyház szociális tanítása gyakorlatban, teológusok első szociális tanfolyama Magyarországon 1937-ben. Tehát amit említett, 13. Leópápa Rerum Novarum enciklikája, illetve a későbbi pápai enciklikák, amik a szociális tanítással foglalkoznak, ezt próbálták 1937-ben átültetni a gyakorlatba. Három bencés szerzetes, Olofszon Placid, Poroszlai Valérián és Terestyéni Mainrád egy évfolyamba jártak, egy szerzetesi évfolyamba közösségbe, és ők kezdeményezték, és az Akció Katolika, illetve Közi Horváth József győri egyházmegyés pap, az Akció Katolika kulturális titkára mögé állt ennek a kezdeményezésnek, és Breyer István, akkori győri megyés püspök a győri szemináriumot egy hétre odatta ennek a tanfolyamnak a céljára. És az volt a szervezőknek a célja, hogy minden egyházmegyéből, minden püspöktől kértek két-két papnövendéket, olyanokat, akik már a papászentelés előtt ötödéven vagy negyedévesek voltak, hogy vegyenek részt ezen a tanfolyamon. Nem csak egy egyhetes elméleti oktatás volt, hanem gyakorlati képzést is kaptak a hallgatók, tehát elmentek Nyomortelepre, Szegénynegyedbe, Tanoncotthonba, illetve a Győr gyárváros területén lévő 1937 előtt néhány évvel épült templomot és közösséget és gyárakban létrehozott kápolnákat, hogy hogyan lehet a munkásságot pasztorálni, hogyan lehet a gyárakban dolgozókat közelebb hozni az egyházhoz. 1937-et írtunk ekkor. És ez a téma azért ragadott meg engem, túl azon, hogy nem nagyon sokat tudunk erről a tanfolyamról, fönnmaradt ennek a tanfolyamnak a leírása. Ugye Olofszon Placid bencés szerzetes a gulágot megjárta, 1946-ban elítélték, pont idén 80 évvel ezelőtt történt ez, 1955-ig a gulágon raboskodott, túlélés négy szabályát talán nagyon sokan ismerik, de Placid atya életének számos olyan kérdése, területe van, ami nem annyira került elő. És ez a tanfolyam azért volt nagyon-nagyon fontos, mert pontosan megmutatja azt, hogy az egyház a 30-as években, felismerve az idők jeleit, hogyan és miként próbált a munkásság felé fordulni. És azt gondolom, hogy ennek ma is van üzenetértéke, részben bár sokkal kevesebb papságra készülő van, de mégis fontos, hogy akár az iparban, akár a mezőgazdaságban, akár más területeken élő, dolgozó, egyes társadalmi csoportokat külön más-más nyelven kell megszólítani, vagy ma a fiatalokhoz egy más pasztorációs út vezet, és az egyháznak mindig is van válasza a kor kihívásaira. És a történelem mindig azért nagyon-nagyon jó, mert lehet tanulni, sőt az a feladatunk, hogy tanuljunk a múlt eseményeiből, azoknak a személyeknek az életútjából, akik előttünk járnak. És Közi Horváth József, illetve a már említett bencés szerzetesek pontosan arra adnak egy nagyon jó példát, hogy hogyan lehet szakmailag elismert, magasan kvalifikált, jól képzett egyházi személyeket megnyerni egy-egy ügynek. Ilyen volt ez az első szociális tanfolyam, de nem csak elméletet, hanem gyakorlatot a mindennapi életre lebontva lehet ezt megvalósítani, és aztán volt folytatás, Rá egy évre 1938-ban nem csak eukarisztikus világkongresszus volt Magyarországon, nem csak Szent István év volt,

0: hanem már papoknak megszervezték újra ezt a szociális tanfolyamot. Erről kevesebbet tudunk, az már Budapesten volt, nem Győrben, sokkal nagyobb létszámmal, aztán jött a második világháború. De a háború alatt az egyház munkásfőiskolát szervezett munkásoknak, gyári munkásoknak, heti egy-két alkalommal nagyobb városokba, Miskolcon, Pécset, Sopronban, Győrben, Szegeden, Budapesten, és talán ma is utat mutat számunkra ez az eseménysorozat, hogy érdemes az egyház tanítása, az egyház által képviselt gondolatok, ügyek mentén élni az életünket, és úgy alakítani, hogy megpróbáljuk a kor kihívásaira, a jelen életünkben felmerülő kérdésekre megtalálni az egyház tanítása szerinti válaszokat.
1: Sós Viktor Attila teljes székfoglaló előadása visszahallgatható, visszanézhető a Szent István Tudományos Akadémia honlapján, és akkor befejezésül hadd kérdezzem meg az egyháztörténészt, immár a Szent István Tudományos Akadémia tagjaként, hogy magát a Tudományos Akadémiát hogy látja, azt a múltat, amilye van, amire szintén jelentős hatással volt a kommunista diktatúra, hiszen tulajdonképpen egy tetszhalotti állapotba került közel fél évszázadra, és hogy látja a jelenét az akadémiának.
0: Ugye maga a Szent István Társulatot Ipai Arnold kezdeményezte 1885-ben, és aztán 1915-ben Csernok János bíboros hercegprímás javaslatára a tudományos és irodalmi osztály alakult át a Szent István Tudományos Akadémiára. Valóban két világháború között egy aktív, pezsgő, tudományos, szellemi élet zajlott az akadémia keretein belül, amelyet 1945-48 után a kiépülő kommunista diktatúra tetszhalott állapotba hozott egészen a rendszerváltásig, és talán azt követően el kellett telni egy kis időnek, amíg az akadémia megtalálta a szerepét, a helyét a magyar tudományos életben. Azt gondolom, hogy fontos, hogy azok a katolikus tudósok, akik a hitüket élik, és a tudományos munkásságukat is úgy végzik, hogy fontos irányt jelent számukra a katolikus egyház tanítása, nem csak a társadalmi tanítása, hanem a teológia, a katekizmus, az egyház 2000 éves jelenléte utat mutat és irányt mutat. Persze mindenki a saját maga tudományos területén, a maga eszközeivel, maga keretei között igyekszik úgy élni, és úgy olyan témákat kutatni, felszínre hozni és bemutatni, amely az egyház tanítása mentén halad, a tudomány keretei között, de én azt gondolom, hogy akár irodalomra, akár teológiára, akár művészettörténetre, akár történettudományra, akár filozófiára, bármelyik területre tekintünk, a legfontosabb, hogy ez ne egyfajta tudományos közegben maradjon csak meg, hanem igyekezzünk tágabban jelen lenni a társadalomban. A beszélgetésünk elején említette, hogy immár 22 éve a Magyar Katolikus Rádió keretén belül van egy rádióműsor, a Marcok és Sorsok fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből címmel, és ezt tartom nagyon fontosnak, hogy megpróbáljuk eljuttatni minél szélesebb körben azokat a tudományos eredményeket, amelyeket kiki mondjuk itt az egyháztörténet kutatás területén elér. Fontosak a tanulmányok, a könyvek, a tudományos értekezések, de hogyha erről a média felületein, a rádióban, a tévében, az interneten tudunk beszélni, és minél több emberhez el tudjuk juttatni, akkor azt gondolom, hogy eredményesek lehetünk, hiszen az a küldetésünk és az a feladatunk, hogy itt ma 2026-ban minél több emberhez tudjuk eljuttatni az egyház tanítását, küldetését, Krisztus evangéliumát, nyilván mindenki a maga tudományos vagy mindennapi feladatai közepette.
1: Sós Viktor Attila, köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm a lehetőséget és a beszélgetést.
2: Dogma vagy axióma című műsorunkat hallották, a szerkesztő Tóth János András volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is ezt a műsorunkat, illetve a korábbiakat is visszahallgathatják rádiónk honlapjáról, illetve rádiónk podcast csatornáiról is.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc. Dallamív. Jöjj, teremtő lélek! Rabanus Maurus himnusza Gustav Mahler 8. szimfóniájában. Bevezeti a szerkesztő Magyar Kornél.
3: Köszöntöm hallgatóinkat! Amikor Gustav Mahler az 1905-1906-os évadot, benne Mozart születésének 150. évfordulójára emlékezve a szerzőnek szentelt operaciklust befejezte, a nyári hónapokra visszavonult Mayernickbe, a Vörtító partján álló házába. A pihenés helyett azonban lázasan foglalkoztatta egy 9. századi latin nyelvű himnusz, a német bencés szerzetes, az egyébként február 4-én 1170 esztendeje elhunyt Rabanus Maurus, Veni Creator Spiritusa. Ebből született meg 8. szimfóniája első tétele, a második pedig Goethe Faustja második részének fináléját zenésítette meg. Szűk két hónap elteltével 1906. augusztus 18-án már levélben értesítette hollandiai karmester barátját, Willem Mengelberget. Épp most fejeztem be a 8-at, ez a legnagyobb, amit eddig alkottam. És formájában is, tartalmában is oly sajátos, hogy egyáltalán nem is lehet írni róla. Képzelje el, hogy megzendül, megcsendül az univerzum. Itt már nincsenek emberi hangok, csak a keringő bolygóké, napoké, közelebb itt szóban. Azonban szó nem lehetett arról, hogy a közel 1000 előadót foglalkoztató hatalmas művet a közeljövőben bemutassák. Közben sorsfordító események terhelték életét, nagyobbik leánya Mária Anna 1907. július 5-én elhunyt, az év decemberében pedig búcsút vett a bécsi operaháztól is. A következő évadok New York-i sikerei után 1910 tavaszán tért vissza Európába, ahol már hetek óta zajlottak a 8. szimfónia premierjének előkészületei. Emil Gutmann impresszáriónak volt elég bátorsága az óriási vállalkozáshoz, hogy a müncheni Ausstellungshalléban Mahler borzadva Barnum & Bailey show-nak nevezte, összehozza a 8. ősbemutatóját. Az egyik kórust a Wiener Singvereint Bécsben, a másikat és a gyermekkart Münchenben tanították be, én pedig vállaltam, hogy kiválasztom és betanítom a szólistákat. Emlékezett híres Mahler monográfiájában ifjú asszisztense és barátja, a később világhírű karmesterré lett Bruno Walter. Azt hiszem, ez az est 1910. szeptemberében Mahler életének csúcspontja volt, s hogy egyetlen szereplője vagy hallgatója sem fogja soha elfelejteni. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Folytégyi Kászon Ferenc bencés szerzetes fordításában. Mahler végre megértette, hogy háborgó lelkének e vezér motivumát az ő hangján kiáltja világgá egy éneklő gyülekezet, s ő a halállal a szívében életről és hitről adhat hírt. Ez minden eddiginél nagyobb élmény volt számára. Hallgassák tehát Mahler 8. szimfóniájának első tételét, a Veni Creator Spiritust, a Sony Classical kiadásában 2012-ben megjelent Mahler szimfónia összkiadásból. A szólót Erna Spurenberg, Gwyneth Jones, Gwyneth Annier, Anna Reynolds, Norma Proctor, John Mitchinson, Vladimir Ruzdjak és Donald McIntyre énekli. A Finchley gyermekkórust, a Highgate iskola fiúkórusát, az Orpington ifjúsági kórust, a londoni szimfonikusok ének és zenekarát, valamint a New York-i filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényli.

A Dallamív most elhangzott adásában Mahler 8. szimfóniájának első részét a 9. századi német bencés szerzetes Rabanus Maurus Veni Creator Spiritus című himnuszának megzenésítését hallották. Szólót énekelt Erna Spurenberg, Gwynne Jones, Gwynne Anir, Anna Reynolds, Norma Praktör, John Mitchinson, Vladimir Ruzsák, Donald McIntyre. A Finchley gyermekkórust, a Highgate iskola fiúkórusát, az Orpington ifjúsági kórust, a londoni szimfonikusok ének és zenekarát, valamint a New Yorki filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte. A műsort szerkesztette Magyar Kornél.

0: A Veni Creator Spiritus Gregorián melódiát Drucker Péter, Nagy Viktor, Németh Nándor és Sampai Komesz András énekelte.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Az ukrán kormány frissítette a mozgósítás aroli felmentés rendszerét. A miniszter tanács jóváhagyta a 6 köteles alkalmazottak felmentési rendszerének módosításait. Az egyik legfontosabb változás a bérszintre vonatkozó feltételek voltak. A vállalat kritikus fontosságúnak és az alkalmazottak felmentése megerősítése érdekében az átlag keresetnek legalább a minimálbér 3-szorosának kell lennie, 25.941 hrivnyának, ami körülbelül 180 ezer forint, írja a karpat.in.ua. A frontvonal közelében működő vállalkozások esetében a 21.618 hrivnyás enyhített küszöbértéket hagytak meg, ami a minimálbér 2,5-szeresének felel meg. A kormány megváltoztatta a felmentési kvóta kiszámításának szabályait is. Ezen kívül a minisztériumoknak, a központi hatóságoknak és a megyei katonai adminisztrációknak egy hónapon belül felül kell vizsgálniuk a kritikus vállalatok meghatározásának kritériumait. 3 hónapon belül pedig ellenőrzik az összes olyan vállalat státuszát, amely korábban ilyen jelölést kapott. Ugyanakkor a jelenlegi felmentés és kritikus státusz az átmeneti időszakban is érvényben marad. A döntést a vállalkozásokkal folytatott konzultációk és az olyan vállalatok képviselőivel folytatott találkozók figyelembevételével hozták meg, amelyek számára a felmentés a stabil működés fontos feltétele, áll a közleményben. Több száz rab lázadt fel vasárnap a Venezuela nyugati részén lévő börtönben. Az emberek a börtönigazgató távozását követelik, aki szerintük nem lép fel az intézményben zajló törvénytelenségek ellen. A rabok egy videóban, amelyet az ország büntetés végrehajtási intézményeit figyelő Engo az X közösségi oldalon is megosztott, azt mondták, a börtönigazgató nem tett semmit, amikor a börtönőrök több fegyvertelen társukat lelőtték, valamint azzal vádolták a börtönvezetését, hogy elvette a ruháikat, megtagadja a látogatásokat, és arra kényszeríti őket, hogy kábítószert áruljanak. Hozzátették azt is, hogy békésre tervezték a tiltakozást, azonban az őrök tüzet nyitottak rájuk, és többen megsebesültek. A rabok családtagjai a tiltakozás hírére megpróbáltak behatolni az épületbe, majd összecsaptak a Nemzeti Gárda kirendelt egységeivel. Néhány embernek sikerült bejutnia a börtönbe, ahonnan szemtanúk szerint ezt követően kiaválások és robbanások hallatszottak. A venezuelai hatóságok egyelőre nem reagáltak a sajtó megkeresésére. A tatai vár meglepetésszerű visszafoglalásának és egy újszerű hadieszköz bevetésnek állít emléket a június 5-én kezdődő tatai patara hadijáték, ahol az 1597-es csatát játsszák újra több száz korhű ruhába öltözött hagyományőrzővel, közölték a szervezők az MTI-vel. Az esemény Közép-Európa egyik leghitelesebb történelmi rekonstrukciója. A rendezvény a nevét egy különleges ostromtechnikai eszközről, a petárdáról, azaz korabeli nevén a pataráról kapta. Gróf Pálffy Miklós, Dunán inneni főkapitány hadai 1597. május 23-án hajnalban egy patarával zúzták be a kaput, majd a meglepetés erejét kihasználva visszafoglalták a várat. Az útinform hírei következnek. Baleset történt az M7-es autópályán, a Balaton déli partja mentén a 115-ös Balaton-Endrét-Zamárdi kihajtónál a külső sávot lezárták. Az esemény jelentősebb fennakadást, torlódást nem okoz. Az ünnepi kamiontilalom 22 órától május 25-én hétfőn 22 óráig lesz érvényben. Szentendrén a 11-es számú főút Rózsa utcai csomópont átépítéssel összefüggésben a Rózsa utcában építendő új forgalmi sáv építési munkái miatt 2026. május 26-án kedd 7 óra és 2026. június 8-a hétfő 17 óra között a Rózsa utca a Rózsa köztől kezdődően ideiglenesen egy irányúsításra kerül a 11-es számú főút irányába, Így a Rózsa utcába történő behajtás a 11-es számú főút irányából nem lesz lehetséges. Az egyirányúsítás ideje alatt a 11-es számú főútról a Rózsa utcába történő behajtás a vasúti villasor Kőzúzó utca irányából lesz biztosított. Végül a várható időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, a hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 17 óra 5 perc. Magvetés. Hitéletünk krónikája.

Teológia kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, rádiónk vezérigazgatója. Irodalmi kategóriában Jankó Laura író, költő, néprajzkutató kapta idén a Stephanus díjat. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A Stephanus díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja, amelyet a Szent István könyvhét megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik. A díjat 1993 óta 68-an nyerték el. Martos Levente Balázs püspökatyában harmonikus egységet alkot a nagytudású ember és a derűs, szelíd, jó pásztor. Fogalmazott laudációjában Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki kitért arra is, hogy a díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyeknek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse, ezért a modern Biblia kritika feladata is ennek a kapcsolatnak az építése. Márk evangéliuma címmel 12 évvel ezelőtt írt könyvéről beszél Martos Levente Balázs püspök.

0: hogyan mutatta be nekünk Jézust? Mit üzent neked Márk szemüvegén keresztül nézni Jézus Krisztusra?
1: Hadd kezdjem onnan, hogy amikor én teológiát tanultam, akkor az volt a sajátos benyomásom, mint hogyha Márk evangéliumát valamilyen nagyon egyszerűnek, vagy akár földhöz ragadtnak ismerni a tudomány. De miközben foglalkoztam ezzel a szöveggel, az a volt a benyomásom, hogy nagyon jól átgondolt, nagyon pontosan felépített tanúságtételről van szó, amely igazából szinte el nem is mondható módon, tehát nagyon erősen hangsúlyozza azt, hogy Jézus szolgálni jött. És hogy aki Jézus tanítványa akar lenni, annak a szolgálatra kell odaadnia magát. Mert az emberfia nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét váltságul adja sokakért. Amikor azt mondjuk, hogy a kereszténységet a szeretetről lehet legjobban felismerni, akkor tulajdonképpen ezt az ősi, bizonyos értelemben nagyon egyszerű, de az életünk meg újra keresendő igazságot fedezzük fel és fejezzük ki. Tehát azt gondolom, hogy a Márk evangéliumot olvasni az egyfelől egy rácsodálkozás, hogy ez nem is olyan egyszerű, vagy nem is annyira szimplex, mint amilyennek így elgondoljuk, és másfelől erre a szépségre hív meg, hogy Jézussal találkozva fordulunk oda az embertársainkhoz.
0: 12 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv először, most pedig újra nyomtatott, javított formában. Máshogy látod a 12 évvel ezelőtt leírt gondolatokat most?
1: Vannak hibák, amelyeket felfedeztem a könyvbe, és amelyeket most egyrészt mások segítségével kijavíthattam. Magukat az alapvető állításokat nem revideálnám, tehát hogy azt most is ugyanúgy találom. Nagy dolog az evangéliumot elhelyezni a többiek, mármint a másik három evangélium mellett, és ezt egészet így együtt látni. Talán azt is érzékelem, hogy az egyház a maga szervezetével, a maga évszázados tapasztalatával újra meg újra keresi is azt, hogy az evangéliumokon hogyan tud bizonyos értelemben túllépni. Hiszen mindig ott van a kezdet, mindig ott van az első Krisztus követőknek a tanúságtétele, de ma a kérdésfelvetések más típusúak. Vannak alapigazságok, amelyeknél egészen egyértelmű Jézusnak a tanítása, de vannak olyan helyzetek is, amelyekben csak nagyon áttételesen, a mai életre nagyon odafigyelve tudunk valamit megfogalmazni. Az evangéliummal továbbra is összhangban, de nem szó szerint abból merítve.
0: Köszöntő beszédetben mondtad, hogy ahol csak tehetjük, hirdessük evangéliumát. Hogyan teszi ezt meg egy biblikus?
1: A biblikumnak az a sajátossága, hogy nagyon lelassít, ahogyan itt a mai ünnepen hallottuk is. Bizonyos értelemben teológusnak lenni azt is jelenti, hogy egy szándékos buborékot teremtünk magunk körül. Ezt szebben úgy mondanánk, hogy az elmélkedésnek, az imádságnak, a tanulmányozásnak a csendjét. A biblikus tanulmányokban tulajdonképpen abból indulunk ki, hogy az élet sokrétűséges gazdagsága tükröződik Isten szavában. És azoknak az embereknek az életében is, akik annak idején a kinyilatkoztatást megértették és írásba foglalták. Tehát tulajdonképpen ezt keressük, kinagyítjuk azokat a régi folyamatokat, és megfigyeljük, hogy hogyan mutatnak meg valamit a mai élet gazdagságából.
0: Mit jelent most számodra ez a díj?
1: Ez a Stephanus díj egy olyas valami, amire én most igazán nem számítottam. Visszagondolok azokra az évekre, amelyekben esetleg egy ilyen díját adom, korábban én magam is előfordult, hogy vendégként jelen voltam. Nagyon különös, hogy most úgymond a másik oldalra kerültem. Tulajdonképpen nagyon szeretném, hogyha a sokféle feladat közepette, amely mostanában megtalál, újra egy kicsit több időm lenne arra, hogy elmélyült munkát folytathassak, illetve nagyon szeretném biztatni azokat, akik ma teológiát tanulnak, hogy ne adják fel a sokféle nehézség közepette, a gondviselés majd mutat nekik utakat arra, hogy tudnak szépet, gazdagot, tágasat, sokféle embert megszólítót alkotni.
0: A Stephanus díjat irodalmi kategóriában Jankó Laura költő vehette át. Őt Bakonyi István író, irodalomtörténész méltatta, aki elmondta, hogy Laura még gyerekként került Moldvából Csíkszeredába, ahol a középiskolai tanulmányait végezte, majd érettségi után Budapestre, ahol óvodapedagógusként, majd teológus hittanárként diplomázott. Ezek mellett később több más, köztük néprajzszakos diplomát is szerzett. Szép irodalmi művei 2000-től jelennek meg, és azóta szerves része a magyar irodalomnak. Munkásságát mások mellett József Attila díjjal is elismerték, és tagja a Magyar Művészeti Akadémiának. Bakonyi István író, irodalomtörténészt hallják. Hogyan talált rá Jankó Laura költészetére, verseire, akár az emberre?
2: Ismertem már a műveit nagyon régóta. Jó egy évtizede, olvasom egy interjút vére a Fejér megyei hírlapban, és akkor költött ő Berencére, és megkerestem, és hát azóta minden könyvről írtam kritikákat, recenziókat, és hát odáig jutottunk, hogy néhány napon meg fog jelenni egy kis monográfiám róla a Magyar Napok kiadásában. Ez a lírai és a prózai, meg drámai tevékenységről szól, a néprajztudósan nem foglalkozó betekintetben, de tudom, hogy nagyon sokoldalú az a fajta tevékenység, amit folytat, és számomra azért is meggyőző, amit olvashatunk tőle, mert egy megküzdött, sokak számára ugyankor rokonszenves hit világról tanúskodnak az írásai, ami tulajdonképpen azt a fajta gondolatvilágot és hitvilágot közvetít, ami talán Pilinszky Jánosra jellemző elsősorban. Bevallása szerint egyébként Pilinszky mellett Csóri Sándor a másik nagyon fontos alkot az ő életében, aki hatott rá, és egyfajta olyan modern szintézis hozott létre, főként a lírájában, ami mindenképpen példás.
0: Irodalomtörténészként, irodalomkritikusként máshogy közelíti meg az ember a költészeten keresztül azt az embert, aki írta, nyilván többet ad hozzá a személyes ismeretség.
2: Így van, és az mindig érdekes egy irodalmi életmű szempontjából, hogy a megélt élet és a megírt valóság milyen viszonyban van egymással. Ez nincs mindig szinkronban, mert tudunk nagy költőkről, akik ugye botrányos életet éltek, lásd Adi, vagy hogy visszamegyünk Villonig. Számomra mindig a mű a fontos, de az is nagyon szimpatikus a számomra, amikor ez az egység megvan. És úgy érzem, hogy az ő megért élete és a kimondott szó között szinkron van.
0: Hol van a Laurának a költészete a mai irodalom palettáján? Hová helyezi? Milyen hangot üt ő meg?
2: Hát nagyon sok elismerésben részesül, tehát mindenképpen ebben megegyezhetünk, hogy a mai magyar lírában az egyik kiemelkedőbb teljesítmény az övé. Persze nehéz erről beszélni, mert van szó itt kánonokról, meg különböző ízlésformáló erőkről, de én azt hiszem, hogy mindenképpen azt a fajta költészetet folytatja, aminek tényleg a legfontosabb képviselő Pilinszky János volt.
0: Az idei Stephanus díjátadón készült összeállításunkat hallották. Martos Levente Balázs püspökatyát és Bakonyi István irodalomtörténészt, aki a díjazott Jankó Lauráról beszélt.

0: Az orsolyita nővérek 1726-os győri letelepedésének, valamint közel 3 évszázadon át végzett oktató és nevelő munkájának állít emléket az Orsolyiták Győrött 300 év hitben és szolgálatban című kiállítás, mely május 28-án nyílt meg Győrben a Triangulum galériában. A Szent Orsolyrend nővérei közel 300 éven át szolgálták a győri közösséget, különösen a leánynevelés és a keresztény értékek közvetítése terén, maradandó nyomot hagyva a város kulturális örökségében. A rend nővérei 1948. június 16-áig, az egyházi iskolák államosításáig megszakítás nélkül dolgoztak a leányok lelki és szellemi nevelésén. Majd 1993. július 15-én a rendház újra visszakerült a Szent Orsolyrend tulajdonába. Matkovics Mária Amerika nővér, a Szent Orsolyrend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségének elöljárója, és Bernik Rozália nővér az államosítás utáni újraindulásról és a rend jelenéről beszél.
1: Szerepet is vállaltak a tanításban?
2: Részben, például Teréz nővérünk óvodás hittanórákat tartott. Ő hittudományi főiskolát végzett, és az óvodás csoportot megkapta. Azon kívül önkéntesként Augusta nővér járt rendszeresen óralátogatásokra, és vállalt előadásokat. Én 1995-ben kerültem Sopronba, és 8 évig tanítottam a Szent Orsolya gimnáziumban biológiát, kémiát és hittant. Tehát közben én is persze a teológia levelező tagozatán a laikus képzésben végeztem, és nagyon boldog évek voltak ezek számomra. Most a katolikus iskolák felsorolását akkor talán mondom. Sopron, Győr, Kisvárda, a Szent László gimnázium, Budapesten a Szent Angéla iskola, majd gimnázium a ferencesek vonzásában, kiadtuk fenntartásba az iskoláinkat. Tehát a 30-40 idős nővér, aki visszajött Győrbe, nem tudta volna a 6 iskolát fenntartani, tehát pápai püspök úr vállalta a

0: a fenntartói. Ja, bocsánat, a Győri kollégiumot is a rend tartotta fel, tehát két kollégium fenntartására képes volt a rend, állami segítséggel persze, amit igénybe is vettünk, a Győri kollégium és az Egri kollégium.
1: A jelenlegi Magyarország területén minden iskolát visszakaptunk, kivéve az Egri iskolát. 11 gyerekkel indult ott a kollégiumi nevelés, és jelenleg 70 gyerek van. Ezt mind, hát nekünk kellett kisajtolni, az épületeket megszerezni, épületeket feljutani. Na és 96-ban a Dombovári iskolát, amint említettem, hogy egy gyufás katuját kaptunk vissza a rendi iskola helyett, és 96-ban lett katolikus iskola, és itt már először a tulajdonjogot csak kaptuk meg, majd később 2004-ben a fenntartói jogot is mi gyakoroltuk, és ez egy zene és sporttagozatos általános iskola. Nagyon szépen működtek, és jelenleg is nagyon szépen működnek, nagyon sok versenyt megnyertek, úgy a sportban, mint a zenében, úgyhogy nagyon szépen működik az iskola, és hát mi amennyire tudtuk segíteni az iskolát, segítettük, mert úgy vettük át például az épületnek a torna termi részét, hogy becsöpögött az eső. Ezt lebontottuk, és kártalanításból egy új sportcsarnokot hoztunk létre. Sportcsarnokot, akkor nem volt biztosítva az étkezés, nem volt biztosítva a fűtés. Ezt is mind meg kellett oldani, akkor az épületnek a tetőcseréje, az ablakok. Úgyhogy nagyon sokat, de nem sajnáljuk, mert nagyon szépen működnek jelenleg is. Jelenleg is az igazgató Kerényi Zsolt igazgató úr vezetésével, és a tantestület is nagyon lelkesen végzi a munkáját.
0: És aztán 2002-ben megkaptuk a nagyváradi Adi Líceumot, és annak a fenntartója pedig a nagyváradi püspök lett, Böcskei László.
2: Hogyan alakult tovább a rend sorsa?
0: Tehát 93-tól egy jó egészen 2014-15-ig tulajdonképpen jól alakult. Egyre jobban fejlődtek az iskolák. A nővéreink meg sajnos öregedtek. Ugye a 40-45 évi szünet után, aki 30 éves volt, az 70 évesen jött vissza, de talán 80 évesen. Tehát nehéz volt vonzóvá tenni a közösséget. Egy öregedő közösség dinamikája egészen más, mint egy fiatal közösségé. Jelentkezőink akadtak, de sajnos gyengék voltak ahhoz, hogy merjék vállalni ezeket a terheket. Vagy pedig rájöttek, hogy hát igazából nincs is szerzetesi hivatásuk. A tanítórend nem tudta reprezentálni önmagát, mint tanító. Hát mindenki már egy-két kivétellel, ugye említettem, Teréz nővér, Augusta nővér, én, hát mi azért tanítottunk, de a többség ebből már kiöregedett, mire visszatérhetett. Nehéz volt megtartani a fiatalokat. Szabó Nóra, Sára nővérünk az egyetlen olyan, aki jelölt volt két évig Győrben, és meg is maradt, de a generálanyánk, az akkori kínai Cecilia Wang, nem beszéltünk talán még erről, hogy a Szent Orsa rend Római Uniójában vagyunk, tehát nemzetközi rendé váltunk, és mindig más a generál anya, azelőtt 6 évenként, most 8 évenként választják. Akkoriban éppen egy kínai generál anyánk volt, ma egy ausztrál generál anyánk van, Susan Flood. Tehát Cecilia anya úgy rendelkezett, hogy Szabó Nóra Sárának Szlovákiába kell mennie, hogy fiatal, dinamikus közösségben élhesse a szerzetesi életét, Kassán van.

0: ma is, viszont nagyon becsületes dolog Cecília anya részéről, hogy kikötötte, hogy Sára nővér magyar iskolában tanítson, és Szepsiben tanít, magyar iskolában, plusz a kollégiumban dolgozik, és a kassai házfőnök nő helyettese. Úgyhogy nagyon szépen éli a szerzetesi életét oda át, és úgy érzi, hogy komoly missziót lát el, hogy magyar gyerekeket taníthat, és hídverőnek érzi magát, nem véletlen a magyarok és szlovákok között, nem véletlenül választotta szerzetesi névül Salkaházi Sára nevét. Salkaházi Sára is kassai származású, vértanú halált halt, mert zsidó gyerekeket rejtegettek a Bokréta utcai házban, és a Dunába lőtték 44. januárjában sok társával együtt.
1: Akkor, ha jól értem, Magyarországon hárman vannak, és Kassán van egy Sára nővér.
0: És Kassán van Sára nővér, de a szlovák tartomány tagja. Viszont hát időnként, ha sok elfoglaltsága engedi, azért látogat minket, és most is várjuk az ünnepségre, a 300 éves évfordulóra. Közben aztán ő, mint római uniós orsolyta nővér, már központi képzésben részesült, a noviciátusát Rómában végezte. És most készül egy ilyen szerzetesi továbbképzésre, ami az örök fogadalom után jó pár évvel probáció, így nevezik. Angol nyelven tertianship, de latinosan hát probációnak nevezik. Ez egy tanulmányi évet jelent Rómában. Én is voltam probanista Rómában, és hát teológiai továbbképzés, és biblikum, és művészettörténeti képzésben részesültünk, azon kívül, hogy természetesen a rend életébe is jobban belemélyedtünk, és a nemzetközi összefüggésekbe. Nagy előny ez a nemzetköziség, de ugyanakkor talán hátrány is, mert a jelentkezőnek meg kell tanulni egy idegen nyelvet. A mai gyereknek nem probléma, Rómában angolul folyik a képzés.
1: Hogy látják a Merici Angélának az elhivatottsága, az, hogy mivel foglalkozzon a rend? Az hogy tudott itt megvalósulni? Hogy tud a mai napig élni az a fajta szellemiség a fenntartott intézetekben?
0: Merici Szent Angéla nem kötötte ki, hogy mivel foglalkozzanak a leányok annak idején, de kikötötte, idézőjelben mondom, hogy az evangéliumot terjesszék. Tehát evangelizátorok voltak. Ebből nőtt ki a tanítórend, tehát ő noha nagyon sokan címzik az első nőnevelőnek, körülbelül Ward Máriával. Régebbi nevük angol kisasszonyok most változtattak. Párhuzamosan valóban a leányok nevelésével ők foglalkoztak először, de Angéláról bocsánat, de József Attila jut eszembe egy idézet, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Tehát Angélának semmi kikötése. Ma a Római Uniónak szintén nem kikötése, hogy iskolás tanítást végezzenek, de megmaradtak azért sok helyen, legtöbb helyen az iskolák. Tehát ezt mondjuk, hogy ez a Trienti zsinatnak köszönhető, hogy ilyen iskolás formát öltött az evangelizálás, mert abban a korban nem maradhattak volna fönn másképpen. Angéla messze megelőzte a korát, úgyhogy ő annyira modern módon gondolkodott a reneszánsz közepén, hogy csodálni való. És írt nekünk regulát, tehát van saját szabályzat, azon kívül a Római Uniónak van konstitúciója. Tehát szabályozzák igazából a működést, de a kettős szeretet, idézőjelben a kettős szeretet kötelékét vállaljuk, tehát elmélkedünk, és aktív rend is vagyunk. Tehát a tanítás az meglehetősen aktív dolog, de a napi egy óra elmélkedés a konstitúciónkban szerepel, mint hát egy alapfeltétele annak, az evangéliumról elmélkedünk általában.
1: Mik a legfontosabb pontjai a regulának?
0: Tehát a Szent Orsi a társaság, a kompánia, ugye a társaság, és ezek a fejezetek. Vannak lényegtelen pontok, az öltözködésre vonatkozólag Angélának semmi kikötése nincsen, csak hogy szerényen és nem feltétlenül nagyon színesen, hanem diszkréten öltözködjenek. Hogyan viselkedjenek a világban, akkor aztán szó van a bőtről, és természetesen az imádságról. Az imádság töltse be a napi szentmise hallgatás, a napi egy óra elmélkedés, és a jó cselekedetek. És természetesen a hármas szerzetesi fogadalmat, noha mondtam, hogy mai fogadalom nélkül írták alá a lányok az elkötelezettségüket Bressában 1535-ben, de igazából érték az evangéliumi szegénységet, a tisztaságot és az engedelmességet. Később ugye, amikor rendé alakult, ez ünnepélyes fogadalommá vált, a szegénység, tisztaság, engedelmesség. Ez az alapkő. Most Angéla ezen kívül, tehát a regulán kívül írt intelmeket és egy testamentumot. Nagyon érdekes volt a társaság struktúrája, mert a lelki anyák, tehát a fiatalok nevelésére lelki anyákat úgynevezett kolonelleket, oszlopokat, oszlopocskákat jelölt ki Angéla, és a leányok anyagi létét, ruházatát biztosító matrónákat. Tehát igazából a rend fenntartói asszonyok voltak, özvegyasszonyok többnyire, ezek a matrónák. Tehát az intelmeket a kolonelleknek, a lelki anyáknak írta, és a testamentumot, a végrendeletet pedig a matrónáknak. Ezek az írások megtalálhatók a regula mellett.
1: Említette nővér, igen, hogy Orsolyita rend Magyarországon működik, a Római Unióba tartozik. Hogy kell ezt elképzelni?
0: Ezt úgy kell elképzelni, 1900-ban alakult meg a Római Unió, három nővér hozta létre, három okos francia nővér, akik, hát Franciaország azért a francia forradalom után nem tudta úgy rekonstruálni a házait és az egész struktúráját, mint ahogy szerette volna, és ugyanakkor érdekes módon Garibaldi alatt Olaszországban is nehézségek közé került a rend. És Blois, Calvi és Róma között, tehát Calvi, Róma házai haldokoltak. Blois Franciaországban a Loire partján egy nagyon erős ház és remek intézmény volt, és feláldozták magukat. Tehát a házukat és mindenüket odaadták, hogy Rómában hozzanak létre egy központi intézményt, és segítsék a két haldokló olasz házat. Találkozott 13. Leó pápa felhívásával, aki arra hívta fel a rendeket, a sok-sokféle rendet, hogy próbáljanak központi vezetést létrehozni, lehetőleg Rómában, meg hogy tömörüljenek, tehát egységesedjenek. Tudnilik, addig az orsolyita házak autonóm házak voltak. Minden háznak megvolt a házfőnöknője, és ugyan volt kapcsolat a házak között, leveleztek, például a soproni ház is, például Pozsonyból kapott Szent Angéla erekjét, tehát volt kapcsolat a házak között, de egy erősebb egységesítésre törekedtek, ismétlem 13. Leó pápa felhívása nyomán. És így született meg a Római Unió 1900-ban. Három ház kellett ahhoz, hogy uniónak lehessen nevezni. Tehát Róma, Calvi és Blois, és a három okos francia nővér körbe levelezte az egész világot, felhívást intéztek az autonóm házakhoz, hogy lépjetek be a Római Unióba. A magyarországi házak ezt nagyjából követték is, kivétel Sopron tartotta az autonómiáját egészen 1991-ig, akkor be kellett lépni a Római Unióba, amint orsóiták akartak indulni.
1: A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségének elöljáróját, Matkovics Mária Amerika nővért és Bernik Rozália nővért, a győri orsolyita nővérek 300 évre visszatekintő múltjáról és jelenéről hallották. Az orsolyita nővérek 1726-os győri letelepedésének, valamint közel 3 évszázadon át végzett oktatói és nevelő munkájának állít emléket, az Orsolyiták Győrött 300 év hídben és szolgálatban című kiállítás, mely június 28-áig látható Győrben a Triangulum galériában. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében és a szerkesztő műsorvezetőt, Kékes Jenikőt hallották.

0: Elhangzott a magvetés.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Tükörkép.
5: Egész életemben könyvek között éltem, fogalmaz Smatovics János atya, akit 1966-ban szenteltek pappá. A győri Székesegyházban gyémánt miséje alkalmából bemutatott szent misén adott hálát paptársával együtt 60 éves papi szolgálatáért. Köszöntöm Önöket, Kéges Jenikő vagyok. Smatovics János atya papszentelése után káplánként végzett szolgálatot a Sopronhoz közeli Iván településen. Közben teológiai doktorátust szerzett a Budapesti Hittudományi Akadémián, majd a Római Pápai Biblikus Intézetben felsőfokú biblikus tanulmányokat folytatott 3 éven át. Hazatérése után 1976-tól főiskolai teológiai tanár lett a Győri Hittudományi Főiskolán. Időközben megszerezte a Budapesti Hittudományi Akadémián az egyetemi magántanári címet. A teológus, biblikus professzor tudományos munkásságát a minisztérium Fraknói Vilmos díjjal ismerte el 2014-ben. Smatovics János atya papi élete szorgalmi idejét 3 mondat jellemzi a 63. Zsoltárból. Életemmel akarlak téged dicsérni, meg szeretnék jelenni előtted a szent helyen, kezedet feléd akarom emelni. Ahogy ő fogalmaz, Jézus papja vagyok. Istennel valóságban lenni, felismerni, minden utamon te vezettél engem, ami a választott papi jelmondata is. Vallja, hogy a papi szolgálat nagy merészség. A gyémánt misés Smatovics János atya a vendégünk.
6: Nem érdemelte meg ezt a 60 éve. Hát minket szenteltek, ketten vagyunk, Diós István, meg jó magam, akik megértük. Hát, hogy bátorság, merészség kell. Egyrészt azért, ki meri vállalni azt, hogy én Isten nevében szóljak, ha engem nem bíztak meg? Ez az egyik. Na jó, de ez csak a lelkesedés. De utána jön, hogy merem én ezt vállalni is? Ki tartok? Mert az a lényeg, hogy érdeke benne, vagy egy szép napon ott hagyom az egészet. Vissza is lehet vonulni, hát sajnos ugye vannak is, akik letették a lantot, és más pályamódosítás végeztek, már ma így mondják. Hát a bátorság azért is volt, hogy megfelelek én, erkölcsileg is, bírom-e, bennem a kedv föltám, hogy pap legyek. Na, ott kezdődött az egész. És akkor kellett eldöntenem, hogy első évben, mindenképpen kispapa első évben, első hónapjaiban, mikor szembesültem, hogy mi vár. Az, hogy kint, mint minisztráns, meg hívő, lelkesedtem az egyházért, az egy lelkes hívő voltam. De mikor nekem már szolgálatot kell vállalni. Szerintem ez minden szakmám így van, hogy jó nekem ez a szakma, jó nekem, hogy én orvosnak megyek, vagy tanárnak megyek, ahol emberekkel kell foglalkozni. Méltó vagyok én arra? Próbáljuk meg, bátran előre. Majd a útközben tényleg jó orvos lettél, szereted az embereket, jó tanár lettél, jó pap lettél. De nekem már tudnom kellett, hogy érdemes erre fölkészülni. Na, így értem én a bátorságot, tehát nem azt a küzdő szellemet, hogy mindenkit letarulni. Hát az egyház mégiscsak misszionáros egyház, tehát meggyőződésre építünk. Így értem én ezt a bátorságot. És azért is mondom mindig, hogy egy papnak ez a kiállása maga egy prédikáció. Talán személyes vallomásom annak idején én a világi gimnáziumban jöttem, egykor ugye piaristák voltak Mosonmagyaróváron, utána állami, és a forradalom utáni időszakban mentem gimnáziumba, 61-ben érettségiztem, de abban 4 év alatt csak azt tudja elképzelni, hogy a marxizmus micsoda negatív hittanórákat tartott nekünk, hogy nincs Isten, nincs, ne higgyetek a szüleiteknek. Ti most a modern világban fogtok élni, az egyház romjain föl fog minden épülni. Ha most én menjek egy olyan vállalathoz, vagy vállalkozáshoz, ahol már előre azt mondják, hogy romokba fog heverni. Hát ez is egy bátorság volt. És ezt sokan nem is hitték, mert ígérje az volt, hogy most jön a szebb, boldogabb jövő, a múltat lezárni, azért se. Én hiába olyan, hogy lelkes, ha nekem valaki ezt nem erősíti meg, ahogy kínlottam egy szép estén, május első, úgy emlékszem, idevaló vagy. Nyugtass meg, uram! És attól kezdve nekem nem volt problémám, hogy pap leszek, vagy sem. Hát az, az nem annyi, hogy nem voltak nehézségek, hívekkel, farkasok közé küldtek, ugye az Jézus mondja, meg jó emberek közé. Hát sok, oké, esetleg nem úgy viselkedett, vagy tudomásul vettem, hogy nem mindenkinek kell, ugye az Isten tudunk csinálni. Kezdeté volt ez a bátorság, egyet elindulni.
7: De a bátorság kellett a folytatáshoz is. Tehát azt, hogy megállom a helyem, és amire feltettem az ekeszarvát, ha megfogtam, akkor előre, uram.
6: Persze, persze, ez világos, ugye. Akkor már tudtam, hogy mit kell tennem. Persze, az egy bátorság, merészség, de az már inkább gyakorlati elsajtítása. Az már a felkészülésnek az ideje. Már tudom, mire készülök föl. Szerintem minden ilyen szakmában, akik emberekkel foglalkozik. Ha nem szeretem az embereket, akkor nem menjen tanárnak, nem? Nem szeretem az embereket, akkor nem menjen orvos. Ha nem szeretem az embereket, akkor nem menjen papnak. Hogy neki máshoz van kedve, akkor menjen oda. Tehát erről van szó is. És utána azt jelenti, hogy utána találkozni fogok a munka közben is, ellenszélelést. Akkor már bátran mondom, jó, türelem, ez most ilyen állapotban van, majd megtér. Annyi bátorság kellett, hogy kitérek előle. De nem kell mindenkivel vitatkozni, mert ő akar engem meggyőzni, hogy neki van igaza, hogy én tévedtem. Ugye van ilyen is. Ahogy Szent Pálnak mondtak, jó, majd erről máskor is meghallgatlak. Lezártam a vitát, tehát fölösleges hitvitákat, vagy filozófiai vitákat, aki eleve tudja, hogy engem meg akart éríteni. Azt akar bevizsgálni, hogy én tévedtem. Az is egy bátorság, ugye, hogy tudjak okosan bátor lenni, vagy merész lenni az emberek világában.
7: Középiskolás korában azt mondták önnek, hogy nincs Isten. Ennek ellenére évtizedekig magántanár volt Pesten is és Győrben is.
6: Egy tanár a papi renden belül, ugye, papság egy rend, ordo, acies bene ordinata, jól rendezett testület, különváló testület, hierarchikus, tehát kiemelt. De azon belül aztán vannak lelkipásztorok, vannak misszionáriusok. Nekem úgy adódott, hogy szerettem tanulni, a püspök azt mondta, hogy nem lesz se plébános, se misszionáriusnak sehová, menj ki Rómába tanulni, aztán gyere ide, és itt lesz ő tanár. Hát Rómába elég keményen kellett 3 évet felsőfokú biblikus tanulmányokat végezni. Hát nyilván azért küldtek, hogy ne utána egy káplán legyek, vagy plébános valahol városban, vagy falun. Meg is kaptam a katedrát, amit 76-tól 40 éven át gyakoroltam. A fő ez volt. Hát volt a lelkipásztor pár évig, de tanárság mellett. De én nem voltam kint a világban. Könyvek között éltem. Ezért mondtam önnek, ugye, hogy hát nekem mondta egy idős pap, te csak maradj a könyvek között, azok nem beszélnek vissza. Az emberek között nehezebb, ugye, hamar van egy kritika, amit el kell fogadni. És lehet, hogy jogos az a kritika. El kell fogadni, vigyázz, hát.
7: Ahogy itt olvastam a visszaemlékezéseiben, a papi életet, a papi szolgálatot a napnak a folytatásában határozza meg. Reggel, délben, este, de ez annyira szép, hogy fel kell reggel a nap az új gondolatokkal.
6: Ugye a zsoltáros imádkozik. Egy hívő zsoltárosnak a szavai ezek, 63-as zsoltár. Hajnap pirkadatkor felé tekintek. Tehát első dolga az Isten, a hívőnek. És a reggeli órák a tervezés ideje, elindulás, mit kell tennem, mi vár rám, milyen ismeretlen. Utána ez a reggeli időszak tart a szeminárium neveléssel is. Utána felszentelése jön a szolgálati évek. Hát ott aztán papnak sok-sok szerepe van, az, hogy imádkozom, maradjon továbbra is. Utána életemmel is téged dicsérni akarlak, magasztalni, az élete pedig a papnak a celibátus. Na így jön be, az nem azt jelenti csupán, hogy nem nősül meg, az túl kevés, hanem ahogy a házasságban is nem a testi egyesülés a lényeg, hanem a lelki egyesülés. Ha a lelkek nem egyesültek, nem hangoltak össze, akkor az úgysem marad meg, ha ott torzsalkodás van, a civakodás állandó a felek között. A papnak is pontosan ez kell, hogy van ideje, sok-sok ideje az imádságra és Jézus adott beszélgetésre. Ő egy jel, hogy én rá tudtam bízni magamat az Istenre, mint alapra, az itt is. próbáljátok Isten komolyan venni, valóságnak venni. Mert én az Istennel valóságban vagyok. Mert én tudom azt, hogy ha Isten engem nem segít, akkor én is előbb-utóbb ugye összeomlok. Vagy mértéktelenség és az abolatlanság, a két lánc az ördögnek, az iszlákosság és a parátlanság, magyarok mondják. Az a kettő úgy lehúzza az embert, hogy pap, mint ember se kivétel ebben. Ez az egyik. Hát a másik aztán ugye az imádságnak a fontos szerepe a templomban, meg a Jézusval együtt imádkozás, ez az. Ne csak imádkozzak, hanem ahogy Jézus az atyához, én is álljak be Jézussal, mert ő is Jézus papja vagyok, annak a képviseletében. Ha én Jézus képviselem, hát akkor én is szóljak az Isten, atyához, Jézussal. Ez történik ugye elsősorban a breviárium mondásában, a rózsafűzi imádságokban, keresztútjárásban, ami egy nagyon szép, hagyományos imádság az egyházban. De főképp a Szentmisében, ahol nem csak Jézus hangot ad, ez az én testem. Ez nem az én testem lesz, egy Jézus teste lesz, csak a Jézusra odaadtam a hangot. Jézus rajtam keresztül mondta ki. És a másik felemelt kezekkel, ugye, elsősorban ott emeli föl áldása, ezért a Szentmise ott szól hozzánk a pap, de van egy másik szentség, a gyónás. A szintén pap fölemelkezik, én felhozza téged bűneitől. Amíg ez a szó el nem hangzik, addig nincs bűnbocsánat. Lehet bűnbánat, bánhatja, de azt mondja, atya, én nem tudom ezt megbánni. Hát akkor uram, én megállak, de én nem tudom adni feloldozást. Legalább ígérd meg azt, hogy Isten segítségével jóra törekszem. Erősen fogadom. Ígérd meg Isten segítségével. Hát az megígéri, akkor kap feloldozást. És ettől fog ő megnyugodni. Mert különben pszichológus analizálhatnak. Tehát te nem fog megnyugodni. De a pap azt mondja, Isten nevében fel vagy oldozva, nyugodtan mehet szabad lélekkel, vagy szoktuk, hogy tiszta lappal újra szabadává te. A bűn el van törőve. Ő jelenét már egész másképpen rendezi be. Még van jövője. De ha ő önmagában van, a jelenét is tönkreteszi, és a jövőt meg elzárja. A bűnben marad, és gyötrődésben marad. Nincs jövője. Ez egy nagyon szép szó, ez a feloldozás. Azért ne felejtjük, hogy az nem csak egy gyakorlat, hogy gyónunk, és óriási lélektanilag hatása van az emberre a feloldozás. Szemmiségben lelkesedés, imádás, Isten felé Jézusra együtt ünneplünk, de gyónásban pedig a felszabadítás az embernek a bűn alól, a bűn hatalma alól. Hát minden nap lenyúszik, ugye? Levegyen a maga járásán. Papnak is, ha megéri, egészsége megengedi, jönnek a nyugdíjas évek. Na most akkor vége? Akkor is pap maradt egyrészt, másrészt pedig az, hogy hát vállalhat ő gyóntatás, misézés, prédikálás, lelki gyakorlatartást, ahol erre felkérés kap. De eljön az az idő, mikor nem tud már szentségeket kiszolgáltatni, akkor is munkanélkül most imában legyen együtt híveivel. Imádkozzon azok, akiket mennyországba segített, nem? Aztán a végén azt jön, uram, a nap lehanyatlott, esteledik már. Uram, add meg nekem is az örök világosságot, az örök szeretet világát, ez maradt nekünk. Hát így búcsúzik a pap az élettől nyugdíjas korába. Ez nem csak búcsú, meg a számonkérése is készül. Azért elfelekezünk arra, hogy mindjárt beszélünk a feltámadásnál, örök élet várából. Na, akinek azt mondják, hogy jöjjetek, atyám, áldottai, először megvizsgálnak, számonkérés, ítélet jön, ahol ne feledkezzünk ám, mert négy dolog van, ami vár ránk. A halál, másik a ítélet, utána mennyországba egy pokol. Ez a négy dolog van. Mint ha nekünk már előre megvan, hogy együnk ugye, a mennyország felé. Hát először még megvizsgálnak. Hát aztán ki tudja, hogy mit találnak még. Na azért még nem érték meg. Van ott egy másik kegyelemből tisztító hely. De miért megy a tisztító helyre? Mert meg megvizsgáltak, nem? Rád vár a tisztító hely. Micsoda? Hát én tiszta vagyok. Addig mi az orvosom mond, nekem semmi bajom nincs. Amíg ki nem vizsgáltanak, utána meg tudod, mennyi bajod van. Hát majd az orvos megvizsgál, hogy tényleg nincs semmi. Ez már nem a mi dolgunk, ez már a Isten dolga. Ez lenne az a négy évszak. Zsoltár szövegén az életet vettük át.
7: Voltak olyan találkozások, amik meghatározóak voltak az ön életében?
6: hogy ne lettek volna. Az egyház hite. Mondom hallgatóknak is, hogy amikor azt mondja, hogy ne nézz vétkeinket a misébe, hanem nézed egyházat hitét. Mit mondunk a Szent Áldás előtt? Ne nézz vétkeinket, mert mi azt hoztuk ide. De én az egyház hitébe jöttem ide. Ebben egy mondatban bennem az egész Szent Áldozásnak a lényege. Vétkeinkkel jöttem, nyilván bűnbánó lélekkel, de mit tudsz más hozni? Egyháznak viszont hite van. Az egy közösségnek a hite. Abba a hitbe, egyházad hitét, és azoknak az embereknek a hitét, akik téged segítettek pályos végzésed során. Hát biztos, hogy voltak jó emberek, plébánosok, jó tanácsadók. Megmondom őszintén, mondta az egyik 10 évig káplán voltam. János, elmélkezte eleget? Majdnem úgy kérdezte, mi ez, hogy elmélkedni? Az ember elhadalt a breviárum, az étel, az lehet gyorsabban is mondani, meg kötelességszerűen, de nem lélekből. Elmélkedés az már más, az nem imádság, az meg témának az átgondolása. Meglepett például ez a mondat például. Ez meghatározta. Mit nem csinálok? Én mit vett észre ez az idős pap testvér? Az elmélkedésemben valami hiátus, már mondták. De mások is, hogy esetleg, atya elhadarta azt a litániát, miért sejtett ennyire kicsit, több áhítata. Mert a papot a hívek is nevelik, a hívek hite is. Egyház hite és az emberek hite. Visszatükröződik az, hogy atya, de szép prédikáció volt, nem? Hát ez maga egy lelkesedés. Érdemes volt felkészülni, nem? Azt elmentem az orvoshoz, az a második segítség volt. Atya, mozog maga eleget? Ez egy jó kérdés. Keveset mozogtam. Elsenyvednek az izmai? Elnyűvednem. Tessék, itt vagyok. Botta járok. Annak idején, amikor kispapok mentek futni ebéd után, kapuba, professzor, jöjjön, fussunk egyet. Aztán mondtam neki, jó, elmegy futni, de mondd meg, hogy hol várjak rád. Tudták, hogy évődök. Atya, professzor, elsejmenek az izmai. Ne félt az én izmaimat. Mennyi igazok volt? Tehát elmélkedésre figyelmeztettek, meg a mozgásra, tudom, ajánlom mindenkinek. Elmélkedés azt jelenti, hogy gondolkozz valami témáról. Az imádság az egy beszélgetés. Ez a három dolog. A rektor úr nagyon szeretett velük fut, most egy rektor püspök is lett benne. A vezérigazgató köszöntő, ő is. Múltkor találkoztunk vele egy misén Boldogasszonyba, Burgenlandba, és akkor látta, hogy megyek, ugye? Hol várjak rá? Ezt volt a püspök úr, ugye? A mondásod, itt van eredmény, hol várjak rá?
7: Miről elmélkedett utoljára?
6: Hát erről.
7: Milyen gondolatok foglalkoztak
6: erről te? Erről a füzetről, amit ezt az emlékiratot úgy is mondhatnám, hogy emlékirat, mi prédikáció. Ha tetszik látni, eléggé tartalmas, tehát nem egy nap alatt született meg, ez idő kellett. Megmondom őszintén, az egész úgy kezdődött, hogy engem 2 vagy 3 évvel lassan meghívtak egy aranymisés, hogy legyek. Ott már ezt kezdtem pödzölni. Te már kezdtél emlékedni erről a nappal, meg stb. Nem menj más témára. Vedd vissza azt a régi prédikációdat, és újra fésüld át. Ez is egy elmélkedés. A régit elmélyíteni, átfésülni, és tényleg találtam sok új dolgot még, amit ott nem mondtam el. Na például ez egy elmélkedés, hogy már elmélkedtem erről 3 éve, és elővettem újra, és most újra elmélyedtebben is. Tehát talán kicsit érettebben is. Csak a kérdés a lényege, a papság merészségéről, bátorságáról.
7: Követtem az emberi szív szomját a szellemi világosság után, a lélek vágyakozását éltető vizek után, és immár 60 éve annak, hogy Isten kegyelméből az emberek szolgálatában állhatok, és építettem Jézus Krisztus egyházát.
6: A Szent Atya nevezte a mai világot sivatag világának. De ő nem esett kétségbe, Szent Atya, igazából az ő vezérgondolata ez, hogy hát az lélek, ez kell, világosság. Na, most akkor mondok valamit. Mi a mi keresztény hitünknek a világossága? Hát van nekem eszem, ugye sokan azt mondják, hogy nem vagyok ateista, azért van eszem, én magam elrendelem, nem kell, az Isten segítsége. Teljesen jogos ez a felvetés, csak biztos, hogy el tud mindent intézni. Jönnek ugye nehézsége, fájdalmak, akkor kihez fordul. A szellemi világosság utáni vágy az, hogy, na, autós példát mondok, magadba tompított fénye. 30 métert látsz előre. Azt látod, ami éppen történik körülötte. Utána fölkapcsolod a reflektorfény, 100 méterre. Ugyanaz a agyadban, hitedben, az a hitnek a fénye. Látod szélesebb körbe. Többet látsz, tehát akkor nyílik meg a hitnek a gazdagsága. Ez a kereszténységnek a hittételei. De ez az a szellemi világosság. Ez a vágyódás, a világosság, hogy többet akarok tudni az életről. Miből kapok erőt? Tessék, most, hogy itt a szárazság. Hogy vágyik, hogy a szárazságban, a sivatagban, a mostani magyar föld, a eső után? Valami adjon erőt is, mert ez nem csak szellemi munka. Irányítás, gondolataimnak a irányítása, vagy ébresztése, szavaimnak a vezélése, miket beszéljek, miket ne beszéljek, és a tetteimnek a kormányzását. Tehát ez, hogy hát valaki irányítson, de az autóba kell benzint, kraft kell, erő kell, reflektor ide-oda, ha nincs bennem erő, nincs autóba benzin. Akkor nézhetem a tájat állóhelybe. Tehát az, hogy út közben kapok-e ezt az erőtöbletet. Azt csak úgy lehet észrevenni, hogy dolgozni kell, aztán el kell indulni a pályán, hogy akármilyen életbe csinálni kell, és akkor vezet észre. Lustaságban nem, tétlenségben nincs. Egyik gyónom mondtam, hogy emlékszem, hogy atyám, én tudom, hogy igaza van, de segítsen rajtam. Na most, gyóntat atya, mit mondasz neki? Kérte, hogy segítsek rajta, én nem tudom ezt megoldani. Nem hozzám jöttem, Isten nevébe kapja a gyógyító. Isten, ahhoz kérje, nem tőlem kérje segítséget. Ez jelenti, hogy mi egy erőtérben vagyunk, úgy is nézhetnénk, hogy a kegyelem előterében vagy erőforrások, ez a szentségeknek a ereje bennük, ima ereje. De csak észre kell venni, minden utamon te vezettél engem, ez a jelmondatom. Minden utamon te vezettél engem. Másik mondja, hogy ha én leszek jubilán, csak azt mondja, vezes uram, vezes. Egy népdalban van, mert vezes uram, vezes, ez is szép. Én már múltban beszéltem, te vezettél, ő mi kéri, hogy vezes. Különben nagyon fontos tudomány lett a vezetés tudomány. Mindig egy vezető múlik, iskolaigazgató, rektor, akár állami vezető, az egy személybe felel, nem mondhatja, hogy lehet egy tanácsadó, de ő írja alá, és ő neki kell dönteni. Tehát azért a vezetésnek a tudománya már ma nagyon fontos, hogy nem lesz kollektíve, akkor is valakinek kézbe kell tartani, nem az egészet. Bennük az Isten tart kézbe, maradjunk ennél a képnél, ugye majd én kézbe tartlak, és akkor vezetlek, uram, vezes,
5: csak az Istenre való odafigyelés lehet a világ boldogsága. Isten a szeretet, az igazság és az örök szépség forrása. Vagy a 60 évvel ezelőtt pappá szentelt Smatovics János atya, teológus professzor. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is a szerkesztő műsorvezető Kékesi Enikő.

0: Elhangzott a tükörkép. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Elektronikus zavarással megbénították a brit védelmi miniszter repülőgépének navigációs rendszerét az orosz határ közelében. Számolt be erről hétfőn az MTI, a The Times brit hírportál alapján. A konzervatív brit napilap minisztériumi forrásainak beszámolója szerint John Healy a minap az Észtországban állomásozó brit katonai kontingensnél tett látogatást, és hazatérőben volt, amikor repülőgépének műholdas navigációs rendszere külső elektronikus zavarás miatt felmondta a szolgálatot, a pilótáknak így alternatív helymeghatározási módszereket kellett használniuk. Mindemellett a brit küldöttség által használt laptopokkal és okostelefonokkal sem lehetett a világhálóra rákapcsolódni a brit királyi légierő repülőgépének fedélzetén az Észtországból hazavezető úton. A The Times hangsúlyozza, hogy ugyanezt a repülőgépet harmadik Károly király is rendszeresen használja. Alapnak nyilatkozó minisztériumi illetékesek Oroszországot sejtik a védelmi miniszter repülőgépe elleni elektronikus zavargás mögött. A The Times szerint, amelynek egyik tudósítója is a repülőgépen utazott, a védelmi miniszter sajtó kíséretének tagjaként az incidens után a pilóták biztosították az utasokat arról, hogy a gép a történtek ellenére is biztonságosan közlekedik. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. Kitért arra is, egyrészt az bizonygatta a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt bejelentette egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet a költségvetésben. Ha óriási a hiány, akkor nem lehet új juttatásokat bevezetni, ha lehet új juttatásokat bevezetni, akkor nyilván biztos lábakon áll a költségvetés, jegyezte meg Rétvári Bence. Több mint 1900 eltűnt gyereket tartanak nyilván Németországban, a Német Szövetségi Bűnügyi Hivatal az eltűnt gyerekek világnapja alkalmából közzétett adatai szerint. A tájékoztatásból az derül ki, hogy május 1-ig összesen 1933 eltűnt gyereket tartottak nyilván országszerte, tavaly ilyenkor ez a szám 1810 volt. A bejelentések több mint 96%-a megoldódott. A rendőrség egyik szóvivője hozzátette, hogy az esetek zömét 3 hónapon belül le tudják zárni. A legtöbb eltűnt gyereket az egyik szülő viszi el, vagy sok adjára szöknek el otthonról, olykor pedig a felnőtt kíséret nélküli menekültekről van szó, bizonyos esetekben pedig a szülők közötti viták állnak a háttérben, jelentette ki a szóvivő. Végül a várható időjárásról. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 17 és 24 fok között alakul. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, az északi szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! 18 óra 4 perc. Következik a teljességünk felé. A szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Pszichológia, mentálhigiéné, pasztorálpszichológia és lelki gondozás. Ezek a területek állnak az Embertárs című negyedéves folyóirat fókuszában. A főszerkesztővel, Szigeti Lászlóval beszélgetünk. Ugye mi kollégák voltunk itt a Katolikus Rádióban jó pár évig, hiszen a Töprengő című műsort vezetted, úgyhogy nem első alkalommal beszélgetünk, de az Embertársról viszont igen. Ugye a lap a jezsuita kiadónál jelenik meg, a szerkesztési folyamat pedig a Semmelweis Egyetem mentálhigiéni intézetével közösen valósul meg. Rendszerint egy-egy tematika köré szerveződnek a lapszámok, és ilyenkor a cikkek is ezeket a témákat dolgoznák fel. Hogyha azt mondom, hogy embertárs, akkor neked személyesen mit jelent ez a szó, ez a kifejezés?
1: Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg kialakult a folyóiratnak a címe. Először Emmauszi út lett volna a címe, arra visszautalva, hogy Jézus az Emmauszi úton vándorló két tanítványhoz csatlakozva, hát tulajdonképpen újraindítja az életüket. Két mai szóval azt mondanánk, hogy depressziós, reményvesztett, csüggett tanítvány megy Jeruzsálemből hazafelé Emmauszba, és az a találkozása, hogy Jézussal haladnak az úton, közösséget fejez ki velük, ez újra erőt ad nekik, újra életre kelti őket. Na ez lett volna az eredeti cím, azért mondom ilyen hosszan, mert az alap motivum, az alap küldetés az így is igaz, hogy nem ez lett a cím, mert kiderült közben, hogy volt egy helyi református lap, aminek már ez volt a címe, de ez későn derült ki, ezért váltani kellett, és akkor lett Embertárs végül is a cím, ami számomra egy elegendően tágas szó ahhoz, amit a lap szeretne elérni, azokhoz, akikhez szeretne eljutni, ez a szó egy jó kapcsolópont. Adódott volna, mivel ez egy vállaltan keresztény szellemiségű, de nem keresztényekkel, nem keresztény szakemberekkel is párbeszédet folytató folyóirat, ezért nem akartunk volna a címben is egy ilyen szempontból beszűkítő szót választani címként. Hát ez lett volna egy szép régies magyar szó, hogy a fele barát, ami az evangéliumból ismerős, de éppen azért, mert hogy minél szélesebb olvasóréteget szerettünk volna a szakmai körökön belül elérni, ezért választottuk az embertársat, ami bennem úgy arra rezonál, amit az evangéliumban olvasunk a Betesda fürdőnél levő béna, 32 éve béna emberrel kapcsolatban, amikor Jézus megkérdezi tőle, hogy miért nem megy oda a vízhez, amikor az angyal felkavarja azt, azt állítja, hogy hát mert nincs emberem. És hát itt Jézus lesz az embere, ezzel példát adva arról, hogy mi is legyünk egymásnak emberei, embertársai, akik ott vannak a másik mellett. Érdekes ebből a szempontból, hogy amikor német nyelvű összegzést szoktunk írni, vagy pályázat beadásánál előfordult, hogy hogyan fordítsuk, akkor a mitmensch szó, ami ugye a németben a fele barátot jelenti, merül föl, ami azt jelenti azt az embert, aki mellettem van, aki legközelebb van hozzám, akivel dolgom van. Tehát tulajdonképpen ennek a kicsit szelidebb, kicsit kevésbé egyértelmű, de azért a magyarban talán legmegfelelőbb szava ez, hogy embertárs.
0: Egy ideje a jezsuiták kiadásában van a lap, de úgy tudom, hogy ez nem mindig volt így. Hogyha jól emlékszem, akkor 2003-ban indult az embertárs.
1: Igen, 2002-ben merült föl az ötlet, és 2003-ban már el is indult egy minisztériumi támogatás segítségével, és attól kezdve folyton pályázunk, próbálunk mindig támogatókat szerezni. Hát tök meg kalandos úton, mert először a Mentálhigiéni Intézethez közeli párbeszéd alapítvány, az egyik alapító Tomcsányi Teodóra nevéhez kötődő alapítvány volt, amelyik éveken keresztül kiadta, akkor utána 2011-től az Új Ember katolikus hetilap volt a kiadója, és 2015-től kezdve a jezsuita kiadó, tehát leghosszabb ideje a jezsuita kiadó jelenteti meg.
0: Inkább a segítő foglalkozást végzőknek szól a lap, vagy pedig mindenkinek, akit hát mélyebben érdekel a lelki egészség témája?
1: Ez a kettő együtt igaz, mivel tanulmányokról van szó, alapvetően is ez legtöbbször tanulmányokról van szó, de műfajában is sok olyan cikket közlünk, ami a szélesebb közönséget is el tudja érni. egy 20 oldalas tanulmányt, amiben akár táblázatok, statisztikák is vannak, nyilván egy nagyobb olvasóközönséget kevésbé fog meg, de vannak interjúk, rövidebb cikkek, ami be tudja szippantani azt az embert, aki nem segítői oldalról foglalkozik egy témával. Most csak egy példát említek, nem is olyan régen említette nekem valaki, hogy az alkoholbetegségéből való szabadulás útján az indította el, hogy ezzel kapcsolatban olvasott egy írást egy régebbi embertársból, tehát nem is a legújabban, és hogy ez indította el a saját személyes gyógyulásának az útján.
0: Hát ez is mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy tudjunk olvasni és tudjunk edukálódni azokon a területeken, amelyek hát érinthetnek bennünket, mint valamilyen nehézség. Mennyire cél egyébként akár ez, hogy saját magára ismerjen valaki, aki bizonyos nehézségekkel küzd és kapaszkodót kaphasson?
1: Ehhez még hozzátenném, hogy nem csak a nehézség és kapaszkodó, hanem hogy a bontakozó életnek az örömteli eseményeiben is szükség van arra, hogy valaki legyen mellettünk, tehát ott is el lehet tévedni, és ott is, hogy minél inkább meg tudjuk élni, meg tudjunk állni a pillanatban, hogy ebben is tudunk segíteni, ahogy a pszichológiában is egy jó 30 év, a 90-es évek óta ugye egyre nagyobb szerepet kap, és egyre jobban elmélyül a pozitív pszichológiának a területe, mert addig nyilván csak a betegségek, az elakadások voltak a fókuszában a pszichológia különböző területeinek, de hogy a pozitív oldal is legalább olyan fontos, hogy hogyan bontakozhat az életünk. Ennek egyik példája, hogy nem régen, szintén a Mentálhigiéni Intézet képzéseihez kapcsolódóan egy munkahelyi mentálhigiénével kapcsolatos tematikus számunk is volt. Tehát, hogy egy munkahely valóban negatív oldalról nézve, hogy hogyan ne legyen mondjuk mérgező egy munkahely, de a másik, hogy hogyan lehet egy pozitív közeg, hogyan lehet az ember egészségét tápláló és az emberi vonatkozását egy jobban elmélyítő terület a munkahelye. Tehát, hogy a bajok és az örömteli dolgok között próbálunk evezni, tehát a témák ilyen szempontból is sokszínűek, de valóban akár szakembereknek olyan tudnak jobban segíteni, hogyan tudnak úgy jelen lenni, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva, egy-egy bajban levő ember mellett, illetve hogyan tud az olvasó is, mint most csúnya szóval felhasználó, felismerni azt, hogy mikor van szüksége segítségre például, vagy hogy az, amiben benne van, az már egy olyan állapot-e, amikor segítséget kell kérnie, és akkor, hogy hova forduljon. Tehát már az elején egy ilyen küldetés nyilatkozatban, vagy egy ilyen előszóban, előhangban, beköszöntőben megfogalmaztuk azt, hogy szeretnénk ügyeket, embereket, közösségeket egymáshoz segíteni a megjelenő írásokkal.
0: Ugye te magad is mentálhigiénés szakember vagy, és családterápiában is dolgozol. Hogy látod, hogy ezeken a területeken elegendő figyelem jut azokra, akik a gyakorlati munkát végzik?
1: Ugye ez egy külön terület, ugye, hogy ki segít a segítőknek, hogyha igen, erre célzol. Sok tekintetben nem, ezt onnan lehet leginkább látni, és hát hogyha a segítő foglalkozású, előbb már említettem ezt a szót, vagy használtam, ugye hát ez olyan sok mindenkit érint, a pedagógustól, a papon keresztül, a szociális munkáson át, az egészségügyi dolgozókig, vagy a pedagógusokig, tehát hogy rájuk valóban nagy valószínűséggel kevesebb figyelem jut. De most még egy extra, hát extra, de egy nem gyakran emlegetett, legalábbis hazánkban nem gyakran emlegetett terület is van. Ez például akár a tűzoltók, vagy a mentősöknek a világa. Tehát vannak országok, ahol ezzel foglalkoznak. Ennek itt Magyarországon példája volt, amikor a Vörösiszap katasztrófa, és erről is volt írásunk, ahol egy ottani segítő, hogy a helyzetre ránézve, hogy azokat összehangolni, és azoknak a megterheltséggel foglalkozni, akik segítenek, mert ez is egy dimenzió. Persze elsődlegesen azok, akik az áldozatok, de utána azok, és említettem ugye ezeket a akár a katasztrófa védelemnek a szakembereit, hogy az ő lelkükkel, akik rettenetes dolgoknak a szemtanúi átélői, hogy velük vajon foglalkozik-e valaki, és hát itt akkor az a válasz, hogy nem igen alakult ez még ki idehaza.
0: Kicsit lehet, hogy cél az is, hogy ezt a hiányt valamilyen módon pótolja a lap, vagy azért ennél összetettebb a célkitűzés?
1: Hát ugye mi egy hang vagyunk, hát egyébként nem olyan rettenetesen nagy kórusban, de minden hangra szükség van, mert hát nem lehet tudni, hogy kit, mikor, hol lehet elérni, tehát minél több, akár egymással párhuzamosan létező hang létezik egy-egy ilyen ügyben, most itt a segítőfoglalkozásúak, itt a felsorolt területek, akár a pasztorálpszichológia, akár a lelki gondozás területe, mentálhigiéné, itt most jelesül abban a hangsúlyban, hogy a keresztény szellemiségű mentálhigiéné, hogy hogyan lehet összehangolni azt, hogy valaki a kereszténységgel felvértezve abból forrásozza próbálna egy olyan területen jelen lenni, aminek bizonyos részei mondjuk harcosan egyházellenesek, vallásellenesek voltak egy ideig, gondolok itt a sokszor emlegetik Freudot és az ő vallás ellenességét, ami már szintén a múlté azért nagy rész, de azért ezek, hogy szelidüljenek, egymáshoz közelítsenek, aminek vannak példái, hát hosszú évtizedek óta, de sok mindenről itt nem igen lehetett hallani. Nyilván a rendszerváltozás előtt, 1990 előtti évtizedekben szó sem lehetett róla. Ugye hát a kommunizmusban, vagy létező szocializmusban volt, hogy hát teljesen el volt nyomva maga a pszichológia is, tehát csak a szovjet vonalat nyomták annak idején. Tehát nagyon sok elhallgatás, nagyon sok lemaradás van, és jó hosszú évtizedekkel vagyunk lemaradva ahhoz képest, hogy német vagy angol száz területen mennyire előre tart a párbeszéd a kereszténység és a pszichológia egyes területei között, vagy a spiritualitás és a pszichológia területei között, aminek hál' Istennek most már sok képviselője van, hát a legismertebb, ugye Pál Feri atya, aki ennek egy ilyen élő oszlopa. Ehhez szükséges az is, hogy ennek az irodalma is meg tudjon jelenni, és akkor könyvek mellett egy ilyen folyóirat ennek jó lehetősége.
0: Hogy látod annak alapján, amit akár a lap főszerkesztőjeként szemlélhetsz, akár a mentálhigiénés segítői munkád során, mennyire van szükség arra, hogy az embereket ezen a területen valamilyen módon segítsék? De fogalmazhatnék úgy is, hogy vajon felismerik-e az emberek azt, hogy nehézségekkel küzdenek, és egyáltalán hogyan látod te ennek a munkának az előrelépési lehetőségeit?
1: Igen, itt az edukálásnak tényleg nagy szerepe van, hogy egyáltalán valaki tudja, hogy miben van. Vannak ilyen kulcsfogalmak, amik segítik ezt a kérdést megközelíteni. Az egyik ilyen fogalom a szenvedésnyomás. Tehát, hogy valaki nem érzi elég rosszul magát, vagy nem érkezett el, ugye Pilinszkit idéz a mélypont ünnepélye, hogy az a pont, ahonnan már muszáj megfordulni, ahol már ő maga érzi, akkor ebben lehet talán segíteni, hogy ráébredjen arra, hogy amiben van, az semmi jóra nem vezet. Illetve hát a hárítás, a tagadás, mondjuk említettem az alkoholbetegséget, hát ott is egy visszatérő elem, tehát ennek a forgatókönyvnek része, hogy valaki tagadja, már mindenki a környezetében tudja, hogy baj van vele, de ő tagadja, hogy ő meg tud állni, és ő tudja kezelni az életét, és aztán, ahogy az anonim alkoholistáknak ugye van a 12 lépéses programja, és tehát az első az úgy hangzik, hogy felismertük, hogy irányíthatatlanná vált az életünk, és hogy valaki ezt fel tudja ismerni, és segítséget tud kérni, na akkor indulhat el fölfelé az úton, és tudja a saját életét, hogy rendbe tenni, vagy visszafordulni ugye a lefelé vezető úton, akkor egy segítő közösségbe tud lépni, ami valóban megtartja őt. Ezért fontos az edukálás, hogy valaki tényleg jól be tudja mérni. A kiégés is hasonló terület, hogy valaki azt mondja, dehogy égtem én még ki, de már aki őt látja, az rég látja, hogy nagyon rossz úton van, és hát akár meg is halhat. De még mindig nem veszi észre, hogy kiéget, hogy már semmi nem tetszik. Neki csinálja a munkáját, és látszólag éli a napi rutin, de közben a lelke már idézőjelben meghalt. Nem mindegy, hogy mikor sikerül megfordulni azon az úton, mert van, amikor már rettenetes nagy, megfordíthatatlan testi tünetekkel, vagy olyan betegségekkel, ami már nem a régi embert állítja vissza, hanem hát valamilyen szinten tudja úgy optimalizálni a helyzetét. Tehát nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, egyáltalán fölismeri-e valaki, hogy segítségre szorul, vagy segítséget kellene kérnie. Tehát ebből a szempontból ez fontos, hogy elérjük azt, amit a Gyökösi Endre Bandi bácsinak volt egy nagyon ismert mondása, ugye hát ő tényleg az egész életét erre tette fel, hogy embere legyen sokaknak, hogy a segítőknek egy ilyen alaphivatása az, hogy mi azért vagyunk, hogy ne legyen ránk szükség. Ebben nagyon sok minden benne van ebből, hogy ne egy ilyen kényszeres segítés legyen ebből, hogy én akkor vagyok valaki, hogyha segítek, de tudjam azt, hogy az ő, a rászoruló ember, a kliens, a páciens, a bajba jutott embernek a belső erőforrásait hogyan sikerül mozgósítani.
0: A sajátját.
1: Igen, a sajátját, igen. Tehát, hogy a családterápiát is ugye említetted, vagy a párterápiát, ott is ez az alapmotívum, hogy nem valamiféle gyógyszert vagy műtétet végez a terapeuta ebben, hanem azt mondja, hogy megpróbáljuk azt az elakadást, ami egy párnál, egy családnál kialakult, feltárni, és megkeresni azokat a belső erőforrásokat, amihez vissza lehet nyúlni, amiben még éppen működnek, amiből még újra lehet indítani a közös életüket, ami nem egymásnak az ekézése, vagy nem egymásnak a gyilkolászása lenne, hanem egy éltető közösség.
0: Hogy látod, mennyire ad más eszköztárat a

0: nincs lába, hogyha nem a mi lábunkat használjuk ahhoz, hogy az ő országa megvalósuljon. Tehát, hogy mi közvetítők vagyunk ebben, akár segítők, akár bármilyen ezzel kapcsolatos területen dolgozó emberekről van szó. Tehát, hogy ne dimenzionálja túl valaki a maga jelentőségét. Illetve, amit előbb említettem, hogy a határait is tudja tartani, hogy ne az legyen, hogy ez a szakifejezés, ugye ez a segítő szindróma, amikor valaki csak akkor éli meg, hogy neki joga van élni, hogy ő valaki, hogy ő értékes, hogyha ő segít, és akkor nem tud nemet mondani mondjuk adott esetben, amikor kellene. Ez az egyik, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, hogy nem egy piramisnak a csúcsán állunk ebben a kérdésben sem. Másrészt ugye, ha valaki hívő, segítő, vagy egy egyházi közösségen belül segítő, akkor sem úszhatja meg idézőjelbe, hogy a szakmai tudást, vagy a szakmai felkészültséget megszerezze. De hát nem lehet azt mondani, hogy én nem foglalkozom, mert az mit tudom, ateista emberek találták ki, vagy szoktak lenni ilyen olyan furcsa előítéletek ezzel kapcsolatban. Valahogyan, tehát a szakmai képzettséget, kompetenciánkat megszerezni azért, hogy jól tudjunk segíteni. Mert lehet vallásos szavakkal, igékkel is sérteni, nagyobb bajt okozni, mint ami volt. Tehát ez a szakmai felkészültség elhagyhatatlan akkor is, hogyha valaki hitből fakadó energiákkal és lendülettel szeretne segíteni másoknak. Tehát ezt nem szabad kihagyni egyszerűen, mert voltak erre nagyon rossz példák is.
1: Ugye tervezzük, hogy a teljességünk felé adásaiban is kapcsolódni fogunk olyan témákhoz, amelyek az embertárs folyóiratban jelennek meg. Vannak olyan területek, vagy olyan témák, amelyek különösen közel állnak hozzád, és akár szívesen ajánlanád is ezeket?
0: Én különösen szoktam szeretni, amikor a kultúra és a lelki egészség területéről sikerül olyan írásokat begyűjteni, olyan szerzőket találni, amely megmutatja, hogy milyen dimenziói lehetnek még a leghétköznapibb dolgoknak is. Több példa volt erre, annak jeleként, hogy nem elszigetelt részei ezek az életünknek. Most hirtelen ez jutott eszembe a láthatatlan színházról, volt régebben egy írásunk, ami ugye egy érzékenyítő, a másik élethelyzetéből való beleélés segítő kísérlet volt. Ugye azért láthatatlan színház, mert vakon kell egy bizonyos területen, ahol el vannak helyezve tárgyak, végig haladni, megélve azt, hogy egy világtalan embernek milyen a világa, milyennek a hétköznapjai, és itt az önismeret egy idézőjelben játékos módon mélyülhet, tehát itt találkozik egy kulturális elem, találkozik egy segítői elem, ebbe is lehet egyébként a hitnek dimenzióit belevinni. Tehát ez a fajta ilyen párbeszéd, ahol nem egymás ellen fenekedünk, hanem a másik értékét be tudjuk emelni a mi saját működésünkbe, ez ami engem leginkább megragad ebben. Említettem az Emmauszi út példáját, a Mentálhigiéni Intézetnek van egy lelkigondozói képzése is, és ott tankönyv Izidor Baumgartner német pasztorálpszichológusnak a pasztorálpszichológia kézikönyve, és ő, mint teológus, ott egy hosszú részben elemzi ezt az Emmauszi történetet. A hátterében a folyóiratnak megjelenik a szemléletmódja ennek a szerzőnek is, és ő mondja ebben a könyvben, ezt a szót használja, az idegen profétákról beszél. Tehát olyan szerzőkről, akik, ugye egy keresztény kontextusban beszél, akik nem keresztények voltak, adott esetben még kritizáltak is olyan működéseket, ami akár az egyházhoz, akár a vallásos emberek működéséhez, hiszen találkoztak olyanokkal, akiknek akár ilyen vallási tematikájú problémái voltak, tehát hogy ennek nyomán kialakulhatott egy kritikus látásmódjuk, de hogy ezeket az embereket is érdemes meghallgatnunk, ezeket az idegen profétákat, mert lehet, hogy az alapállásuk nem az, mint a miénk, de mondhatnak olyan felismeréseket, ami rajtunk segíthet, mert nem mindegy, hogy kívülről milyenek látnak minket, mert mi belülről csak egy részét látjuk annak, hogy mi milyenek vagyunk, tehát érdemes meghallgatni ezeket az idegen profétákat, és hát ebben is, ebben a párbeszédben, közelítésben, egymás meghallgatásában próbál a maga szerény eszközeivel az embertárs segíteni.

Szigeti László volt a vendégünk, az Embertárs című folyóirat főszerkesztője. Köszöni figyelmüket az adás szerkesztője, Tóth Zsófia.

0: Szentpéteri Csilla felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2026. május 25-e, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Kövér Tamás. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. A mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelmének hanyatlásához vezet, így 14. Leó pápa úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump amerikai elnök. A keresztény értelmiségiek szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Most ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapját. A Magyar Kurír áttekintéséből Kövér Tamás idéz.
3: A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, amelyet pünköst hétfőn ünneplünk a liturgiában. Szent Ambrusnál találkozunk először az egyház ős mintája, latinul az Ecclesiae Typus kifejezéssel, amely Máriának a megkereszteltek iránt mutatkozó anyasságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az egyházat Christus Totusként szemléli, tehát ha Mária anyja a főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az egyháznak is. A II. Vatikáni zsinat végén, 1964. novemberében 6. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát, mint az egyház anyját, latinul Mater Ecclesiae, is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a pásztoroknak. A pápa e titulussal Máriának a Krisztusban megkereszteltekkel és ezáltal az egyház tagjaival fennálló lelki anyaságát kívánta hangsúlyozni. 1980 óta a Loretói litániában megszólítjuk a szűzanyát az egyház anyjaként is. II. János Pál pápa kezdeményezésére 1981. december 7-én elhelyezték a vatikáni apostoli palota Szent Péter térre néző falán a Mater Ecclesiae mozaikot. A Szentatya kérése az volt, hogy a kép Máriát, mint az egyház anyját ábrázolja, mert, idézem, Isten anyja mindig is egységben volt az egyházzal, és különösen közel volt az egyházhoz a történelem legnehezebb pillanataiban. Eddig az idézet. 1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában, amely a Boldogságos Szűz Máriáról a Zarándok Egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a szűzanyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben. Amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától, mutatott rá elemzésében a Magyar Kurír.
0: A pápa úgy véli, a mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni, vagyis nem szabad engedni, hogy kizárólag katonai, politikai logikát kövessen, kevesek hatalmi döntésének, erkölcsének kifejezése legyen. Nincsen algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá teheti a háborút, áll a pápai pásztorlevélben. Az enciklika megjelenésével egy időben sajtótájékoztató zajlik, amelyen első alkalommal az egyház történetében a pápa is részt vesz. A mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelmének hanyatlásához vezet, így 14. Leó pápa úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A háttérről a szerkesztő szól.
3: A mesterséges intelligencia fejlődésével az emberi létezés értelme hanyatlását éljük meg, ami nem technológiai, hanem antropológiai kihívásnak számít, jelentette ki 14. Leó pápa a kiadás előtt álló enciklikája témáit ismertetve. Az egyházfő emlékeztetett, hogy a Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikája május 25-én pünköst hétfőn jelenik meg. Remélem, hogy a dokumentum választ adhat a mesterséges intelligencia jelentette kihívásra, mondta mindenről 14. Leó pápa. A Szent Atya a kommunikációval, kultúrával és oktatással foglalkozó vatikáni hivatalok nemzetközi konferenciáján szólalt fel, amelyet a tömegtájékoztatás egyházi világnapja alkalmából tartottak a Vatikánban. 14. Leó úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. A digitális eszközök alkalmazását az emberiség szolgálatába kell állítani, tette hozzá. A Szent Atya felhívta a figyelmet az erkölcsi viszonyítási pontok nélküli technológiai fejlődés veszélyeire, idézem, a chatbotok és más technológiák kihasználják az emberi kapcsolatok iránti szükségletünket. Osztotta az aggodalmat a mesterséges intelligencia gyermekek és fiatalok testi és szellemi fejlődésére gyakorolt hatása miatt, kiemelve, hogy a szülők és oktatók feladata megtanítani a digitális eszközök mértéktartó használatát. Hangsúlyozta, hogy a digitális ismeretterjesztésnek tartalmaznia kell az Istent és az emberiséget érintő igazságokat is. Az egyház megszólítva érzi magát a digitális, információs és mesterséges intelligenciára épülő kompetenciák elsajátítása elősegítésében az oktatási rendszeren belül, fogalmazott a Szent Atya.
0: Véglegesítésre vár az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a konfliktus lezárásáról és a hormuzi zoros megnyitásáról, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombaton. Hangsúlyozta, hogy a megállapodás értelmében a hormuzi zoros megnyílik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump amerikai elnök, aki egyben megismételte, hogy az iráni kikötőkre érvényben lévő blokád teljes mértékben hatályban van és marad, egészen addig, amíg elérik az egyezséget, azt visszaigazolják és aláírják. Az amerikai elnök köszönetet mondott a közel-keleti államok támogatásáért és az együttműködésért, és azért, hogy többen részesei az izraeli-arab megbékélés célzó Ábrahám egyezményeknek. Donald Trump szombaton azt követően jelentett be jelentős előrelépést az iráni tárgyalások menetében, hogy telefonon egyeztetett Szaúd-Arábia az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein uralkodójával, valamint Egyiptom, Törökország és Pakisztán elnökével. Az elnök szombaton külön megbeszélést folytatott az izraeli miniszterelnökkel. Az orosz és az ukrán hadsereg hétfőre Viradóra is folytatta a dróntámadásokat és a légi csapásokat egymás területe ellen, Nyíri Kata összefoglalója.
4: Hétfő hajnalban orosz dróntámadás érte a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk régiót. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint 3 civil megsérült. Az ukrán erők eközben az oroszországi Belgorod megyében hajtottak végre válaszcsapásokat. Az ukrán hatóságok időközben lezárták a vasárnapi Kijev elleni orosz légicsapások utáni kárfelmérést. A hivatalos adatok szerint mintegy 300 épület rongálódott meg, ezek fele lakóépület. A sérültek száma meghaladta a 100-at, a támadásoknak pedig 2 halálos áldozata is volt. A kijevi sajtó közben arról számol be, hogy Ukrajnában több 100 kisebb üzem foglalkozik harci drónok gyártásával. A termelést országszerte szétosztották, hogy az üzemek ne váljanak könnyű célponttá az orosz légicsapások számára. Az Unión ukrán hírügynökség szerint számos olyan technológiai vállalat állt át dróngyártásra, amely korábban nem kötődött a hadiiparhoz. Egy-egy üzem hetente átlagosan 1000 támadó és elfogó drónt képes előállítani. Szakértők szerint a drónok gyártása jóval olcsóbb más fegyverrendszereknél, miközben jelentős pusztító erőt képviselnek. Úgy vélik, a háború kimenetelét is befolyásolhatja, hogy Moszkva vagy Kijev tud gyorsabban fejlődni ezen a területen.
0: Temesváron szikladarabokat helyezett zöld területekre a városháza az illegálisan parkolók ellen. A környezetvédelmi őrség viszont éppen a zöld területek védelmére hivatkozva szabott ki tetemes bírságot. Gáspár Sándor tudósít.
5: Sziklákat helyezett el az önkormányzat Temesvár utcáin, a zöld területnek szánt sávokon, viszont a környezetvédelmi őrség jókora 105 ezer lejes, több mint 7 millió forintnyi bírságot rótt ki rá. A polgármesteri hivatal közleménye szerint az év elején kihelyezett úgymond rejtélyes szikladarabokkal az a céljuk, hogy az autósok ne parkolhassanak a zöld területekre, ami a parkok városának is nevezett Temesváron is állandóan fogyatkozik. Meglepetésükre a környezetvédelmi hatóság viszont éppen a zöld területnek nyilvánított zónák védelmére hivatkozva szabta ki a büntetést. Lucsi Musuroy, a Temes megyei környezetvédelmi őrség főfelügyelője szerint ugyanis a parkolást akadályozó szikladarab tömöríti a talajt és gátolja a növényzet növekedését, a zöld területeket pedig speciális törvény védi. Vele ellentétben Paula Romocsán, Temesvár alpolgármestere úgy látja, természetes intézkedés volt, amellyel megpróbáltuk védeni a zöld területet. Nehéz megérteni, mi a logikája ennek a bírságnak, hiszen vannak olyan autók, amelyek rendszeresen a tönkretett zöld területen parkolnak. A sziklák körül pedig valóban vidáman zölddel jelenleg a fű, teszi hozzá a tudósító. Bár van, ahol mulcsréteggel borították a területet, ez a szakirodalom szerint védi a talajt. Az alpolgármester be is jelentette, hogy fellebbezni fognak a bírság ellen, annál is inkább, mert természetes mulcsréteget használnak, hogy a zöld terület jól nézzen ki és védett legyen, hangsúlyozta Paula Romocsán, és kijelentette, amíg a vita el nem dől, a sziklák a helyükön maradnak. Aztán, ha a bírság a fellebbezés után is fennmarad, azt a helyi költségvetésből fogják kifizetni. Valószínűleg a parkolóhely miatt szűkölködő autósok örömére, mert a parkolóházak építése Temesváron is várat magára.
0: A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Olvasható a szövetség felhívása a Görög Katolikus Metropólia honlapján is. Mint olvasható, a Nemzeti Összetartozás napján az emlékezés nem csak egy egyszerű visszanézés, sokkal inkább irányválasztás az előttünk álló útra. Az emlékezés során erőt ismerítünk, és egyúttal továbbadjuk a múltunkból azt, ami nélkül nincs holnap. A trianoni döntésre emlékezve idén is erősítsük meg közösségeinket, családjainkat, kapcsolatainkat. Mondjuk ki újra, összetartozunk. De ne csak szóval, hanem tettel, jelenléttel, harangszóval és imával is. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége arra hív mindenkit a Kárpát-medencében és azon túl, hogy vállalva az emlékezést, imádkozzunk együtt a magyarság lelki egységéért, a keresztény hitünk erősödéséért és a békéért június 4-én és szólaltassuk meg a templomok harangjait 16 óra 30 perckor minél több magyar településen. Mert amíg emlékezünk és egymásba kapaszkodunk, addig nem csak múltunk van, hanem közös jövőnk is. Zárul a felhívás.
6: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Valahol talán borítékolható volt, mégis villámcsapásként érkezett. Hetek, hónapok óta tartó politikai üzengetések, identitásharcok, mesterségesen gerjesztett kulturális feszültségek után most már ott tartunk, hogy egy délszlovákiai kisváros Gúta utcáin virít a szlovák nyelvű felirat, állítsuk meg a magyarosítást. Beérett a termés. A magyar kártya ismét működésbe lépett. Olvasható a felvidék.ma írásában. Mint írják, a felső politikai körökből induló, sokszor burkolt, máskor egészen nyíltan vállalt ellenségképgyártás lassan leszivárgott a hétköznapok szintjére is. Az emberek érzik a feszültséget, keresik a veszélyforrást, a potenciális bűnbakot. És ilyenkor a történelem tanúsága szerint gyakran a kisebbség kerül célkeresztbe. Jelen esetben a felvidéki magyarság. Az utóbbi hetekben szinte minden hétre jutott valami. Szurkoló gyalázás, a felvidék szó körüli hisztéria, a dunaszerdahelyi összetartozás emlékmű körüli felháborodás és igazságtalan tárgyalás. Az úszori családi lángosozó megbírságolása azért, mert a pénztári blokkon a magyar lángos szó szerepelt a szlovák írásmódú lángos helyett. Másfél ezer euró az S-ről hiányzó ékezetért, miközben sokkal súlyosabb társadalmi problémák felett rendre elegánsan szemet húny a szlovák állam. A felvidék szó használatáról szóló írásukban például arra hívták fel a figyelmet, hogy sokszor éppen azok beszélnek történelemhamisításról, akik maguk sem bánnak kesztyűs kézzel a történelemmel. Ahogy arra is rámutattak már, milyen természetességgel próbálják egyes felületek utólag szlovákosítani a felvidéki magyar sportolók, edzők, közéleti személyiségek múltját és identitását. És most itt van Gúta. Nem Zsolna, nem Túróc-Szentmárton, nem Vágbesterce, hanem Gúta. Egy olyan város, ahol a lakosság mintegy 74%-a magyar nemzetiségű, amely mindig is magyar többségű település volt, és ahol a történelem nem valamiféle ideológiai vita tárgya, hanem megélt valóság. Egy város, amelyhez mások mellett olyan nagy nevek kötődnek, mint Adamis Anna vagy Borka Géza. És most ebben a városban jelennek meg olyan feliratok, amelyek a magyarosítás megállítására szólítanak fel. De pontosan kitől is kellene megvédeni Gútát? Azoktól az emberektől, akik generációk óta ott élnek, akik ugyanazokat az utcákat járják, ugyanazokba az iskolákba küldik a gyermekeiket, ugyanazokért a célokért dolgoznak nap mint nap? Teszi fel a kérdést Bartalos Nikolász, a cikk szerzője. A további részleteket a felvidék.ma oldalán olvashatják. A Kárpát-medence lapszemléjét és Harcsik Róbertet hallották.
0: A várható időjárásról. Általában felhőtlen vagy derült napos, száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek, az északi szél nagy területen megélénkül, néhol erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Végül főpíreink még egyszer röviden. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. A mesterséges intelligencia fejlődése az emberi lét értelmének hanyatlásához vezet, így 14. Leó pápa úgy vélte, vissza kell szerezni az emberiség igazi értelmét és nagyságát, ahogyan azt Isten teremtette. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte Donald Trump, amerikai elnök. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2026-ban is hív minden magyar közösséget a Kárpát-medencében és azon túl, hogy harangzúgással és közös imával emlékezzünk a trianoni békediktátum 106. évfordulóján. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kövér Tamás, technikai munkatársam Biksa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
7: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
8: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
9: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
10: 2026. május 25-e pünköst hétfő van. Isten éltessen évnapjuk alkalmából az Orbán nevet viselő hallgatóinkat. Pünköst hétfő a pünköst vasárnapi fő ünnepet követő nap, a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe. 1916-ban e napon született Téri Árpád, színész, színigazgató. 1950 és 57 között a Debreceni Csokonai Színházat igazgatta, kiváló társulatot szervezett. Igazgatása alatt játszott a színházban Sós Imre, Mensáros László, Márkus László és Latinovics Zoltán. 1957-ben és 58-ban a Madách Színház igazgatója volt. A 60-as években a József Attila Színház művészeként emlékezetes alakítást nyújtott Bánkbán Mikhál bányaként és az Otelló jágójaként. 105 éve született Terplán Zénó, Széchenyi díjas gépészmérnök, akadémikus egyetemi tanár. Kiemelkedő eredményeket ért el a fogaskerék bolygóművek kutatása területén. A Széchenyi díjat a gépészmérnöki tudományok, a géptervezés területén kifejtett oktatási és technikatörténeti munkásságáért, mérnök generációk neveléséért, a mérnöki szakma társadalmi elismerésének növelése érdekében kifejtett tevékenységéért kapta. 1931-ben e napon született Vaha Imre, nyelvész, rádiós és televíziós bemondók beszédtanára. Dolgozott Bőzsöny Ferenccel, Debrenti Piroskával, segítette Acél Anna, Kertész Zsuzsa, Török Anna Mária, Varga János, Szlotta Judit és Bordi András indulását. Kitűnő előadókészsége, anekdotázó stílusa, kedves humora sokak számára könnyítette meg a szövegértelmezési gyakorlatokat és beszédtechnikai órákat. Ugyancsak ma, 95 éve látta meg a napvilágot Mózer László, Munkácsi Mihály díjas belső építész, bútortervező. 10 éve távozott e világból Kertai Pál, orvosprofesszor, az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat megalapítója, az első tiszti főorvos. Ugyancsak 2016. május 25-én halt meg Tempfli József, nagyváradi római katolikus megyéspüspök. Az 50-es években Szentjobb községben tanított. Főtantárgya az orosz nyelv volt. Emellett rábízták a művelődési otthon igazgatását, és marxizmus-leninizmust is kellett oktatnia. 1962-ben szentelte pappá Márton Áron püspök. 1990-ben II. János Pál pápa kinevezte Tempfli Józsefet a nagyváradi egyházmegye püspökévé. A szentelési szertartást Paskai László bíboros prímás esztergomi érsek végezte. 1938. május 25-én vette kezdetét a 34. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus Budapesten. A több százezres tömeget megmozgató egyházi ünnepségsorozat egybekapcsolódott az 1938-as Szent István évvel, és a kettős szent év rendezvényei bizonyították, hogy Magyarország a béke szigete Közép-Európában.
0: A multidézőt Szikora József készítette.

Az elmúlt percekben Móri Irén, Szabó Réka és Kertész Anna Mária felvételei szóltak. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a Szent Atyáért, hogy biztosan és világosan vezesse az egyházat, s mi szeretettel figyeljünk tanítására a sok zűrzavar és békétlenség közepette. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk népünk erkölcsi megújulásáért, és azért, hogy mi keresztények hiteles követői legyünk Krisztus Urunknak.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk azért, hogy minél több keresztény kötelezze el magát Krisztus követése mellett, visszautasítva a sátán egyre csábítóbb és erőszakosabb mesterkedéseit. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk beteg és szenvedő testvéreinkért, s az őket ápolókért, hogy adjon erőt neki Krisztus értünk szeretetből vállalt kínszenvedése és feltámadása.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk népünk erkölcsi megújulásáért, és azért, hogy mi keresztények jó példánkkal igazi kovászai legyünk a jövő társadalmának. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók, köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját, az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Ferenc pápa 2024-es béke világnapjára írt üzenete, amelynek címe a mesterséges intelligencia és a béke címmel jelent meg, a Magnifica Humanitas kiemelkedő előzménye. A mesterséges intelligencia kérdését az emberi méltóság, a béke és a közjó horizontján belül vizsgálta. Leó pápa enciklikája is ezt a megközelítést veszi át és fejleszti tovább, hangsúlyozva, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30-kor a vatikáni szinódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Litvániába utazik, miután a drónok sorozatos behatolásai miatt a lakosságot arra kérték, hogy pincékben és óvóhelyeken keressenek menedéket, írja a Politico. Von der Leyen várhatóan találkozik a balti államok állam és kormányfőivel, hogy támogassa a válaszlépések összehangolását. Andrius Kubilius védelmi biztos szintén Litvániába utazik. A látogatás célja nem csak a szolidaritás kifejezése a balti államokkal, hanem a közös védelmi képességek megerősítése is a bizottság kiemelt finanszírozási és tervezési programjain keresztül, mondta egy uniós tisztviselő a Politikónak. Litvánia szerdán légtérfigyelmeztetést adott ki, miután egy eltévedt drónt észleltek az ország Belarusz határának közelében, ennek eredményeként pedig aktiválták a NATO balti légi őrjáratát. Az incidensre azután került sor, hogy két Oroszországba tartó ukrán drón zuhant le egy üres lettországi olajtároló felett a hónap elején, ami olyan válságot váltott ki, amely a kormánykoalíció összeomlásához vezetett. A múlt héten egy NATO gép lelőtt egy drónt az észt légtérben. Az EU februárban elindított egy tervet a frontvonalbeli államok megerősítésére, mivel aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország-ukrajnai háborúja és hibrid taktikái károsíthatják a helyi gazdaságokat. Az Európai Bizottság emellett olyan terveken is dolgozik, amelyek közös beszerzési és fejlesztési programok révén segítenek az országoknak légvédelmi képességeik megerősítésében. Végül a várható időjárásról. A hőmérséklet késő este 17 és 24 fok között alakul. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, az északias szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
4: Csóri Sándor, ágak suhorásszák. Árkokon, bokrokon, páfrányos dombokon most borzong át a tavasz. Busa pünkösd virág vetkőzteti magát, Szél, légy hozzá irgalmas. Galambcsapat csap föl a csalános földről, s eget hódít magának. Ludak irigykednek, szárnyat emelgetnek, kiáltozva szállnának. De csak gigágoznak, tocsban sopánkodnak, szemük lázas karika, teret tüzesít át ez a piros szemláng, s átcsap reám a szikra. Hajam töve izzik, arcom megpiroslik, s ingem már dombon lobog, tulipán erővel most, most tölt a föld fel, soha le nem roskadok. Soha, soha, soha csobogja a Duna, s veri vissza a Börzsöny, ágak suhorásszák, belém dudorásszák, hogy így legyen örök.

0: volt, hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény ember. Az olyan jószívű ember volt, hogy bárki járt az úton, azt behívta a házba. És hogyha bora nem volt is otthon, legalább vízzel megvendégelte. Tudomására jutott a királynak is a szegény ember jószívűsége. És hogy meggyőződjék róla, hogy igaz-e, áruhába bújt és felkereste a szegény embert. Mikor a szegény ember háza elé ért, a szegény ember őt is épp úgy behívta, mint a többi embert. Megvendégelte, aztán az asztal mellett beszélgetni kezdtek. Kérdezi a király a szegény embertől, hogy mi szeretne lenni. A szegény ember azt feleli. Szeretnék király lenni. Beszélgettek még egy darabig, aztán a király elbúcsúzott és visszament a palotájába. Most már ő is meggyőződött róla, hogy valóban olyan jó szívű a szegény ember, amint hallotta róla. Otthon a király megparancsolta két legényének, hogy menjenek el a szegény emberhez, és ha a szegény ember behívja őket a házába és megvendégeli őket, akkor tegyenek álomport a borába vagy az ételébe. Amikor a szegény ember elalszik, vegyék fel és vigyék el a királyi kastélyba. Úgy is lett. Elment a két legény a szegény ember háza elé. A szegény ember behívta őket, és jó szívvel megvendégelte mindkettőjüket. Evés közben a legények észrevétlenül a szegény ember ételébe dobtak egy kis álomport, amitől a szegény ember azon mód elaludt. Ekkor felvették és elvitték a király kastélyába. Ott a király megparancsolta nekik, hogy vetkőztessék le, öltöztessék fel az ő királyi ruháiba, vigyék be az ő hálószobájába, és fektessék az ő ágyába. Amikor a szegény ember reggel felébredt, csak úgy ámult a nagy fényességen, és el nem tudta képzelni, hogy hol van és mi történt vele. Hamarosan megjelent mellette két szolga, és azt kérdezték tőle. Mit parancsol, felséges királyatyám? Azt mondta erre a szegény ember, nem vagyok én király, én szegény ember vagyok. De a szolgák addig beszéltek neki, amíg elhitették vele, hogy ő az igazi király.
1: No, ha én vagyok a király, mondta a szegény ember,
0: akkor hozzatok be 12 pandúrt. Be is vitték a 12 pandúrt azonnal. Akkor megparancsolta nekik, hogy verjenek 12-t a hátára. Mikor a pandúrok ezt megcselekedték, akkor végre elhitte, hogy ő a király. Így telt el nagy boldogságban 3 egész nap. Akkor a király újból álomport tétetett a borába, és hazavitette a szegény embert a saját házába. Felébred másnap reggel a szegény ember, hallja, hogy a felesége hangosan ordít vele. Hely, te lusta! Feljött ám az Isten áldott napja, minden ember munkában van, csak te henyélsz az ágyban. Azt felelt erre a szegény ember.
1: Én ugyan fel nem kelek, mert ráérek, hiszen én király vagyok.
0: Ott volt a király áruhában az ablak alatt, és hallgatózott. Figyelte, hogy mi történik. Amikor meghallotta a veszekedést, bement a házba, és azt mondta a szegény embernek. Te csak tegnap voltál király, ma már én vagyok a király. No, de amiért ilyen jó szívű voltál egész életedben, megjutalmazlak téged is, meg a feleségedet is. Készüljetek, szedjétek össze mindeneteket, és gyertek el az én udvaromba. Így is történt. Összeszedték mindenüket, amiük volt, és elköltöztek a királyi udvarba. A király adott nekik helyet a királyi palotában, és adott nekik ennivalót, ruhát, pénzt, mindent, amire csak szükségük volt. Teltek múltak a napok. Egyszer a szegény ember észreveszi, hogy elkezdett fogyni a pénzük. Megbeszélte a feleségével, hogy az asszony elmegy a királynéhoz, és azt mondja neki. Felséges királyasszony, meghalt a férjem, és nincsen semmi, amiből eltemettessem. Kegyeskedjék valamivel megsegíteni, hogy tisztességgel el tudjam temettetni. El is ment a szegény ember felesége a királynéhoz, és mondja neki.
2: Felséges királyné asszonyom, meghalt a férjem, nincs se pénzem, se semmim, nincs miből eltemettessem. Kegyeskedjék valamivel megsegíteni, hogy tisztességgel el tudjam temettetni.
0: Meg is sajnálta a királyné a szegény asszonyt, és adott neki pénzt. A szegény asszony megköszönte, és elment haza. Most a szegény ember ment el a királyhoz, és ő is mondta neki.
2: Felséges királyatyám, meghalt a feleségem, nincs miből eltemettessem. Kegyeskedjék valamivel megsegíteni, hogy tisztességgel el tudjam temettetni.
0: A király is megsajnálta a szegény embert, és megajándékozta egy kis pénzzel. Megköszönte a szegény ember, és hazament. Egy kis idő múlva megy a királyné a királyhoz, és mondja a királynak.
3: No, hallott, király uram, mi újság? Meghalt a szegény ember.
1: Na, azt mondja a király,
4: nem a szegény ember halt meg, hanem a szegény asszony.
0: De azt mondja a királyné.
3: De bizony a szegény ember halt meg. Most járt nálam a felesége, hogy egy kis pénzt kérjen a temetésre.
0: Azt mondja erre a király. Az meg hogy lehet?
3: Épp most ment el innen a szegény ember. Pénzt kér tőlem, hogy a feleségét el tudja temettetni.
0: Addig-addig veszekedett ezen a király meg a királyné, hogy végül elindultak megnézni, mi is történt valójában. De a szegény ember már jó előre megvett 2 koporsót, és amikor észrevették, hogy ő a király és a királyné, belefeküdtek a koporsóba, úgy, mintha halottak lennének. Meggyújtották a gyertyákat, és a koporsó köré állították. Mikor a király és a királyné odaértek, hát látták, hogy mind a ketten meghaltak. Azt mondja erre a király.
4: Aki most megmondaná, hogy melyik halt meg hamarabb, annak egy zsák aranyat adnék.
0: Felugrik erre a szegény ember a koporsóból, és azt mondja.
3: Én haltam meg előbb, felséges királyatyám!
1: Jót nevetett a király és a királyné, de végül azt mondta a király.
4: Na, gyere, megadom a zsák aranyat, de elpucolj a kastélyomból.
0: El is ment a szegény ember a feleségével haza. Szekérrel vitték a pénzt. Ők lettek a faluban a leggazdagabbak. És még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Egy magas hegy tetején élt egyszer egy sárkány. Ez a sárkány kezdetben elég békességes volt, de ahogy telt múlt az idő, és magányosan töltötte a napjait, úgy lett egyre gonoszabbá. Egyik nap megüzente a hegy alatt fekvő királyi város népének, hogy ő új évre a királylányt magának követeli, mert akkor lesz a születésnapja, és ha nem adják meg neki, akkor rettenetes haraggal elpusztítja az egész várost. A király gondolkodóba esett. Összehívta a tanácsot, mit lehetne tenni ezzel a sárkánnyal. Kihirdették, hogy aki legyőzi a sárkányt, az megkapja az ilyenkor szokásos jutalmat, a fele királyságot és a királylány kezét. Három vitéz is jelentkezett. Azt mondták, elmennek tanulni, kitanulják a baj vivás fortéjait, hogy legyőzhessék a sárkányt. Útnak indultak, és amikor közeledett a határidő, vissza is tértek mind a hárman. Az első bátran a király elé állt. Én megtanultam a kardvívás mesterségét, a fegyveremmel legyőzöm a sárkányt. Járj szerencsével, barátom, mondta a király. A királyfi elindult, a kardot az oldalára csatolta, fölment a hegyre, és bekiáltott a barlangba. Hé, te sárkány, gyere ki, megvívunk! Kijött a sárkány, és egy akkora buzogány volt a nagy lapát kezében, hogy a királyfi elhűlve nézte. A sárkány meglóbálta a buzogányt, és fenyegetően kérdezte. No, még mindig van kedved megvívni velem? A királyfinak inába szállt a bátorsága, még a kardját is eldobta, hogy gyorsabban tudjon futni, és szaladt vissza a hegyoldalon. A második vitéz nem ijedt meg az első kudarca láttán. Egyet se félj, uram királyom, mondta bátran. Ennek a lovagnak csak kardja volt, nekem páncélom is van, az majd megvéd. Tetőtől talpig páncélba öltözött, és fölment a hegyre. Ő is bekiáltott a sárkánynak. Búj elő, te fenevad! Nézd, én sérthetetlen vagyok. Csapkodhatsz a buzogányoddal, a páncél megvéd. A sárkány kiment, és hahotázott. Azt hiszed, hogy szükségem van buzogányra? Elkezdett tüzet okádni a torkából rá a vitézre, akin a páncél fölmelegedett, fölforrósodott úgy, hogy szegény egyből ledobálta magáról a melvértet, a lábvértet, a páncél minden részét, még a sisakot is, nehogy élve megsüljön benne, és szaladt ő is le a hegyoldalon. A harmadik királyfi, talán nem is volt királyfi, csak egyszerű vándorlegény, elindult fölfelé a hegyen. Kard sem volt nála, páncél sem, és akik aggódtak az élete miatt, azoknak így válaszolt. Én kitanultam a sárkány fortéját, az ő fegyverével veszem föl ellene a harcot. Amikor már szemtől szemben álltak a barlang előtt, így szólt ellenfeléhez. Figyelj, sárkány! Neked pusztító tüzes leheleted van. Nosza, rajta, mutasd meg, hogy mihez kezdesz vele. A sárkány végigmérte a fiút, majd a távolba mutatott. Na jó, látod ott azt az erdőt? A sárkány lobogó tüzet és kénkőfüstöt bocsátott az erdőre, úgy, hogy az égni kezdett. Kigyulladtak a fák, nagy erdőtűz támadt. Ám ekkor megszólalt a fiú. Elég volt, sárkány, most én jövök. A fiú is rálehelt az erdőre, és a tűz egyből alább hagyott. Ismét zöld levelek sarjadtak, mintha a sárkány sohasem pusztította volna el. Ez semmi, legyintett a sárkány. Én ennél különbet is tudok. Látod azt a tavat? A sárkány rálehelt a tóra. És a tó, ami tele volt vízzel és halak ficánkoltak benne, a sárkány tüzes leheletétől egyszerre kiszáradt, elapadt.
Szegény halak ott vergődtek a kiszáradt meder alján. De a fiú ettől sem ijedt meg. Ó, sárkány, ez nem nagy tudomány! Ő is rálehelt a kiszáradt tóra, és az ismét megtelt vízzel. A halak ott ugrándoztak a vízben, és hálásan néztek rá. Köszönjük, hogy visszaadtad a vizet! Most jön a harmadik forduló, szólt a fiú. De most enyém az első lépés. Ezzel rálehelt a sárkányra. Nem történt semmi. A sárkány gúnyosan nevetett. Csak ennyit tudsz. No, akkor most véged van, mert elpusztítalak. Ezzel a sárkány összeszedte minden erejét, teleszívta a tüdejét levegővel, és ráfújt a királyfira. Azt hitte, hogy láng és kénköves füstör majd elő a torkából, de ehelyett virágszirmok hullottak belőle, amelyek leereszkedtek a fiú vállaira. A fiú állt és mosolygott. Látod, sárkány, legyőztelek. A sárkány elszomorodott. Mit tegyek most, mit tegyek? Oda az erőm! A fiú megsajnálta. Figyelj rám, te sárkány! Ajánlok neked egy jó munkát. Minden évben, amikor vége van a télnek és beköszönt a tavasz, indulj el országról országra, délről észak felé. Amikor egy-egy mezőre érsz, bocsásd ki lehelletedet, és egyből virágszirmok hullanak majd a rétfűvére. Egyből virágok nyílnak, és az emberek tudni fogják, hogy vége van a hónak, fagynak. A sárkány megörült, valósággal ujjongott. Jaj, de jó! Vándorolni fogok, és akkor talán olyan magányos sem leszek, mint itt a barlangban. Útra kelt, és azóta is ő az, aki elhozza a tavaszt az embereknek.

Elhangzott Csóri Sándor, Ágak suhorásszák, az Egynapos király, magyar népmese, Szecsődi Leó, a szirmot leelő sárkány. Elmondta Kubik Anna, Szemerédi Bernadett és Borbicki Ferenc. Hangmester Gera Csilla és Horváth János, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter és Dévény Mária, rendezte Gerbe Janita és Varga Andrea.

0: Álom, álom, édes álom, nyugodj az én szempillámon, s amíg zárva lesz a szemem, légy mellettem, jó Istenem. Amen.
1: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját, az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Ferenc pápa 2024-es béke világnapjára írt üzenete, amelynek címe a mesterséges intelligencia és a béke címmel jelent meg, a Magnifica Humanitas kiemelkedő előzménye. A mesterséges intelligencia kérdését az emberi méltóság, a béke és a közjó horizontján belül vizsgálta. Leó pápa enciklikája is ezt a megközelítést veszi át és fejleszti tovább, hangsúlyozva, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30-kor a vatikáni színódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Litvániába utazik, miután a drónok sorozatos behatolásai miatt a lakosságot arra kérték, hogy pincékben és óvóhelyeken keressenek menedéket, írja a Politico. Von der Leyen várhatóan találkozik a balti államok állam- és kormányfőivel, hogy támogassa a válaszlépések összehangolását. Andrius Kubilius védelmi biztos szintén Litvániába utazik. A látogatás célja nem csak a szolidaritás kifejezése a balti államokkal, hanem a közös védelmi képességek megerősítése is a bizottság kiemelt finanszírozási és tervezési programjain keresztül, mondta egy uniós tisztviselő a Politikónak. Litvánia szerdán légtérfigyelmeztetést adott ki, miután egy eltévedt drónt észleltek az ország Belarus határának közelében, ennek eredményeként pedig aktiválták a NATO balti légi őrjáratát. Az incidensre azután került sor, hogy két Oroszországba tartó ukrán drón zuhant le egy üres lettországi olajtároló felett a hónap elején, ami olyan válságot váltott ki, amely a kormánykoalíció összeomlásához vezetett. A múlt héten egy NATO gép lelőtt egy drónt az észt légtérben. Az EU februárban elindított egy tervet a frontvonalbeli államok megerősítésére, mivel aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Oroszország ukrajnai háborúja és hibrid taktikái károsíthatják a helyi gazdaságokat. Az Európai Bizottság emellett olyan terveken is dolgozik, amelyek közös beszerzési és fejlesztési programok révén segítenek az országoknak légvédelmi képességeik megerősítésében. Végül a várható időjárásról. A hőmérséklet késő este 17 és 24 fok között alakul. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, az északias szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Délibáb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Korábbi kérdéseinkben már találkoztunk olyan költeményekkel, melyek nem igen születtek volna meg, ha egy másik vers, egy másik költemény fel nem idéződik a költemény szerzőjében. Gyakran ugyanazok a sorok kerültek át némi variációval egy későbbi költeménybe, esetleg anélkül, hogy a szerző tudott volna arról, hogy kinek a verse is inspirálta őt. Legtöbb esetben egy-egy nagy költő ismert sora folklorizálódott emígy, lett eleme része egy másik költeménynek. Egy szép 17. század elejé ének a kertemben nyílt piros rózsám. Szerzőjét nem ismerjük, miként ő sem biztos, hogy ismerte, annak a költő elődjének, nevezzük nevén Balassi Bálintnak a sorait, kinek vers sugarában az ő költeménye megszületett. Maga a téma is variálódott, míg az inspiráló vers, a Balassi vers szerelmi költemény, ez a 17. századi ének szerelmi és bölcseleti vers is egyben. Nézzük meg először Balassi versét, jól ismerjük, de azért hadd idézzem fel önöknek. Ez világ sem kell már nekem, nálad nélkül szép szerelmem, ki állasz most én mellettem, egészséggel, édes lelkem. Én bús szüvem vidámsága, lelkem édes kívánsága, te vagy minden boldogsága, véled Isten áldomása. Én drága látos palotám, jó illatú piros rózsám, gyönyörű szép kis violám, éj sokáig szép Júliám. Feltámad a napom fénye, szemüldek fekete széne, két szemem világos fénye, éj, éj életem reménye, szerelmedben meggyújt szívem, csak tégedet óhajt lelkem, én szívem, lelkem, szerelmem, idvez légy én fejedelmem. Júliámra, hogy találék, örömemben így köszönék, térdet, fejet néki hajték, kinő csak elmosolyodék. Hát ha más nem, akkor ezt a verset és a katonaéneket biztosan ismerjük Balassitól. Nézzük meg akkor azt a verset, mely véleményem szerint ennek a Balassi versnek a sugarában került papírra. Kertemben nyílt piros rózsám, a képekre hívom fel figyelmüket, árnyéktartó szép ciprusfám, jószagú kisded violám, egészséggel szép Júliám. Még a múzsa nevét is átveszi, kedves hallgatóink, ez az ismeretlen szerző, Balassi múzsájának nevét. Aranyszínű, sejmes haja, tejjel, mézzel folyó szava, piroslik mostan orcája, kinek bennem gerjed lángja, mint drága gyémánt gyűrűben, foglalva vagyon ezüstben, szerelmem lészen szívemben, nevet felmetszem elmémben. Azért szívem te eszedben, légy állandó szerelmedben, vég nélkül való örömedben, örülök véled életemben. Nem olvastam fel az egészet, de hát érezhető, hogy ez bizony a nagy reneszánsz költő Balassi Bálint verse nyomán született meg. Kedves hallgatóink, de hát idézhetném a motívum a történet vándorlásra Tolsztojt is. Tolsztojnak a Három Starec című elbeszélésére gondolok. A történet röviden a következő. Egyszer egy püspök utazik a zarándokokkal teli hajón. A püspök felfigyel egy történetre, melyet a hajó közepén népes hallgatókságtól övezetten egy zarándok mesél. A hajó tengeri útjától nem is olyan messze egy szigeten él három öreg starec, meséli a zarándok. A starec a remeteként élő szerzetes. Nagyon idősek ezek a starecek, s ki tudja, mióta élnek a szigeten. Terményeikből, a sziget természeti kincseiből élnek, istenfélő, Isten szerető emberek. Nos, a püspök kíváncsi lesz erre a három szerzetesre, és elhatározza, hogy megszakítja útját, találkozik velük. Ki is kötnek a szigeten, és a püspök előtt ott áll három nagyon öreg szakállas ember. A nagy méltóságú egyházi férfiú megkérdezi tőlük, hogy hogyan és miként imádják az Istent. A legöregebbik starec elmondja az ima szövegét. Hárman vagytok, hárman vagyunk, könyörögj érettünk. A püspök elmosolyodik, látja, hogy jámbor istenfélő emberekkel van dolga, akik valóban Isten emberei, valamit tudnak a Szent Háromságról is, hiszen imájukban három személyt emlegetnek, de mégsem a Szentírás szerint imádkoznak. És akkor megtanítja őket a mi atyánkra. hosszan, hosszan tanítja őket, amíg az ima minden szava nem rögzül az öreg fejekben, s mikor már számtalanszor elismételtette velük, és tudja is a három starec az imát, megáldja őket, és elégedetten távozik. Már rég úton van a hajó, amikor a püspök a fedélzeten halvány fehér pontot észlel a szemhatáron. Nem lehet hajó, sem vitorlás, mert túl gyorsan közeledik az irányukba. Ahogy jobban kimereszti a szemét, hitetlenkedve látja, hogy a három starec közeledik a tengeren. De hogyan is? Lábon futva, a víz tükrén szaladnak, úgy szaladnak, mintha szárazföldön járnának. És már messziről kiáltoznak: atyám, atyám, elfelejtettük az ima szövegét, taníts meg minket újból a fohász mondataira. És akkor a püspök valami olyasmit mond, hogy bár nem tudjátok az ima szövegét, amire megtanítottalak titeket, hitetek mégis megtartott benneteket, lám még a vizen is megtart, amit ti észre sem vettetek, de én és a hajó utasai mind látták ezt a csodát. És a püspök akkor lehajol, a három starec lába elé borul, és azt mondja nekik: kedves az Istennek a ti imádságtok, istenfélő starecek! Nem az én feladatom, hogy benneteket imádságra oktassalak. Imádkozzatok értünk, bűnös emberekért. Na, ez a Tolsztoj novella. És gondolják el, kedves hallgatóink, hogy ez a történet ott szerepel Mikes Kelemen levelei között is. Csak ott egy starec, egy remete szerepel. Most felolvasom önöknek ezt a levelet, ennek a levélnek egy részletét, és csodálkozni fognak önök is. Egy püspök a tengeren utazván a hajósok egy sziget mellé a hajót megkötik. A püspök maga mulatságára szárazra kimegyen. Amint alás feljárna, egy kis gunyhócskát lát a fák között, gondolá, hogy talán valamely ember laknék ott. Egy kis ablakocskához közelítvén csak csendesen ember szót halla, és mintha valaki imádkoznék. A püspök nem állhatván bémene, és kezdi megtanítani az imádságra. A remete úgy kezdi mondani: a püspök, hogy erre megtanította volna, visszatére a hajóhoz, és megindula a hajó. A remete pedig ez alatt elfelejti, amit tanult volt, és észrevévén nagy sebességgel kezdte a püspök után futni. A hajó távul valamár a parttól, de a remete nem vigyázva arra, ha földön vagy a vizen futott é, néki csak az imádság volt az esziben. A püspök, és akik a hajóban valának, nagy csodálkozással látták, hogy a remete a tengeren futna utánuk. Aki a hajót beérvén, kiálta a püspöknek, hogy elfelejtette volna az imádságot. A püspök látván a nagy csodát, mondá néki: atyám fia, csak úgy imádkozzál, amint eddig imádkoztál. Ebből a példából látjuk, hogy az Isten a szív imádságát szereti. Így fejezi be Mikes, kedves hallgatóink, ezt a levelét, és hát a motívum vándorlása egy nagyon izgalmas és szép példát hoztam fel most önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak, minden jót kívánok önöknek.
2: Szabó Andrást hallották. Kedves hallgatóink, a következő percekben Kodály Zoltán Galántai Táncok című műve a Budapesti Fesztivál zenekarjátékában csendül fel.

0: Elhangzott Kodály Zoltán Galántai Táncok című műve, a Budapesti Fesztivál zenekar játszott.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Következik a hangoló. 1870. május 25-én mutatták be Párizsban Delibes Coppeláját. Hallgassák meg a csárdást és a keringőt a darabból.

Delibék Oppéliájából a Csárdást a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszotta Ferencsik János vezényletével, a Keringőt pedig az amszterdami Concertgebou zenekar játszotta Peter Stern vezényletével. 1934. május 25-én volt Bartók Béla kantáta profánájának londoni bemutatója. Hallgassák meg a darabot Réti József, Gregor József és a Magyar Rádió ének és zenekarának előadásában Doráti Antal vezényletével.

0: Bartók Béla kantáta profánáját Réti József, Gregor József és a Magyar Rádió énekészenekara adta elő Doráti Antal vezényletével. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek, társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30-kor a vatikáni szinódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a Boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. 1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában, mely a Boldogságos Szűz Máriáról a Zarándok Egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a szűzanyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától, mutatott rá a Magyar Kurír. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter hétfőn Új-Delhiben hangsúlyozva, Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a Hormuzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és kiemelte, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. Kitért arra is, egyrészt azt bizonygatta a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt bejelentette egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet a költségvetésben. Végül a várható időjárásról. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, az északi szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett, és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, oszd szét a szegények között, így kincsed lesz az égben. Azután gyere, és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ezek az evangélium igéi.

Szent Márk evangéliumának 10. fejezetéből a 17-től a 27. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását.
1: Your brothers and sisters.
0: Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
1: He understood that the church could not remain distant.
0: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést, meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy az erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Úrunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas. 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazság

0: Védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát, majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza, meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamási Áron, a legény fa kivirágzik.

Kerek egy órája is van, hogy mosdi, keféli csizmáját, fésüli fejét, és babrálja magát kicsi Móka. Közben fészkelődik. Itt leül, ott lefekszik, ablakba kihajol, legyeket riaszt, majd szabad levegőre megy, de helyét sehogyan sem leli. A gondolatok csokorban teremnek Buksi fejében, villognak, futkorásznak, s ha meg akarja fogni őket, akkor elrebbennek, mint a társkereső kicsi madár. Így se járék, békétlenkedik a szoba közepén, majd a karjait hátraveti, ahogy töprengő papok szokták, és sétára fogja a dolgot. Az édesanyja félszemmel lesi, és titkon mosolyog. Alig kétszer fürdeti meg szemében kicsi fiát, már tudja, hogy a férfi természet ütött ki azon. Kicsit elidőzik nézvén vergődését, majd egy hunyorítással így rebbenti fel. Mikor töltöd a 16-ot, Móka? Éne, fontoskodik a gyermek megtűrvén szörtelen álla alatt a bőrt, és kivágja a pontos időt. Apró szentek napján. Ma István király van. A legényke nem feleli meg a szót, csak izeg mozog ismét, és berzenkedik belsejében, mintha selyemfűszállal birizgálnák a vérét. A lámpa szeliden ég, fénye elfolyik a falon, mint a tej. Hosszú a nap, szól az asszony. Megvan a hossza. A macska gürüzdöl az ágy tetején, az eperfa ágai bélesnek az ablakon. Csendüli meg a házat, mint a szín a virágot. Aztán meszi a kalapját kicsi Móka, megkeféli ügyesen, s az ujjasát is bégombolván kettőt kilépik peckesen. Úgy tesz, mint a kakóca a tavaszi napsütésben. Eresszen el, édesanyám, akadozza ki elvörösödve. Egymásra néznek, ahogy soha még. Nem tudja most kérdéssel bántani édesfiát az asszony, csak dolgos két kezével, mint kifeslet virággal megilleti arcáját, és megcsókolja meleg indulattal mondván, aztán láss haza, fiam. Az este derült. Fák és virágok illata házfedélre hull, és piheg a falu, mint a pihenő királyfiú. Csoda dolog, amilyen könnyen esik most kicsi Mókának a járás. Ül vágyának a hátán, és illan az úton. Ma Guzsajosba megyek, tömörül szóba a világ. Észre sem veszi, Sándor Péterék előtt hirtelen megáll. Csak áll és révedezik. Egyszerre hangot ad a kert, s alig két araszra egymástól két kutya mérgesen átugrik a fején. Sebesen lekap a földre, s utánuk nyír egy követ, aztán a ház felé fordul, s magában így szól. Vajon Sándor Peti itthon van-e? Látszik a szeme szúrásán, s homlok a ráncán, hogy gondolkodik erősen, vajon egyedül lásson-e el a leányhoz, vagy hírt adjon Petinek is. Egy éles füttyentéssel elfújja a kérdést, és belépik a barna kapun. Kicsit tart valamitől, és bátortalan. Máskor pedig úgy jött ide, mintha hazamenne. A tornác alatt fülel, és lassít. Majd az ajtónál megáll, a falhoz lapul, és hallgatózik. Egyszer nagyot sóhajt odabent Sándor Péter, az idős. Hely, hol vagy István király? Téged magyar kíván! Utána megint csend. Móka áll, s éppen azt figyeli, hogy minő bolondul zsong a feje, amikor megcsikordul az ajtó. Mint az árnyék úgy ragad a falhoz, meghökkenve lesi a jövőt, és szusszanni sem mer. Egy alak megjelenik, a tornác fájánál megáll, s így beszél a csillagokkal szembe. A kecske béka eszik túrós puliszkát örökké. Móka rögtön megismer, és hátra kapja egy hanggal. Peti! A fiú megrezdül, hirtelen a zsebéhez kap, és keményen hátrafordul. Ki az, mert megölöm? Tá nem, közelít Móka. Hát te vagy. Jősz-e, Peti? Hova a súlyba? Guzsajosba. Rögtön kitetszik, hogy a gondolat Peti előtt sem idegen, csak furcsája, hogy ilyen egyszerre lett sietős Mókának a dolog. Látszik rajta, hogy gondolatai hullámzanak, s hamarjában nem tudja, hogy lekacagja-e a tervet, vagy egyenesen reálljon. Egyik is szót vár, másik is szót vár. Így nézik egymást jó néhány percig. Végre kicsi Móka halálos komolyan így szól. Én nem bolondkodom. Nem, bizonisten. S hova gondoltad? Egyezkedik Peti. Én Bálint Pannához. Annak szereteje van, te.
Nem esküdtek meg. Megint bedugultak mind a ketten. Az utcáról ének hallatszott. Peti is kitette a jobbik lábát erre. Jó, no, adta meg a hangot, s egy pillantás alatt künt voltak az úton. Itt kicsi Móka nyakon ölelte társát, s remegve kínlódott a beszéddel. Hej, te Peti, tám valami talál? Hadd el, ne is kérdezd. Mókát sütötte a belső tűz, s vergelődött, hogy elmondja-e, ne-e. Mert ha elmondja, akkor elrepíti a titkos jónak ízét, ha pedig nem bolygatja, reggelig kirágja az oldalát. Jó nap volt a mai nap, kezdte. Talán leányra kaptál. Azt ebben nem csak láttam, ahogy lehengeredett a bugjáról. Kit te? Én aztán Pannit. És milyen volt? Tátogott feléje Peti. Móka béhunyta az egyik szemét, s kacagott. Hát olyan, hogy most megyünk Guzsajosba hozzá. A képzeletük dolgozni kezdett, ahogy hallgatva mentek tovább. Érezték, hogy születésük után most cselekszik a legnagyobb dolgot, mert az első vizitába menés olyan, mint a csikónak a rétre szabadulás, vagy a madárfiúnak az első röpülés. A legényfa bimbajára ilyenkor süt az első napsugár. Császárok öröme szégyen ehhez képest, és országok sorsa törpe. Itt vagyunk, vetette meg a lábát Móka. Jó lég a lámpa. Minket hívul, gyere be, s ha aztán bent lehetünk, egyet se félj, hanem mondj bátrakat, s pöffedezzél, mintha nagy legény volnál. Egészen beléveresedtek a nagy készülődésbe, mint amikor nagy terűvel hágó alá ér a szekeres ember, nyugtattak ők is, egy kicsi hallgatással erőt gyűjtöttek maguknak. Aztán oldalt billentette a kalapját Móka, és nagy vitézséggel szólt. No most gyere bátran! Hát egyszerre menjünk mégis? Úgy hát, nagyobb lesz a térfoglalás. Megindultak. Az ajtó előtt megállott Peti. Elegem vadnak. Még kettővel többen lesznek, vetette oda kicsi Móka. Erre nyomban koppintott az ajtón, s belépett, s bé utána Peti is.

Jó estét, adjon Isten! Mindenki visszaköszönt a bátor szóra illedelmesen. Móka ment elől, stempósan kezet fogott mindegyikkel. Peti is a nyomában, s pontosan úgy tett, mint a másik, de a leány előtt meg akarta mutatni, hogy ő is tud valamit, s idétlenül azt találta mondani, hogy műes eljövénk. Azt látjuk, fakadott ki erre nagy kacagással Márton Zsiga, aki a leánynak szereteje volt. A többiek is rákacagtak. Kicsi Mókát elfutotta a méreg, helyből a legény felé fordult, s mintha a magasból beszélne lefelé, így szólt. Jól mondta Peti, hogy eljövénk, s nagy értelme van annak, mert a dolog annyiból áll, hogy kocsival akartuk ehhez a módos házhoz elhozatni magunkat, de tekintettel arra, hogy te tudós nagy legény vagy, s mégis gyalogjárogatsz el ide, gondoltuk, hogy nem teszünk túl műsem rajtad. Egyszeribe csend lett. A respektus nagyra nőtt egy pillantás alatt, még a háziak figyelmét is úgy felverte Móka a közönséges hangulatból, hogy elfelejtették leüléssel megkínálni. De ő egy perc alatt feltalálta magát, s komótosan lehúzódott egy kurta lábú székre, s maga mellé húzta a másikat is, intvén az állva szorongó Petinek. Gyere, ülj le, Peti, mert Márton Zsiga még megtalál ijedni, hogy el akarsz menni. Úgy, vegyüljetek el, mordult meg a vénember, mire ismét belékaptak a rendes csapásba, s megindult a beszélgetés. Öten voltak legényekül. Zsiga vitte a szót, s mintha az égvilágon semmi sem történt volna az előbb, ismét megeresztette nagy száját, s tempós bölcselkedéséből hatökörrel sem lehetett volna kihúzatni. A leánynak tetszett forma a dolog, mert a kacagása felrebbent egy-egy puffanó szóra. A vén házigazda olyan volt, mint a bagoly, amelyik annál jobban gubbaszt, minél nagyobb a csárogás körüle. Az öreg asszony pedig mindenre pislogott, mint az árokba kívánkozó alma. Az idő vígan döcögött az éjfél felé. Egy legény elment, el a másik is. Száradni kezdett a forrás is, ahonnét a gondolathordó szavak bugyognak. Egyszerre nagy hangon, mintha felfedezést tett volna, találos kérdéseket vetett fel Márton Zsiga. Mi az, hogy ülőkém szereti ülőkédet? Az ebben a szék, találta el Móka. Jó ízűt kacagtak. Hát az mi, hogy erdőn termik, a város bolondjait összegyűjti, s nyerít is nekik. Móka legyintett, hiszen akármelyik cigánnak van. A leány nagy örömmel vágta ki, az akkor purdé. Hehehe, kacagott Móka, mert a purdét erdőn vágják ebben. Zsiga erőltetett vígsággal legyezett. Panna ne tudná, aki egy kicsi muzsika szóra kiszökik a bőriből, hiszen még azt is kitalálja ő, hogy melyik volna a három közül a nagyobbik baj. Azé, ha minden pap elveszne, vagy az, ha minden menyecske elveszne, vagy éppen az, ha minden szamár veszne el. Egyszerre nagy csend lett. Aztán végtelen boldogsággal Peti mosolyogta el magát, hogy most ő is visszaadhatja Zsigának a csúfságot. Megmondom én, szólt. Hallám, pöffeszkedett Zsiga. Hát, kezdette nagy figyelem között Peti, az volna a legnagyobb baj, ha a szamarak vesznének el, mert a diákokból leszem pap elég, s igen, a lányokból is menyecske elég, de szamár csak Márton Zsigából leszen. A kacagástól mindenki lógni kezdett ülőhelyén, csak a Zsiga orra töve sárgult el a méregtől, egyet nagyot nyelt, s szúrósan így szólt. Könnyű dolog mindent összegalatyolni, de olyan kérdéseket feladni, amilyeneket én adok fel, ahhoz ész is kell. Tán azt akarod mondani, hogy neked igen sok van, kérdezte egy játékos fordulattal Móka. Találtatik egy kicsi, kevékedett Zsiga. Tán kölcsön akarsz kérni? Mét ne, csak éppen jusson belőle. Jut is, marad is. A hányaveti szóra megfészkelte magát ültében Mókas, szúrósan mosolyogva így szólt. A kipróbált emberek azt mondják, hogy a tett bizonyít. Éppen azért csak azt a küstételt adom fel neked, hogy mit nem lát az Isten. Az aztán mindent lát, nyilatkozott Zsiga. Ha látna, nem kérdezném. Pedig lát. Hát hogy látna, amikor nem lát?
Ejszen téged nem lát, gúnyoskodott a legény. Móka kedélyes biztonsággal felelt. No, közelítsz hozzá, de még messze vagy tőle. Hát, te tudsz olyat, amit szent felsége csak ugyan nem lát? Hogy a súlyban ne tudnék? Tán kínoználak én téged másképp? Akkor mondd meg, lám. Egy szóval nem tudod? Fogjuk reá, legyinte dzsiga. Hoho, ápertén beszélj. Tudod, vagy nem tudod? Hát, nem tudom. Akkor hallgass ide, emelte fel a mutatóját Móka. Az Úristen mindent lát, csak egyetlen egyet nem. Mit? Torzult el mérgében zsiga. Nálánál nagyobb urat, tagolta bölcsen kicsi Móka. Az arcokon derű villámlott át, mindenki nagyot szusszant. Márton zsiga ülőhelyébe visszarogyott. Hát ennek is te látod javát, mondta Móka az elsápat legény felé, mert megtanultad, hogy kölcsönt pénzben is, de észben ugyan valóst az ígérjen, akinek van. S azzal felállt, s odavetvén egy ropogós köszöntést kiment. A leány utána. Künn a lányhoz húzódott erősen. Vajon kezdjek-e valamit, tusakodott a setétben. Szíve erősen vert, a vér rózsaszínűre festette arcát, és elé villant egyszerre a délutáni emlék, s érezte, hogy most üti le a lábáról. Szerencsére a falnak támaszkodott hirtelen, s a hűvös érintésre helyre jött egészen. Néhány csipkedő szót odamondott Pannának, s aztán oda engesztelésül egy meleg jó éjszakát.

0: Künn az udvaron várt. Peti is jött egyszeribe. Várj, intett Móka. Mit akarsz? Ezt a zsigát istenesen eligazítók, s most gyere, azt hallgassuk ki, hogy a lány előtt is lerontottuk-e. Észrevesznek, óvatoskodott Peti. Ne félj te attól. Körülnéztek. Mókának a szeme egyszerre megcsillant. Mutató ujjával a házra hajló nagy eperfára intett. Felhágunk a fára. Mászni is kezdtek nyomban. Kicsit nehezen ment, mert vastag és sima volt a fatörzse, de vakartak felfelé, mint a macska. Elhelyezkedtek. Peti az eresz felüli nagy ágon, Móka tornác felett. Csintalan jókedvükben jó ízű szavakat váltottak, és vártak. Egyszer megnyílt az ajtó. Jönnek, jelentette Peti. Csak ne félj semmit. Az ereszben megállt a leány. Zsiga megfogta a karját, húzta. Jere te, jere no! Csak ugyan hátra mentek a tornácba. Móka éppen felettük lebegett, s a holdvilágon pompásan kivett mindent. Zsiga a leányt átölelte, s a csendesen piruló fejét a mellére vonta. Ész nélkül is szereti, állapította meg Móka, s hát éppen akkor látja, hogy javában csókolóznak.
1: Kár!
0: Hangzott az eperfáról. Zsiga felkapta a fejét. Varjú lesz, mondta. Jere, csókolj meg, panna.
1: Kár!
0: Hangzott újra, mire Peti elköhintette magát. A legény rögtön észrevett mindent, mérgében hamar elbúcsúzott, nehogy panna is rátaláljon jönni a csúf dologra. Dühötten jött ki az ajtón. Az eperfa alatt megállott, s felhorkant mérgesen.
1: Értek le, mert 100 darabban szedlek le.
2: Jó helyt vagyunk, mondta Móka.
1: Értek le, mert a fát is kivágom.
2: Az lesz a legjobb, felelt megint Móka.
0: Sokáig így feleselgettek egymásnak, míg a legény mégis megunta a nyakmeresztő hívogatást, és ledőlt a fa alá.
1: Majd lejöttök reggelig, mondta mérget nyelve, és kiterült az éggel szembe.
0: Elmúlt egy fél óra, el egy egész. Fogadjunk, aluszik, mondta Móka. Vagy teszi magát?
1: Á, nem aztán.
0: Gyere, szálljunk le. Hát, ha megfog.
2: Hozzáverjük a földhöz. Vitézkedett Móka, és csendesen leereszkedett a fáról.
0: Lábujjhegyen megkerülte a legényt. Gyere, mert úgy aluszik, hogy fel sem lehet kőteni.
2: Leszállott Peti is. Közös erővel is megkerülték a legényt, aztán melléje térdepeltek, föléje hajoltak, mint a doktor, tövirül hegyre megvizsgálták, s még az ujjok begyivel is megdöfődték egy-egy kicsit.
0: Ha ez nem aluszik, akkor senki, jelentette ki Móka. Eléggé lipinkázik a melle, dűnyögte Peti is, s egyben valamit gondolt, eloldotta a harisnya szíját, s hát húzza kifelé. Te mit csinálsz? Megkötjük a lábát. Tetszett a találmány, jót kacagtak rajta. Meg azt, a kezit is, tüzelt Móka, s kivonta ő is a szíjat. Megkötözték istenesen. Zsiga tűrte, mint a bárány, csak a melle hullámzott nagyokat az illatos légben. Ahogy készen voltak, végignézett még egyszer Móka a legényen, s meglátta a nagy bokrétát a fülre húzott fekete kalapban. Ezt is vízbe tesszük, szólt, s azzal kivette a bokrétát a fejbeliből, s a zsiga tátott szájába belé ültette.
2: Ezt felcifráztuk. Ne mondja, hogy árva szegény.
0: Hirtelen elhatározással az ablak alá lépett Móka, és koppintott. A negyedik zajverésre lelépett a vénember az ágyról, s lassú medve gázolásban az ablakhoz jött, s egy laposat pillantva így szólt.
2: Mia?
1: Hallgassa meg, kied, valami tolvaj megkötözte Márton zsigát.
2: Hol te?
1: A hajt fekszik az eperfa alatt. Hénye!
0: Hallott
2: hallották, hogy nyílott az ajtó, kettőt ugrottak, s már az úton voltak. Ott félkézzel megigazították korcban a harisnyát, a másikkal pedig megölelték egymást. Boldogan összekacagtak. Aztán nótára zendítettek, hirdetvén, hogy a hajnal szerelmében virágzik immár a legényfa.

Tamási Áron, a legényfa kivirágzik. Felolvasta Blaskó Péter, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Franz Anton Hofmeister G-moll szonátájának második andante tételét Klenyán Csaba és Cséna Gyildikó szólaltatta meg.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Május 25-én mutatták be 14. Leó pápa első Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját az emberi személy védelméről a mesterséges intelligencia korában, amelyet május 15-én a Rerum Novarum kezdetű enciklika 135. évfordulója alkalmából látott el kézjegyével. A Magnifica Humanitas segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a folyamatban lévő digitális átmenettel, az egyház bölcsességéből merítve a jelen, az idők jeleinek megértéséhez. Leó pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a technikát nem csak a hatékonysága alapján kell megítélni, hanem az általa előmozdított vagy éppen hátráltatott emberi kötelékek, társadalmi és spirituális minősége alapján. A Magnifica Humanitas megjelenésének napján 11 óra 30-kor a vatikáni szinódusi teremben mutatták be az enciklikát. A záró gondolatokat Pietro Parolin bíboros államtitkár mondta el, végül 14. Leó pápa mondott beszédet, majd áldással zárta az eseményt. A Szentszék istentiszteleti és szentségi dikasztériuma 2018 tavaszán elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet pünköst hétfőn ünnepelünk a liturgiában. 1987-ben Redemptoris Mater kezdetű enciklikájában, mely a boldogságos Szűz Máriáról a Zarándok egyház életében alcímet viseli, mélyítette el II. János Pál a szűzanyáról szóló tanítást. Mária az egyház liturgikus cselekményeiben, amikor egyszerű, de a lélektől áthatott szavaink egyesülnek a mennyei liturgia Isten dicséretével, maga is velünk imádkozik, mert tagja a szentek közösségének, és mert az üdvösség művében elválaszthatatlan fiától, mutatott rá a Magyar Kurír. Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal, vagy más módon lesz kénytelen Teheránnal bánni, jelentette ki Marco Rubio, amerikai külügyminiszter hétfőn Új-Delhiben hangsúlyozva, Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna. A tárcavezető újságíróknak elmondta, meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken, mind a hormuzi szoros újranyitása, mind az iráni nukleáris program ügyében, és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek. Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont nem sürgeti az idő, és kiemelte, az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást. A kereszténydemokrata néppárt frakcióvezetője egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levelében, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. Kitért arra is, egyrészt azt bizonygatta a miniszterelnök, hogy a költségvetés rossz állapotban van, másrészt bejelentette egy sor jóléti intézkedést és beruházást még az idei évre, amire ezek szerint megvan a fedezet a költségvetésben. Végül a várható időjárásról. Kedden általában felhőtlen vagy derült napos száraz időre van kilátás, az északias szél nagy területen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Huszonkét óra 4 perc. Magvetés. Hitéletünk krónikája.

Teológia kategóriában Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a központi szeminárium rektora, rádiónk vezérigazgatója. Irodalmi kategóriában Jankó Laura író, költő, néprajzkutató kapta idén a Stephanus díjat. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. A Stephanus díj a Szent István Társulat és a Stephanus Alapítvány közösen alapított kulturális díja, amelyet a Szent István könyvhét megnyitóján adnak át irodalmi és teológiai kategóriában. A díjazottak olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét közvetítik. A díjat 1993 óta 68-an nyerték el. Martos Levente Balázs püspökatyában harmonikus egységet alkot a nagytudású ember és a derűs, szelíd, jó pásztor. Fogalmazott laudációjában Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki kitért arra is, hogy a díjazottnak számos könyve jelent meg, amelyeknek fontos üzenete, hogy a Biblia elsősorban az élő Isten kapcsolat gyümölcse, ezért a modern Biblia kritika feladata is ennek a kapcsolatnak az építése. Márk evangéliuma címmel 12 évvel ezelőtt írt könyvéről beszél Martos Levente Balázs püspök.

0: hogyan mutatta be nekünk Jézust? Mit üzent neked Márk szemüvegén keresztül nézni Jézus Krisztusra?
1: Hadd kezdjem onnan, hogy amikor én teológiát tanultam, akkor az volt a sajátos benyomásom, mint hogyha Márk evangéliumát valamilyen nagyon egyszerűnek, vagy akár földhöz ragadtnak ismerni a tudomány. De miközben foglalkoztam ezzel a szöveggel, az a volt a benyomásom, hogy nagyon jól átgondolt, nagyon pontosan felépített tanúságtételről van szó, amely igazából szinte el nem is mondható módon, tehát nagyon erősen hangsúlyozza azt, hogy Jézus szolgálni jött. És hogy aki Jézus tanítványa akar lenni, annak a szolgálatra kell odaadnia magát. Mert az emberfia nem azért jött, hogy őt szolgálják, hanem hogy ő szolgál és az életét váltságul adja sokakért. Amikor azt mondjuk, hogy a kereszténységet a szeretetről lehet legjobban felismerni, akkor tulajdonképpen ezt az ősi, bizonyos értelemben nagyon egyszerű, de az életünk meg újra keresendő igazságot fedezzük fel és fejezzük ki. Tehát azt gondolom, hogy a Márk evangéliumot olvasni az egyfelől egy rácsodálkozás, hogy ez nem is olyan egyszerű, vagy nem is annyira szimplex, mint amilyennek így elgondoljuk, és másfelől erre a szépségre hív meg, hogy Jézussal találkozva forduljunk oda az embertársainkhoz.
0: 12 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv először, most pedig újra nyomtatott, javított formában. Máshogy látod a 12 évvel ezelőtt leírt gondolatokat most?
1: Vannak hibák, amelyeket felfedeztem a könyvbe, és amelyeket most egyrészt mások segítségével kijavíthattam. Magukat az alapvető állításokat nem revideálnám, tehát hogy azt most is ugyanúgy találom. Nagy dolog az evangéliumot elhelyezni a többiek, mármint a másik három evangélium mellett, és ezt egészet így együtt látni. Talán azt is érzékelem, hogy az egyház a maga szervezetével, a maga évszázados tapasztalatával újra meg újra keresi is azt, hogy az evangéliumokon hogyan tud bizonyos értelemben túllépni. Hiszen mindig ott van a kezdet, mindig ott van az első Krisztus követőknek a tanúságtétele, de ma a kérdésfelvetések más típusúak. Vannak alapigazságok, amelyeknél egészen egyértelmű Jézusnak a tanítása, de vannak olyan helyzetek is, amelyekben csak nagyon áttételesen, a mai életre nagyon odafigyelve tudunk valamit megfogalmazni. Az evangéliummal továbbra is összhangban, de nem szó szerint abból merítve.
0: Köszöntő beszédben mondtad, hogy ahol csak tehetjük, hirdessük evangéliumát. Hogyan teszi ezt meg egy biblikus?
1: A biblikumnak az a sajátossága, hogy nagyon lelassít, ahogyan itt a mai ünnepen hallottuk is. Bizonyos értelemben teológusnak lenni azt is jelenti, hogy egy szándékos buborékot teremtünk magunk körül. Ezt szebben úgy mondanánk, hogy az elmélkedésnek, az imádságnak, a tanulmányozásnak a csendjét. A biblikus tanulmányokban tulajdonképpen abból indulunk ki, hogy az élet sokrétűséges gazdagsága tükröződik Isten szavában, és azoknak az embereknek az életében is, akik annak idején a kinyilatkoztatást megértették és írásba foglalták. Tehát tulajdonképpen ezt keressük, kinagyítjuk azokat a régi folyamatokat, és megfigyeljük, hogy hogyan mutatnak meg valamit a mai élet gazdagságából.
0: Mit jelent most számodra ez a díj?
1: Ez a Stephanus díj egy olyas valami, amire én most igazán nem számítottam. Visszagondolok azokra az évekre, amelyekben esetleg egy ilyen diáját adom, korábban én magam is előfordult, hogy vendégként jelen voltam. Nagyon különös, hogy most úgymond a másik oldalra kerültem. Tulajdonképpen nagyon szeretném, hogyha a sokféle feladat közepette, amely mostanában megtalál, újra egy kicsit több időm lenne arra, hogy elmélyült munkát folytathassak, illetve nagyon szeretném biztatni azokat, akik ma teológiát tanulnak, hogy ne adják fel a sokféle nehézség közepette, a gondviselés majd mutat nekik utakat arra, hogy tudnak szépet, gazdagot, tágasat, sokféle embert megszólítót alkotni.
0: A Stephanus díjat irodalmi kategóriában Jankó Laura költő vehette át. Őt Bakonyi István író, irodalomtörténész méltatta, aki elmondta, hogy Laura még gyerekként került Moldvából Csíkszeredába, ahol a középiskolai tanulmányait végezte, majd érettségi után Budapestre, ahol óvodapedagógusként, majd teológus hittanárként diplomázott. Ezek mellett később több más, köztük néprajzszakos diplomát is szerzett. Szép irodalmi művei 2000-től jelennek meg, és azóta szerves része a magyar irodalomnak. Munkásságát mások mellett József Attila díjjal is elismerték, s tagja a Magyar Művészeti Akadémiának. Bakonyi István író, irodalomtörténészt hallják. Hogyan talált rá Jankó Laura költészetére, verseire, akár az emberre?
2: Ismertem már a műveit nagyon régóta. Jó egy évtizede, olvasom egy interjút vére a Fejér megyei hírlapban, és akkor költött Berencére, és megkerestem, és hát azóta minden könyvről írtam kritikákat, recenziókat, és hát odáig jutottunk, hogy néhány napon meg fog jelenni egy kis monográfiám róla a Magyar Napok kiadásában. Ez a lírai és a prózai, meg drámai tevékenységről szól, a néprajztudósan nem foglalkozok a tekintetben, de tudom, hogy nagyon sokoldalú az a fajta tevékenység, amit folytat, és számomra azért is meggyőző, amit olvashatunk tőle, mert egy megküzdött, sokak számára ugyankor rokonszenves hit világról tanúskodnak az írásai, ami tulajdonképpen azt a fajta gondolatvilágot és hitvilágot közvetít, amit talán Pilinszky Jánosra jellemző elsősorban. Bevallása szerint még Pilinszky mellett Csóri Sándor a másik nagyon fontos alkot az ő életében, aki hatott rá, és egyfajta olyan modern szintézis hozott létre, főként a lírájában, ami mindenképpen példás.
0: Irodalomtörténészként, irodalomkritikusként máshogy közelíti meg az ember a költészeten keresztül azt az embert, aki írta, nyilván többet ad hozzá a személyes ismeretség.
2: Így van, és az mindig érdekes egy irodalmi életmű szempontjából, hogy a megélt élet és a megírt valóság milyen viszonyban van egymással. Ez nincs mindig szinkronban, mert tudunk nagy költőkről, akik ugye botrányos életet éltek, lásd Adi, vagy hogy visszamegyünk Villonig. Számra mindig a mű a fontos, de az is nagyon szimpatikus a számomra, amikor ez az egység megvan. És úgy érzem, hogy az ő megért élete és a kimondott szó között szinkron van.
0: Hol van a Laurának a költészete a mai irodalom palettáján? Hová helyezi? Milyen hangot üt ő meg?
2: Hát nagyon sok elismerésben részesült, tehát mindenképpen ebben megegyezhetünk, hogy a mai magyar lírában az egyik kiemelkedő teljesítmény az övé. Persze nehéz erről beszélni, mert van szó itt kánonokról, meg különböző ízlésformáló erőkről, de én azt hiszem, hogy mindenképpen azt a fajta költészetet folytatja, aminek tényleg a legfontosabb képviselő Pilinszky János volt.
0: Az idei Stefanus díjátadón készült összeállításunkat hallották. Martos Levente Balázs püspökatyát és Bakonyi István irodalomtörténészt, aki a díjazott Jankó Lauráról beszélt.

0: Az orsolyita nővérek 1726-os győri letelepedésének, valamint közel 3 évszázadon át végzett oktató és nevelő munkájának állít emléket az Orsolyiták Győrött 300 év hitben és szolgálatban című kiállítás, mely május 28-án nyílt meg Győrben a Triangulum galériában. A Szent Orsoly rend nővérei közel 300 éven át szolgálták a győri közösséget, különösen a leánynevelés és a keresztény értékek közvetítése terén, maradandó nyomot hagyva a város kulturális örökségében. A rend nővérei 1948. június 16-áig, az egyházi iskolák államosításáig megszakítás nélkül dolgoztak a leányok lelki és szellemi nevelésén. Majd 1993. július 15-én a rendház újra visszakerült a Szent Orsoly rend tulajdonába. Matkovics Mária Amerika nővér, a Szent Orsoly rend Római Uniójának, Magyar Orsolyita közösségének elöljárója, és Bernik Rozália nővér az államosítás utáni újraindulásról és a rend jelenéről beszél.
1: Szerepet is vállaltak a tanításban?
2: Részben, például Teréz nővérünk óvodás hittanórákat tartott. Hittudományi főiskolát végzett, és az óvodás csoportot megkapta. Azon kívül önkéntesként Augusta nővér járt rendszeresen óralátogatásokra, és vállalt előadásokat. Én 1995-ben kerültem Sopronba, és 8 évig tanítottam a Szent Orsolya gimnáziumban biológiát, kémiát és hittant. Mert hát közben én is persze a teológia levelező tagozatán a laikus képzésben végeztem, és nagyon boldog évek voltak ezek számomra. Most a katolikus iskolák felsorolását akkor talán mondom. Sopron, Győr, Kisvárda, a Szent László gimnázium, Budapesten a Szent Angéla iskola, majd gimnázium, a ferencesek vonzásában kiadtuk fenntartásba az iskoláinkat. Tehát a 30-40 idős nővér, aki visszajött Győrbe, nem tudta volna a 6 iskolát fenntartani, tehát pápai püspök úr vállalta a Prohászka iskolát, és ő adott nevet is az iskolának, Prohászka püspökről, aminek nagyon örültünk. Sopront is, tehát az egyházmegye vállalta 2 Győrt és Sopront, Budapestet a Ferences rendtartomány, Kisvárdát a debreceni püspök, és az Egri kollégiumot tartottuk csak fenn mi magunk. Tehát azt az egri közösség tartotta fenn, az iskoláknak mindenütt megvoltak a fenntartói. Ja, bocsánat, a győri kollégiumot is a rend tartotta fel, tehát 2 kollégium fenntartására képes volt a rend, állami segítséggel persze, amit igénybe is vettünk, a győri kollégium és az egri kollégium.
3: A jelenlegi Magyarország területén minden iskolát visszakaptunk, kivéve az egri iskolát. 11 gyerekkel indult ott a kollégiumi nevelés, és jelenleg 70 gyerek van. Ezt mind, hát nekünk kellett kisajtolni, az épületeket megszerezni, épületeket feljutani. Na és 96-ban a dombovári iskolát, amint említettem, hogy egy gyufás katuját kaptunk vissza a rendi iskola helyett, és 96-ban lett katolikus iskola, és itt már először a tulajdonjogot csak kaptuk meg, majd később 2004-ben a fenntartói jogot is mi gyakoroltuk, és ez egy zene és sporttagozatos általános iskola. Nagyon szépen működtek, és jelenleg is nagyon szépen működnek, nagyon sok versenyt megnyertek, úgy a sportban, mint a zenében, úgyhogy nagyon szépen működik az iskola, és hát mi amennyire tudtuk segíteni az iskolát, segítettük, mert úgy vettük át például az épületnek a torna termi részét, hogy becsöpögött az eső. Ezt lebontottuk, és kártalanításból egy új sportcsarnokot hoztunk létre. Sportcsarnokot, akkor nem volt biztosítva az étkezés, nem volt biztosítva a fűtés. Ezt is mind meg kellett oldani, akkor az épületnek a tetőcseréje, az ablakok. Úgyhogy nagyon sokat, de nem sajnáljuk, mert nagyon szépen működnek jelenleg is. Jelenleg is az igazgató Kerényi Zsolt igazgató úr vezetésével. És a tantestület is nagyon lelkesen végzi a munkáját.
2: És aztán 2002-ben megkaptuk a nagyváradi Adi Líceumot. És annak a fenntartója pedig a nagyváradi püspök lett, Böcskei László.
0: Hogyan alakult tovább a rend sorsa?
2: Tehát 93-tól egy jó egészen 2014-15-ig tulajdonképpen jól alakult. Egyre jobban fejlődtek az iskolák. A nővéreink meg sajnos öregedtek. Ugye a 40-45 évi szünet után, aki 30 éves volt, az 70 évesen jött vissza, de talán 80 évesen. Tehát nehéz volt vonzóvá tenni a közösséget. Egy öregedő közösség dinamikája egészen más, mint egy fiatal közösségé. Jelentkezőink akadtak, de sajnos gyengék voltak ahhoz, hogy merjék vállalni ezeket a terheket. Vagy pedig rájöttek, hogy hát igazából nincs is szerzetesi hivatásuk. A tanítórend nem tudta reprezentálni önmagát, mint tanító.

0: Római Uniójában vagyunk, tehát nemzetközi rendé váltunk, és mindig más a generálanya, azelőtt 6 évenként, most 8 évenként választják. Akkoriban éppen egy kínai generálanyánk volt, ma egy ausztrál generálanyánk van, Susan Flood, tehát Cecília anya úgy rendelkezett, hogy Szabó Nóra Sárának Szlovákiába kell mennie, hogy fiatal, dinamikus közösségben élhesse a szerzetesi életét. Kassán van ma is, viszont nagyon becsületes dolog Cecília anya részéről, hogy kikötötte, hogy Sára nővér magyar iskolában tanítson, és Szepsiben tanít, magyar iskolában, plusz a kollégiumban dolgozik, és a kassai házfőnök nő helyettese. Úgyhogy ő nagyon szépen éli a szerzetesi életét oda át, és úgy érzi, hogy egy komoly missziót lát el, hogy magyar gyerekeket taníthat, és hídverőnek érzi magát, nem véletlen a magyarok és szlovákok között, nem véletlenül választotta szerzetesi névül Salkaházi Sára nevét. Salkaházi Sára is kassai származású, vértanú halált halt, mert zsidó gyerekeket rejtegettek a Bokréta utcai házban, és a Dunába lőtték 44. januárjában sok társával együtt.
1: Akkor, ha jól értem, Magyarországon 3 vannak, és Kassán van egy Sára nővér.
0: És Kassán van Sára nővér, de a szlovák tartomány tagja. Viszont hát időnként, ha sok elfoglaltsága engedi, azért látogat minket, és most is várjuk az ünnepségre, a 300 éves évfordulóra. Közben aztán ő, mint római uniós orsolyta nővér, már központi képzésben részesült, a noviciátusát Rómában végezte. És most készül egy ilyen szerzetesi továbbképzésre, ami az örök fogadalom után jó pár évvel próbáció, így nevezik. Angol nyelven tertianship, de latinosan hát probációnak nevezik, ez egy tanulmányi évet jelent Rómában. Én is voltam probanista Rómában, és hát teológiai továbbképzés, és biblikum, és művészettörténeti képzésben részesültünk, azon kívül, hogy természetesen a rend életébe is jobban belemélyedtünk, és a nemzetközi összefüggésekbe. Nagy előny ez a nemzetköziség, de ugyanakkor talán hátrány is, mert a jelentkezőnek meg kell tanulni egy idegen nyelvet. A mai gyereknek nem probléma, Rómában angolul folyik a képzés.
1: Hogy látják a Merici Angélának az elhivatottsága, az, hogy mivel foglalkozzon a rend? Az hogy tudott itt megvalósulni? Hogy tud a mai napig élni az a fajta szellemiség a fenntartott intézetekben?
0: Merici Szent Angéla nem kötötte ki, hogy mivel foglalkozzanak a leányok annak idején, de kikötötte, idézőjelben mondom, hogy az evangéliumot terjesszék. Tehát evangelizátorok voltak. Ebből nőtt ki a tanítórend, tehát ő noha nagyon sokan címzik az első nőnevelőnek, körülbelül Ward Máriával. Régebbi nevük angol kisasszonyok most változtattak. Párhuzamosan valóban a leányok nevelésével ők foglalkoztak először, de Angéláról bocsánat, de József Attila jut eszembe egy idézet, hogy egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Tehát Angélának semmi kikötése. Ma a Római Uniónak szintén nem kikötése, hogy iskolás tanítást végezzenek, de megmaradtak azért sok helyen, legtöbb helyen az iskolák. Tehát ezt mondjuk, hogy ez a Trienti zsinatnak köszönhető, hogy ilyen iskolás formát öltött az evangelizálás, mert abban a korban nem maradhattak volna fönn másképpen. Angéla messze megelőzte a korát, úgyhogy ő annyira modern módon gondolkodott a reneszánsz közepén, hogy

0: csodálni való, és írt nekünk regulát, tehát van saját szabályzat, azon kívül a Római Uniónak van konstitúciója. Tehát szabályozzák igazából a működést, de a kettős szeretet, idézőjelbe a kettős szeretet kötelékét vállaljuk, tehát elmélkedünk, és aktív rend is vagyunk. Tehát a tanítás az meglehetősen aktív dolog, de a napi egy óra elmélkedés a konstitúciónkban szerepel, mint hát egy alapfeltétele annak, az evangéliumról elmélkedünk általában.
1: Mik a legfontosabb pontjai a regulának?
0: Tehát a Szent Orsia társaság, a kompánia, ugye a társaság és ezek a fejezetek. Vannak lényegtelen pontok, az öltözködésre vonatkozólag Angélának semmi kikötése nincsen, csak hogy szerényen és nem feltétlenül nagyon színesen, hanem diszkréten öltözködjenek. Hogyan viselkedjenek a világban, akkor aztán szó van a bőtről, és természetesen az imádságról. Az imádság töltse be a napi szentmise hallgatás, a napi egy óra elmélkedés, és a jó cselekedetek. És természetesen a hármas szerzetesi fogadalmat, noha mondtam, hogy mai fogadalom nélkül írták alá a lányok az elkötelezettségüket Bressában 1535-ben, de igazából érték az evangéliumi szegénységet, a tisztaságot és az engedelmességet. Később ugye, amikor rendé alakult, ez ünnepélyes fogadalommá vált, a szegénység, tisztaság, engedelmesség. Ez az alapkő. Most Angéla ezen kívül, tehát a regulán kívül írt intelmeket és egy testamentumot. Nagyon érdekes volt a társaság struktúrája, mert a lelki anyák, tehát a fiatalok nevelésére lelki anyákat úgynevezett kolonelleket, oszlopokat, oszlopocskákat jelölt ki Angéla, és a leányok anyagi létét, ruházatát biztosító matrónákat. Tehát igazából a rend fenntartói asszonyok voltak, özvegyasszonyok többnyire, ezek a matrónák. Tehát az intelmeket a kolonelleknek, a lelki anyáknak írta, és a testamentumot, a végrendeletet pedig a matrónáknak. Ezek az írások megtalálhatók a regula mellett.
1: Említette nővér, igen, hogy Orsolyita rend Magyarországon működik, Római Unióba tartozik. Hogy kell ezt elképzelni?
0: Ezt úgy kell elképzelni, 1900-ban alakult meg a Római Unió, három nővér hozta létre, három okos francia nővér, akik, hát Franciaország azért a francia forradalom után nem tudta úgy rekonstruálni a házait és az egész struktúráját, mint ahogy szerette volna, és ugyanakkor érdekes módon Garibaldi alatt Olaszországban is nehézségek közé került a rend. És Blois, Calvi és Róma között, tehát Calvi, Róma házai haldokoltak. Blois Franciaországban a Loire partján egy nagyon erős ház és remek intézmény volt, és feláldozták magukat. Tehát a házukat és mindenüket odaadták, hogy Rómában hozzanak létre egy központi intézményt, és segítsék a két haldokló olasz házat. Találkozott 13. Leó pápa felhívásával, aki arra hívta fel a rendeket, a sok-sokféle rendet, hogy próbáljanak központi vezetést létrehozni, lehetőleg Rómában, meg hogy tömörüljenek, tehát egységesedjenek. Tudnilik, addig az orsóita házak autonóm házak voltak. Minden háznak megvolt a házfőnöknője, és ugyan volt kapcsolat a házak között, leveleztek, például a Soproni ház is, például Pozsonyból kapott Szent Angéla erekjét. Tehát volt kapcsolat a házak között, de egy erősebb egységesítésre törekedtek, ismétlem 13. Leó pápa felhívása nyomán. És így született meg a Római Unió 1900-ban. Három ház kellett ahhoz, hogy uniónak lehessen nevezni. Tehát Róma, Calvi és Blois, és a három okos francia nővér körbe levelezte az egész világot, felhívást intéztek az autonóm házakhoz, hogy lépjetek be a Római Unióba. A magyarországi házak ezt nagyjából követték is, kivétel Sopron tartotta az autonómiáját egészen 1991-ig, akkor be kellett lépni a Római Unióba, amint orsóiták akartak indulni.
1: A Szent Orsolya Rend Római Uniójának Magyar Orsolyita Közösségének elöljáróját, Matkovics Mária Amerika nővért és Bernik Rozália nővért a győri orsolyita nővérek 300 évre visszatekintő múltjáról és jelenéről hallották. Az orsolyita nővérek 1726-os győri letelepedésének, valamint közel három évszázadon át végzett oktatói és nevelő munkájának állít emléket, az Orsolyiták Győröt 300 év hitben és szolgálatban című kiállítás, mely június 28-áig látható Győrben a Triangulum galériában. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében, és a szerkesztő műsorvezetőt, Kékes Jenikőt hallották.

0: Elhangzott a magvetés.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Tükörkép.
5: Egész életemben könyvek között éltem, fogalmaz Smatovics János atya, akit 1966-ban szenteltek pappá. A győri Székesegyházban gyémánt miséje alkalmából bemutatott szent misén adott hálát paptársával együtt 60 éves papi szolgálatáért. Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Smatovics János atya papszentelése után káplánként végzett szolgálatot a Sopronhoz közeli Iván településen. Közben teológiai doktorátust szerzett a Budapesti Hittudományi Akadémián, majd a Római Pápai Biblikus Intézetben felsőfokú biblikus tanulmányokat folytatott 3 éven át. Hazatérése után 1976-tól főiskolai teológiai tanár lett a Győri Hittudományi Főiskolán. Időközben megszerezte a Budapesti Hittudományi Akadémián az egyetemi magántanári címet. A teológus, biblikus professzor tudományos munkásságát a minisztérium Fraknói Vilmos díjjal ismerte el 2014-ben. Smatovics János atya papi élete szorgalmi idejét 3 mondat jellemzi a 63. Zsoltárból. Életemmel akarlak téged dicsérni, meg szeretnék jelenni előtted a szent helyen, kezedet feléd akarom emelni. Ahogy ő fogalmaz, Jézus papja vagyok. Istennel valóságban lenni, felismerni, minden utamon te vezettél engem, ami a választott papi jelmondata is. Vallja, hogy a papi szolgálat nagy merészség. A gyémánt misés Smatovics János atya a vendégünk.
6: De miért emelte meg ezt a 60 évvel? Hát minket szenteltek, ketten vagyunk, Diós István, meg jó magam, akik megértük. Hát, hogy bátorság, merészség kell. Egyrészt azért, ki meri vállalni azt, hogy én Isten nevében szóljak, ha engem nem bíztak meg? Ez az egyik. Na jó, de ez csak a lelkesedés. De utána jön, hogy merem én ezt vállalni is? Kitartok? Mert az a lényeg, hogy érdeke bennem, vagy egy szép napon ott hagyom az egészet. Vissza is lehet vonulni. Hát sajnos ugye vannak is, akik letették a lantot, és más pályamódosítást végeztek, hogy máma így mondják. Hát a bátorság azért is volt, hogy megfelelek én, erkölcsileg is, bírom-e, bennem a kedv föltámad, hogy pap legyek. Na, ott kezdődött az egész. És akkor kellett eldöntenem, hogy első évben, mindenképpen kispapa első évben, első hónapjaiban, mikor szembesültem, hogy mi vár. Az, hogy kint, mint minisztráns, meg hívő, lelkesedtem az egyházért, az egy lelkes hívő voltam. De mikor nekem már szolgálatot kell vállalni. Szerintem ez minden szakmám így van, hogy jó nekem ez a szakma, jó nekem, hogy én orvosnak megyek, vagy tanárnak megyek, ahol emberekkel kell foglalkozni. Méltó vagyok én arra? Próbáljuk meg, bátran előre. Majd a út közben tényleg jó orvos lettél, szeretett az embereket, jó tanár lettél, jó pap lettél. De nekem tudnom kellett, hogy érdemes erre fölkészülni. Na, így értem én a bátorságot, tehát nem azt a küzdő szellemet, hogy mindenkit letarolni. Hát az egyház mégiscsak misszionáros egyház, tehát meggyőződésre építünk. Így értem én ezt a bátorságot. És azért is mondom mindig, hogy egy papnak ez a kiállása maga egy prédikáció. Talán személyes vallomásom annak idején én a világi gimnázióban jöttem, egykor ugye piaristák voltak Mosonmagyaróváron, utána állami, és a forradalom utáni időszakban mentem gimnáziumba, 61-ben érettségiztem, de abban 4 év alatt csak azt tudja elképzelni, hogy a marxizmus micsoda negatív hittanórákat tartott nekünk, hogy nincs Isten, nincs, ne higgyetek a szüleiteknek. Ti most a modern világban fogtok élni, az egyház romjain föl fog minden épülni. Ha most én menjek egy olyan vállalathoz, vagy vállalkozáshoz, ahol már előre azt mondják, hogy romokba fog heverni. Hát ez is egy bátorság volt. És ezt sokan el is hitték, mert ígérje az volt, hogy most jön a szebb, boldogabb jövő, a múltat lezárni, azért se. Én hiába vagyok, hogy lelkes, ha nekem valaki ezt nem erősíti meg, ahogy kínlottam egy szép estén, május első, úgy emlékszem, idevaló vagy. Nyugtass meg, uram. És attól kezdve nekem nem volt problémám, hogy pap leszek, vagy sem. Hát azért az nem annyi, hogy nem voltak nehézségek, hívekkel, farkasok közé küldtek, ugye Jézus mondja, meg jó emberek közé. Hát sok, aki esetleg nem úgy viselkedett, vagy tudomású beteg, hogy nem mindenkinek kell, ugye az Isten tudunk csinálni. Kezdeté volt ez a bátorság, egyet elindulni.
7: De a bátorság kellett a folytatáshoz is. Tehát azt, hogy megállom a helyem, és amire feltettem az ekeszarvát, ha megfogtam, akkor előre, uram.
6: Persze, ez világos, ugye. Akkor már tudtam, hogy mit kell tennem. Persze, az egy bátorság, merészség, de az már inkább gyakorlati elsajtítása. Az már a felkészülésnek az ideje. Már tudom, mire készülök föl. Szerintem minden ilyen szakmában, akik emberekkel foglalkozik, ha nem szeretem az embereket, akkor nem menjen tanárnak, nem? Nem szeretem az embereket, akkor nem menjen orvos. Ha nem szeretem az embereket, akkor nem menjen papnak. Hogy neki máshoz van kedve, akkor menjen oda. Tehát erről van szó is. És utána azt jelenti, hogy utána találkozni fogok a munka közben is, ellenszéllel is. Akkor már bátran mondom, jó, türelem, ez most ilyen állapotban van, majd megtér. Annyi bátorság kellett, hogy kitérek előle. De nem kell mindenkivel vitatkozni, mert ő akar engem meggyőzni, hogy neki van igaza, hogy én tévedtem. Ugye van ilyen is. Ahogy Szent Pálnak mondtak, jó, majd erről máskor is meghallgatlak. Lezártam a vitát, tehát fölösleges hitvitákat, vagy filozófiai vitákat, aki eleve tudja, hogy engem meg akart éríteni. Azt akar bebizonyítani, hogy én tévedtem. Az is egy bátorság, ugye, hogy tudjak okosan bátor lenni, vagy merész lenni az emberek világában.
7: Középiskolás korában azt mondták önnek, hogy nincs Isten. Ennek ellenére évtizedekig magántanár volt Pesten is és Győrben is.
6: Egy tanár a papi renden belül, ugye, papság egy rend, ordo, acies bene ordinata, jól rendezett testület, különböző testület, hierarchikus, tehát kiemelt. De azon belül aztán vannak lelkipásztorok, vannak misszionáriusok. Nekem úgy adódott, hogy szerettem tanulni, a püspök azt mondta, akkor nem lesz se plébános, se misszionáriusnak, sehová, menj ki Rómába tanulni, aztán gyere ide, és itt lesz ő tanár. Hát Rómába elég keményen kellett 3 évet felsőfokú biblikus tanulmányokat végezni. Hát nyilván azért küldtek, hogy ne utána egy káplán legyek, vagy plébános valahol városban, vagy falun. Meg is kaptam a katedrát, amit 76-tól 40 éven át gyakoroltam. A fő ez volt. Hát volt a lelkipásztor pár évig, de tanárság mellett. De én nem voltam kint a világban. Könyvek között éltem. Ezért mondtam önnek, ugye, hogy hát nekem mondta egy idős volt, te csak maradj a könyvek között, azok nem beszélnek vissza. Az emberek között nehezebb, ugye, az van, hamar van egy kritika, amit el kell fogadni, és lehet, hogy jogos az a kritika. El kell fogadni, vigyázz, hát.
7: Ahogy itt olvastam a visszaemlékezéseiben, a papi életet, a papi szolgálatot a napnak a folytatásában határozza meg. Reggel, délben, este, de ez annyira szép, hogy fel kell reggel a nap az új gondolatokkal.
6: Ugye a zsoltáros imádkozik, és hívő zsoltárosnak a szavai ezek, 63-as zsoltár. Hajnap pirkadatkor felé tekintek. Tehát első dolga az Isten, a hívőnek. És a reggeli órák a tervezés ideje, elindulás, mit kell tennem, mi vár rám, milyen ismeretlen. Utána ez a reggeli időszak tart a szeminárium neveléssel is. Utána felszentelése jön a szolgálati évek. Hát ott aztán papnak sok-sok szerepe van, az, hogy imádkozom, maradjon továbbra is. Utána életemmel is téged dicsérni akarlak, magasztalni, az élete pedig a papnak a celibátus. Na így jön be, az nem azt jelenti csupán, hogy nem nősül meg, az túl kevés, hanem ahogy a házasságban is nem a testi egyesülés a lényeg, hanem a lelki egyesülés. Ha a lelkek nem egyesültek, nem hangoltak össze, akkor az úgysem marad meg, ha ott torzsalkodás van, a civakodás állandó a felek között. A papnak is pontosan ez kell, hogy van ideje, sok-sok ideje az imádságra, és Jézus adott beszélgetésre. Ő egy jel, hogy én rá tudtam bízni magamat az Istenre, mint alapra, az itt is. Próbáljátok Isten komolyan venni, valóságnak venni. Mert én az Istennel valóságban vagyok. Mert én tudom azt, hogy ha Isten engem nem segít, akkor én is előbb-utóbb ugye összeomlok. Vagy mértéktelenség és az abolatlanság, a két lánc az ördögnek, az iszákosság és a parátlanság, magyarok mondják. Az a kettő úgy lehúzza az embert, hogy pap, mint ember se kivétel ebben. Ez az egyik. Hát a másik aztán ugye az imádságnak a fontos szerepe a templomban, meg a Jézusval együtt imádkozás, ez az. Ne csak imádkozzak, hanem ahogy Jézus az atyához, én is álljak be Jézussal, mert ő is Jézus papja vagyok, annak a képviseltében. Ha én Jézus képviselem, hát akkor én is szóljak az Isten, atyához, Jézussal. Ez történik ugye elsősorban a breviárium mondásában, a rózsafűzi imádságokban, keresztútjárásban, ami egy nagyon szép, hagyományos imádság az egyházban. De főképp a szentmisében, ahol nem csak Jézus hangját ad, ez az én testem, nem az én testem lesz, egy Jézus teste lesz, csak a Jézusnak odaadtam a hangot. Jézus rajtam keresztül mondta ki. És a másik felemelt kezekkel, ugye, elsősorban ott emeli föl áldása, ezért a szentmisében ott szól hozzánk a pap, de van egy másik szentség, a gyónás. A szintén pap felemelkezik, én felhozom téged bűneitől. Amíg ez a szó el nem hangzik, addig nincs bűnbocsánat. Lehet bűnbánat, bánhatja, de azt mondja, atya, én nem tudom ezt megbánni. Hát akkor uram, én megáldlak, de én nem tudom adnánk feloldozást. Legalább ígérd meg azt, hogy Isten segítségével jóra törekszem. Erősen fogadom. Ígérd meg Isten segítségével. Hát az megígéri, akkor kap feloldozást. És ettől fog ő megnyugodni. Mert különben pszichológus analizálhatnak. Tehát nem fog megnyugodni. De a pap azt mondja, Isten nevében fel vagy oldozva, nyugodtan mehet szabad lélekkel, vagy szoktunk, hogy tiszta lappal újra szabadává te. A bűn el van törőve. Ő jelenét már egész másképpen rendezi be. Még van jövője. De ha ő önmagában van, a jelenét is tönkreteszi, és a jövőt meg elzárja. A bűnben marad, és gyötrődésben marad. Nincs jövője. Ezért nagyon szép szó ez a feloldozás. Azért ne felejtjük, hogy az nem csak egy gyakorlat, hogy gyónunk, és óriási lélektanilag hatása van az emberre a feloldozás. Szemmisében a lelkesedés, imádás, Isten felé Jézusra együtt ünneplünk, de gyónásban pedig a felszabadítás az embernek a bűn alól, a bűn hatalma alól. Hát minden nap levnyúszik, ugye? Levegyen a maga járásán. Papnak is, ha megéri, egészségi megengedi, jönnek a nyugdíjas évek. Na most akkor vége? Akkor is pap maradt egyrészt, másrészt pedig az, hogy hát vállalhat ő gyóntatás, misézés, prédikálás, lelki gyakorlatást, ahol erre felkérés kap. De eljön az az idő, mikor nem tud már szentségeket kiszolgáltatni, akkor is munkanélkül most imába legyen együtt híveivel. Imádkozzon azok, akiket mennyországba segített, nem? Aztán a végén azt jön, uram, a nap lehanyatlott, esteledik már. Uram, add meg nekem is az örök világosságot, az örök szeretet világát, ez maradt nekünk. Hát így búcsúzik a pap az élettől nyugdíjas korába. Ez nem csak búcsúzik, meg a számonkérés is készül. Azért elfelelkezünk arra, mindjárt beszélünk a feltámadásnál, örök élet várából. Na, akinek azt mondják, hogy jöjjetek, atyám, áldottai, először megvizsgálnak, számonkérés, ítélet jön, ahol ne feledkezzünk ám, mert négy dolog van, ami vár ránk. A halál, másik a ítélet, utána menj országba vagy pokol. Ez a négy dolog van. Mint ha nekünk már előre megvan, hogy együnk ugye, a mennyország felé. Hát először még megvizsgálnak. Hát aztán ki tudja, hogy mit találnak még. Na azért még nem érték meg. Van ott egy másik kegyelemből tisztítóhely. De miért megy a tisztítóhelyre? Mert meg megvizsgáltak, nem? Rád vár a tisztítóhely. Mit csinál? Hát én tiszta vagyok. Addig, míg az orvosom mond, nekem semmi bajom nincs. Amíg ki nem vizsgáltanak, utána meg tudod, mennyi bajod van. Hát majd az orvos megvizsgál, hogy tényleg nincs semmi. Ez már nem a mi dolgunk, ez már a Isten dolga. Ez lenne az a négy évszak. Ó, Zsoltár szövegén az életet vettük át.
7: Voltak olyan találkozások, amik meghatározóak voltak az ön életében?
6: Hogy ne lettek volna. Az egyház hite. Mondom hallgatóknak is, hogy amikor azt mondja, hogy ne nézz vétkeinket a misébe, hanem nézed egyházat hitét. Mit mondunk a Szent Áldás előtt? Ne nézz vétkeinket, mert mi azt hoztuk ide. De én az egyház hitében jöttem ide. Ebben egy mondatban bennem az egész szentáldozásnak a lényege. Vétkeinkkel jöttem, nyilván bűnbánó lélekkel, de mit tudsz más hozni? Egyháznak viszont hite van. Az egy közösségnek a hite. Abba a hitbe, egyházad hitét, és azoknak az embereknek a hitét, akik téged segítettek pályos végzésed során. Hát biztos, hogy voltak jó emberek, plébánosok, jó tanácsadók. Megmondom őszintén, mondta az egyik 10 évig káplán voltam. János, elmélkezte eleget? Majdnem úgy kérdezte, mi az, hogy elmélkedni? Az ember elhadalt a breviárum, az étel, az lehet gyorsabb is mondani, meg kötelességszerűen, de nem lélekből. Elmélkedés az már más, az nem imádság, az meg témának az átgondolása. Meglepett például ez a mondat például. Ez meghatározta. Mit nem csinálok? Mit vett észre ez az idős pap testvér? Az elmélkedésemben valami hiátus, már mondták. De mások is, hogy esetleg, atya elhadarta azt a litániát, miért sejtett ennyire kicsit, te báhítottál. Mert a papot a hívek is nevelik, a hívek hite is. Egyház hite és az emberek hite. Visszatükröződik az, hogy atya, de szép prédikáció volt, nem? Hát ez maga egy lelkesedés. Érdemes volt felkészülni, nem? Azt elmentem az orvoshoz, az a második segítség volt. Atya, mozog maga eleget? Ez egy jó kérdés. Keveset mozogtam. Elsenyvednek az izmai? Elsenyvednem. Tessék, itt vagyok. Bottal járok. Annak idején, amikor kispapok mentek futni ebéd után, kapuba, professzor, jöjjön, fussunk egyet. Aztán mondtam neki, jó, elmegy futni, de mondd meg, hogy hol várjak rád. Tudták, hogy évődök. Atya, professzor, elsenyvednek az izmai. Ne félt az én izmaimat. Mennyi igazok volt? Tehát elmélkedésre figyelmeztettek, meg a mozgásra, tudom, ajánlani mindenkinek. Elmélkedés azt jelenti, hogy gondolkozz valami témáról. Az imádság az egy beszélgetés, ez a három dolog. A rektor úr nagyon szeretett velük fut, most egy rektor püspök is lett belőle, a vezérigazgató, köszöntő, ő is. Múltkor találkoztunk vele egy misén Boldogasszonyban, Burgenlandban, és akkor látta, hogy megyek. Ugye? Hol várjak rá? Ezt mondta a püspök úr. Ugye? A mondásod? Itt van eredmény. Hol várjak rá?
7: Miről elmélkedett utoljára?
6: Hát erről.
7: Milyen gondolatok foglalkoztattak?
6: Erről a füzetről, amit ezt az emlékiratot úgy is mondhatnám, hogy emlékirat, mint prédikáció. Ha tetszik látni, eléggé tartalmas, tehát nem egy nap alatt született meg, ez idő kellett. Megmondom őszintén, az egész úgy kezdődött, hogy engem 2 vagy 3 évvel lassan meghívtak egy aranymisés, hogy legyek. Ott már ezt kezdtem pödzölni. Te már kezdtél emlékezni erről a nappal, meg stb. Nem menj más témára. Vedd vissza azt a régi prédikációdat, és újra fésüld át. Ez is egy elmélkedés. A régit elmélyíteni, átfésülni, és tényleg találtam sok új dolgot még, amit ott nem mondtam el. Na például ez egy elmélkedés, hogy már elmélkedtem erről 3 éve, és elővettem újra, és most újra elmélyedtebben is. Tehát talán kicsit érettebben is. Csak a kérdés a lényege, a papság merészségéről, bátorságáról.
7: Követtem az emberi szív szomját a szellemi világosság után, a lélek vágyakozását éltető vizek után, és immár 60 éve annak, hogy Isten kegyelméből az emberek szolgálatában állhatok, és építettem Jézus Krisztus egyházát.
6: A Szent Atya nevezte a mai világot sivatag világának. De ő nem esett kétségbe, Szent Atya, igazából az ő vezérgondolata ez, hogy hát a lélek, ez kell, világosság. Na, és akkor mondok valamit. Mi a mi keresztény hitünknek a világossága? Hát van nekem eszem, ugye sokan azt mondják, hogy nem vagyok ateista, azért van eszem, én magam már elrendelem, nem kell, az Isten segítsége. Teljesen jogos ez a felvetés, csak biztos, hogy el tud mindent intézni. jönnek a nehézségek, a fájdalmak, akkor kihez fordul? A szellemi világosság utáni vágy az, hogy, na, autós példát mondok, magadba tompított fénye, 30 métert látsz előre, azt látod, ami éppen történik körülötte. Utána fölkapcsolod a reflektorfény, 100 méterre, ugyanaz a agyadban, hitedben, az a hitnek a fénye, látod szélesebb körbe, többet látsz, tehát akkor nyílik meg a hitnek a gazdagsága. Ez a kereszténységnek a hittételei. De ez az a szellemi világosság. Ez a vágyódás, a világosság, hogy többet akarok tudni az életről. Miből kapok erőt? Tessék, most itt a szárazság. Hogy vágyik, hogy a szárazságban, a sivatagban, a mostani magyar föld, a eső után? Valami adjon erőt is, mert ez nem csak szellemi munka. Irányítás, gondolataimnak a irányítása, vagy ébresztése, szavaimnak a vezélése, miket beszéljek, miket ne beszéljek, és a tetteimnek a kormányzását. Tehát ez, hogy hát valaki irányítson, de az autóba kell benzin, kraft kell, erő kell, reflektor ide-oda, ha nincs bennem erő, nincs autóba benzin, akkor nézhetem a tájat állóhelybe. Tehát az, hogy út közben kapok-e ezt az erőtöbletet. Azt csak úgy lehet észrevenni, hogy dolgozni kell, aztán el kell indulni a pályán, hogy akármilyen életben csinálni kell, és akkor vezet észre. Lustaságban nem, tétlenségben nincs. Egyik gyónom mondta, hogy emlékszem, hogy atyám, én tudom, hogy igaza van, de segítsen rajtam. Na most, gyóntat, atya, mit mondasz neki? Kérte, hogy segítsek rajta, én nem tudom ezt megoldani. Hát nem hozzám jöttem, Isten nevébe kapja a gyógyító, Isten, ahhoz kérje, ne tőlem kérje segítséget. Ezt jelenti, hogy mi egy erőtérben vagyunk, úgy is nézhetnénk, hogy a kegyelem előterében vagy erőforrások, ez a szentségeknek a ereje bennük, ima ereje. De csak észre kell venni, minden utamon te vezettél engem, ez a jelmondatom. Minden utamon te vezettél engem. Másik mondja itt, én, ha én leszek jubilán, csak azt mondja, vezes uram, vezes. Egy népdalban van, mert vezes, uram, vezes, ez is szép. Én már múltban beszélt, te vezettél, ő mi kéri, hogy vezes. Különben nagyon fontos tudomány lett a vezetés tudomány. Mindig egy vezető múlik, iskolaigazgató, rektor, akár állami vezető, az egy személybe felel, nem mondhatja, hogy lehet egy tanácsadó, de ő írja alá, és ő neki kell dönteni. Tehát azért a vezetésnek a tudománya már ma nagyon fontos. Nem lesz kollektíve, akkor is valakinek kézbe kell tartani, nem? Az egészet. Bennük az Isten tart kézbe, maradjuk ennél a képnél, ugye majd én kézbe tartlak, és akkor vezetlek, uram, vezes, uram, vezes.
7: Csak az Istenre való odafigyelés lehet a világ boldogsága. Isten a szeretet, az igazság és az örök szépség forrása. Vagy a 60 évvel ezelőtt pappá szentelt Smatovics János atya, teológus professzor. Megköszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is a szerkesztő műsorvezető Kékes Jenikő.

0: Elhangzott a tükörkép. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Következik a teljességünk felé. A szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Pszichológia, mentálhigiéné, pasztorálpszichológia és lelki gondozás. Ezek a területek állnak az Embertárs című negyedéves folyóirat fókuszában. A főszerkesztővel, Szigeti Lászlóval beszélgetünk. Ugye mi kollégák voltunk itt a Katolikus Rádióban jó pár évig, hiszen a Töprengő című műsort vezetted, úgyhogy nem első alkalommal beszélgetünk, de az Embertársról viszont igen. Ugye a lap a jezsuita kiadónál jelenik meg, a szerkesztési folyamat pedig a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetével közösen valósul meg. Rendszerint egy-egy tematika köré szerveződnek a lapszámok, és ilyenkor a cikkek is ezeket a témákat dolgozzák fel. Hogyha azt mondom, hogy embertárs, akkor neked személyesen mit jelent ez a szó, ez a kifejezés?
1: Ez egy hosszabb folyamat volt, amíg kialakult a folyóiratnak a címe. Először Emmauszi út lett volna a címe, arra visszautalva, hogy Jézus az Emmauszi úton vándorló két tanítványhoz csatlakozva, hát tulajdonképpen újraindítja az életüket. Két mai szóval azt mondanánk, hogy depressziós, reményvesztett, csüggett tanítvány megy Jeruzsálemből hazafelé Emmauszba, és az a találkozása, hogy Jézussal haladnak az úton, közösséget fejez ki velük, ez újra erőt ad nekik, újra életre kelti őket. Na ez lett volna az eredeti cím, azért mondom ilyen hosszan, mert az alap motivum, az alap küldetés az így is igaz, hogy nem ez lett a cím, mert kiderült közben, hogy volt egy helyi református lap, aminek már ez volt a címe, de ez későn derült ki, ezért váltani kellett, és akkor lett Embertárs végül is a cím, ami számomra egy elegendően tágas szó ahhoz, amit a lap szeretne elérni, azokhoz, akikhez szeretne eljutni, ez a szó egy jó kapcsolópont. Adódott volna, mivel ez egy vállaltan keresztény szellemiségű, de nem keresztényekkel, nem keresztény szakemberekkel is párbeszédet folytató folyóirat, ezért nem akartunk volna a címben is egy ilyen szempontból beszűkítő szót választani címként. Hát ez lett volna egy szép régies magyar szó, hogy a fele barát, ami az evangéliumból ismerős, de éppen azért, mert hogy minél szélesebb olvasóréteget szerettünk volna a szakmai körökön belül elérni, ezért választottuk az embertársat, ami bennem úgy arra rezonál, amit az evangéliumban olvasunk a Betesda fürdőnél levő béna, 32 éve béna emberrel kapcsolatban, amikor Jézus megkérdezi tőle, hogy miért nem megy oda a vízhez, amikor az angyal felkavarja azt, azt állítja, hogy hát mert nincs emberem. És hát itt Jézus lesz az embere, ezzel példát adva arra, hogy mi is legyünk egymásnak emberei, embertársai, akik ott vannak a másik mellett. Érdekes ebből a szempontból, hogy amikor német nyelvű összegzést szoktunk írni, vagy pályázat beadásánál előfordult, hogy hogyan fordítsuk, akkor a mitmensch szó, ami ugye a németben a felebarátot jelenti, merül föl, ami azt jelenti, azt az embert, aki mellettem van, aki legközelebb van hozzám, akivel dolgom van. Tehát tulajdonképpen ennek a kicsit szelidebb, kicsit kevésbé egyértelmű, de azért a magyarban talán legmegfelelőbb szava ez, hogy embertárs.
0: Egy ideje a jezsuiták kiadásában van a lap, de úgy tudom, hogy ez nem mindig volt így. Hogyha jól emlékszem, akkor 2003-ban indult az embertárs.
1: Igen, 2002-ben merült fel az ötlet, és 2003-ban már el is indult egy minisztériumi támogatás segítségével, és attól kezdve folyton pályázunk, próbálunk mini támogatókat szerezni. Hát tökben kalandos úton, mert először a Mentálhigiéni Intézethez közeli párbeszéd alapítvány, az egyik alapító Tomcsányi Teodóra nevéhez kötődő alapítvány volt, amelyik éveken keresztül kiadta, akkor utána 2011-től az Új Ember katolikus hetilap volt a kiadója, és 2015-től kezdve a jezsuita kiadó, tehát leghosszabb ideje a jezsuita kiadó jelenteti meg.
0: Inkább a segítő foglalkozást végzőknek szól a lap, vagy pedig mindenkinek, akit hát mélyebben érdekel a lelki egészség témája?
1: Ez a kettő együtt igaz, mivel tanulmányokról van szó, alapvetően is ez legtöbbször tanulmányokról van szó, de műfajában is sok olyan cikket közlünk, ami a szélesebb közönséget is el tudja érni. egy 20 oldalas tanulmányt, amiben akár táblázatok, statisztikák is vannak, nyilván egy nagyobb olvasóközönséget kevésbé fog meg, de vannak interjúk, rövidebb cikkek, ami be tudja szippantani azt az embert, aki nem segítői oldalról foglalkozik egy témával. Most ha csak egy példát említek, nem is olyan régen említette nekem valaki, hogy az alkoholbetegségéből való szabadulás útján az indította el, hogy ezzel kapcsolatban olvasott egy írást egy régebbi embertársból, tehát nem is a legújabban, és hogy ez indította el a saját személyes gyógyulásának az útján.
0: Hát ez is mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy tudjunk olvasni, és tudjunk edukálódni azokon a területeken, amelyek hát érinthetnek bennünket, mint valamilyen nehézség. Mennyire cél egyébként akár ez, hogy saját magára ismerjen valaki, aki bizonyos nehézségekkel küzd és kapaszkodót kaphasson?
1: Ehhez még hozzátenném, hogy nem csak a nehézség és kapaszkodó, hanem hogy a bontakozó életnek az örömteli eseményeiben is szükség van arra, hogy valaki legyen mellettünk, tehát ott is el lehet tévedni, és ott is, hogy minél inkább meg tudjuk élni, meg tudjunk állni a pillanatban, hogy ebben is tudunk segíteni, ahogy a pszichológiában is egy jó 30 év, a 90-es évek óta ugye egyre nagyobb szerepet kap, és egyre jobban elmélyül a pozitív pszichológiának a területe, mert addig nyilván csak a betegségek, az elakadások voltak a fókuszában a pszichológia különböző területeinek, de hogy a pozitív oldal is legalább olyan fontos, hogy hogyan bontakozhat az életünk. Ennek egyik példája, hogy nem régen, szintén a Mentálhigiéni Intézet képzéseihez kapcsolódóan egy munkahelyi mentálhigiénével kapcsolatos tematikus számunk is volt. Tehát, hogy egy munkahely valóban negatív oldalról nézve, hogy hogyan ne legyen mondjuk mérgező egy munkahely, de a másik, hogy hogyan lehet egy pozitív közeg, hogyan lehet az ember egészségét tápláló és az emberi vonatkozását egy jobban elmélyítő terület a munkahelye. Tehát, hogy a bajok és az örömteli dolgok között próbálunk evezni, tehát a témák ilyen szempontból is sokszínűek, de valóban akár szakembereknek olyan tudnak jobban segíteni, hogyan tudnak úgy jelen lenni, ahogyan az a nagykönyvben meg van írva, egy-egy bajban levő ember mellett, illetve hogyan tud az olvasó is, mint most csúnya szóval felhasználó, felismerni azt, hogy mikor van szüksége segítségre például, vagy hogy az, amiben benne van, az már egy olyan állapot-e, amikor segítséget kell kérnie, és akkor, hogy hova forduljon. Tehát már az elején egy ilyen küldetés nyilatkozatban, vagy egy ilyen előszóban, előhangban, beköszöntőben megfogalmaztuk azt, hogy szeretnénk ügyeket, embereket, közösségeket egymáshoz segíteni a megjelenő írásokkal.
0: Ugye te magad is mentálhigiénés szakember vagy, és családterápiában is dolgozol. Hogy látod, hogy ezeken a területeken elegendő figyelem jut azokra, akik a gyakorlati munkát végzik?
1: Ugye ez egy külön terület, ugye, hogy ki segít a segítőknek, hogyha igen, erre célzol. Sok tekintetben nem, ezt onnan lehet leginkább látni, és hát, hogyha a segítő foglalkozású, előbb már említettem ezt a szót, vagy használtam, ugye hát ez olyan sok mindenkit érint, a pedagógustól a papon keresztül, a szociális munkáson át, az egészségügyi dolgozókig, vagy pedagógusokig. Tehát, hogy rájuk valóban nagy valószínűséggel kevesebb figyelem jut. De most még egy extra, hát extra, de egy nem gyakran emlegetett, legalábbis hazánkban nem gyakran emlegetett terület is van. Ez például akár a tűzoltók, vagy a mentősöknek a világa. Tehát vannak országok, ahol ezzel foglalkoznak. Ennek itt Magyarországon példája volt, amikor a Vörösiszap katasztrófa, és erről is volt írásunk, ahol egy ottani segítő, hogy a helyzetre ránézve, hogy azokat összehangolni, és azoknak a megterheltséggel foglalkozni, akik segítenek, mert ez is egy dimenzió. Persze elsődlegesen azok, akik az áldozatok, de utána azok, és említettem ugye ezeket a akár a katasztrófa védelemnek a szakembereit, hogy az ő lelkükkel, akik rettenetes dolgoknak a szemtanúi átélői, hogy velük vajon foglalkozik-e valaki, és hát itt akkor az a válasz, hogy nem igen alakult ez még ki idehaza.
0: Kicsit lehet, hogy cél az is, hogy ezt a hiányt valamilyen módon pótolja a lap, vagy azért ennél összetettebb a célkitűzés?
1: Hát ugye mi egy hang vagyunk, hát egyébként nem olyan rettenetesen nagy kórusban, de minden hangra szükség van, mert hát nem lehet tudni, hogy kit, mikor, hol lehet elérni, tehát minél több, akár egymással párhuzamosan létező hang létezik egy-egy ilyen ügyben. Most itt a segítőfoglalkozásúak, itt a felsorolt területek, akár a pasztorálpszichológia, akár a lelki gondozás területe, mentálhigiéné, itt most jelesül abban a hangsúlyban, hogy a keresztény szellemiségű mentálhigiéné, hogy hogyan lehet összehangolni azt, hogy valaki a kereszténységgel felvértezve abból forrásozza próbálna egy olyan területen jelen lenni, aminek bizonyos részei mondjuk harcosan egyházellenesek, vallásellenesek voltak egy ideig, gondolok itt a sokszor emlegetik Freudot és az ő vallás ellenességét, ami már szintén a múlté azért nagy rész, de azért ezek, hogy szelidüljenek, egymáshoz közelítsenek, aminek vannak példái, hát hosszú évtizedek óta, de sok mindenről itt nem igen lehetett hallani. Nyilván a rendszerváltozás előtt, 1990 előtti évtizedekben szó sem lehetett róla. Ugye hát a kommunizmusban, vagy létező szocializmusban volt, hogy hát teljesen el volt nyomva maga a pszichológia is, tehát csak a szovjet vonalat nyomták annak idején. Tehát nagyon sok elhallgatás, nagyon sok lemaradás van, és jó hosszú évtizedekkel vagyunk lemaradva ahhoz képest, hogy német vagy angol száz területen mennyire előre tart a párbeszéd a kereszténység és a pszichológia egyes területei között, vagy a spiritualitás és a pszichológia területei között, aminek hál' Istennek most már sok képviselője van, hát talán legismertebb, ugye Pál Feri atya, aki ennek egy ilyen élő oszlopa. Ehhez szükséges az is, hogy ennek az irodalma is meg tudjon jelenni, és akkor könyvek mellett egy ilyen folyóirat ennek jó lehetősége.
0: Hogy látod, annak alapján, amit akár a lap főszerkesztőjeként szemlélhetsz, akár a mentálhigiénés segítői munkád során, mennyire van szükség arra, hogy az embereket ezen a területen valamilyen módon segítsék? De fogalmazhatnék úgy is, hogy vajon felismerik-e az emberek azt, hogy nehézségekkel küzdenek, és egyáltalán hogyan látod te ennek a munkának az előrelépési lehetőségeit?
1: Igen, itt az edukálásnak tényleg nagy szerepe van, hogy egyáltalán valaki tudja, hogy miben van. Vannak ilyen kulcsfogalmak, amik segítik ezt a kérdést megközelíteni. Az egyik ilyen fogalom a szenvedésnyomás, tehát hogy valaki nem érzi elég rosszul magát, vagy nem érkezett el, ugye Pilinszkit idéz a mélypont ünnepélye, hogy az a pont, ahonnan már muszáj megfordulni, ahol már ő maga érzi, akkor ebben lehet talán segíteni, hogy ráébredjen arra, hogy amiben van, az semmi jóra nem vezet. Illetve hát a hárítás, a tagadás, említettem az alkoholbetegséget, hát ott is egy visszatérő elem, tehát ennek a forgatókönyvnek része, hogy valaki tagadja, már mindenki a környezetében tudja, hogy baj van vele, de ő tagadja, hogy ő meg tud állni, és ő tudja kezelni az életét, és aztán, ahogy az anonim alkoholistáknak ugye van a 12 lépéses programja, és hát az első az úgy hangzik, hogy felismertük, hogy irányíthatatlanná vált az életünk, és hogyha valaki ezt fel tudja ismerni, és segítséget tud kérni, na akkor indulhat el fölfelé az úton, és tudja a saját életét, hogy rendbe tenni, vagy visszafordulni ugye a lefelé vezető úton, akkor egy segítőközösségbe tud lépni, ami valóban megtartja őt. Ezért fontos az edukálás, hogy valaki tényleg jól be tudja mérni. A kiégés is hasonló terület, hogy valaki azt mondja, de hogy égtem én még ki, de már aki őt látja, az rég látja, hogy nagyon rossz úton van, és hát akár meg is halhat. De még mindig nem veszi észre, hogy kiéget, hogy már semmi nem tetszik. Neki csinálja a munkáját, és látszólag éli a napi rutin, de közben a lelke már idézőjelben meghalt. Nem mindegy, hogy mikor sikerül megfordulni azon az úton, mert van, amikor már rettenetes nagy, megfordíthatatlan testi tünetekkel, vagy olyan betegségekkel, ami már nem a régi embert állítja vissza, hanem hát valamilyen szinten tudja úgy optimalizálni a helyzetét. Tehát nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, egyáltalán fölismeri-e valaki, hogy segítségre szorul, vagy segítséget kellene kérnie. Tehát ebből a szempontból ez fontos, hogy elérjük azt, amit a Gyökösi Endre Bandi bácsinak volt egy nagyon ismert mondása, ugye hát ő tényleg az egész életét erre tette fel, hogy embere legyen sokaknak, hogy a segítőknek egy ilyen alaphivatása az, hogy mi azért vagyunk, hogy ne legyen ránk szükség. Ebben nagyon sok minden benne van ebből, hogy ne egy ilyen kényszeres segítés legyen ebből, hogy én akkor vagyok valaki, hogyha segítek, de tudjam azt, hogy az ő, a rászoruló ember, a kliens, a páciens, a bajba jutott embernek a belső erőforrásait hogyan sikerül mozgósítani.
0: A sajátját.
1: Igen, a sajátját, igen. Tehát, hogy a családterápiát is ugye említetted, vagy a párterápiát, ott is ez az alapmotívum, hogy nem valamiféle gyógyszert vagy műtétet végez a terapeuta ebben, hanem azt mondja, hogy megpróbáljuk azt az elakadást, ami egy párnál, egy családnál kialakult, feltárni, és megkeresni azokat a belső erőforrásokat, amihez vissza lehet nyúlni, amiben még éppen működnek, amiből még újra lehet indítani a közös életüket, ami nem egymásnak az ekézése, vagy nem egymásnak a gyilkolászása lenne, hanem egy éltető közösség.
0: Hogy látod, mennyire ad más eszköztárat az, hogyha valakinek van egy egyértelmű és elkötelezett hite? Az istenhit, a megélt saját istenhit, az mennyire ad más eszköztárat egy segítő számára?
1: Itt valószínűleg a belső motívum az, amit legerősebben, legnagyobb súllyal latba esik, hogyha valakinek a belső indítatása az, ami az istenhitéből fakad. Tehát egyrészt ez jól el tudja helyezni, hogy nem őtől jön ez az egész, hogy csak egy eszköz ebben a folyamatban. Megint csak a Bandi bácsi jut eszembe, aki mondta, hogy Istennek nincs keze, ha mi nem adunk neki kezet, és nincs lába, hogyha nem a mi lábunkat használjuk ahhoz, hogy az ő országa megvalósuljon. Tehát, hogy mi közvetítők vagyunk ebben, akár segítők, akár bármilyen ezzel kapcsolatos területen dolgozó emberekről van szó. Tehát, hogy ne dimenzionálja túl valaki a maga jelentőségét. Illetve, amit előbb említettem, hogy a határait is tudja tartani, hogy ne az legyen, hogy ez a szakkifejezés, ugye ez a segítő szindróma, amikor valaki csak akkor éli meg, hogy neki joga van élni, hogy ő valaki, hogy ő értékes, hogyha ő segít, és akkor nem tud nemet mondani mondjuk adott esetben, amikor kellene. Ez az egyik, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, hogy nem egy piramisnak a csúcsán állunk ebben a kérdésben sem. Másrészt ugye, ha valaki hívő, segítő, vagy egy egyházi közösségen belül segítő, akkor sem úszhatja meg idézőjelbe, hogy a szakmai tudást, vagy a szakmai felkészültséget megszerezze. De hát nem lehet azt mondani, hogy én nem foglalkozom, mert az mit tudom, ami ateista emberek találták ki, vagy szoktak lenni ilyen olyan furcsa előítéletek ezzel kapcsolatban. Valahogyan, tehát a szakmai képzettséget, kompetenciánkat megszerezni azért, hogy jól tudjunk segíteni. Mert lehet vallásos szavakkal, igékkel is sérteni, nagyobb bajt okozni, mint ami volt. Tehát ez a szakmai felkészültség elhagyhatatlan akkor is, hogyha valaki hitből fakadó energiákkal és lendülettel szeretne segíteni másoknak. Tehát ez nem szabad kihagyni egyszerűen, mert voltak erre olyan rossz példák is.
0: Ugye tervezzük, hogy a teljességünk felé adásaiban is kapcsolódni fogunk olyan témákhoz, amelyek az embertárs folyóiratban jelennek meg. Vannak olyan területek, vagy olyan témák, amelyek különösen közel állnak hozzád, és akár szívesen ajánlanád is ezeket?
1: Én különösen szoktam szeretni, amikor a kultúra és a lelki egészség területéről sikerül olyan írásokat begyűjteni, olyan szerzőket találni, amely megmutatja, hogy milyen dimenziói lehetnek még a leghétköznapibb dolgoknak is. Több példa volt erre, annak jeleként, hogy nem elszigetelt részei ezek az életünknek. Most hirtelen ez jutott eszembe a Láthatatlan Színházról, volt régebben egy írásunk, ami ugye egy érzékenyítő, a másik élethelyzetéből való beleélés segítő kísérlet volt. Ugye azért láthatatlan színház, mert vakon kell egy bizonyos területen, ahol el vannak helyezve tárgyak végig haladni, megélve azt, hogy egy világtalan embernek milyen a világa, milyennek a hétköznapjai, és itt az önismeret egy idézőjelben játékos módon mélyülhet, tehát itt találkozik egy kulturális elem, találkozik egy segítői elem, ebbe is lehet egyébként a hitnek dimenzióit belevinni. Tehát ez a fajta ilyen párbeszéd, ahol nem egymás ellen fenekedünk, hanem a másik értékét be tudjuk emelni a mi saját működésünkbe, ez ami engem leginkább megragad ebben. Említettem az Emmauszi út példáját, a Mentálhigiéni Intézetnek van egy lelkigondozói képzése is, és ott tankönyv Izidor Baumgartner német pasztorálpszichológusnak a pasztorálpszichológia kézikönyve, és ő, mint teológus, ott egy hosszú részben elemzi ezt az Emmauszi történetet. A hátterében a folyóiratnak megjelenik a szemléletmódja ennek a szerzőnek is, és ő mondja ebben a könyvben, ezt a szót használja, az idegen profétákról beszél, tehát olyan szerzőkről, akik, ugye egy keresztény kontextusban beszél, akik nem keresztények voltak, adott esetben még kritizáltak is olyan működéseket, ami akár az egyházhoz, akár a vallásos emberek működéséhez, hiszen találkoztak olyanokkal, akiknek akár ilyen vallási tematikájú problémái voltak, tehát hogy ennek nyomán kialakulhatott egy kritikus látásmódjuk, de hogy ezeket az embereket is érdemes meghallgatnunk, ezeket az idegen profétákat, mert lehet, hogy az alapállásuk nem az, mint a miénk, de mondhatnak olyan felismeréseket, ami ami rajtunk segíthet, mert nem mindegy, hogy kívülről milyenek látnak minket, mert mi belülről csak egy részét látjuk annak, hogy mi milyenek vagyunk, tehát érdemes meghallgatni ezeket az idegen profétákat, és hát ebben is, ebben a párbeszédben, közelítésben, egymás meghallgatásában próbál a maga szerény eszközeivel az embertárs segíteni.

Szigeti László volt a vendégünk, az Embertárs című folyóirat főszerkesztője. Köszöni figyelmüket az adás szerkesztője, Tóth Zsófia.

0: Mike Oldfield felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Következik a hangoló. Kedves hallgatóink, 1942. május 25-én született Sudlik Mária operaénekes. Összeállításunkban Mozart, Verdi és Richard Strauss műveiből énekel a művész.

Csudvik Mária énekelte a grófnő áriáját Mozart Figaro házassága című operájából, Ajda áriáját Verdi operájából, Erzsébet áriáját Verdi Don Carlosából és a Tábor nagyné áriáját Strauss Rózsa lovagjából. Elhangzott a hangoló. Kedves hallgatóink, mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Harcsik Róbert bemondó, Peresztegi Attila zenei szerkesztő, valamint Fülöp Csaba és Bixza Levente hangtechnikus nevében is a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Az ima első alapmozzanata akkor jön létre, amikor az ember Isten szentsége előtt felismeri saját értéktelenségét. Látja, hogy önző, igazságtalan, tisztátalan és gonosz. Érzi és fontolóra veszi saját igazságtalanságát. Bizonyos mai, tegnapi vagy régebbi cselekedeteit, de ezen túlmenően egész állapotát, amelyben él, és ahogyan egész élete alakul. A bűnt, ahogyan a kinyilatkoztatás érti, és ahogyan belül egész lényét űzi, hajtja. Az ember felismeri, hogy a bűn nem csak az élő Isten ellen való, nem csak erkölcstelenséget, hanem a szentség teljes hiányát is jelenti. És látja is ezt, s igazat ad Istennek önmagával szemben, ahogyan az 50. Zsoltár is mondja, gonoszságomat beismerem, bűnöm előttem van szüntelen. Egyedül te ellened vétettem, ami színed előtt gonosz, azt tettem. Te igazságosan ítélkezel, s méltányos vagy végzéseidben. Különféle lehetőségek adódnak arra, hogy az ember kivonja magát ez alól a felismerés alól. A legdurvább hiba az, ha a saját bűnünket egyáltalán nem látjuk, mert nem akarjuk meglátni. Úgy érezzük magunkat, mintha tiszták lennénk. Hangsúlyozzuk, hogy milyen becsületesek vagyunk, vagy soha semmi rosszat nem tettünk, és egyáltalán nem vesszük észre, hogy mennyi felfúvalkodottság van az állítólagos becsületesség mögött, és mennyi rosszasság a látszólag fedhetetlen élet mögött. Itt bizony hiányzik a bátorság és az igazságra való törekvés. Isten kinyilatkoztatta, hogy az ember bűnös, és hitetlenség ezt komolytalanba venni. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk, mondja János a rájellemző nyomatékossággal. A kinyilatkoztatásnak ez a mondata Isten elé állít minket. Megmutatja, hogy spontán benyomásaink a látszólagos tisztaságról és becsületességről megcsalnak minket. Ugyanakkor biztos kiindulási pontot ad ez a mondata hívőnek, s olyan szemet, mellyel felismeri az igazságot. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy bűnös voltunk tudata természetellenes önkínzáshoz vezessen, amint ez gyakran előfordul. Ez hamis elgondolás lenne, tetézve egy jó adag önsajnálattal. Azon kívül súlyos következményeket vonna maga után, mert még mindig előfordul, akár ugyanazon embereknél, akár a későbbi generációknál, hogy a bűntudatból fakadó gátlás a lázadás valamely formájába csap át. A bűnről szóló keresztény tanítás inkább új távlatot nyit, és bátorságot ad, hogy ennek alapján harcoljunk a tisztább életért. Tehát a bűn felismerése ne tegyen szorongóvá, ne romboljon, hanem inkább megújulásra törekvő erős akaratot ébresszen. Megint egy másik mód a bűn felismerésének elkerülésére, hogy az ember bár jól látja, sőt élesen látja, s égetően érzi, hogy helytelen, amit tesz, de nem képes elviselni ezt a tényt. Büszkesége nem ismeri be, hogy ő bűnös, s mivel változtatni nem képes rajta, így szól. Nem tartozom Istenhez, és elmegy. Itt tehát az alázat hiányzik. Nem csak azt kell elismernünk, hogy bűnösök vagyunk, hanem a lehetőséget is, hogy azzá válhatunk. És nem az öncsalás gőgében, hanem őszinteségben és a jóra való készségben. És ezt megint ne úgy, hogy megalázzon, s önmagunk elleni gyűlöletet ébresszen, hanem becsületesen kell tennünk, felelősségtudattal. Be kell látnunk a bűnösség tényét, s el kell viselnünk annak szégyenét. És ebből fakad majd megújulásunk. Bűnösségünk elhallgatásának harmadik módja a bátortalanság. Ha az ember azt látja, hogy újra meg újra hibázik, és a gonoszság valóban meg is történik, ha látja, hogy milyen zavarosnak és kilátástalannak tűnik minden, könnyen fenyegeti az a veszély, hogy feladja önmagát, különösen, ha nincs elég erős akarata, vagy természetéből hiányzik a következetesség. Ebben a helyzetben kitartani szinte a legnehezebb, mert az értelem így válaszol minden elhatározására, hiszen ezt úgysem vagy képes megtenni, úgyis újra visszaesel.
Ha valahol, akkor itt igazán érvényes az a mondat, hogy a hívőnek remélnie kell minden reménytelenség ellenére, mert Istennel áll szemben, aki életre kelti a holtakat, s létrehívja a nem létezőket. Ilyen pillanatokban nem szabad fejtegetésekbe bocsátkozni. Egyetlen egy feltétlenül biztos dologra kell hivatkozni, ami benne van, s egyszer s mint fölötte is áll. Én meg akarom tenni a jót, és meg is fogom tenni, mert Isten akarja, s ő mindenható. Ezen túlmenően pedig minden ellenvetést vissza kell utasítani. Az ember elismeri hamisságát, belátja bűnét, igazat ad Istennek önmagával szemben, de mindezek alapján még mindig távoznia kellene a Szent Isten színe elől, és minden veszve lenne. De Istenben van egy olyan fajta titok, amelyet a természetes vallások is sejtenek, s amiben a kinyilatkoztatás bensőleg megerősített minket. Isten nem csak minden jónak ős oka, nem csak az igazság őrzője, hanem az újrakezdésnek is megmagyarázhatatlan ura. Ő arra is képes, ami minden elképzelésünket felülmúlja. Új kezdetet ad annak, ami látszólag végleges, a már végrehajtott cselekedetnek, a már kialakult életnek. Szent Pál előbb idézett szavai erre utalnak. Isten, aki önmagában tökéletesen szent és kérlelhetetlen, mindenható ellensége minden gonoszságnak, ez az Isten hajlandó megbocsátani és képes megbocsátani. Nagy titok azonban az igazi megbocsátás, amelyre vágyunk, s amely segít rajtunk. Ez ugyanis nem csak annyit jelent, hogy Isten elhatározza, hogy elnéző lesz a történtek iránt, s újból szeretettel fordul a vétkes felé. Ez túl kevés lenne. Egyszerűen túl kevés. Az Isten megbocsátása azonban teremtő megbocsátás, melynek eredménye, hogy a vétkessé vált ember nem vétkes többé. Isten saját szentségébe emeli őt, ebből a szentségből részesíti, s a törekvés és a küzdés újrakezdéséhez állítja oda. Ehhez a titokhoz fordul az az ember, aki felismeri bűnét, megbánja, és Isten bocsánatát kéri.

0: Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvasott fel.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Nulla óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
5: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Délibáb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Korábbi kérdéseinkben már találkoztunk olyan költeményekkel, melyek nem igen születtek volna meg, ha egy másik vers, egy másik költemény fel nem idéződik a költemény szerzőjében. Gyakran ugyanazok a sorok kerültek át némi variációval egy későbbi költeménybe, esetleg anélkül, hogy a szerző tudott volna arról, hogy kinek a verse is inspirálta őt. Legtöbb esetben egy-egy nagy költő ismert sora folklorizálódott emígy, lett eleme része egy másik költeménynek. Egy szép 17. század elejé ének a kertemben nyílt piros rózsám. Szerzőjét nem ismerjük, miként ő sem biztos, hogy ismerte, annak a költő elődjének, nevezzük nevén Balassi Bálintnak a sorait, kinek vers sugarában az ő költeménye megszületett. Maga a téma is variálódott. Míg az inspiráló vers, a Balassi vers szerelmi költemény, ez a 17. századi ének szerelmi és bölcseleti vers is egyben. Nézzük meg először Balassi versét, jól ismerjük, de azért hadd idézzem fel önöknek. Ez világ sem kell már nekem, nálad nélkül szép szerelmem, ki állasz most én mellettem, egészséggel, édes lelkem. Én bús szüvem vidámsága, lelkem édes kívánsága, te vagy minden boldogsága, véled Isten áldomása. Én drága látos palotám, jó illatú piros rózsám, gyönyörű szép kis violám, éj sokáig szép Júliám. Feltámad a napom fénye, szemüldek fekete széne, két szemem világos fénye, éj, éj életem reménye, szerelmedben meggyújt szívem, csak tégedet óhajt lelkem, én szívem, lelkem, szerelmem, idvez légy én fejedelmem. Júliámra, hogy találék, örömemben így köszönék, térdet, fejet néki hajték, kinő csak, elmosolyodék. Hát ha más nem, akkor ezt a verset és a katonaéneket biztosan ismerjük Balassitól. Nézzük meg akkor azt a verset, mely véleményem szerint ennek a Balassi versnek a sugarában került papírra. Kertemben nyílt piros rózsám, a képekre hívom fel figyelmüket, árnyéktartó szép ciprusfám, jószagú kisded violám, egészséggel szép Júliám. Még a múzsa nevét is átveszi, kedves hallgatóink, ez az ismeretlen szerző, Balassi múzsájának nevét. Aranyszínű, sejmes haja, tejjel, mézzel folyó szava, piroslik mostan orcája, kinek bennem gerjed lángia. Mint drága gyémánt gyűrűben, foglalva vagyon ezüstben, szerelmem lészen szívemben, nevet felmetszem elmémben. Azért szívem te eszedben, légy állandó szerelmedben, vég nélkül való örömedben, örülök véled életemben. Nem olvastam fel az egészet, de hát érezhető, hogy ez bizony a nagy reneszánsz költő Balassi Bálint verse nyomán született meg. Kedves hallgatóink, de hát idézhetném a motívum, a történet vándorlásra, Tolsztojt is. Tolsztojnak a Három Starec című elbeszélésére gondolok. A történet röviden a következő. Egyszer egy püspök utazik a zarándokokkal teli hajón. A püspök felfigyel egy történetre, melyet a hajó közepén népes hallgatókságtól övezetten egy zarándok mesél. A hajó tengeri útjától nem is olyan messze egy szigeten él három öreg starec, meséli a zarándok. A starec a remeteként élő szerzetes. Nagyon idősek ezek a starecek, s ki tudja, mióta élnek a szigeten. Terményeikből, a sziget természeti kincseiből élnek, istenfélő, isten szerető emberek. Nos, a püspök kíváncsi lesz erre a három szerzetesre, és elhatározza, hogy megszakítja útját, találkozik velük. Ki is kötnek a szigeten, és a püspök előtt ott áll három nagyon öreg szakállas ember. A nagy méltóságú egyházi férfiú megkérdezi tőlük, hogy hogyan és miként imádják az Istent. A legöregebbik starec elmondja az ima szövegét. Hárman vagytok, hárman vagyunk, könyörögj érettünk. A püspök elmosolyodik, látja, hogy jámbor istenfélő emberekkel van dolga, akik valóban Isten emberei, valamit tudnak a Szent Háromságról is, hiszen imájukban három szemét emlegetnek, de mégsem a Szentírás szerint imádkoznak. És akkor megtanítja őket a Mi Atyánkra. Hosszan, hosszan tanítja őket, amíg az ima minden szava nem rögzül az öreg fejekben, és mikor már számtalanszor elismételtette velük, és tudja is a három starec az imát, megáldja őket, és elégedetten távozik. Már rég úton van a hajó, amikor a püspök a fedélzeten halvány fehér pontot észlel a szemhatáron. Nem lehet hajó, sem vitorlás, mert túl gyorsan közeledik az irányukba. Ahogy jobban kimereszti a szemét, hitetlenkedve látja, hogy a három starec közeledik a tengeren. De hogyan is? Lábon futva, a víz tükrén szaladnak, úgy szaladnak, mintha szárazföldön járnának. És már messziről kiáltoznak, atyám, atyám, elfelejtettük az ima szövegét, taníts meg minket újból a fohász mondataira. És akkor a püspök valami olyasmit mond, hogy bár nem tudjátok az ima szövegét, amire megtanítottalak titeket, hitetek mégis megtartott benneteket, lám még a vizen is megtart, amit ti észre sem vettetek, de én és a hajó utasai mind látták ezt a csodát. És a püspök akkor lehajol, a három starec lába elé borul, és azt mondja nekik, kedves az Istennek a ti imádságtok, istenfélő starecek! Nem az én feladatom, hogy benneteket imádságra oktassalak. Imádkozzatok értünk, bűnös emberekért. Na ez a Tolsztoj novella. És gondolják el, kedves hallgatóink, hogy ez a történet ott szerepel Mikes Kelemen levelei között is. Csak ott egy starec, egy remete szerepel. Most felolvasom önöknek ezt a levelet, ennek a levélnek egy részletét, és csodálkozni fognak önök is. Egy püspök a tengeren utazván a hajósok egy sziget mellé a hajót megkötik. A püspök maga mulatságára szárazra kimegyen. Amint alás feljárna, egy kis gunyhócskát lát a fák között, gondolá, hogy talán valamely ember laknék ott.

0: de a remete nem vigyázva arra, ha földön vagy a vizen futott é, néki csak az imádság volt az eszében. A püspök, és akik a hajóban valának, nagy csodálkozással látták, hogy a remete a tengeren futna utánuk. Aki a hajót beérvén, kiállta a püspöknek, hogy elfelejtette volna az imádságot. A püspök látván a nagy csodát, mondá néki, atyám fia, csak úgy imádkozzál, amint eddig imádkoztál. Ebből a példából látjuk, hogy az Isten a szív imádságát szereti. Így fejezi be Mikes kedves hallgatóink ezt a levelét, és hát a motívum vándorlása egy nagyon izgalmas és szép példát hoztam fel most önöknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0 óra 30 perc. Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és kedves vendégemet, Zsozét, Bese Lászlót, kiváló rock újságírót, a TTT Rockkar Huivum kurátorát, a Magyar Pink Floyd Klub elnökét. Különleges doboz van előttem három gyönyörű albummal, úgyhogy nem tétlenkedik Zsozé, miért is tenné, nem is szoktuk meg tőle, hogy tétlenkedjen, de már is átadom a szót, mert nyilván a kiváló dalból kiderült, hogy közös boldogult barátunk Török Ádám a főszereplő, és az ő minie, meg közreműködői, és jön még két különleges felvétel a beszélgetés után is, de itt egy gyönyörű hármas ajándékkal készültél, úgyhogy nagyon fognak sokan örülni. Török Ádám 75.
1: Hát, köszönöm a meghívást. Már régóta kezelem Ádámnak az örökségét, legalábbis igyekszem. És most elkészült végre a második díszdoboz, ami a Török Ádám 75 jubilami koncertre készült volna eredetileg, csak hát ő ugye időközben elhunyt, meg mindenféle fennforgás volt, amit most nem részletezünk. De azért én igyekszem megtartani az ígéretemet élőnek és holtnak, úgyhogy végül összeállt ez a második dobozka. Akik nem látják, mert hát nyilván rádióban vagyunk.
0: Három gyönyörű lemezről van
1: három
0: szó.
1: Három CD van, ami tavaly már önállóan megjelent. A Török Ádám is, mindig ezt helyen ma lenni jó. Ezen van egy ős mini blokk is. Akkor 30 év után ilyen jubilomra összeálltak a Cipó Tibi, a Závó Dionó, Mádi. Ugye Doxon már nem élt, a Pinyóka dobolt. Aztán van az EKG-val közös lemez az Ádámnak, az Esőcseppek, illetve a Vancouveri mini a kanadai zenekar az Ádámnak. És most ehhez készült el, hát sajnos utólag, de csak elkészült a díszdoboz. Ez egy ilyen fekete kartonhúzat, egy nagyon jó minőségű, exkluzív kivitelű, rajta van a lemezborítók, a lemezképek, valamint, ami nagyon fontos, hogy az Ádám által kiválasztott frontborító fotó, amit ő retusáltatott olyan módon, hogy szerette volna, hogy kiemelni a fuvolát aranyszínnel, a fekete-fehér kompozícióból, és rajta van az a logó, amit eredetileg a Török Ádám 75 koncert és sorozat arculatául választott. És maga ez a dobozka, ez sorszámozott, 75 darab készült belőle, és hát miután ezek a lemezek nagyjából elfogytak, a kezdhelyez gyakorlatilag teljesen, a maradékot a Pereszlényi Zoli által is adott néhány lemezzel betokoztuk, tehát így összeraktuk ebbe a hármas gyűjteménybe, és hát egy része bolti forgalomba kerül, egy nagyobb része pedig az érintett művészekhez, szerzőkhez, családtagokhoz kerül. Tegnap már is kezdtem ki hordani. És ami még nagyon fontos, hogy ez is sajnos utólag, de ami fontos, hogy félig tele a pohár, hogy mégiscsak elkészült, ugye volt ez a Esőcseppek fotó a Bóla Lacinak, az EKG szövegírója, aki fotóműves, csinálta ezt a képet. Ez egy Bemrock Party ablakra emlékeztető fotó, ahol esik az eső, és ez illeszkedik magához a lemezhez, meg hát magához ez az egész Bemrock Party örökséghez, ugye ők ott ismerkedtek, meg ott játszottak együtt az EKG-val, stb. Úgyhogy ez az exkluzív képeslap, ez csak ebbe a gyűjteménybe lesz benne. Úgyhogy a legnagyobb gyűjtőköz és Ádám legnagyobb tisztelőjéhez el fog jutni az, amit ő eredetileg szeretett volna. Aztán Isten is úgy akarja, talán még lesz folytatás.
0: Hát ez már így is egy csodálatos egység, ugye Török Ádám és a mini Keszthelyen ma lenni jó album, Keszthely 2000. augusztus 12. Nyilván egy hangulatos és nagyon jó ízű, jó minőségű felvétel és egy családias klub koncert. Az Esőcseppek az EKG-val egy különlegesség, amiről nagyon kevesen hallottak szerintem, Török Ádám közreműködésével EKG Esőcseppek, ami nagyon gyönyörű művészi fotó van, amelyről a képeslap is külön is elkészült, és ebben a boxban van, ebben a díszdobozos.
1: És ugye az az érdekesség, hogy nincs kitakarva, se logóval, se feliratokkal, hanem látszik teljes egészében, nem csak az a kivágott, ami a lemezborítóra került.
0: És az is egy különlegesség, a harmadik lemez, ugye a Török Ádám és a V-mini, amit így nem sokan tudnának V-mini, vissza Vancouverbe. Az egyébként egy mondattal mit kell tudni róla?
1: Hát amikor Ádám kiment a tengeren túra, akkor sokszor nem volt arra keret, hogy vigye magával a zenekarát, vagy a rabot, vagy a minit, vagy a képen volt, hanem kinti zenészekkel játszott, általában kinti magyarokkal, tehát vagy diszidensekkel, vagy már kinszületett magyar zenészekkel, és ezekkel a vancouveri srácokkal, Modori Mikivel, Pándi Pistivel és a Angel Jack.
0: Itt azért van a lemez, hogy meg tud nézni.
1: Ugye eszembe jutott, bocsánat, nem itt eszembe a neve Angel Jacknek, tehát hogy ő annyira összebarátkozott, hogy ez megismétlődött, és akkor a V-mini, vancouveri mini, vagy az Ádám mondta mindig így gúnyosan, hogy a vancouveri mini, tehát ezt rejti a V-mini. Ez volt az ő kanadai zenekara.
0: Akkor ezek szerint ez a Török Ádám 75, stílszerűen 75 számozott példányban megjelent, 75-ször három lemez, ugye, meg a kérdéslap, akkor ez azért megszerezhető.
1: Igen, a Rockdiscont forgalmazza, illetve adtam, hát nem mindenkinek, de tegnap elkezdtem kiosztani a gyűjteményeknek, családtagoknak a tisztelt példányokat. Hát van, aki már csak a dobozkát, meg a képeslapot kapta, mert hogy már van lemeze, akkor van, aki csak egy lemezen volt, ami nő játszik, annak adta a másik kettőből, tehát azért ez most így azért el fog hamar csorogni. Még annyit, hogy a sorszámozást vezetem Excelbe, és hát látszik, hogy jó helyre kerülnek. Tehát, hogy olyan emberekről, akik 30 éve is ott volt Ádám mellettnek, 20 éve, meg a kórházi időszak alatt is, amikor nem tudott énekelni, akkor ott a patában elbeszélgettek, elvacsorázgattak. Úgyhogy ez fontos volt nekem, hogy befejezzem, mert megígértem neki, és most jó, hogy végre készen van.
0: Hát akkor nincs más hátra, mint hogy mi is megköszönjük neked, és akkor természetesen jöhet a Mindent elhiszek, EKG és Török Ádám, egy különleges felvétel, és aztán a Török Ádám és ez a bizonyos vancouveri mini, kell a barátság, ami az örök jelszava volt a Jézus követő hippi rocker barátunknak az
1: Közben Nagy Ferencnek hívják az Angel Jacket, ő volt a basszusgitáros a zenekarnak.
0: Nincs mese, profi vagy. Köszönjük szépen, Zsozé, Vese László, és akkor jöjjön természetesen a mi drága Ádikánk. Köszi.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Sióagárd a Sió és a Sár vízpartján, a két folyócska találkozásánál, domboldalak ölelésében megbújó zsáktelepülés. Csendes, nyugodt tolnai község, alig 1200-an lakják. A lankás vidék vonzó szépsége, a sok zöld felület, az erdők közelsége könnyen maradásra bírja a kirándulókat, túrázókat. Alkalmat ad a környék bejárására, a község értékeinek, látnivalóinak felkeresésére. Szinte minden utcában található gondozott, rendben tartott szentképes fülke, kiskápolna és több útmenti kereszt. A központban található liget ékessége a Nepomuki Szent János templom. Mellette áll Szent Mihály szobra, a parkban emlékművek, kőalkotások késztetik megállásra a látogatót. A templomot Nagy Istvánné, Fejős Ilona mutatja be.
1: Sióagárd, mivel zsákfalu, ezek az emberek elszigeteltek voltak, és igényük volt arra, hogy közösségben, szoros közösségben éljenek, és ez alakította ki azt is, hogy egymásra utaltak voltak, és Isten hívők. Szintiszta katolikus település. Ez a templom már a harmadik templom. Az első templom egy fa építésű volt, ami sajnos leégett. Több év után épült a következő templom, ahova újfent szívesen jártak, de tönkre ment ez a templom, és ahol most vagyunk, ez 1886-ban épült, neoromán stílusban, háromhajós, egyedi a díszítése. Nagyon ritkán látni ilyen sűrű díszítést. A templomnak szinte minden szeglete ki van díszítve. Jól érzékelhető a neoromán stílus, hogy robosztus oszlopokat látunk. Annak idején Szekszárdról is kapott segítséget a falu, hogy a templom megépüljön. Érdekessége, hogy 9 hónap alatt épült fel ez a templom. Olyan hatalmas összefogás volt itt a falu emberei részéről, hogy a férfiak, a gyerekek, a nők, mindenki részt vett az építésben. Egy anekdóta, amit ide szeretnék kapcsolni, hogy az asszonyoknak a bekötött fejükön volt egy ilyen összetekert kötény, arra tették fel a kosarat, és abba vitték a téglát, vagy az éppen megfelelő építési anyagot. Karácsony előtt, 4. adventi napon szentelték fel, és megfogadták az emberek, hogy hálából minden évben ezen a napon, 4. hét vasárnapján szentségimádást tartanak hálából, hogy így megépülhetett. Ez a mai napig is megvan, mindig vannak jelentkezők, fél óránként váltják egymást az emberek, és nincs őrizetlenül a kitett oltári szentség.
0: Most deletűt a harang, egy tornya van a templomnak.
1: Nagyon figyeltek arra, hogy az ősidőknek megfelelően építkezzenek, tehát keleti tájolású, hogy a napfény azonnal bevilágítsa a templomot, ahogy kell a nap. A környékbeli emberek is segítettek a templomnak a belső elrendezésében, például a fából készült boltív a szentélyben, vagy a két mellékoltár fából készült, és a
0: szószék.
1: Szószék, igen, az is faragott fából készült.
0: Ugyanolyan sötétbarna árnyalatú az oltár baldahinja, a két mellékoltár, a szószék, és a két padsor is. Kontrasztos a fal díszítésével, a fal világosabb, és ezek a barna bútorok, fa barna bútorok benne, nagyon hatásos.
1: Úgy tűnik, hogy nagyon figyeltek arra, hogy összhangba legyen. Tehát a stílus jegyekre. Sági Pál volt az plébános, aki szorgalmazta, hogy a templom megépüljön, és Weber Antal nevét kell megemlítenem, aki tervezte. Arra is figyeltek, hogy az oldalsó lámpák, hogy a csillár is ugyanazt a stílus tükrözze, mint ami a falon végig megy, minta. Ki tudjuk világítani úgy a templomot, amennyire illik egy templomot kivilágítani.
2: Ami különösen tetszik, és itt a lámpa a csillárnál jutott ez eszembe, hogy nagyon sok a boltív, ugye a három hajóból adódóan. A boltíveknek a felső részén sorminta van. Oldalt szintén egy egységes sorminta díszíti a falfelületet. Ugyanez a sorminta köszön vissza a csillárnál, és az oltárnál is a mennyezeten. Tehát vannak képek, vannak embereket, szenteket ábrázoló képek, viszont ez a sorminta dominál a templom belső díszítésénél. Nagyon szép.
1: Nagyon jó érzéke volt annak, aki ezt az egészet így megtervezte, mert stílusában valóban annyira összhangban van. A szentélyben láthatjuk az egyik oldalon az Úr Jézus születésének a freskóját.
2: Igen, kicsit közelebb kell jöjjünk akkor az oltárhoz, hogy lássuk az oldalfalakat. Igen, mind a két oldalon, itt vannak a képi ábrázolások.
1: Igen, a másik oldalon, a szentélyben pedig az Úr Jézus mennybe menetelét látjuk, és a színes ablakok körben, ami ilyen lőrésszerű ablakok szintén jellemző a neoromán stílusra, valamint fönt a szentély mennyezetén a négy evangélista képe látható.
2: Nem oltárkép van, látjuk Nepomuki Szent János szobrát a baldahin mögött, és ugyanaz a sötétbarna baldahin van az oltárkép helyén. Nepomuki Szent János a védőszentje mi miatt? Az előző két templom is az ő nevére volt felszentelve?
1: Feltehetően amiatt, hogy ő ugye vértanúként az Ob-folyóba lelte halálát, és mivel itt a Sió és a Sárvíz találkozik, az emberek valószínű azért gondolták őt, hogy legyen a védő szentje a mi templomunknak.
2: De most egész közel jöttünk az oltárhoz. Az oltárterítőt gazdagon díszítve a Sió agárdi mintakincs köszön vissza, illetve egy zászlót is láttam ott a bejáratnál, szintén amin ezek a helyi motívumok jelennek meg.
1: Nagyon fontos. Csodálatos, hogy minden ünnepnek megvan a maga színe. A nagy ünnepeknek, úrnap, karácsony, húsvéti ünnepeknél a színes díszített terítőket tesszük fel, a böjti időben pedig a kék, a lila, a bűnbánat színei, és mind Sió-agárdi mintával. A papruha is Sió-agárdi mintával. A miseruhán is megvan, a Sió-agárdi kék ne felejts, a bimbó, rózsabimbó.
2: A búzakalász talán azt látom.
1: Pontosan,
2: itt oldalt.
1: Igen, a búzakalász is, az ibolya, és a terítőkön is, ahol a Lourdi szűzanyát láthatjuk egyik oldalon.
2: Igen, a itt a jobb oldalon
1: pedig a Jézus szíve oltárt. A Lourdi szűzanyánál például most is Májusi litánia itt történik. Minden nap jönnek az emberek. Nem vagyunk túl sokan, de minden nap van imádság májusban. 6 órakor elmondjuk a májusi litániát.
2: A templom búcsúja május 16-án van. Nagy ünnep ez a faluban, s bár félia a szolgálatot Szekszárdról látják el, több mint 80-an vannak egy-egy vasárnapi szentmisén és ünnepnapokon.

0: Amikor megépült a templom, Tolnáról vagy Fadról, ezek a települések a közelben vannak, és ott szakembereket fogadtak meg, és azok a szakemberek segítettek abban, hogy ilyenné vált a templom. Még az eredeti oltár itt oldalt található, lehet is látni a stílusa is, és maga az anyaga is. Valamikor a főoltár volt ez, tehát annyira vigyáztak az őseink erre, hogy megmaradjon, hogy még mindig használjuk az oltárszekrényt húsvétkor, amikor az Úr Jézus szent testét, vagyis az oltári szentséget oda beteszik. És ugyanígy megmaradt még a szent sírnak a oltára, ugyanazzal a stílusban, és nagyon szépen elhelyezték, hogy ezek egymással szembe vannak. És hogy mennyire őrzik az emberek, a mai fiatalok is a népművészetet, a hímzést, megjelenik a zászlókon. Például a körmenetek alkalmával olyan zászlót viszünk, ami a szűzanya nyához tartozó, tehát szűzanya szíve körül a virágok, vagy pedig a Jézus szíve körül a tövis koszorú, és ezt feltétlenül meg kell említenem, hogy van olyan fiatal csapat, akik elkötelezettnek érzik magukat abban, hogy az a sok hímzés, ami elkészült és bent van a szekrénybe, már tönkre fog menni, újjá szervezték, amit most látunk az oltáron, ezt ők elkészítették, valamint nagy ünnepeken beöltöznek ők maguk is, a fiatalasszonyok, és a gyermekeiket is. Csodálatos, és így reménykedhetünk abban, hogy ez tovább őrződik, nem fog elfelejtődni. Jönnek új lakók, és nagyon örülünk, hogy fiatalodik a falu, mert hát az idősebbek kihalnak, a fiatalokhoz családosan érkeznek, és ha megszeretik itt ezt a falut, akkor beépülnek, és úgy magukénak érzik. Aki érti ezt az értéket, bele is csatlakozik a csapatba. És a fiatalok közül például olyat szerveztek, hogy megismerjék egymást a falun belül, bizonyos kis képeket készítettek templomról és egyéb épületekről, kirakták is egy ilyen kis kereső játékot alakítottak ki, nem tudom pontosan milyennek a neve. Ezt csinálták karácsonykor, vagy csak úgy nyáron, hogy megtalálták például a templomnak a egyik részén készített képet, lepecsételték, és akkor ott találkoztak, és egymással is megismerkedtek. Nekem ez olyan gyönyörű, és annyira megtetszett.
1: A templomon kívül vannak köztéri alkotások, vannak szobrok, keresztek, pici kápolnák, ahol meg lehet állni egy gyertyát gyújtani. Több ilyen van, a híd mellett is láttam egy feszületet, a Sió híd mellett, tehát ezek mind-mind Sió agárthoz tartoznak.
0: Amikor úrnapján körbe megyünk a faluba, valóban kidíszített, nagyon igényesen és gyönyörűen kidíszített sátor, vagy kis kápolna van. És akkor ott megállunk, ott imádkozunk, ez valami csodálatos.
1: A templom nagy kapuja mindig nyitva van. Előterébe bármikor betérhetnek az imára, csendességre vágyók. Ide helyezték el a prágai kis Jézus szobrát. Díszes, gyöngyökkel hímzett ruháját, bordó bársonypalástját apácák készítették. A szobor ajándék a falu lakóinak.
0: Balázs atya, ferences szerzetes atya.
1: Barsi Balázs atya.
0: Barsi Balázs atya, igen. Ő ajándékozta a falunak. Ő mindig valami ajándékkal meglep bennünket, nyaranta itt tölt 2 hetet, lelki gyakorlatot tart, a környékből jönnek az emberek, megtelik a templom, és ezt a csodálatos szekrényre rakott, majdnem olyan, mint egy kis templom, a prágai kis Jézust ábrázolja, egy festő festette itt le az egész szekrényt, nekünk ez egy élmény volt itt látni, és amikor belépünk, ez még a rács előtt van, tehát itt is lehet imádkozni. Atya hagyott itt egy imát, amit a prágai kis Jézushoz imádkozunk. Azt ajánlotta nekünk, hogy hozzuk el a gyermekeinket is, vagy a gyermekeinkért is imádkozzunk itt a prágai kis Jézus előtt.
2: Barsi Balázs atya Siohagárdon született, tehát a község szülötte, a falu szülötte.
0: Igen, így született Siohagárdon, és minden alkalommal elmondja, hogy neki ez a falu azt jelentette, hogy ő elindulhatott ezen az úton, amelyen jár. Én szerintem őt nagyon szívesen hallgatják sokan, és mi hálásak vagyunk azért a sok imáért, felajánlásért, amit ő tesz értünk, és amilyen módon teszi, csendesen, szerényen, és nagy tudással, és nagyon nagy szeretettel, mert mindig úgy jön, hogy mindenkit megismer. Van egy-két szava mindenkihez. Hazajön, és mindig valami ajándékkal meglep bennünket.
1: A siohagárdi Nepomuki Szent János templomot Nagy Istvánné Fejős Ilona mutatta be. Utunkat hamarosan a község tájházában folytatjuk.

0: A tájház nem messze található a templomtól, sétálva néhány perc alatt elérhető. A portához kert, udvar, gazdasági épületek is tartoznak. Nagy Györgyné, a tájház gondnoka fogadott, s mutatta be a Siómenti falu néprajzi gyűjteményét. Belépünk a tornácra, vagy gangra.
1: Igen, gangra.
0: Innen pedig
1: konyhába.
0: Első helyiségbe, ami a konyha.
1: Igen, szabad kéményes. Azért szabad kéményes, mert itt ottban tüzeltek a szobába télen, meg itt is, de akkor a füst innen, vagy hát ide szállt, és akkor úgy ment ki. Úgyhogy hát sok helyen volt ilyen, nagyon sok helyen volt. Itt volt a nyári konyha, és akkor hát itt volt mindenféle edény, minden háznál volt tehén, és akkor hát fejtek, akkor mentek a csarnokba, és akkor ezek voltak a csarnokos kannák.
0: Igen. Bözsi néni élt valamikor ilyen házban?
1: Ilyen nádosban nem, de ilyenbe éltem. Úgy a parasztosan, földes.
0: Én ezt döngölt padlónak ismerem, de hát
1: és akkor messzire eljártunk sárga földér, úgyhogy a föld nem ilyen volt, hanem sárga, és akkor avva fő sikáltuk, akkor hát ilyen kis edénykék voltak, vagy kerestünk, olyan pohár is volt, ilyen bádok pohár, és akkor azt kilikacottuk az alját, szeggel vagy valamivel, és akkor ilyen nyolcasokat írtunk a földre, a vízre öntöztük. És akkor úgy az volt a takarítás.
0: Hát ne porozzon.
1: Ne porozzon.
0: Átlépünk itt a gerenda alatt, és megnézzük a tiszta szobát. Mestergerenda fölöttünk, igen, elég alacsony, itt igen, van a búbos kemence, igen, le lehet ülni a patkájára,
1: igen,
0: rongyszőnyegek vannak a patkán,
1: igen, igen,
0: és be van rendezve, tehát nagyon szép régi bútorok vannak.
1: Igen, igen.
0: Ezek a hát háznak az eredeti bútorai voltak vajon, vagy gyűjtés, igen, eredménye már? Tulipán sublót, láda? Minek láda nevezik ezt? Fiókos, kihúzható.
1: A tetejá itten fő lehet hajtani. Ebben a főső részbe rakták a belinder, hát a kendőket, a belinder kendőt, amivel hát télen rajtunk volt. És akkor utána következett
0: két fiók,
1: ez a fiók, húzzuk, akkor ebbe volt beteregetve a péntő, nem, hanem a fehér szoknya, meg a ingek, vagy ilyenes félék, minden ebbe volt beletéve a tulipános ládába, az ebbe. Az aljában meg voltak a tutyik, meg a bütykös kapcák, meg ilyenek.
0: Csak a női ruhák voltak a...
1: Nem.
0: Itt vegyesen.
1: Itten csak a női ruhák voltak. Akkor ez a nagy szekrény, ebbe voltak jobban a férfi.
0: Ez egy láda. Ez egy nagy láda.
1: Igen, ebbe voltak jobban a férfi ruhák. Mert azelőtt télen, mikor vége volt a kinti munkának, hát volt szövőszék, akkor volt, aki szőtek is, kötöttünk, vartunk, himeztünk, na úgy mondom, himeztünk, tutyikat kötöttünk, még ilyen kapcákot is kötöttünk. Meg.
0: Most mondjuk el, rádióhallgatók nem látják, hogy Bözsi néni lábán is tutyi van, szép, sötétzöld, lila, bütykös,
1: Kapca?
0: Meddig ér ez? Most a szoknyától nem látszik. Térdig ér?
1: Igen.
0: Meg van kötve.
1: Gumipántli.
0: Meg van kötve gumipántlival.
1: Igen, pertlivel. Gumipántlival. És akkor az, hát fogta. Jó van, van ez többféle színbe, mert hát van rózsaszínbe is, akkor van világos kékbe.
0: És ha megfordulunk, itt vannak a hímzések, a sióagárdi minták. Igen. Hímzett régen, Bözsi néni?
1: Igen, persze, ajaj.
0: Miket készítettek? Ez is a stafírunk minden része volt?
1: Ez az. Ez, mikor volt a lakodalom, ma csütörtökön elkezdődött, akkor pénteken volt a kalászcsinálás. És akkor kalászcsinálásról nagyon sok helyen, hát így volt ilyen, akinek a lakodalom vagy az esküvője volt, annak a neve van rajta. Ez ki volt téve a szobába, hát a tiszta szobába,

0: a konyhából lehetett fölmenni a tető alá a padlásra. Igen. Most is meg van nyitva. Igen, most az ajtó ki van véve, hogy lássuk a náttetőt, föllátunk egész a padlásra, és bejövünk a hátsó szobába. Itt van a sparhelt ágy, igen, még egy ágy,
1: igen,
0: és nagyon alacsonyan a mestergerenda.
1: Igen, na ez a mindenes szoba, hát itt laktunk. Ide figyeljen, jó van, ő neki egy ágy volt, mert egyedül volt, de hon több család volt, akkor azok is itt voltak. És akkor így az asztal meg így középpent volt, úgyhogy egy helyen volt a család.
0: Milyen ételeket készítetek? Tehát vannak-e sióagárdi ízek? Még a mai napig megfőzik, megsütik, ha van ilyen. Van?
1: Hát inkább sütés. Kalács, guglof. A főzés, hát az úgy krumpli bab. Akkor volt baromfi, akkor csak vasárnap. Hát nem tudom, hogy hogyan volt, vagy még. De volt hántes is a faluba, úgyhogy lehetett ottan kapni húst, ha valakinek nem volt, hát nem volt az előtt hűtőláda.
0: Akkor frissen volt a csirke, frissen volt a hús, disznóölések voltak.
1: Igen, volt, mikor vasárnap reggel vágtuk le a tyúkot, és akkor megfőztük ebédre.
0: Tehát akkor a kuglóf, illetve ezek a kalácsok akkor, voltak, igen, amik jellemezték a
1: telepét. Már hát lakodalomra is volt a kalács sütés pénteken, hát ott is kulcsos kalács, mákos kalács, diós kalács, hát ezek voltak. Hát volt olyan, ha nagyobb volt a lakodalom, talán még 80 darab ilyen kutyós kalácsot is csináltak. Már mikor, ha olyan közeli volt, akkor azok a pénteken, mire volt a kalácscsinálás, akkor mindenki vitt egy tyúkot. És akkor azok kaptak vissza egy kutyós kalácsot, vagy egy szelet mákos, meg diós kalácsot.
2: Az előzetes bejelentkezéssel látogatható sióagárdi tájházban Nagy György nével beszélgettünk. A muzsika után Leányvár, Pincefalu községrészben folytatjuk utunkat. A domb tetejéről csodás kilátást tárul szemünk elé. Alattunk a két folyócska, a Sió és a Sárvíz, a tolnai vidékre jellemző szőlővel beültetett domboldalak sokasága, és az ültetvények között kanyargó pince sorok utcái. Az egyik, domboldalba vájt pincében találjuk majd Vargáné Kovács Veronika hímzés múzeumát.

0: Milyen árnyalatú a permetes kék? Hogyan készítették az úgynevezett kenyírt kötényt? És miből teremtették meg a ruhapénz alapjait a sióagárdi asszonyok? Vargáné Kovács Veronika textilgyűjteménye, a Hímzés Múzeum az országban egyedülálló sióagárdi népviseletet és díszítő művészet darabjait mutatja be. Vele beszélgetünk. Ön ide született? Tőzsgyökeres? Sióagárdi?
1: Nem vagyok sióagárdi, tehát úgy kerültem ide, barátságok révén kerültem ide, és csak rácsodálkoztam erre a gyönyörű, szép színes Hímzésre, meg kultúrára. Hát annyira új volt, hogy kereskedők voltunk, és a megye összes bucsúját jártuk, hát az is egy óriási folklór megélmény, tehát sátorral árusítottunk a mézeskolástól kezdve bazárdolgot, egyebeket, három apró gyerekkel minden vasárnap, és Sióagárdon, mikor idejöttünk a bucsúba, viseletbe jöttek ki még annak idején a bucsúba. Na hát nekem ekkora

0: Szemem kerekedett, az egy csoda volt. Akkor még beöltöztek, nagyon kicsik, nagyok, idősek, minden, és akkor szokás volt az is, hogy a vendégkislányt is beöltöztetik viseletbe. Tehát ez egy külön ajándék volt a háziaknak, és hát mivel a lányomnak volt egy olyan osztálytársa, akihez ide járt rendszeresen, így alakult ki az egész, azokat is beöltöztették mind a kettőt, van róla a fénykép is. És hát ez abszolút nem tudatos volt, teljesen kívülállóként, képzetlenül, laikusként álltam neki, akkor aztán később beiratkoztam egy ilyen felsőfokú néprajzot tanító iskolába, ahol hát sok minden egyebet tanultunk, de hát ez szükséges volt ahhoz, hogy rálátásom legyen arra, hogy itt mit beszélek, vagy mit írok le a könyvbe, tehát nagyon kellett az a néprajzos képzés.
1: Igen. 20 éve van a múzeum. Tavaly volt 20 éves. A Siógárdi motívum kincsel, viselettel indul?
0: Ez mind Siógárdi viselet és hímzés, itt más tájegység nincsen. Siógárd azért különleges az országon belül, mert egy önálló népcsoport, tehát van egy picike 1400 lelkes falu, ami egy önálló etnikumnak számít. Hát a Sárköz az egy nagyobb terület, ugye 5 falu, Őrcsény, Decsolsonyik, Sárplis, Báta, és falvanként van a viseletekben felismerhető eltérőség is, mindegyik sárközi, de a Siógárdi az teljesen különbözik, még a fazonja is, van neki egy ilyen érdekes inge, ami olyan, mint egy kályhacső, szűkünknek mondják, mert hát ilyen párhuzamos, egyenes, tetszik ebben látni, igen.
1: Látjuk a tárlókban, sőt, babákon is látjuk, igen, a viseleteket.
0: És hála Isten nem rövidült meg az idők folyamán, hanem leér a csuklóig. Ez adja az eleganciáját, mert az ing attól szép, ha ugye leír a csuklóig, és a végén van egy különleges bordűrös díszítmény, ez a hímzés, ami hegyes csipkébe végződik. Tehát jól látható ez a hegyes csipke, ami lyukakból áll. Ez a Siógárdi ingnek a specialitása.
1: És magas nyakú az ing, most a hölgyviseletet nézzük.
0: Jó megfigyelés, igen, magas, zárt nyakú a viselet. A gombolás mellett egy ilyen hímzés, mint a csík fut lefele, de a korai szakaszban, hogyha itt megnézzük, még a gombolás mellett nincs hímzés, hanem kiegészítették egy téglalap alakú viseletkiegészítő darabbal, amit úgy hívnak, hogy ümög elő. Úgy kötötték a nyakba, mint a gyerekeknek a pártedlét, és a szabadon lógott az ing előtt, a pluszlikót az csak fölé gombolta, fehérrel hímzett változata van, gyöngyös változata is van, és színes hímzett változata is van. Aztán később már olyan dúsan kihímezték itt a gombolás pánt mellett az ingek elejét, hogy nem volt szükség az ümög előre, mert az egész pluszlik kivágását kitöltötte, ezeket az ingeket hívják gazdag ingnek.
1: És ez a kis mellény, ami rákerült, ami nem is teljes mellény, mert itt a hölgynek a melle alatt van összekötve, és a hátát fedi teljesen.
0: Igen, pluszlik. Tehát az tájegységenként változik, az alsó szoknya neve is lehet pöndő, pendely, péntő, hát a pluszlik melles, pruszka, igen, lyukkal van ez is körbehímezve, és kék színű. Tehát, amit tetszik látni, ezek a szegett lyukak, még az abroszok szélén is nem fehérrel vannak hímezve, hanem kékkel, ott a törülköző szélén is kékkel.
1: Ami meglep egyébként, főleg itt a pruszlikoknál, hogy olyan szinten gazdag a díszítése virágokkal, levelekkel, hogy alig látszik az anyag, mintha nem is lenne anyag, csak a hímzés. Elődrukkolták ezt? Tehát a mintát előrajzolták?
0: Minden kézirajzzal készül, tehát még más tájegységekben szokás akár nyomódúcot is alkalmazni, tehát Turáról voltak itt vendégek, és akkor a turai hímzésnél vannak ezek a fából készült nyomoducok, ami hasonlít a kékfestő nyomoduchoz, csak hát nyilván kicsibe. Most ezeket vésnökök készítették, és kimentek a vásárba az asszonyok, akik nem Siógárdon, nem Kalocsán, nem Matyóföldön éltek, és ezeket megvásároltak, ezt hívjuk dukkolásnak, hogy akkor megnyomkodta a saját mintáját, és hát azért ezt el lehet gondolni, hogy erre annak idején volt készítő, aki elkészítse, volt rá kereslet a vásárba, és volt, aki hímezzen. A Siógárdiak mindent úgy irattak, tehát nem azt mondta, hogy rajzoltatom a himeznivalómat, hanem iratom, íróasszonyoknak hívták, és mindig az elkészült munkát is úgy hívták, hogy ki van írral.
1: És Siógárdi viseletnek volt egy korban érési folyamata, mert itt az elején zömmel a fehér hímzést látom, a fehér lyukhímzést, illetve a pirost, mint mintát. És utána kezdenek el színesedni, és egyre színesedni a ruhák.
0: Nagyon jól tetszik látni korral. Az első még a diszítetten azok a köznapi viseletek a vászonnémik, ugye a férfi vászonnénk, a női ilyen vászonszoknyákba jártak a mezőre is, meg ilyen diszítetten vászonnénkbe. A Siógárdot a legújabb kori szabadrajzú hímzések csoportjába sorolják, ebbe tartozik a Matyó is, a Kalocsa is, meg a Siógárd is, rajzolunk egy virágot, és azt kihímezzük. Na most, hogy a Siógárdi mikor színesedett, az pontosan 1927-re tehető, egy asszony kitalálta, hogy a lukakat ő színessel varja ki, így néznek ki ezek a kis pruszlikok, ez nem nevezhető még színes hímzésnek, csak színesített lyukhímzés, mert minden motívum ugye lyukból áll. Ugyan ezek a motívumok megtalálhatók a fehér hímzésben is. Az igazi színes hímzésnél a motívum az tömötten van kivarva, tehát nem lyukakból áll, és hát akkor így színesedett. Hát szinte egy év alatt azt mondják, változott a viselet.

0: A kék lila a kedvencük, és erről szeretnék bővebben beszélni. Ez az ibolyás ing, ez már szinte szimbolizálja, jelképezi Siagárdot, ez került ki az épület homlokzatára, kerámiából. Tehát ezek a három bimbos kis virágok, ezek ibolyák. Permetes kék színnel van kihímezve, a másik virág mellette meg az összes többi, és aztán sok permetes kéket látjuk. Nem használ annyi színt, mint a kalocsa, tehát nem teszi bele a pirosba, lángvörös, féle rózsaszín, pink rózsaszín, barack rózsaszín, egyebek, világos zöld, sötét zöld, a kalocsa az árnyal. Siagárd a színenként egy fokozatot használ, tehát egy visszafogott színezés, és ezen az ingen látjuk jól, hogy milyen sötét zöldet használ, nincs neki világos zöldje.
1: Igen, most, ahogy közelebb megyek, én most nézem, hogy ez zöld. Én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen nagyon sötét, majdnem feketébe hajló, de nem, zöld. Ott is van egy árnyalat, de szintén a sötét zöld. Tehát kék, zöld és lila. Talán a mély bordónak van még egy árnyalata, bordó, amit látom. Igen, és ez a négy, a fehér anyagon természetesen.
0: Igen, és akkor később ugye hát a piros is bejött, a Siagárd nagy paprika termelő vidék volt, és az asszonyok ügyesen úgy teremtették meg maguknak a ruhapénzt, hogy piacon értékesítették a házi termelési zöldségeket, a tojást, és a mese, a legenda, az igaz történet az arról szól, hogy 25-30 kiló zsákokkal a hátukon bugyrultak, még fiú mégis lejutottak az őrült paprikával. Lényeg az, hogyha nem termett neki elég a saját földjén, akkor még mellé vásárolt karocsaköröket, és addig adta, addig értékesítette, amíg meg nem teremtette a ruhapénzt, ami olyan pazar gazdag volt, hogy Lyonból, Párizsból hozatták a brokátokat, Csehszlovákiából a kásmírt, a rózsás pántlikát, a flittert, a gyöngyöket, és hát ez betegszik a főúri viseletnek az árával. Tehát nagyon gazdag és pazar volt az ünnepi viselet.
1: Házi textileken, párnákon, ágyneműkön is megjelennek a virágminták. Az enteriőrben bútorokat, sióagárdi szőtteseket is láthatunk.
0: Festett bútoroknak nem hímzés motivuma van, azoknak olyan egyedek a festett, igen.
1: Itt viszont látjuk a törölközőket, a dísztörölközőket. Díszesek, de kevésbé színes, és mintha egy picit más is lenne a motívum, mint a ruhákon.
0: A szövés az egy külön téma, és mivel én nem szövök, meg is kérdeztem tőlük, hogy segítsetek nekem, hogy mit mondjak a vendégeknek, hogy mi a különbség a sárközi szőttes, meg a siagárdi szőttes között. Kicsit gondolkoztak, és azt mondták, hogy a miénk egy kicsit mindig szöbb. Hát azt jelenti, hogy a szövés az függőleges és vízszintes szálakból áll. Mindenképpen mértani forma születik. Na most ugye a színek váltakozása, a csíkritmus és hát a díszek nagysága mind számít attól, hogy most szöbbnek látja-e az övét. Ami a lányon van, az úgynevezett fehér szoknyás viselet, és hát különleges kötény van előtte, úgy hívják, hogy kenyetkötény, benne hordozza a nevébe, hogy bekenyik, méghozzá a kikészítés módja nagyon egyedi, már egy használt kékfestő anyagot, kötényt választanak, és azt tenyérre bemázolják, sűrűre főzött keményítővel. Többszörön megismétlik ezt az eljárás, napon szárítják, mángorolják, és este fele, mikor már úgy gondolják, hogy jó, megfelelő réteget hordtak fel, akkor tojásfehérjét kennek szét rajta, ettől keletkezik egy ilyen viaszos, vásznos fogású kemény kötényük, amit se mosni, se vasalni nem lehet. Idős asszonyok azok színes kartonszoknyához vették föl, a valahá menő ruhának a tartozéka volt, ha valahova ment, egyszerű kartonszoknyát vett föl, meg egy ilyen kék kötényt.
1: Meg lehet tapintani, hogy milyen volt ez.
0: Amit tessék meggyőződni róla, hogy ez milyen.
1: Ha ezt most meg kellene tippelnem, hogy milyen anyag, nem mondanám, hogy textil, hanem valami műanyagra gondolnék, mert annyira kemény, annyira masszív.
0: Látja a hátán, hogy eleve már kék volt maga az anyag, és a keményítőbe is tettek ultramarin kéket, és attól lett aztán egy ilyen valami kikészítés. Helyi specialitás.
1: Ez nagyon jó, és ez mindig kék volt.
0: Kék volt a házakalja is, kék a kötényük is, tehát ez a permetes kék szín, ez úgy végigkísérte az egész Agárdot, az egész életüket.
1: Három nagy szekrényt látunk, két ajtós szekrény, és teri-steri szoknyákkal, ruhákkal, kabátkákkal, lakástextilekkel, kendőkkel, és bütykös zoknikkal.
0: Kötények alul, akkor itt a szövötholmik vannak, a terítőtől kezdve a konyharuhákig mindenféle szövötholmi, akkor ezek ingek, ezek pedig harisnyák, aminek a neve kapca. Háromféle van, koszorús kapca, bimbos kapca, bütykös kapca. A negyedik pedig, hát ami szintén bütykös, a szőlőfejes kapca. Szőlővidéken vagyunk, tehát még olyan harisnya is van, ami szőlőfürtök vannak.
1: Kötötték ezt, vagy hogy?
0: Először megkötötték magát a harisnyát, és utána keresztszemes öltéssel varták rá mintákat, madárkákat, szívecskéket, ugye virágokat.
1: És itt vannak a kabátkák, igen, szintén van köztük brokát.
0: Löbi a neve. Löbi, Löbi. Valószínű a lajbinak egy helyi változata. Igen. De hát ezek a csodálatos anyagok, ebből a feketéből világít ki szinte ez a lila. Akkor ez is egy különleges. A barnától kezdve a permetes kékig. Hát egyik szebb, mint a másik, és ezeket még kidíszítették ilyen obligációkkal is.
1: Jönnek a fejdíszek, a főkötők?
0: Közönséges kendők voltak ugye valamikor, csak papírra gibérelve, ketté hajtva, a fején hajtogatták és tűzték meg ilyen formára, és hát így kitömve tároljuk, mert amikor ment a misére, akkor csak kiválasztott egy ilyen kitömötet, és fejére húzta, mint egy kalapot.
1: Ez a zöld, ez nagyon tetszik nekem, ez nagyon szép. Jól mutatnak rajta a színes sióagárdi minták, és ezek mik?
0: Ezek ilyen kis kézbe való kendők.
1: Kendők.
0: Kétféle változata volt a zsebkendőknek, az egyik az egy sarkos, amikor a négyzetbe hajtott kendőnek a felső négyzet díszített. A másik pedig ez a négy sarkos, hogy a kendőnek mind a négy sarkában van motívum, és ezt úgy hajtogatták, hogy itt megcsippentették, három hajtást így egymás mellé, egyet még hátulról visszafele. Fogásnak kétféle módja volt. Ha ment a templomba elegánsan, akkor így kellett fogni, viszont hogyha a legénynek így a tánc közben így a vállához tette, akkor meghajt, így.
1: A keze fejére hajtotta, igen, rá a kendőt.

0: készítél még valaki? Egyáltalán hímezni hímeznek-e még az asszonyok?
1: Hát nekem van most egy szakköröm, 6 éve. Mi próbáljuk föl éleszteni azokat, amik eltűntek, sajnos járják a régiségkereskedők a falut, és amit lehet kipucolnak, és amit lehet eladnak az agárdiak, és most már a Hagyományőrző Egyesület egy körlevelet szegezett ki mindenhova, hogy lehetőleg, ha el akarnak adni, akkor maradjon itt a faluba, és akkor inkább ők vásárolják meg. És tavaly például a zsebkendőket vettük célba, teljesen kifogytak ezek is. Budapesti Néprajzi Múzeumban, Szekszárdiban mindenhol fölkutatjuk a mintákat, egész gyűjtemény van, és most lesz egy rendezvény, ahol lesz a paravánokon zsebkendőkiállítás, és a másik téma pedig a kötény, tehát a lakodalmas kötény, ami olyan gyönyörű, szép színes, hogy az egész viselet elé kötötték a nyoszoljó lányok, akik felszolgálóként segítkeztek a lakodalomba. Tehát rajta volt a komplet siogári viselet, és még egy ilyen nyakbalkasztos kötényt elé kötött, ezek is eltűntek. És most a kötényeket próbáljuk hát előkutatni, meg meghímezni, és most népművészeti diót bemutató van, most már egy-két éve itt egy rendezvényen, és most kötényparádé lesz, tehát kötény bemutató lesz.
0: Ez mikor szokott lenni?
1: Az iskola befejezése előtti hétvégén, hogy ne ütközön a ballagással, most 13-ára esik.
0: És itt kint a Szőlőhegyen?
1: Ez a Lányvárnak a rendezvénye. Van színpadi műsor, és nekünk meg itt saját folklór műsor a múzeum előtt, ilyen kis mini műsor.
0: Arról még nem beszéltünk, hogy hol vagyunk most. Tehát azon kívül, hogy Siógárdon, ki kellett, hogy jöjjek a faluból, vagy hogyha a hatos út felől jön az ember, akkor a falu előtt kellett, hogy a Szőlőhegyre vagy Szőlődombra fölkanyarodjak.
1: Az a neve, hogy Leányvár pincefalu, és 400 pincet van itt ebbe a pincefaluba, mintha két falu lenne egymás mögött. Először van ez a pincevilág, tehát megyünk a hídon, azután következik a falu a családi házakkal, a templommal, az iskolával és egyebekkel. Úgynevezett présházak vagy tanyák vannak.
0: És akkor ez is egy présház volt egykor, amiben most a múzeum.
1: Igen, és hát úgy lett belőle kiállító terem. Az épület viszonylag újkorú volt, masszív, mert hát ugye terméskőből meg téglából épült annak idején, mert az összes többi, a régiek, a százévesek, azok sárból, vályokból.
2: Az iménti percekben Vargáné Kovács Veronikával, a Hímzés Múzeum és a textil gyűjtemény létrehozójával beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Tolna vármegyében, Siógárdon jártunk. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Bartók Béla émol hegedű zongora szonátájának első tételét Szalai Antal és Balogh József adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.

Kedves hallgatóink, a mai adásban figyelmükbe ajánlunk egy keresztény könnyű zenei koncertet a Hagyományok Házában, valamint bővebben szólunk a Biblia Show című zenés produkcióról, amely a Jászai Díjas Kovács Kriszta rendezésében valósult meg a Baltazár Színházban. Végül ellátogatunk majd a Kassák Múzeum időszaki kiállítására, ahol a legendás csavargó művész Szitja Emil életébe és munkásságába kaphatunk mélyebb betekintést. Tartsanak velünk!

0: Peregnek a szemek címmel idén is különleges koncerttel készül június 13-án a Hagyományok házában Takács Antal és Bazsinka Ivett, akik a keresztény könnyűzene újszerű megközelítését helyezik középpontba. Hogy pontosan hogyan teszik ezt, illetve milyen változások történtek a tavalyi produkcióhoz képest, erről faggatta a két művészt Szent Imrei Kristóf rádiónk stúdiójában.
1: Napra pontosan egy évvel a tavalyi koncertetek után ismét felléptek a Hagyományok házában, ahol a keresztény könnyűzene lesz ezúttal is a fókuszban. Akkor egy elég hosszú és több szempontból sokszínű műsorral rukkoltatok elő. Most is ez a terv? Kérdezem Takács Antalt.
2: Abszolút ez a terv. Azt nem direkt csináltuk, hogy napra pontosan legyen a dátum, egyszerűen így adta magát, vagy így jött ki. Gondolkodtunk sokat rajta, hogy ismételjük önmagunkat, csináljunk, mert ugye nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a tavalyi koncert után, és hogy csináljunk-e még egyet, de még egy ugyanolyat. És akkor az lett a döntés, hogy nem, most valami új dologgal készülünk. Ettől függetlenül lesznek a tavalyi dalokból is egy pár, de nagyon sok új dallal készülünk, és egy egészen új, ha mondhatom így, koncepció, vagy mondani valóval. És ez sem úgy jött, hogy akkor leültünk, és akkor törpöltünk, és akkor napokat gondolkodtunk, hanem egyszer csak egy beszélgetésben az Ivett azt mondta, hogy peregnek a szemek.
1: Akkor így jött a címválasztás?
2: Egészen pontosan így jött, de ennek van egy háttere, hogy miért, és miről beszélgettünk.
3: Az előző koncertre is, meg én egyébként minden egyes koncertemben szeretek úgy felkészülni, hogy imádkozom előtte, és akkor a tavalyi koncertünkre is nagyon sok rózsafűzért mondtam el, valahogy az állt hozzám közelebb. Igazából azért jött ki ez a mondat, mert annyiszor mondtuk el már a rózsafűzért, hogy csak így kiszaladt, hogy akkor peregnek a szemek, és ráadásul én azzal a rózsafűzérrel imádkoztam, amit a nagymamámtól örököltem, és ennek igazából tényleg egy rövid történet, egy háttértörténete, hogy amikor ő fiatal lány volt, akkor volt egy életmentő műtétje, és egy apáca imádkozott mellette, és ezzel a rózsafűzérrel a gyógyulásáért, és meggyógyult a nagymamám, és hát ugye most ki lehet számolni, tehát jó, sok év múlva került hozzám ez a rózsafűzér, és számomra nagyon különleges is, értékes lett, és hát használom is.
1: De akkor azt jól értem, hogy a keresztény könnyűzene lesz ezúttal is az alapja a koncert?
2: Sőt, kifejezetten keresztény könnyűzene, sőt, kifejezetten koncert. Ugye a keresztény könnyűzenében nagyon sok ilyen műfaj irány van, csak ezt ne nyissuk meg, mert gondolom a hallgatók nem akarnak erről egy ilyen másfél-két órás értekezést hallani. De jellemzően ugye, ha nagyon ilyen főcsapás irányokat meg kell határozni, hogy van a liturgikus zene, ugye ez a katolikus vagy egyéb liturgikus